0: ami volt, az csak is így volt jó.
1: Pátria Rádió. Pozsony FM 98,9.

Valamit kimond, vonja vissza könnyen, mint egy hős szerelmes, hozza el a könnyem. Kívánjon meg sokszor, fél naponta mondjuk, legyen én.

menjen el, ha kérem, morogjon a boltban. Lássa meg az arcom minden felhőfoltban. Legyen mindig kocos, józanul is fúr.

0: Sport. Zsigárdi Lászlóval. Labdarúgó világbajnokság 2026.
1: Ma kora reggel befejeződtek a csoportkör küzdelmei a tengeren túli futball VB-n. A 17. játéknapon az utolsó, harmadik forduló 6 mérkőzését bonyolították le. Az eljelű négyesben a nagyesélyes Anglia félgőzzel 2-0 arányban verte a már biztos kieső Panamát, és csoport elsőként jutott a 16-ot döntőbe. A panamaiak pedig pont és szerzett gól nélkül utaznak haza. Amint az várható volt, Panama átengedte a kezdeményezést ellenfelének, és megszállta kapuja előterét. Az első félidőben nem sok említésre méltó esemény történt, meggyőződés nélkül támadgatott az európai gárda, ellenfele erejéből csak egy-két sikertelen kontrára futotta. A második játékrész első negyed órájában is meddő mezőny fölényben voltak az angolok, akik aztán 5 perc alatt lerendezték a meccset. A 62. percben Bukayo Saka szögletét Jude Bellingham 5 méterről a hálóba perdítette, a 67. pedig Harry Kane bólintott a léc alá. Thomas Tuchel vezetőedző együttese hozta a kötelezőt, begyűjtötte a 3 pontot, és négyesében a várakozásoknak megfelelően az élen végzett. A kvartett másik mérkőzésén Horvátország 2-1 arányban nyert a már biztos továbbjutó Gána ellen, és csoport másodikként került a legjobb 32 közé. Mindkét csapat óvatosan kezdett, a horvátok a 31. percben megszerezték a vezetést. Petar Sucic 25 méterről nagy gólt lőtt a jobb alsó sarokba. Ezután az európai együttes Luka Modric vezérletével magabiztosan őrizte előnyét. De a 73. percben védelmi hibát követően váratlanul kiegyenlítettek az afrikaiak. Derek Lukasen volt eredményes. Rákapcsoltak aztán a horvátok, és 10 perccel később megszerezték a győztes gólt. Modric szögletét Nikola Vlasic fejelte a kapuba. Az egyaránt 16-ot döntős Kolumbia és Portugália játszotta a K csoport zárókörének rangadóját, amely gól nélküli döntetlennel végződött. Ez pedig azt jelentette, hogy a dél-amerikaiak megőrizték első helyüket, és megelőzték a tabellán a szintén továbbjutó európaiakat. Nagy csalódást okoztak a portugálok, egy helyzetet sem tudtak kidolgozni, örülhetnek, hogy legalább az egyik pontot kiharcolták. A kolumbiaiak a hajrában ugyan megszerezték a vezetést, de Davinson Sánchez találatát utólag les miatt nem adták meg. A továbbiakban nehéz feladat vár a portugálokra, ugyanis a 16-ot döntőben a horvátokkal mérkőznek, míg Kolumbia Gánával találkozik. A négyes másik meccsén Kongó hátrányból fordítva 3-1-re verte Üzbegisztánt, és harmadikként harcolta ki a 32 közé kerülést. Következő ellenfele Anglia lesz. A éjjelű kvartetben a már 16-ot döntős címvédő Argentína harmadik mérkőzését is megnyerte, 3-1 arányban legyőzte Jordániát, és hibátlan mérleggel lett csoport első. A dél-amerikaiak harmadik gólját a 60. percben csereként beállt Lionel Messi szerezte. Ezúttal 23 méteres szabadrúgásból talált a hálóba. Ő az első futballista, aki zsinórban 7 VB meccsen gólt lőtt, így most már 19 találattal vezeti a VB örök rangsort, és 6 góllal a mozzajló világbajnokság góllövő listáját. A csoport másik mérkőzése az Ausztria-Algéria összecsapás drámai hajrát követően 3-3-as döntetlennel végződött. Az osztrákok kétszer is vezettek, de az afrikaiak fordítottak, a 94. percben előnybe kerültek, ám a 7 perces hosszabbítás 6. percében Ausztria kiegyenlített. Az osztrákok csoport másodikként, az algériaiak pedig csoport harmadikként mentek tovább. az iráni válogatott szövetségi kapitánya Amir Galenui kemény hangvételű nyilatkozatban bírálta a Nemzetközi Labdarúgó Szövetséget és a világbajnokság egyik házigazdáját, az Egyesült Államokat, miután szerinte csapata többször is méltánytalan bánásmódban részesült a tornán. A szakember azt is kijelentette, a FIFA elnökének Gianni Infantinónak fel kellene lépnie a hasonló helyzetek ellen. Megható és egyben különleges történet látott napvilágot a VB szenegáli szereplésével kapcsolatban. Az ország hivatalos fotósa Sidi Talla nem tudott Kanadába utazni, így a helyszínen nem készíthetett képeket a válogatott harmadik csoport mérkőzéséről, de így is talált megoldást. Talla vízumát ugyanis elutasították, ezért lemaradt arról a találkozóról, amelyet eredetileg élőben kellett volna dokumentálnia. A fotós azonban nem hagyta, hogy ez megállítsa. A csapat amerikai szállodájában maradt, bekapcsolta a televíziót, elővette fényképezőgépét, és onnan a képernyőn keresztül örökítette meg Szenegál-Irak elleni győzelmét. Ennyit a futballvilágbajnokságról, egyéb sporthírek. Dunaszerdahelyen szombaton kezdődött a labdarúgó Dunakupa felkészülési torna. Az elődöntőben előbb a Győr némi meglepetésre 3-1-re kikapott a romániai Csíkszeredától, a Dac pedig hátrányból fordítva 2-1 arányban legyőzte a szerbiai Topolyát. Ma 17 óra 30 perctől játsszák a Győr Topolya bronzmeccset, a Dac Csíkszereda finálé 20 órakor kezdődik. Előkészületi labdarúgó mérkőzések Paks Komárno 4-1, Mezőkövest Košice 2-3, Olomouc Ruzsomberok 1-0, DVTK Michalovce ugyancsak 1-0, Teplice Trnava 2-0, Podbrezová Prešov 5-0, Trencsín Petržalka 4-2, Zlín Skalica 1-2, Zlaté Moravce Banská Bystrica 2-0, Inter Samorin szintén 2-0, Honvéd Kisvárda 2-1, Wolfsberger osztrák élvonalbeli csapat Nyíregyháza 2-0 és Újpest Kolozsvár 0-0. A spanyol Sergi Samper személyében Bajnokok Ligája győztes középpályást igazolt a labdarúgó NB1-ben szereplő Debrecen. A 31 éves futballista a Barcelonában, a Granadában, a Las Palmasban, majd Japánban, legutóbb pedig a lengyel Lubinban játszott. 9 év után elhagyja a Real Madrid labdarúgó csapatát Daniel Ceballos, aki 215 mérkőzésen lépett pályára, és 16 címet is nyert az együttessel. Márton Richárd 200 méteres pillangóúszásban Európa-bajnoki szintes idővel második lett a hét domb elnevezésű római nemzetközi viadalon. A versenynap szenzációját a holland Maritz Steenbergen szolgáltatta, aki 100 gyorson 51,68 század másodperces világcsúccsal diadalmaskodott. A kajakos Csépe Panna ezüst, a kenus Matkovics Lili Sára pedig bronzérmet szerzett hosszú távon a romániai Pitestiben zajló maratoni Európa-bajnokságon. Szép Balázs kiegyensúlyozott teljesítménnyel magabiztosan jutott tovább a férfi verseny elődöntőjéből a budapesti öttusa világkupa döntőn. A nők pénteki elődöntőjéből tovább jutott Guzi Blanka, Erdős Rita és Mészáros Emma, utóbbi azonban nem szerepel a vasárnapi fináléban, mivel aznap elutazik Barcelonába a jövő heti junior Európa bajnokságra. A mai zárónapon 10 óra 30 perctől rendezik a nők döntőjét, 14 óra 30 perctől pedig a férfiakét. A magyar női röplabda válogatott 141 perc alatt 3-2-re kikapott a vendég svéd csapattól az Európa Liga elődöntőjének első meccsén Kecskeméten. A párharc visszavágója szerdán lesz Örebróban. A másik ágon a szlovákok és az alapszakasz győztes szlovénok csatáznak a döntőért. Az első meccs ma 18 órától Nyitrán lesz, a visszavágó pedig szerdán. Fehér Luca szerezte a magyarok második érmét is a Duna Arénában zajló junior műugró Európa-bajnokságon, miután toronyugrásban a második helyen végzett a 14-15 évesek korcsoportjában. A szlovák férfi kosárlabda válogatott 115-80 arányú vereséget szenvedett a házigazda lengyel együttestől a krakkói előkészületi mérkőzésen. A magyar női junior kézilabda válogatott pont nélkül jutott középdöntőbe a kínai Csincsungban zajló korosztályos világbajnokságon, miután 27-25 arányban kikapott Lengyelországtól a csoportkör zárófordulójában. A magyar férfi strand kézilabda válogatott 2-0 arányú vereséget szenvedett a házigazda és címvédő Horvátországtól a zágrábi világbajnokság negyeddöntőjében. A vitorlázó Érdi Mária az újabb Európa-bajnoki cím megszerzése után az őszi világbajnokság helyszínén Írországban folytatta a felkészülést, majd a hétvégén Los Angelesbe utazott, és a 2028-as olimpia helyszínén edzőtáborozik. Az elődöntőben Marozsán Fábiánt búcsúztató, második helyen rangsorolt spanyol Alejandro Davidovics Fokina nyerte a Majorkán rendezett füvespályás férfi tenisztornát. A világranglista 25. helyezettje a szombati fináléban 7-6-6-3 arányban legyőzte az amerikai Ethan Quint. George Russell, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma 1-es osztrák nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat az élről. A 28 éves pilótának ez az idei negyedik, pályafutása 12. pole pozíciója. A kvalifikáció utolsó percében a négyszeres világbajnok holland Max Verstappen kicsúszott a Red Bull-lal, rögtön jött a sárga zászló, ami miatt a mezőny nagy része már nem tudta befejezni gyors körét. Russell viszont még éppen képes volt erre, és diadalmaskodott. Igaz, győzelmét csak jó néhány perccel a leintés után hirdették ki. Russell mögül a két Ferrari pilóta, a monacói Charles Leclerc és a hétszeres világbajnok brit Lewis Hamilton startolhat, míg az összetettben élen álló olasz Andrea Kimi Antonelli, Russell Mercedes-es csapattársa a negyedik helyről kezdheti meg a ma 15 órakor rajtoló 71 körös futamot. A spanyol Raúl Fernández nyerte a sprint versenyt a MotoGP kategóriában a gyorsasági motoros világbajnokság holland nagydíján. Az összetett világbajnoki pontversenyben él lovas olasz Marco Bezzecchi, aki a múlt héten Brünnben nem vehetett részt a főversenyen, mert a sprintben történt bukása után megütött egy pályabírót, a negyedik helyen ért célba, ezzel növelte előnyét.
0: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: 7 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Oktalan lenne összekötni a költségvetési szavazást egy bizalmival, mondta a kormányfő. Lemond Alexander Vučić, szerb elnök. Szlovákiát ma extrém hőség éri el, 40 fok körüli délutáni hőmérséklet és fülledtség várható. Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Ürge Tamás, mondom a részleteket. Szlovákiát ma is extrém hőség éri el, a maximális hőmérséklet helyenként meghaladhatja a 40 Celsius fokot. A meteorológusok ezért első, másod és harmadfokú figyelmeztetést adtak ki. A legmagasabb fokozat az ország déli és nyugati részén van érvényben. Ez az időjárás veszélyt jelent az emberi egészségre, fennáll a tűzesetek kialakulásának és terjedésének kockázata is, a hőség pedig a közlekedésben, különösen a vasútiban is fennakadásokat okozhat. Kellő folyadékbevitelt és a napon való tartózkodás kerülését ajánlják a szakemberek. Robert Fico miniszterelnök szerint nincs ok arra, hogy a jövő évi állami költségvetés parlamenti elfogadását összekapcsolják a kormány iránti bizalmi szavazással. A Szombati Párbeszédek című rádióműsorban úgy fogalmazott, a koalíció számára a költségvetés elfogadása elsődleges cél, és senki sem érdekelt az ideiglenes költségvetési gazdálkodásban. Fico arról is beszélt, hogy ha az SNS és Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter között nem születik megegyezés, akkor személycserére kerülhet sor. Hozzátette, Tarabát szakmailag felkészült miniszternek tartja, ugyanakkor a tárca az SNS felelősségi körébe tartozik. Andrej Danko, az SNS elnöke közölte, nem támogatja a 2027-es állami költségvetést, ha a koalíciós partnerek nem fogadják el a javaslatát a 90 év feletti nyugdíjasok járandóságának emeléséről. A Nemzeti Párt azt szeretné, hogy minden 90 évnél idősebb nyugdíjas legalább a minimál nyugdíj kétszeresét, vagyis közel 900 eurót kapjon havonta, függetlenül attól, mekkora nyugdíjat állapítottak meg számára korábban. Szlovákiában mintegy 26.090 év feletti nyugdíjas él, átlagos havi nyugdíjuk jelenleg mintegy 560 euró. Néhány héten belül, 14 év után lemond elnöki tisztségéről Alexander Vučić, szerb elnök, ugyanakkor továbbra is aktív szerepet kíván vállalni a politikában, és pártja felkérésére részt vesz a következő parlamenti választási kampányban, jelentette be maga a szerb államfő egy belgrádi nagygyűlésen. Hangsúlyozta, hogy az ország folytatni kívánja európai integrációját, miközben fenntartja hagyományos kapcsolatait Oroszországgal és Kínával. A másfél éve tartó ellene szóló tiltakozásokra utalva azt állította, hogy azok mögött külső érdekek álltak, ugyanakkor híveit arra kérte, hogy utasítsanak el minden erőszakot és politikai nézetkülönbségek ellenére is őrizzék meg a társadalmi békét. Az Európai Bizottság mentőcsapatokat és egyéb sürgősségi segítséget küld Venezuelába, miután szerdán kettős földrengés rázta meg az országot, amely az ENSZ szerint legalább 1430 ember életét követelte, és több mint 50 ezer embert eltűntként tartanak nyilván.
0: Időjárás.
1: Folytatódik a szokatlanul erős hőség, 35 fok feletti, egyre több felé 40 fok körüli délutáni hőmérséklettel és növekvő füllettséggel. Déli irányú légmozgás mellett több gomoly felhő adhat árnyékot a délután folyamán. Este elszórtan kevés területet érintően kialakulhat zápor, de az ország nagyobb részén jellemzőbb lesz a csapadékmentes idő és a szárazság, aszály tovább fokozódik.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Balesetről, sebességmérésről nincs információnk. A jelenlegi trópusi hőségben ne hagyjanak bezárva embereket vagy állatokat a járművekben. Közlekedjenek biztonságosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Szeretni munka, ne csupán szeressetek, legyetek, mint Urunk, maga a szeretet. A 400 évvel ezelőtt német evangélikus családban született Angelus Silesius, pap, orvos, misztikus és vallási költő gondolatával köszöntöm tisztelettel a kedves hallgatókat. Mai témáink: mindenki egy dénárt kapott a munkájáért, azok is, akiket korán fogadtak fel, és azok is, akiknek csak egy órát kellett dolgozniuk. Igazságtalanság történt volna? Mudi Róbert berzétei lelkipásztor.
1: Isten nem igazságtalan. Az a későn jövő is komolyan megszenvedett azért az egy dénárért, azzal, amit az útszélen állva érzett, hogy aggódott, emésztette magát, amíg nem találta meg a helyét a munkások közösségében.
0: A kisgéresi gyülekezet és kisgéresi alapiskola Mustármag bábcsoportja ismét aranysávos minősítésben részesült, ezúttal a királyszülő bábjátékukért. Furik Mária a darab egyik rendezője.
2: Tavaly utaztunk haza, akkor a buszban kérdezte a papnéni, hogy nekem melyik volt a kedvenc történetem gyerekkoromban a Bibliából, és én mondtam, hogy nekem az, amikor a Salamon király ketté akarja vágatni a gyereket. Kicsit úgy ledöbbentünk, hogy is lehetne színpadra vinni.
0: A bábos gyerekek elképzelték, milyenek lennének felnőttként.
3: Amit megtanítanak a gyerekemnek, hogy higgyen Istenben, és az ő útját kövesse, járnánk templomba.
0: Gyakorlatorientáltabb lesz a református teológiai kar, missziológia, diakónia és szociális gondoskodás alapképzése. Szénási Lilla dékán helyettes.
4: Ennek az új képzésnek az egyik legfontosabb jellemzője, hogy saját maguk tapasztalhatják meg azt, hogy hogyan zajlik a segítségnyújtás a mindennapokban.
0: Kedves hallgatók, ezek a mai témáink, kérem tartsanak velem az elkövetkezőt.

0: egész napi fáradozás jutalma. Egyeznek bele a korán reggel felfogadott szőlőmunkások. A később kezdőket is azzal veszik fel, hogy majd megkapják, ami jogosan megilleti őket. Végül az egyesség szerint mindenkit egy dénárra jutalmaznak, azokat is, akik csak egy órán dolgoztak. Vagy mégis igazságtalan lenne a szőlős gazda? A kérdésre a választ Mudi Róbert berzitei lelkipásztor adja meg ige hirdetésében.
1: A négy szelek felől jöjj elő, ó lélek, és lehelj a mi csontjainkba, hogy megéledjünk. Amen. Isten igéjét Máté evangéliumából olvasom, a 20. fejezet első 16 versét. Amikor beesteledett, így szólt a szőlős gazda a vincelléréhez. Hívd össze a munkásokat, és add ki bérüket, kezdve az utolsókon, az elsőkig. És fejenként egy dénárt kaptak. Amikor az elsők jöttek, azt hitték, hogy ők majd többet kapnak, de ők is csak egy-egy dénát kaptak. Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen. Ezek az utolsók csak egy órát dolgoztak, mondták, s ugyanúgy bántál velük, mint velünk, akik viseltük a nap terhét és hevét. Barátom, felelte egyiküknek, nem követek el veled szemben igazságtalanságot, nem egy dénárban egyeztél meg velem? Fogd, ami a tied, és menj. Én az utolsónak is annyit szánok, mint neked. Vagy nem tehetem a sajátommal azt, amit akarok? Rossz szemmel nézed, hogy jó vagyok. Így lesznek az utolsók elsők, az elsők meg utolsók. Drága testvérek, kedves rádióhallgatók, az imént felolvasott bibliai történet Jézusnak az egyik legmegbotránkoztatóbb és legnehezebben érthető példázata. Az ember gondolkodás módjába ugyanis nem illik bele, tőlünk annyira idegen a példázat üzenete. A szőlős gazda hajnalban munkásokat fogad, aztán 9-kor délben, délután 3-kor, végül még 5-kor is a 11. órában. Az akkori korban 6 óráig tartott a munkaidő, tehát még egy órával a befejezés előtt is vesz fel munkásokat. A nap végén pedig ugyanazt a bért adja mindenkinek. Tehát ugyanannyit kap az, aki 12 órát dolgozott, mint aki csak délután 5-kor lett felfogadva. És valljuk be őszintén, bennünk is megszólal az egész napot végig dolgozó munkások hangja. Ez így nem igazságos. Hiszen mi is egy olyan világban élünk, ahol azt tanuljuk, hogy mindenki annyit kapjon, amennyit dolgozott. A teljesítmény alapján mérünk. A példázat azonban nem a munka világáról szól, hanem Isten országáról és az ő nagy kegyelméről. Figyeljük meg, hogy a gazda senkit nem csap be. Az első munkások megkapják azt, amiben megegyeztek. A probléma nem az, hogy ők mennyit kaptak, hanem az, hogy a többiek is ugyanannyit kaptak. És itt érkezünk el a példázat szívéhez, hogy Isten nem csak igazságos, hanem Isten kegyelmes is. És a kegyelem mindig több annál, mint amit mi megérdemlünk. Ezért van helye Isten országában annak is, aki gyermekkorától hűségesen jár az Úr útján, és annak is, aki életének utolsó órájában talál rá Krisztusra. Gondoljunk csak bele, ezért lehetett ott a paradicsomban a jobb oldali lator, aki szinte az utolsó pillanatban fordult Jézushoz. Egész életében bűnözött, még a saját szavai alapján is megérdemli a kereszthalált, és mégis élete utolsó perceiben, a mai történet kontextusában 5 óra 58 perckor hisz, és Jézus azt mondja neki, még ma velem leszel a paradicsomban, mert az üdvösség nem jutalom a jó teljesítményért, hanem ajándék Krisztusért. És talán éppen ez az, amit ma különösen fontos meghallanunk, hiszen mi hajlamosak vagyunk összehasonlítgatni magunkat másokkal, akár a gyülekezetben is. Ki mennyit dolgozott? Ki mióta szolgál? Ki mennyit tett le az asztalra? Jézus azonban nem erre irányítja a figyelmet, hanem a gazdára. Arra, aki újra és újra kimegy az útra, és hívja az embereket. Számomra mindig megindító ebben a történetben az, hogy még az utolsó órában is kimegy. Még akkor sem mond le senkiről, mert ilyen a mi Urunk. Van, aki egész életében vele jár, van, aki csak későn talál rá, de Krisztus mindenkit keres. Talán van ma valaki, aki hallja ezeket a dolgokat, és közben úgy érzi, hogy bizony ő elkésett. Túl sok elmulasztott év, túl sok hiba, túl sok bűn van mögötte. Jézus azt üzeni, még nincs késő. A gazda még az utolsó órában is hív. Gyere te is a szőlőbe, csatlakozz a munkásokhoz, a hívekhez.

0: Gondoljatok bele azokba az emberekbe, akik még délután 5-kor is ott álltak az útszéleken. Valószínűleg nem voltak a legerősebbek, hisz azokat elvitték még kora reggel. Lehet, hogy betegek voltak. Talán sérültek voltak, valami miatt nem voltak ott azok között, akik dolgozhattak. Gondoljatok bele, testvérek, ezek az emberek mit érezhettek ott belül. Ma nem tudok kenyeret tenni a szeretteim asztalára. Nem vagyok elég jó, nem kellek senkinek. Szeretnék valamit én is tenni, szeretnék én is ott lenni a szőlő munkások között, de csak ott álltak, és lassan vége a napnak. Mit érezhettek ezek az emberek? Drága testvér, mit érezhet az, aki látja, hogy a napjának lassan vége? Telik az idő, lassan öregszünk, nem sokára el kell menni, és én még mindig nem vagyok ott a munkások között. Vagyis nincs bebiztosítva a holnapom. Magam ereje szerint tenném a magam dolgát, de nem vagyok elég jó abba a csapatba. Mennyien vannak ma olyanok, testvérek, akik ezt érzik a gyülekezettel kapcsolatban? Talán nem olyan az életem, mint másoknak. Talán nem annyira rendezett, más közegből jöttem. Nem neveltek hitben, nem voltak talán annyira vallásosak a szüleim, és ott állok az út szélén. Telik az idő, és egyre elkeseredettebb vagyok. Talán te is így hallgatod ma ezt az ige magyarázatot, drága testvér. A nagy kegyelem azonban az, hogy a gazda hív. Ma még lehet, ma még szabad jönni. Akkor is, ha talán később lépsz be a munkások közé. Aki mozdul a gazda hangjára, az mind megkapja a megígért 1 dénárt, vagyis a napi megélhetéshez szükséges összeget. Az 1 dénár ezüstpénz, ami a történetben szerepel, 1 munkásnak volt az átlagos napi keresete. Ez elég volt ahhoz, hogy egy család túlélését fedezze. Ételt és italt, valamint a legszükségesebbeket meg lehetett belőle venni egy család számára. Aki tehát elmehetett napszámba, az a megélhetéséhez szükségest meg tudta kapni. Ezért is volt fontos, gyakorlatilag élet-halál kérdés, hogy munkása-e valaki a gazdának vagy sem. Drága testvér, ez ma is élet-halál kérdés. Örök élet vagy örök halál kérdése. Talán csak annyi változott, hogy Isten mindenkit hív. A gazda mindenkit megszólított Jézusban. Lehet jönni, sőt még hívogatni is lehet a gazda nevében. Ezért is volt fontos, gyakorlatilag élet-halál kérdés, hogy munkása-e valaki a gazdának vagy sem. Drága testvér, ez ma is élet-halál kérdés. Örök élet vagy örök halál kérdése. Talán csak annyi változott, hogy Isten mindenkit hív. A gazda mindenkit megszólított Jézusban. Lehet jönni, sőt, még hívogatni is lehet a gazda nevében másokat a megtérésre. De mi van azokkal, akik irigyek? Ez a példázat az emberi irigységről is szól, testvérek. Isten igazságos, és mindenkinek megadja az 1 dénárt. Mindenki bemehet az örök életbe. Csak mi emberek szoktuk még ezt is elrontani. Irigyeljük a másiktól, hogy az talán kevesebb munkával mehetett be. És ez a példázat egyik nagy tanítása. Isten nem igazságtalan. Higgyétek el, az a későn jövő is komolyan megszenvedett azért az 1 dénárért. Talán nem a munkájával, hanem azzal, amit az útszélen állva érzett, hogy aggódott, emésztette magát, amíg nem találta meg a helyét a munkások közösségében. Nincs mit irigyelni azokon, akik később csatlakoznak. Sőt, igazából azok szenvednek kevesebbet, akik már gyermekkoruktól, vagyis a nap kezdetétől ott vannak a szőlőben, hisz ez egyfajta biztonságot ad. Tudják, hogy van gazda, hiszen minden az övé. Minden az övé, ami körülveszi őket, s tudják, hogy lesz ajándék a nap végén. Drága testvérek, a gyülekezetben, egy-egy hívő közösségben nincs helye az önérdemnek. A presbiteri szolgálat, vagy bármilyen szolgálat, ez nem kitüntetés, hanem kegyelem. Köszönöm, hogy tehetem. Nem azért szolgál valaki, mert többet ér a többieknél, hanem azért, mert Krisztus kegyelme munkálkodik benne. A régóta presbiter, az új presbiter, a rendszeres templomba járó, és az, aki ma talán hosszú idő után ismét hallgat igét. Mindannyian ugyanarra a Krisztusra szorulunk. Ezért ne azt nézzük ma, hogy ki mennyit tett, hanem azt, hogy milyen jó a mi Urunk, hogy én is, és mások is még tehetnek. Ő megmenti azt, akit mi nem mentenénk meg, ő hívja azt is, akit mi meg sem szólítanánk, akiről mi már rég lemondtunk. Az Isten soha nem mond le senkiről sem. Aki igazán bűnbocsánatot kapott, az soha nem számolgat, hogy mi jár még neki az Istentől, mit nem kapott még meg. Aki Jézus bűnbocsátó kegyelmét már elfogadta, az nem irigy másokra, hanem szívből, örömmel szolgál az Istennek és teszi a dolgát. Örül a későn jövőknek is, háza népét, a szeretteit pedig a munkát korán elkezdők biztonságával ajándékozza meg. Mert bár lehet későn is csatlakozni, de igyekezzünk minél hamarabb a gazda közelében lenni. Igyekezzünk bemenni, mert ez esetben az egy dénár áldásait már itt a földön, a munka közben megtapasztaljuk. Már a miénk, mert ő biztosan megadja, amit ígért. És ezért hálával teli az életem, a szőlőmunkások lelki békéje vesz körül, ez a hívő élet, testvérek. Tiszta szívemből kívánom, hogy ezt mindannyian megtapasztaljuk. Amen.
1: A szőlőmunkások példázatát Mudi Róbert berzéti lelkipásztor hozta közelembe a hallgatók számára.

0: A Bábosok és Színjátszók országos seregszemléjén a dunamenti tavaszon idén is sikeresen szerepelt a Kisgéresi Alapiskola és a Kisgéresi Református Egyházközség Mustármag bábcsoportja. A szakmai zsűri aranysávos minősítésben részesítette előadásukat. A Király szülő című bábjátékokban Salamon király egyik bölcs döntésének történetét dolgozták fel. A báb előadás hátteréről Furik Máriával, a darab egyik rendezőjével beszélgetünk.
1: Minden évben már hazafele Dunaszerdahelyről kiválasztjuk a jövő évi darabot, és amikor tavaly utaztunk haza, akkor a buszban kérdezte a papnéni, hogy nekem melyik volt a kedvenc történetem gyerekkoromban a Bibliából, és én mondtam, hogy nekem az, amikor a Salamon király ketté akarja vágatni a gyereket. Kicsit úgy ledöbbentünk, hogy hogy is lehetne ezt színpadra vinni, de aztán a tiszteletes asszony átgondolta, és hát nagyon szépen megoldotta.
2: Meglepetéssel fogadta ezt a gyerekkori történetet, hogy ezt hogyan lehetne földolgozni?
1: Meglepett engem az eleje, ugye Janikowski év van, és ezért Janikowskinak a Ha én felnőtt volnék darabját, vagyis hát könyvét vitte bele az elejébe, és szinte csak a végén jelenik meg a bibliai történet. Én el is csodálkoztam ezen, mert ez egy rövid történet igazából, és én nem is tudtam volna el se képzelni, hogy hogy lehet ebből egy színpadi művet írni, tehát ez számomra egy nagy csoda volt, hogy ő ezt a kettőt így össze tudta kombinálni.
2: Elképzelhető, hogy ez most egy kicsit másabb előadás volt, mint a korábbiak, hiszen a korábbiak szinte elejétől a végéig evangéliumi üzenetet tartalmaztak, itt pedig csak úgy menet közben valahogyan belecsöppenünk egy ókori történetbe.
1: Hát igen, elég jó hangú gyerekeink vannak, úgy gondoljuk, hogy nagyon szépen tudnak énekelni, úgyhogy most már 2-3 éve mindig erre építjük a dolgokat, hogy sok legyen benne a dal, sok mondókát használunk, rengeteg ritmussal dolgozunk, és most is szerintem azért lett ez az eleje ilyen Janikowski, egy kicsit talán nekem inkább még a szerkesztett játékokra is hajazott ez a színpadi mű. Kíváncsian várom, hogy mit fog majd a zsűri mondani.
2: Nehéz volt összeállítani, hogy azért meglegyen az a bibliai üzenet is, amelyik minden darabnak a végén kell, hogy kicsengjen, tehát hogy ezt a kettőt összehozni.
1: Hát ezt inkább a papnénitől kellene kérdezni, ugye ő rakta össze a dolgokat, de én nekem ez olyan nagyon kerek volt az első pillanattól, amikor megmutatta a szövegkönyvet, megmutatta a bábokat, hogy is képzeli el. Nekem rögtön összeállt, és fantasztikus volt szerintem első pillanattól kezdve.
2: És neked ebben mi a szereped? Mint tudjuk, hogy a tiszteletes asszony ő, aki az egészet megkomponálja, de a segítőknek mi a feladatuk?
1: Hát ugye mi hozzuk aztán az ötleteket, színesítjük a dolgokat. Én konkrétan általában mindig a zenét csinálom, ugye én nagyon szeretem a zenét, szeretem a népdalokat, kiválasztom a mondókákat, a hangszereket, rengeteg hangeffektussal dolgozunk, nagyon sok ilyen mindenféle népi hangszerem van, amit bele tudok vinni a darabba, én ezzel színesítem, de van egy másik anyuka, aki szintén segít nekünk a rendezésben, Veronika, ő neki pedig nagyon jó kreatív ötletei vannak, tehát hasonlóan, mint a papnén, ilyen különlegesen tudja látni a dolgokat, és akkor így szerintem így hárman sok mindent hozzá tudunk tenni még.
2: Hogyan zajlanak ezek a felkészülések? Egyes előadásra, amelyiknek a csúcspontja, hogy eljussanak ide Dunaszerdahelyre, a dunamenti tavaszra?
1: Hát a folyamat az úgy néz ki, hogy általában mindig a második fél év elejétől elkezdjük a próbákat, és eleinte ilyen hosszú összpontosításokat tartunk, azok általában szombatonként egy fél napot vesznek igénybe, és amikor van 3-4 ilyen összpontosítás, akkor már annyira összeáll a gyerekek fejében is a darab, hogy utána már mindig csak egy ilyen 2 órás próbákat szoktunk tartani, és akkor már csak formáljuk, igazítjuk. Mindig imával kezdjük, valamelyik gyerek szokta általában kérni, hogy ugye mit szeretne, megköszöni az Istennek, hogy együtt lehetünk, illetve kéri, hogy jól menjen a próba, és a próbák után pedig ugyanígy megköszönjük, hogy sikerült, hogy együtt lehettünk, hogy jól éreztük magunkat, és hát mindig kérjük, hogy azért ugye legyen meg az eredménye is ennek a munkának.
2: Közönség értette a üzenetét ennek a darabnak?
1: Egy hatalmas ledöbbenés, ugye én lent ültem, mert én lentről adom a zenét, hogy lássam, mi történik a színpadon, és én ott rögtön az első sorban hallom a gyerekeket, és elég apró gyerekek voltak a közönségben, és amikor azt mondta a Salamon, hogy Katona, vedd ki a kardod, és vágd ketté a gyereket, egy hatalmas ledöbbenést hallottam, hogy ez most komolyan mondja, hogy ketté kell vágni azt a gyereket, hogy szerintem igen, hogy rájönnek arra, hogy miért hozta a Salamon ezt a döntést, vagy miért adta ezt a parancsot, hova akart kiukadni.
2: Tehát jó érzés, amikor lehet látni, hogy gyerekek figyelik a történetet, hogy mi is lesz ennek a kicsengése, vagy mi lesz a folytatása, és amikor egy-egy ilyen beszóláson ledöbbennek. És gondolom, akkor meg is könnyebbültek lehetett látni, hogy megkönnyebbültek, amikor azt mondta, hogy látja, hogy ki is az anyja ennek a gyermeknek.
1: Igen, igen, nagyon sokat ad szerintem a színészeknek, ezeknek a gyerekeknek, akik a színpadon állnak, hogy van visszajelzés. Én látom rajtuk, hogy amikor nevetnek a poénokon, akkor ők rögtön belelkesülnek, sokkal több életet beleadnak egy-egy darabba, egy előadásba, és amikor unott a közönség, vagy nincs is közönség, akkor pedig olyan laposabb azért a dolog.
2: Miért szeret ebben a bábcsoportban együttműködni a gyerekekkel, a tiszteletes asszonnyal és mindenkivel, akik azon dolgoznak, hogy meglegyen az üzenet és szép legyen ez az előadás?
1: 12 évvel ezelőtt cseppentem bele, amikor a nagyfiam még kicsi iskolás volt, oda járt hozzánk alapiskolába. Szerettem volna, ha ő is bábozik, de valahogy ő annyira félt mindig ugye nélkülünk elmenni bárhová is, és emiatt cseppentem bele a dologba, és most meg már el se tudom képzelni, tehát rengeteg dolgom van, nagyon-nagyon sok csoportom van, és mikor azon gondolkodok, hogy mit hagyjak abba, valahogy a báb soha nem jut eszembe, mert nagyon sokat ad. Én nagyon szeretek zenélni, nagyon szeretem azt, amikor össze kell válogatni a dalokat, a mondókákat. Látom a gyerekeken, hogy ők is élvezik, és hát itt pedig egész héten ez egy kirándulás nekünk.
0: Furik Máriával, a Kisgéresi Mustármag bábcsoport egyik rendezőjével beszélgettem. Az idei Dunamenti tavaszon aranyminősítéssel értékelt a Királyszülő című bábjátékukról.

0: A királyszülő bábjáték Janikovszky Éva, ha én felnőtt volnék könyvre alapozott. A Mustármag bábcsoport tagjait kérdeztem az előadásukról.
1: Tóth Fanni.
2: Tóth Blanka.
3: Kis Gáspár.
4: Blaná Mátyás.
1: Két anyuka összeveszik egy kisgyereken, hogy melyiküké, és eléviszik egy bölcskirály elé, megkérik, hogy dönts el, hogy melyiküké az anya, és ő azt tanácsolja, hogy vágják ketté, és az egyik anya felkiált, hogy ne tegye, és a másik meg azt mondja, hogy ez így lenne igazságos, és ebből rájön a bölcskirály, hogy azért a gyerek, aki félt és szereti.
0: Ez a történetnek a beleje, de sokkal hosszabb ez a történet. Mi minden van még ebben?
2: Janikovszky Évától sok könyvünk van, papné nagyon szereti elővenni, és innen vette az kezdeti ötleteket, hogy ha én felnőtt volnék, milyen lennék, és akkor ez a tipikus gyerekkori álmodozás, hogy akkor bármit megtehetek szülőként, és akkor így szépen átmegyünk abba a végére, hogy azért kemény a szülőség, akárhogy is nézzük, de jó lenni szülőnek.
0: Ha én felnőtt lennék, mi minden hangzik el ezzel kapcsolatban?
3: Ha én felnőtt volnék, akkor mit csinálnék? Például egész nap csak tornacipőben járnék, vagy megennék egy-egy nagy tábla, csak itt minden ebéd előtt, meg az, hogy ha én felnőtt volnék, akkor király volnék. Hát így vezetődik át a történet a bibliai történethez.
0: Ha ti majd felnőttek lesztek, akkor ti mi mindent fogtok csinálni? Mennyire tudtok meríteni ebből a történetből?
1: Biztos, hogy sok mindent. Az első, amit úgy megtanítanak a gyerekemnek, hogy higgyen Istenben, és az ő útját kövesse. Járnánk templomba, járjam bábra, meg olvassa a Bibliát.
0: És jó felnőttnek lenni?
1: Jó is, meg nem is. Sok a felelősség, sok minden hirtelen rájuk szakad, de szabad akaratuk van, dönthetnek saját maguk.
2: Szerintem nagyon egyszerű, jól kell beosztani az időt. Van egy időszak, mikor még fiatal az ember, be kell járni a világot.
3: Szerintem borzasztó lesz felnőttnek lenni. Túl sok a felelősség, szerintem.
0: Amikor készültetek erre a darabra, akkor milyen üzenetek hangzottak el?
1: Szerintem az, hogy jó felnőttnek lenni, és hát, hogy milyen is egy igazi szülő, hogy mennyire szeretni tudja a gyermekét, és hogy bármit megtenne érte, még az életét is feláldozná, és szerintem ez a legfontosabb. Nehéz szülőnek lenni, de egyben nagyon jó, hogy felneveled a gyereked, ahogy te akarod, és olyan hitben neveled, ahogy te akarod.
0: Még volt az igazi szülő? Egy gyereken veszekedett két anya. Miből lehetett megtudni, hogy kié az a gyermek?
1: Másik anya annyira szerette a gyerekét, hogy inkább odaadta volna a másik anyának, csak az gyermek élete ne vesszen kárba.
0: Nektek mit üzent ez a történet?
3: Ugye az anyuka, aki volt a gyerek, az nagyon szerette azt a gyereket, és hát ugye inkább odaadta volna a másiknak, csak ne halljon meg. Tudja, hogy életben maradt.
0: Miért volt bölcs az a király? Meglátta-e, hogy ki az igazi anya, és hogyan látta ezt meg?
2: Egyszerűen hitt Istennek. Volt ott ugyebár, hogy imádkozik, és mit kérjen, és akkor adták a tanácsot a többi nagy király is. Hát jól választott. Az úr egyszerűen rámutatott, hogy neki ez lenne a dolga, ez az ő uta. Szerintem minden embernek van egy ilyen döntési része, amikor a jó Isten megmutatja, hogy hol helyezkedjen el, és ott kell maradni, és jó lesz minden.
0: Ugyanakkor Salamon is apa volt, mert neki is voltak gyermekei.
2: Nem is jó apa, de amúgy igen. Hát nem tudom, szerintem ez egy eléggé nesős sztori, de szerintem bármit, ha bárhova belerakjuk, kicseréljük az embereket, bármire, vagy egy gyereket egy isteni áldásra, akkor egyszerűen ugyanúgy láthatjuk, hogy a fő üzenet mégis az, hogy amit Isten adott nekünk, hát azt meg kell tartanunk, és egyszerűen akárhol is van, meg kell őrizni, mert ez szép és jó lesz.
0: Hogyan készültetek erre a darabra?
1: Nagyon nagy örömmel. Most vannak kisebbek is, és azok meg még nagyobb izgalommal, lendülettel, szóval vártuk nagyon.
2: Nagyon jól mentek a próbák, nagyon sok dicséretet kaptunk, ez is buzdított.
0: Ti is részt vettetek a báboknak a kialakításában?
3: Egyedül Matyi vett. Hát a bábcsoport többi tagja úgy annyira nem. Mi csak eljátszottuk a szerepünket, nem mi alakítottuk ki a bábokat.
0: Tehát akkor te voltál az egyetlen, aki részt vett a báboknak az elkészítésében. Miből készültek?
2: Karton papírból elsősorban, de ez múlt éven és azelőtt éven is bevált, és szerintem nagyon jó, könnyen lehet használni. Hát a papnéni is sokat segített nekem azért, támogatott, hogy megcsináljam, de amúgy nem volt annyira nehéz. Hát egy kicsit azért meg kellett vele áradozni, de amúgy láthatóan megjött az eredménye, és megérte, mert nagyon szépen mutatott szerintem. Ha megnéznek a nézők vagy a hallgatók egy képet erről az előadásról, szerintem elbámulnának.
0: Mit kellett segítenem? Családdal együtt közösen készítettétek.
2: Elég sokszor volt belőle egy kis idegösszeomlás, egy kicsit, hogy nem így megy, meg mindig leesik, főleg az én karakteremnél, az apukánál a fej, hát az borzalom volt. Még itt is ellenőrizni kellett, hogy nem lesz gond, mert nagyon ötletesek, és ezzel is jár, hogy jól kell rá vigyázni, mint például, hogy összehajtva, vagy csak meg kell fordítani, vagy felakasztani. Mindig minden egyes bábnak van egy kis ilyen plusz dolga, aminek van egy ilyen kis csavarra, amivel könnyebben tudunk megmutatni a nézőnek, hogy mit is kéne látni.
1: Amikor egy nagyobb bábról van szó, és többen kell mozgatni, azért ott van nehézség, de szerintem, hogyha sokat vagyunk együtt, akkor tudunk csapatban dolgozni.
4: Nem annyira nehéz ezeket mozgatni, de nagyon óvatosan kell velük bánni, mert ha nagyon erősen mész neki, akkor azért szétjött.
0: Mi jelenti számotokra a legnagyobb élményt a bábozásban?
3: Az, amikor itt fellépünk, és amikor már így vége, akkor így meg lehet nyugodni, nem kell már többet izgulni, hogy fog sikerülni, mert már előadtuk. Ha mondjuk utána is kell még izgulni, hogy milyen sávot kapunk, viszont amikor a sávot is megkapjuk, akkor már így meg lehet nyugodni.
0: Akkor is megnyugodtok, hogy esetleg nem olyan besorolást kaptatok, amilyet szerettetek volna?
2: Már a zsűri se érdekel nagyon, se a közönség. Isten igét szolgáltatjuk, hát az felér mindennel.
0: És neked mi a legnagyobb élmény?
2: Hát amikor mindenki engem néz, és ki tudom magamat adni, annál jobb élmény nincs is.
1: Nekem az a pillanat, amikor fent vagyunk a színpadon, és élvezzük, és még amikor azt látjuk, hogy a gyerekek is ugyanúgy csodálkoznak, és csendben ülnek.
4: Az a legnagyobb élmény, mikor látszik, hogy mennyire értik és felfogják, az nagyon jó.
0: A király bölcsességére utal, hogy a valódi anya kapta meg a gyermeket. Erről beszélgettünk a Mustármag bábcsoport tagjaival.

0: Idén szeptembertől gyakorlatorientáltabb lesz a Sej János Egyetem református teológiai karán zajló missziológia, diakónia és szociális gondoskodás alapképzés. A cél, minél több tapasztalatot szerezve könnyebben elhelyezkedni a szociális intézményekben. A képzésről, amelyre 2026. augusztus 10-ig várják az érdeklődők jelentkezését, Szénási Lilla dékán helyettessel beszélgetünk.
1: Ez a szak azoknak szól, akik szeretnének embereken segíteni, és fontosnak tartják a közösségi szolgálatot, szociális munkát és a keresztény értékeket. A hallgatók ezen a tanulmányi programon megtanulhatják, hogy hogyan támogathatják az időseket, a betegeket, a fogyatékkal élőket, vagy éppen a nehéz helyzetben lévő családokat, vagy más segítségre szoruló embercsoportot. A képzés a klasszikus szociális munkával összehasonlítva nem csak arra készít fel, hogy hogyan nyújtsanak gyakorlati segítséget, hanem arra is, hogy hogyan figyeljenek oda az emberek lelki szükségleteire és az érzelmi problémáikra.
0: Mit tanulnak a hallgatók a képzés során?
1: Hát a képzés során a hallgatók megismerkedhetnek az emberek életét érintő társadalmi problémákkal, például a szegénységgel, a magánnyal, a betegségekkel, vagy a családi nehézségekkel. Megtanulják azt is, hogy hogyan lehet segítséget nyújtani különböző élethelyzetekben, hogyan kell kommunikálni a rászoruló emberekkel, és hogy hogyan lehet közösségi programokat, vagy valamilyen segítő szolgáltatásokat szervezni. Emellett betekintést kapnak a pszichológia, a pedagógia, a teológia alapjaiba is, hogy jobban megértsék az emberek problémáit, valamint a fizikai és lelki szükségleteit, és hogy ezekből kiindulva szakszerűen tudjanak ezekre reagálni.
0: Milyen arányban van a gyakorlat és az elmélet, illetve tehát, hogy mennyire gyakorlati ez a képzés?
1: Ennek az új képzésnek az egyik legfontosabb jellemzője, hogy nem csak elméleti tudásra épül, hiszen a hallgatók már a tanulmányaik alatt intézményekben és szervezetekben szerezhetnek tapasztalatot, tehát így nem csak könyvekből tanulnak, vagy az előadásokból, a szociális munkáról, hanem saját szemükkel láthatják, és saját maguk tapasztalhatják meg azt, hogy hogyan zajlik a segítségnyújtása mindennapokban. Úgy gondoljuk, hogy ez segít abban, hogy magabiztosabban kezdjék meg a szakmai pályafutásukat majd a diploma megszerzése után.
0: A szakmai gyakorlatot hol tölthetik el, és ebben nyújt-e a református teológiai kar segítséget, vagy maguknak kell kiválasztani a helyszínt is?
1: A gyakorlat különböző szociális és egyházi intézményekben zajlik. A hallgatók dolgozhatnak idősek otthonában, fogyatékkal élőket segítő intézetben, közösségi központok, családsegítő szolgálatoknál magyarországi hallgatóink, vagy éppen egyházi szeretett szolgálatoknál, a mi esetünkben a diakóniai központban. A gyakorlat során megismerik az intézményeknek a működését, kapcsolatba kerülnek a kliensekkel, részt vesznek a mindennapi feladatokban. Ez nagyon értékes tapasztalatot jelent, hiszen valós helyzetekben tanulhatják a szakmának az alapjait. A karnak vannak gyakorló intézményei, de természetesen a hallgatók maguknak is választhatnak ilyen gyakorló intézményeket, és ebben az esetben a kar akkor szerződést köt majd az adott intézménnyel. A hallgatók a harmadik év téli szemeszterében vannak gyakorlaton, és ezt a szemesztert kizárólag gyakorlattal töltik majd, tehát 13 hét szakmai gyakorlatot kell teljesíteniük, és ez alatt az idő alatt valóban megismerhetik a segítő szakmának a mindennapjait. Gyakorlat során nem csak megfigyelőként lesznek majd jelen a tervek szerint, hanem hogy fokozatosan be tudnak kapcsolódni a feladatokba is, és így értékes tapasztalatokat tudnak majd szerezni, amiről, amikor visszajönnek a gyakorlatról, be is kell számolniuk.
0: Milyen készségeket fejleszt ez a képzés?
1: Van egy mentor, egy segítő, és hát a képzés során a hallgatók számára szükséges lesz megtanulni figyelmesen és empatikusan kommunikálni másokkal. Reménység szerint fejlődik majd a probléma megoldó készségük, megtanulják azt, hogy hogyan lehet konfliktusokat kezelni, és hát képessé lesznek együttműködni más szakemberekkel. Emellett elsajátítják a programok szervezésének, csoportok vezetésének és segítő beszélgetések lefolytatásának az alapjait is. És hát ezek nem csak a munkájukban, de én azt gondolom, hogy a mindennapi életben is nagyon hasznosak lesznek. tanulják.
0: Miért különleges ez a képzés, illetve mitől más az előző évek gyakorlatához képest?
1: A képzés különlegessége abban rejlik, hogy a szociális segítségnyújtást a keresztjéni értékrenddel kapcsolja össze. Hallgatók nem csak azt tanulják meg, hogy hogyan segítsenek embereknek a gyakorlati problémáik megoldásában, vagy szociális problémáik megoldásában, hanem azt is, hogy hogyan nyújtsanak lelki támogatást, és hogy hogyan forduljanak az embertársaik felé tisztelettel, szeretettel és együttérzéssel. Tehát a cél az, hogy a segítségnyújtás az embernek az egészére nézve, tehát testi, lelki és közösségi szükség életreire nézve is kiterjedjen.
0: Hol helyezkedhetnek el a végzettek?
1: Többféle területen is dolgozhatnak, éppen a képzésnek a széles spektrumából kifolyólag, hát lehetnek gondozók, lehetnek személyi asszisztensek, közösségi központoknak a munkatársai, vagy éppen egyházi szociális szolgáltatásoknak az alkalmazotta is, de emellett civil szervezeteknél, alapítványoknál, vagy más segítő intézményekben is találhatnak munkát, hiszen ez a képzés olyan tudást ad, amely sokféle segítő foglalkozásban használható vagy hasznosítható.
0: Kinek ajánlható a missziológia, diakónia, szociális gondoskodás szak?
1: Elsősorban azoknak ajánljuk ezt a képzést, akik szeretnek emberekkel foglalkozni, szívesen segítenek másoknak, és fontosnak tartják a társadalmi felelősségvállalást. Jó lehet azok számára, akik érdeklődnek a szociális munka, a közösségépítés, a lelki gondozás, vagy éppen az egyházi szolgálat iránt, és azoknak is megfelelő, akik olyan hivatást keresnek, amelyben a munkájukkal valódi értéket teremthetnek, és pozitív hatást gyakorolhatnak mások életére.
0: Milyen habitussal kell, hogy rendelkezzenek azok, akik jelentkeznek a missziológia, diakónia, szociális gondoskodás szakra, tehát erre a képzésre?
1: A legfontosabb tulajdonságok közé tartozik az empátia, a türelem, segítőkészség és a nyitottság. Fontos az is, hogy a hallgatók érdeklődjenek más emberek iránt, képesek legyenek meghallgatni őket, és tisztelettel forduljanak feléjük. Előnyt jelent a jó kommunikációs készség, az együttműködésre való hajlandóság és a felelősségteljes gondolkodás. Azok érzik magukat igazán jól ezen a pályán és ebben a hivatásban, akik örömüket lelik abban, hogy támogatást nyújthatnak másoknak és hozzájárulhatnak az élethelyzetüknek a javításához.
0: A tapasztalatok mit mutatnak, mennyire tudnak sikeresen elhelyezkedni a munkaerőpiacon?
1: A tapasztalataink jelenleg ezzel az alapképzéssel kapcsolatban pozitívak. A minisztérium most támogatja is ezt a gyakorlatorientált képzést, hogy azok, akik ilyen képzésen vesznek részt, és már szakmai gyakorlattal rendelkeznek, azok könnyebben el tudnak helyezkedni utána a munkaerőpiacon.
0: Színási Léla dékán helyettessel beszélgettünk arról, hogy idén szeptembertől gyakorlatorientáltabb lesz a Református Teológiai Karon a missziológia, diakónia és szociális gondoskodás alapképzés. Az érdeklődők augusztus 10-ig küldhetik el a jelentkezésüket.

kedves hallgatók, vallási műsorunk református kiadása ezzel véget ért. A most hallott egyházi műsor hétfőn, a 13 órai hírek után ismét meghallgatható. Elköszön a műsorvezető szerkesztő, Iski Ébolya. Áldás, békesség, a viszonthallásra.

0: Laudetur Jézus Krisztus.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Itt a Vatikáni Rádió.
1: Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
0: Önök a Vatikáni Rádió magyar műsorának heti hírösszefoglalóját hallják, amelynek szerkesztői Vértesajai László,
2: Gedő Ágnes
1: és Somogyi Viktória. Tartalmából. Leó pápa a konzisztórium megnyitó misnéjén. A háborút soha nem áldja meg Isten. Leó pápa a csütörtökön találkozott a szinódus kontinentális testületeinek vezetőivel. Pápai üzenet a Nemzetközi Caritas konferenciájára az egészségügyről. Isten irgalmát kell mutatnia a szenvedők felé. Leó pápa a konzisztórium megnyitó miséjén. A háborút soha nem áldja meg Isten.

0: A 14. Leó pápa által összehívott rendkívüli konzisztórium június 26-án pénteken kezdődött az eukarisztia ünneplésével a Szent Péter bazilikában. A bíborosok június 26-án és 27-én gyűlnek össze a Vatikánban, hogy elmélkedjenek a mai egyházat és a világot érintő kérdésekről. A találkozó a Szent Péter bazilikában bemutatott szentmisével kezdődött, amelyen a konzisztórium munkáját Szent Péter és Szent Pál oltalmába ajánlották, akik ünnepével zárul a tanácskozás. Prédikációjában Leó pápa emlékeztette a bíborosokat, hogy a konzisztórium éltető forrása maga Krisztus, ahogyan az evangélium hirdeti.
1: Io sono la vite vera.
0: Én vagyok az igazi szőlőtő. Kifejtette, hogy maga az evangélium készíti elő a talajt ahhoz, hogy gyümölcsöt teremjen. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Ezután három vezér elvről elmélkedett, amelyekre a megkülönböztetés irányulhat ezekben a napokban. A hit igazi szabadságában való osztozás, az egységben a béke ajándékának kérése, és az engedelmesség általi harmónia elfogadása. Miközben kérjük Istentől, hogy adjon nekünk erőt és bölcsességet, jelentős, hogy a konzisztóriumunk Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepének előestéjén kerül megrendezésre. Álljunk meg tehát, hogy megemlékezzünk a római katolikus egyháza két pilléréről, a két misszionárius vértanúról, akiknek prédikációja egyé vált életükkel odáig menően, hogy a Szentírás részévé vált, hangsúlyozta Leó pápa.
1: L'esempio dei santi Pietro e Paolo ci incoraggia a condividere nella fede e la vera libertà.
0: A Szent Atya először arra kérte a bíborosokat, hogy engedjék magukat Szent Péter és Szent Pál példája által vezetni, akik arra buzdítják a hívőket, hogy osztozzanak a hit igazi szabadságában. Kifejtette, hogy pontosan az Úr Jézussal való kapcsolatunk szabadít meg minket a bűntől és a félelemtől. Amikor arra hív minket, hogy kövessük őt, az apostolok utódaiként küld minket a világba. A hit az az erény, amelyet soha nem szabad magától értetődőnek venni, amely életet ad az egyháznak, mert ez a kegyelem táplálja az egyetlen szőlőtő vesszőit. Az élő egyház az az egyház, amely hisz a Szentlélek szívünkbe áradt ajándéka által. És ez az egyház sok gyümölcsöt terem, mutatott rá a pápa.
1: In secondo luogo, chiediamo il dono della pace nell'unità.
0: Másodszor Leó pápa arra kérte a bíborosokat, hogy kérjék a béke ajándékát az egységben. Az emberiséget sújtó számos konfliktusra reflektálva hangsúlyozta, hogy a háború soha nem méltó az emberiséghez, és Isten soha nem áldja meg azt, mert még ha csúcs technológiás fegyverekkel is rendelkezünk, a teremtő intelligenciával és szabad akarattal ruházott fel minket, hogy emberként és ne állatként oldjuk meg a konfliktusokat. A pápa ezután hozzátette, hogy a béke az igazságosság kötelessége, mert egy emberi család vagyunk, egy Magnifica Humanitas, amelynek feje és megváltója Krisztusban található. Utalva az első enciklikájában felvázolt útra és felidézve Szent VI. Pál tanítását, 14. Leó arra buzdított, hogy elhatatosan építsük a szeretet civilizációját, amelyben az igazságosság és a szeretet elválaszthatatlanul összekapcsolódik. Ahogy az evangéliumot hirdeti, örömök és üldöztetések közepette is, az egyház soha nem részrehajló, mivel mindenkiért van, és mindenkihez a megtérés és az üdvösség ugyanazon üzenetét intézi, emlékeztetett a pápa.
1: In terzo luogo, gustiamo oggi e sempre la concordia nell'obbedienza, cioè nell'ascolto che riconosce il dono del verbo fatto carne per noi.
0: Végül 14. Leó arra kérte a bíborosokat, hogy öleljék magukhoz az engedelmesség általi harmóniát, olyan meghallgatásként, amely felismeri az értünk testélet ige ajándékát. A figyelmes meghallgatáson keresztül a Szentlélek vezet minket, rámutat a lelkipásztori kihívásokra és lehetőségekre, megtisztítja szándékainkat és kijavítja mindazt, ami letér a közös utunkról. Határozottan kiemelte a szinódus folyamatban lévő végrehajtását, amely mindenkit arra hív, hogy haladjon előre a hit egységében, a béke előmozdításában és Jézus az élő ige iránti engedelmességben. A pápa azzal zárta homíliáját, hogy hangsúlyozta: a kollegiális módon végzett közös munkánk testesíti meg azt a szinodalitást, amelyben minden megkeresztelt részt vesz Isten népének egységében. A szinodalitás és a kollegialitás valójában a keresztény testvériség formái, amelyek összekötnek minket, mint megkeresztelteket és mint püspököket.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
1: Amen.

0: Leó pápa csütörtökön találkozott a szinódus kontinentális testületeinek vezetőivel. A testületek a szinodalitásról szóló szinódus végrehajtásáról és a 2028-as egyházi gyűlés felé vezető útról elmélkedtek. 14. Leó pápa a csütörtökön zárt körű találkozón fogadta a szinódus kontinentális testületeinek vezetőit, a szinódus végrehajtási szakaszának szentelt háromnapos munka lezárásaként. A június 23-a és 25-e között tartott találkozón Latin-Amerika, Afrika, Ázsia, Európa, Óceánia és Észak-Amerika képviselői vettek részt a szinódus kontinentális csoportjai koordinátorainak kíséretében. Mário Grech bíboros, a szinódus főtitkára, a pápával való találkozást a támogatás és a bátorítás erős jeleként jellemezte a résztvevők számára, akik folytatják munkájukat az egyház szinódusos megtéréséért. A keddi találkozó megnyitásakor Grech bíboros röviden értékelte a 2028-as egyházi gyűlés felé vezető utat, emlékeztetve a jelenlegi folyamat egyedülálló jellegére. Egy sajtóközlemény szerint a bíboros megemlítette a helyi egyházak által már elindított számos kezdeményezést a hívek bevonására, beleértve a szinodalitás iskoláit, a képzési programokat, a szimpóziumokat, a konferenciákat, valamint a meghallgatás és a megkülönböztetés folyamatait. Grech bíboros szavait megelőzte Nathalie Becard nővér, a szinódus altitkárának vezetésével tartott hosszas ima. A következő napokat ebben az új szinódusi időszakban a meghallgatásnak és a megkülönböztetésnek szentelték. A püspöki szinódus 16. rendes közgyűlésének záró dokumentumára összpontosító megvalósítási szakasz nem a közgyűlés előtti folyamat egyszerű megismétlése, jegyezte meg a sajtóközlemény. Inkább egy új folyamatról van szó, amelyben a helyi közösségeket arra hívják, hogy a szinódusi dokumentum ajánlásait a saját kontextusukba ültessék át. A résztvevők megosztották a záró dokumentum végrehajtásának főbb fejleményeit a kontinenseken, beleértve a jelentős tapasztalatokat, nehézségeket, nyitott kérdéseket és lelkipásztori prioritásokat. A találkozó középpontjában Giacomo Costa jezsuita atya, a szinódus általános titkárságának konzultora által bemutatott dokumentummal kapcsolatos elmélkedés állt. A szöveg 4 egymást követő szakaszban vázolja fel a 2028. októberi egyházi gyűlés felé vezető utat. Az első szakasz, az emlékezés 2027 első felében kerül megrendezésre, értékelő gyűlésekkel az egyházmegyékben és az eparhiákban. A másodikat, ami az értelmezés címet viseli, a tervek szerint 2027 második felében tartják a püspöki konferenciák országos vagy regionális gyűlésein keresztül. A harmadik, az orientáció 2028 első 4 hónapjában kerül megrendezésre kontinentális gyűlésekkel, amelyek egy távlati jelentést készítenek. Az utolsó szakasz az ünneplés, 2028. októberében csúcsosodik ki az egész egyház egyházi gyűlésével a Vatikánban a Szent Atyával együtt. A résztvevők hangsúlyozták, hogy a kontinentális testületek és csoportjaik szerepe mindenekelőtt a kísérés, nem pedig a felügyelet. Feladatuk, hogy elősegítsék a helyi egyházak közötti ajándékok cseréjét a valódi szubszidiaritás szellemében. Azt is hangsúlyozták, hogy a gyűlések a helyi egyházak gyűléseitől a 2028-as egyházi gyűlésig nem végpontokat jelentenek az egyház szinodális megtérésének útjain, hanem az ünneplés és a mérlegelés időszakát jelentik annak megértéséhez, hogyan folytassák. Pápai üzenet a Nemzetközi Caritas konferenciájára az egészségügyről. Isten irgalmát kell mutatnia a szenvedők felé. 14. Leó üdvözletét küldte a Caritas Internationalis által szervezett egészségügyi konferencia résztvevőinek, és az evangéliumi értékeken alapuló együttműködésre szólított fel az egészségügyben. 14. Leó szívélyes üdvözletét küldte, és lelki közelségéről biztosította mindazokat, akik részt vettek a június 23-a és 25-e között Castel Gandolfóban megrendezett holisztikus egészségügyi megközelítés a Caritas Konföderációban című egészségügyi konferencián. A július 24-én szerdán küldött üzenetet Pietro Parolin bíboros államtitkár írta alá. A Szentatya imádkozott, hogy a csoport munkája hozzájáruljon az együttműködés és a szolidaritás új lendületéhez, és bátorította a résztvevőket erőfeszítéseikben, hogy javítsák a betegek egészségügyi ellátását az evangéliumi értékek alapján. Emlékeztetve arra, hogy a Szentírás gyakran Jézust isteni orvosként mutatja be, Leo pápa megjegyezte, hogy Krisztus egészséget hoz a betegeknek azáltal, hogy gyógyítja a szenvedést, a megaláztatást és az elszigeteltséget okozó mentális, fizikai és lelki bajokat. A pápa utalt Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájára is, amelyben megerősítette azt a méltóságot, amely minden embert megillet pusztán a létezése, az Isten akarata, teremtése és szeretete alapján. Ez a méltóság túlmutat minden egyes ember egyéni körülményein. Az egészség helyreállításával Jézus feltárja minden ember vele született méltóságát és az emberiséget az Istenben való örök üdvösség felé irányítja. 14. Leo pápa buzdította a résztvevőket, hogy továbbra is járuljanak hozzá az egyház küldetéséhez, amely a betegek között való jelenlétével hirdeti Isten országát. Az üdvösség nem elvont fogalom, hanem a szenvedők sebei begyógyításának konkrét tettével kezdődik. Üzenete végén reményét fejezte ki, hogy a Caritas és tagjai munkája arra irányul, hogy Isten együttérzését és jóságát elvigye a leginkább rászorulókhoz.
1: Önök a Vatikáni Rádió magyar műsorának heti összefoglalóját hallották. A viszont hallásra jövő vasárnap. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Laudetur Jézus Krisztus!

0: 8 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Sebességkorlátozás várható a szlovákiai vasutakon. Európa mentőcsapatokat küld Venezuelába a súlyos földrengések után. Az országot ma is extrém hőség éri el nálunk. 40 fok körüli délutáni hőmérséklet és fülledség várható. Jó reggelt kívánok! Ürge Tamást hallják, következnek a részletek. Szlovákiát ma is extrém hőség éri el, a maximális hőmérséklet helyenként meghaladhatja a 40 Celsius fokot. A meteorológusok ezért első, másod és harmadfokú figyelmeztetést adtak ki. A legmagasabb fokozat az ország déli és nyugati részén van érvényben. Ez az időjárás veszélyt jelent az emberi egészségre. Fennáll a tűzesetek kialakulásának és terjedésének a kockázata is, a hőség pedig a közlekedésben, különösen a vasútiban is fennakadásokat okozhat. Kellő folyadék bevitelt és a napon való tartózkodás kerülését ajánlják a szakemberek. A hétvégi rendkívüli hőség miatt késésekre kell számítani a szlovák vasúti közlekedésben. A vasúttársaság biztonsági okokból csökkentette a vonatok sebességét azokon a területeken, ahol harmadfokú hőségriadó van érvényben, mivel a nagy melegben a sínek kitágulhatnak, sőt, akár el is deformálódhatnak. A Pozsony és Komárom közötti vasútvonalon hétfőig óránként legfeljebb 50 kilométeres sebességgel közlekedhetnek a szerelvények, ezért 15-40 perces késések várhatók. A rendkívüli hőség a közúti közlekedésben is okozhat problémákat, mivel az aszfalt burkolat is károsodhat a 38 Celsius fokot meghaladó hőmérsékletben. Robert Fico miniszterelnök szerint nincs ok arra, hogy a jövő évi állami költségvetés parlamenti elfogadását összekapcsolják a kormány iránti bizalmi szavazással. A Szombati Párbeszédek című rádióműsorban azt mondta, a koalíció számára a költségvetés elfogadása elsődleges cél, és senki sem érdekelt az ideiglenes költségvetési gazdálkodásban. Fico arról is beszélt, hogyha az SNS és Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter között nem születik megállapodás, akkor személycserére kerülhet sor. Hozzátette, Tarabát szakmailag felkészült miniszternek tartja, ugyanakkor a tárca az SNS felelősségi körébe tartozik. Richard Rashi, a parlament elnöke ma a törökországi Isztambulba utazik. Hétfőn részt vesz a NATO parlamenti csúcs találkozóján, ahol beszédet is mond. Ebben megerősíti Szlovákia egyértelmű elköteleződését a NATO mellett, valamint rámutat Szlovákia növekvő beruházásaira a saját védelmi kapacitásainak modernizálásában, tájékoztatotta a törvényhozás kommunikációs osztálya. Az Európai Bizottság mentőcsapatokat és egyéb sürgősségi segítséget küld Venezuelába, miután szerdán kettős földrengés rázta meg az országot, amely az ENSZ szerint legalább 1430 ember életét követelte, és több mint 50 ezer embert eltűntként tartanak nyilván. És most rövid sport Zsigárdi Lászlótól.
2: A labdarúgó VB csoportkörének zárófordulójában Anglia-Panama 2-0, Horvátország-Gána 2-1, Portugália-Kolumbia 0-0, Kongó-Üzbegisztán 3-1, Argentína-Jordánia szintén 3-1 és Ausztria-Algéria 3-3. Anglia, Horvátország, Gána, Kolumbia, Portugália, Kongó, Argentína, Ausztria és Algéria jutott a legjobb 32 közé. A Dunaszerdahelyi labdarúgó Dunakupa elődöntőjében Csíkszereda Győr 3-1 és Dac Topolya 2-1.
0: Időjárás.
1: Folytatódik a szokatlanul erős hőség, 35 fok feletti, egyre több felé 40 fok körüli délutáni hőmérséklettel és növekvő füllettséggel. Déli irányú légmozgás mellett több gomoly felhő adhat árnyékot a délután folyamán. Este elszórtan kevés területet érintően kialakulhat zápor, de az ország nagyobb részén jellemzőbb lesz a csapadékmentes idő és a szárazság, aszály tovább fokozódik.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: A jelenlegi trópusi hőségben ne hagyjanak bezárva embereket vagy állatokat a járművekben. Közlekedjenek biztonságosan.
0: Zöld hullám.
3: 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Üdvözöljük, kedves hallgató, ön a Haltuma Podcast utolsó nyári nekifutását hallja, mert két hónapos szünet előtt áttekintjük, hogy mit tartogattak ezek a forró hetek a határon túli magyar kapcsolatokban és politikában, mire lehet számítani a következő két hónapban. Ezen a forró nyáron, minden értelemben forró nyáron, ami előttünk áll, és legközelebb szeptemberben fogunk találkozni így hárman, ennek a műsornak az állandó résztvevőiként Pressburger Csaba Vajdaságból szokott bejelenteni, Finta Márk Felvidékről, Szlovákiából, én pedig Parászka Boróka vagyok, és Erdélyből szerkeztem a mai műsort. Arra kértem kollégánkat, hogy nézzünk hátra, nézzünk előre, de most a legutóbbi és egyik legfontosabb külpolitikai eseménnyel kezdjük. Újra találkoztak a Visegrádi országok résztvevői, Finta Márk kint volt Ködölőn, és írt is egy beszámolót erről, egy riportot a Napunk oldalára, ahol figyelmeztetett arra, hogy nem mindig volt ez az együttműködő, és olyan jelentős, mint amilyen jelentősként szokták kezelni. Most milyennek tűnt ez a találkozó már?
1: Tapogatózónak első körben, tehát az egészen biztos, hogy volt miért találkozniuk ezeknek a kormányfőknek. Elsősorban ugye Orbán bukása utáni korszak kezdete az nem csak Magyarországot érinti, hanem gyakorlatilag a teljes térséget, illetve európai politikát is, amivel valamit kezdeni kell ezzel az új helyzettel, és ilyenkor az ember általában, hogyha odafigyelő politikus, akkor meglátja a lehetőséget arra, hogy valamilyen új utakon próbáljon elindulni, illetve hogy esetleg, hogyha korábban voltak valamilyen hibák, akkor azokat megpróbálja esetleg elfedni valahogy, vagy ha nem is helyrehozni, valahogy elfeledtetni. Úgyhogy Orbánnak már ez szellemesen volt ott, ez volt az érdekes Gödöllőn. Igazából egy ilyen nagyon

0: érdekes volt, hogy mint hogyha mennyire hirtelen egy úron pendültek volna, mint hogyha Magyar Péter nem akarta volna Benes dekrétumok miatti földállkobzások és a szájkoság törvény miatt hazazavarni a szlovák nagykövetet Budapestről.
1: De ez vagy... azon múlott, ahogy Magyar Péter viszonyult, vagy azon, ahogy Fico, vagy... Mi
0: Magyar
1: volt
0: Péter, mind a négy kormányfőnek meg volt a maga agendája. Egészen látványos volt, hogy ki merre akarja terelni ezeket a dolgokat. Magyar Péternek elsősorban az volt az agendája, hogy feltegye magát a régió politikai térképére külpolitikailag, hogy tartson egy ilyen egyfajta bemutatkozó találkozót, és mindenkivel nagyon jóban legyen, és mindenkivel nagyon kedves legyen, és megmutassa azt, hogy ez már egy másfajta magyar külpolitika, egy másik Magyarország, amely egyszerre képes jóban lenni a lengyelekkel, és egyszerre képes jóban lenni a Robert Ficói külpolitikával, és egyszerre képes tárgyalópartner lenni Európában is, és hogy igenis vannak ambíciói, és próbálkozik. Tehát volt ez a kép, amit Magyar Péter minden egyes mozdulatával és minden egyes megszólalásával erősíteni kívánt. Szerintem nagyon fel voltak készülve arra, hogy ezt a képet minél jobban belesújkolják az ember fejébe. Ő volt az, aki a vendéglátóként megpróbálta minél simábbra csiszolni az éleket. Aztán ott volt Robert Fico, aki ugye az utóbbi időben teljesen egyedül maradt Európában. Orbán bukása után igazából már próbálkozott szépen lassan egy ilyen finom fordulattal, hogy megpróbál közelebb kerülni a nyugati partnerekhez is, de annyira azért nem távolodik el a leginkább a hazai választói miatt az orosz barátságtól sem, megpróbált egy kicsit diverzifikálni a nézeteit, és szétosztani, leosztani bizonyos helyzetek vagy élethelyzetek között. És ő úgy állt föl, hogy engem itt most legitimálnak ezek az urak, akik mellettem állnak, hogy én vagyok Robert Fico, és mellettem állnak ezek hárman, és ők a partnereim, és én most nagyon szépeket fogok mondani. Egyetlen konfrontatív mondata nem volt senkivel. Egy szóval nem ejtette ki a száján az ukrán-orosz háborúnak a bármilyen aspektusát. Nem bújt bele Putyin hónaljába, még csak tényleg közelében sem járt annak, hogy valakit nagyon szidjon. És még az Európai Unió felé sem lehetett érezni benne azt a dühöt, ami a hazai megszólalásaira néha jellemző, hogy nagyon szereti kritizálni az Európai Uniót szinte bármikor. Sőt, még nemzetközi találkozókon is, például amikor most nemrégiben találkozott az indiai miniszterelnökkel, Narendra Modival, akkor is voltak ilyen odaszúrásai, és most valahogy nem voltak. Az volt talán a legélesebb Európa felé mondott megszólalása, hogy régen a V4 az egy nagyon hatékony eszköz volt, amikor a német kancellár is az ajtajukon kopogtatott, amikor beleharaptak valamilyen témába, és az Európai Tanácsban leszavazták volna a nagyokat is, meg stb., és hogy akkor velük egyezkedni kellett, és hogy nagyjából ez volt a kemény megszólalás, vagy ezt számítottam a legkeményebb megszólalásnak tőle, hogy ugyanilyen koordinációt szeretne elérni. Ugye most veszik át ők, Ficóék, a V4-nek az elnökségét július 1-től, és hogy a szlovák elnökségnek a programja ez lesz. Aztán ott volt Andrej Babis, aki egészen látványosan adta mindenkinek a tudtára, hogy ő üzletemberként van ott. Persze elmondta, hogy milyen jó, meg milyen fantasztikus a V4, és hogy nagyon kellett, hogy újraélesszük, és stb. De ő azért úgy kimondta, hogy itt minden a pénzről szól. Tehát, hogy ezt az együttműködést azt arra akarják kihasználni, hogy a következő programozási időszakra, illetve ugye a következő pénzügyi keretben, a következő költségvetésben minél több pénzt ki tudjanak valahogy harcolni maguknak. Minden a pénzről szól, mondta, így oda tette a mondat a végére, és szerintem nagyon érdekes momentum volt, mert engem így elkapott a nevetés így a harmadik sorban, így felnevettem egy kicsit. amikor pont az üzletember jelenti ki,

0: ilyen váratlan őszintesége, hogy minden a pénzről szól, és rám nézett, és ő is így belemosolyogott a dologba, hát mondom, oké, akkor most összemosolyogtam itt Babissa. És hát ott volt Donald Tusk, aki viszont, és ezt jó látni, vagy fontos látni, hogy Lengyelország aránytalanul nagy és erős a többi országhoz képest a V4-ben. Dinamikusabb a gazdasága, az utóbbi évek fejlődése az elvitathatatlan Lengyelországban, ők tényleg rohamléptekkel haladnak előre. A politikai súlyuk is nagyobb, meg hát ugye jelentősen nagyobb az ország is, mint a másik három együttvéve. Szóval itt azért tényleg van egy ilyen meglehetősen nagy aránytalanság. És Donald Tusk egy egészen másik ligában játszik ilyen szempontból. Tehát igen, neki szüksége van a V4-es partnerségre, illetve arra, hogy neki legyenek valamiféle szövetségesei ebben a régióban, de Lengyelország már így tényleg a regionális középhatalom posztjára, vagy státuszára pályázik, afelé kacsingat, sőt, már gyakorlatilag mondhatni az is. És ők most látják azt a lehetőséget, hogy diktálják a tempót. Úgyhogy ilyen szempontból Tusknak abszolút jól jön, hogy van akarat arra, hogy újra építsék a V4-et. És ő úgy is volt vele, hogy ő semmilyen konkrétumot nem mondott, sőt, amikor kérdeztek tőle egy olyasmit, hogy mondjuk egy vagy másfél év múlva mi az a konkrétum, amivel elő tud állni, hogy oké, ez jelenti a V4-et, ez volt az ok, vagy ez volt az eredmény, ami miatt ezt érdemes volt újraépíteni, akkor ő azt mondta, hogy másfél év az egy kozmikus távolság most, az egy óriási időtáv, tehát hogy nem érdemes benne gondolkodni, hiszen azt se tudjuk, hogy fél év múlva mi lesz, és nem volt hajlandó ígérni semmit. Na most, amikor egy politikus nem hajlandó ígérni semmit, az egy eléggé árulkodó jel, úgy gondolom, és ő igazából tényleg megmaradt ezeknél a nagyon erős általánosságoknál, és agyon dicsérte a V4-es együttműködést, hogy ez különleges dolog, és stb. De azért a következő fél mondatban hozzátett, hogy Lengyelország egyébként tagja az Északi Államok Szövetségének, blablabla, bla, bla, bla, mindenféle más társaságnak, de hogy a V4 az különleges, tehát az tényleg nagyon fontos. De lényeg az, hogy összességében Tusk volt az, aki azért tartott egy ilyen fél lépés távolságot, és megpróbálta azt az egészet valahogy csiszolni, vagy ilyen általánosságba átnyomni, de egyáltalán nem mondott nemet sem Magyar Péterre, sem Ficóra, és Babisra sem.
1: Amikor létrejött a V4, akkor egy ilyen regionális érdekvédelmi központ szándékával jött létre, és ez egyidős azzal ez a törekvés, hogy valamilyen módon az unión belül egy ilyen ellensúlyt, Nyugat-Európával szemben egy ilyen közép-európai ellensúlyt képezzenek. Aztán ebből lett egy ilyen furcsa, azt hiszem, hogy a mély válságát ez is okozta a visegrádi négyeknek, hogy a moszkvai kiskapuvá vált több tagállamnak az együttműködés, hát elsősorban Magyarország és Szlovákiának az együttműködése. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy így még az unión kívülről milyennek tűnik, ennek a moszkvai tengelynek a harmadik tagja Szerbia lett, hogy nálatok van-e bármiféle szándék ilyen térségi együttműködés, szövetségkeresésre? Én látom a románokban a frusztráltságot arra, hogy hát fontos fekete-tengeri ország vagyunk stratégiai szempontból, még sincsenek. Azok, akik szövetségesek lehetnének itt Moldova, azok, az kívül van az unión, Bulgáriával nem sikerült még kialakítani egy ilyen együttműködést, mint a visegrádi négyek. Régebb felmerült, hogy talán Románia is csatlakozhatna valamilyen módon a V4-ekhez, de erről már rég nincs szó, szóval, hogy itt van egy ilyen furcsa szüszpansz, nem tudom, hogy Szerbia hogy áll ehhez.
2: Szerbiában most az utóbbi időben nagy kevesebb szó esik a regionális együttműködésről, de mondjuk egy 2-3 évvel ezelőtt ez egy elég forró téma volt, méghozzá az úgynevezett mini Schengen államainak közösségéről beszélhetünk itt. Ugye ez egy olyan regionális együttműködés nézett ki, mint amilyen talán a V4, vagy hát mondjuk bármilyen regionális együttműködéshez lehetne hasonlítani, amelyben persze Szerbia vitte a prímet, és épp emiatt, mivel volt egy ország, amely a többieknél jóval nagyobb, számosabb, és gazdaságilag is erősebb, többen a regionális országokból, amelyek meghívást kaptak ebbe a mini Schengenbe, attól tartottak, hogy ez nem más, mint egy nagy Szerbia projekt. Tehát, hogy Szerbia itt most megpróbálja más módszerekkel, nem háborúval kiterjeszteni a hatókörét, hogy nem mondjam a határait. Úgyhogy például Montenegro, amely egy nagyon fontos szomszédja a Szerbiának, nem kívánt csatlakozni ehhez a mini Schengenhez. Úgyhogy végül is Albániával és Észak-Macedóniával alakult meg egyfajta együttműködés. Ugye Bosznia is egy nagyon bonyolult szerkezet, és ott is voltak ellenhangok, persze olyanok is nyilván a boszni-szerb oldalról, amelyek nagyon is támogatták ezt. És hát nyilván itt nagyon sok minden fölmerült, hogy mire jó ez a mini Schengen, ugye már a neve is mondja, hogy nyilván itt a szabadon utazás lehetőségét adja meg. Egyébként most is igazolvánnyal lehet utazni ezekbe a környező posztjugoszláv országokba, amelyek még nem az Európai Unió tagjai, és hát ez a gazdasági szempontból is sokféle előnnyel járt az országok számára, de az utóbbi időben ez legalábbis ilyen politikai szinten nem igazán említik ezt a fajta együttműködést. Sokkal erőteljesebbé vált az utóbbi 1-2 évben az együttműködés éppen Magyarországgal, mert persze az április 12-e előtti Magyarországra gondolok, és Szerbia tényleg Magyarországot tartotta a legfontosabb partnerének, és hát április 12-e után valahogy elárvult ilyen tekintetben, aminek egy nagyon szimbolikus jelentőséggel bíró projektje éppen az a Budapest-Belgrád gyorsvasút, amely hát egy nagyon-nagyon előremutató tervnek indult, aztán egy csomó korrupciót gyanú merült fel vele kapcsolatban, aztán szerbiai részsel is készült, és ígéretek voltak arra, hogy még az idén, ugye emlékezhetünk rá, hogy volt egy tavaszi időpont, aztán azt mondták, hogy nyáron meg lesz a magyarországi szakasz is, illetve átadják a forgalomnak. Hát ez most teljesen elhalványult, abszolút kikopott a hírekből. Szó sincs róla, hogy itt a következő 1-2 héten vagy hónapon belül sor kerülne ennek a vasútnak az átadására. Ugyanakkor Magyar Péter ezen a V4 csúcson, mint az egyik legnagyobb projektet, vagy zászlóshajó projektet jelentett be a Varsó-Prága-Pozsony-Budapest gyorsvasút tervét. Úgyhogy már egy terv készül, miközben egy félkész gyorsvasút nem igazán akar beindulni. Mondjuk Szerbiából ez az, ami leginkább hát látható volt, vagy legjobban észrevehető momentuma volt ennek a V4 csúcsnak. Egyébként Szerbiának a 4 V4-es, vagy hát a szerb hatalomnak a V4-es országok közül nyilván elsősorban Ficóval van jó kapcsolata, úgyhogy az most kapóra jön, hogy az Európai Unió elnöklője Szlovákia lesz, és itt nyilván Vučić arra számít, hogy felgyorsulhatnak az Európai Uniós integrációk. Ez, ha jól tudom, akkor itt most a V4-en is egy deklarált célként fogalmazódott meg, hogy a bővítést azt tovább kell vinni. De maga ez az esemény, ahogy én elnéztem, azért ez tényleg egy jó kifejezés, ahogy Márk is indította, hogy egy tapogatózás, mert azért nagyon sok feszültség van még továbbra is ezek között az országok között, annak ellenére, hogy Magyarországon változás történt, és hát nyilvánvaló, hogy ez Magyarország szempontjából egy súlypont eltolódást jelent a külpolitikában, illetve a szomszédság politikában, tehát mi korábban inkább dél felé, Szerbia felé, a boszniai szerb köztársaság felé, illetve Szlovákia felé orientálódott a magyar külpolitika, ez most egyértelműen Közép-Európa, illetve az északi szomszédok felé irányul. Meglátjuk, hogy ez milyen sikerrel fog történni. Nyilván ez a Benes dekrétumok ügye az, amely a legfontosabb problematikus pont ebben az együttműködésben, de hát a Oroszországhoz való energetikai viszony szempontjából nyilván a lengyel-magyar viszony sem felhőtlen annak ellenére, hogy megtörtént ez a váltás. Tehát ez a tapogatózás kifejezés nekem nagyon tetszik, és tényleg ezt láthattuk most ezen a találkozón is.
1: Azon gondolkoztam, amíg figyeltem a V4-es tárgyalásokat, hogy hát itt Romániában most a legélesebb kérdés, hogy hogyan alakul az orosz nyomással szembeni ellenállás. Romániában is, meg a térségben is iszonyú nagy politikai válságban vagyunk. Hetedik hete nincs kormánya az országnak. Az Romániában keringő viccek szerint nem érdemes rejtett vagy ismeretlen számot felvenni, mert valószínűleg az államelnök keresi kétségbeesve, hogy kivállalná el a miniszterelnöki pozíciót. És hát ezekben a vitákban hangzott el egy román szociológus részéről, hogy olyan román állam nevében egy helyében most gyorsan elindítaná egy magyar közösséget erősítő programot, mert az orosz barát, szuverenista, patrióta erőkkel szemben a magyar közösség tud valami ellenállást kifejteni, vagy egy stabil álláspontot kifejteni, viszont rohamosan fogy a magyar közösség, a következő népszámlálásra valószínűleg 1 millió fő alatt lesz, ez egy lélektani határ, és az a küszöb, amivel az RMDSZ már nem fogja elérni az 5%-os arányt a parlamenti választásokon, és elveszti a királycsináló szerepét. És azon gondolkoztam, hogy ezekben ahogy elfordul, ahogy mondott te Csaba, Szerbia felől és Lengyelország felé fordul Magyarország, Romániával soha nem volt nagyon intenzív a viszonya, sőt, kifejezetten konfliktusos volt az elmúlt évtizedekben, hogy elveszítjük mi magunk is, nem csak számban csökkenünk, hanem a jelentőségünket is elveszítjük. Nagyon érdekes ez, hogy pont a román értelmiség kezdte kezdeményezni ezt az erdélyi magyar védő, tehát saját érdekből, román érdekből erdélyi magyar védelmező pozíciót, de azért én félek ettől. Minek, hogy futtok neki a nyárnak? Láttok erre tendenciát, hogy csökken a kisebbségi közösségek jelentősége a diplomáciai viszonyokban?
0: Én úgy érzem, hogy ez lassan el fog indulni, vagy lassan el fog kezdődni. Ennek lehet mindenféle oka, igazából egyszerűen most túlharsogják a dolgok a kisebbségek jelentőségét. Lehet, hogy ennek is lesz egy olyan hatása Szlovákiában, hogy mondjuk diplomatikusabban állnak hozzá Magyar Péterék is, meg Robert Ficóék is ehhez az egészhez, hogy lekerül a magyar kártya az asztalról, de én ezt nem mondanám automatikusnak. Tehát, hogy Robert Ficot azért ismerjük, tudjuk, hogy ő hogyan szereti előhúzni ezeket a dolgokat, és az asztalon tartani csak azért, hogy esetleg fenyegetőbbnek hasson. És hogyha ez megtörténik, akkor természetesen gumicsontként ott maradhat bármeddig nagyon sokáig. Ficónak most ugye óvatosan kell balanszíroznia, tehát neki több vesztenivalója van. Hogyha tényleg komolyan gondolja azt, hogy valamilyen fordulatot akar végrehajtani, és lehet, hogy egy kicsit nyitottabbnak kell majd mutatkoznia, akár mondjuk a Benes dekrétumok kapcsán is, Itt nagyon sok minden múlik azon, hogy mondjuk az egyes kormányok, elsősorban talán Magyar Péterék, mennyire akarnak beleállni különböző dolgokba. Jelen pillanatban ugye úgy tűnik, hogy nem, és abban a pillanatban, amikor úgy tűnik, hogy nem, a kisebbségi kérdés abszolút elkezd visszacsúszni, tehát az egy ilyen politikai törvényszerűség. De hogyha jön egy nem is annyira fekete hattyú, mondjuk így, azt tényleg nagyon gyorsan fel tudja korbácsolni az indulatokat. Most az látszik, hogy mondjuk a V4-es országok közül mindenkinek tényleg megvan a saját agendája. És hát megpróbálnak ennek a nyomvonalán haladni valamilyen tempóban. Csak hát azt azért nem szabad elfelejteni, hogy itt tulajdonképpen mind a négy kormánynak vannak erősen nemzeti populista megnyilvánulásai, illetve valamiféle agendája, ami olykor-olykor ütközhet is. Tehát tudom, hogy Robert Fico hiába mondja magáról, hogy baloldali, ő mindig is egy erősen nemzeti populista politikus volt. Donald Tusk se egy centrista liberális, ő azért elég rendesen a konzervatív oldalról indult, bár azóta ugye finomította a saját maga retorikáján is, meg a véleményein is, de benne azért benne van az erős jobboldaliság. Andrej Babis ugye centristaként indult, aztán átcsúszott a jobboldalra, mert politikailag azt felelt meg neki a legjobban. És hát Magyar Péter se egy centrista és liberális politikus, tehát itt mindig lesz valamiféle feszültség. A kérdés az, hogy mondjuk vissza tudják-e hozni azt a hangulatot, ami a V4-ben mondjuk 1998 és 2006 között az EU csatlakozás idején uralkodott, mert akkor mindenki nagy barátja volt egymásnak, függetlenül a politikai beállítottságtól. Tehát ott az elsősorban az EU csatlakozás volt a lényeg, és bár voltak egymásnak feszülések bizonyos dolgokban, nagyon erős egymásnak feszülések, akár magyar-szlovák viszonyban is, azért mindig úgy álltak hozzá azok a politikusok, hogy nekünk most azt kell bizonyítanunk, hogy mi az európai elitklub tagjai közé fogunk illeni, és hát vannak olyan tárgyalási szabályok, amiket nekünk be kell tartanunk. És ebből aztán születtek kifejezetten tartós és jó partnerségek a szlovák politikában, de hát most már egy egészen más világot élünk, és félelmetes belegondolni, hogy 22 év telt el azóta, hogy csatlakoztunk az Európai Unióhoz, és mennyire megváltozott tulajdonképpen minden, amit egyrészt az európai politika jelent, másrészt meg amit a politikusnak, vagy a politikusi lét jelent, és valahogy a mostani körülmények között, mint hogyha egy kicsit nehezebb lenne összehozni a dolgokat. Tehát ilyen szempontból talán a kisebbségi kérdés, hogy visszatérek az egésznek az elejére, és egy olyan dolog, ami sokkal hullámvasutabb utat jár be, tehát sokkal kevésbé stabil történet, mint ahogy talán illene.
1: Azért sok mindent tanulunk egymástól, meg változik az Európai Unió, és nagyon sok a negatív tendencia. Az például kifejezetten pozitívnak tűnik számomra, hogy a magyar kormány elindította a korrupció ellenes programját, és a parlamentben beterjesztették a korrupció ellenes törvénycsomagot, illetve a vagyon visszaszerzési hivatal megalakulását is bejelentették. Mindhármunk országában vannak nagyon hasonló történetek. Joggal feltételezhetjük, hogy tanul a magyar kormány, vesz át mintákat. Ti hogy fogadtátok ezt a hírt, hogy fogadtátok ezt a vitát? Milyennek tűnik a magyar korrupció ellenes, mi a neve?
0: Tisztító tűz.
1: Csaba.
2: Hát ugye tisztító tűz, gondoltam, hogy majd Márk fog előbb beszélni, hiszen náluk is tisztító tűz volt a neve ennek a korrupció ellenes harcnak, ami aztán hát majd elmondja, hogy mennyire dől dugába, vagy még mennyire tart, de Szerbiában
1: meg is.
2: Meg is
1: vádolta a magyar kormányt, azt hiszem Hont András azzal, hogy onnan koppintották ezt a...
2: Igen, szembesítették Magyar Pétert az egyik interjúban, azt hiszem a 444-en, hogy hát volt egy ilyen Szlovákiában is, és ő ezen úgy tűnt, hogy tényleg őszintén meglepődött, tehát mintha nem tudott volna arról, hogy azt is így hívták, na mindegy. Szerbiában, hát gyakorlatilag a szerb haladó párt úgy került hatalomra 2012-ben, hogy korrupció ellenes harcot jelentett be, illetve azt mondta, hogy ha hatalomra jut, akkor minden korrupciót felszámol, és mindenkinek repül a tolla. Aztán ennek hatására meg is választották a pártot. Nagyon gyorsan volt néhány látványos intézkedés, lecsaptak vezető, korábban vezető politikusokra, miniszterekre, ilyen fotók jelentek meg, ahogy viszik el a rendőrségi szállítóeszközön, ahogy különféle oligarchákat csuknak le és fognak perbe. És hát aztán ez körülbelül egy másfél évig zajlott, ilyen nagy média hype közepette, és utána ennek kapcsán úgy gondolta a hatalom, hogy most kell ezt a helyzetet meglovagolni, gyorsan kiírtak egy új választást, és ahogy erre számítani is lehetett, a szerb haladó párt sokkal több szavazatot kapott, mint korábban, az ellenzéki pártok teljesen szétforgácsolódtak, a koalíciós partnereit, mint például a szocialista párt, szinte teljesen bedarálta. Tehát ez egész korrupciós harc, vagy hát amit ezt a médiában megtudtak, vagy a médiában megjelentettek róla, arra volt jó, hogy a haladó párt növelte a népszerűségét, az ellenzéket és tulajdonképpen a koalíciós partnereit is ledarálta, és onnantól kezdve egy hegemon szerepet tudott eljátszani, ami egészen a mai napig, szinte a mai napig tart. Ugye azért vagyok bizonytalan, mert azért tavaly előtt történt ez az újvidéki szörnyűség, és azóta azért nagyban változott a helyzet, és megingott ez a hatalom. De azt akarom ezzel az egészen mondani, hogy egy új politikai hatalom nagyon jól tudja használni ezt a harcot, vagy bárminek is nevezzük, a korrupció ellenes harcot, arra, hogy a saját népszerűségét növelje, és rövid távon el tudja játszani ezt úgy, hogy gyakorlatilag ne érintse a lényeget. Aztán, hogy később hogy alakulnak a dolgok, hogy a Szerbiában teljesen átfordult minden, hát sokkal, de sokkal nagyobb korrupciós afférok kötődnek már a szerb haladó párt nevéhez, mint amelyekkel korábban a demokrata pártot, vagy akár a hozzá kötődő oligarchákat vádolták. De még abban az esetben is, hogyha egy hatalom tényleg komolyan gondolja azt, hogy ő most itt rendet csinál, és véget vet a korrupciónak, annyi buktatója van ennek a történetnek, hogy tehát az egyszerűen hihetetlen. Tehát amikor a rabló és a pandurt játszó, szintén rabló, rájön arra, hogy hát milyen jó együtt tudnának itt működni, és milyen közös érdekeik is vannak, meg összefonódásaik, akkor elkezdődik az egésznek a maszatolása. Ugye előbb-utóbb már nem lesz rá politikai akarat, hogy meglépjenek bizonyos lépéseket. Aztán nem tudom én, elkezdődnek ilyen mismásolások, a különböző felderítő szervek befolyásolása. Egyszerűen az a mély állam, amit ki tudott alakítani az előző hatalom, hogyha volt rá elég ideje, folyamatosan akadályozni fogja azt, hogy ezek az eljárások eljussanak abba a szakaszba, hogy ebből tényleg ítélet is születhessen. És hát itt nyilván akkor van a legnagyobb veszély, hogyha az előző hatalomnak és a következő hatalomnak nagyon sok ilyen összefonódása van, tehát van egy ilyen lényegi összefonódás a két hatalom között, amelyek úgymond ellenfelei egymásnak. A másik pedig az, hogyha a politikai szempontból az felel meg a hatalomnak, hogy megtartsa, mint egyfajta paprika Jancsit, a korrupt ellenzéket. Tehát egyszerűen politikailag nem fűződik érdeke ahhoz, hogy itt most mártírt vagy áldozatot csináljon a korábbi politikai hatalom szereplőiből. Mert ezzel őket erősíteni. Jönne ez a boszorkányüldözés narratíva, amitől minden hatalom tart, mert ez ellene fordítható. Persze én most minden szerbiai, vagy mondjuk ilyen közép-európai szemszögből vizsgálok, ahol nem függetlenek egymástól az igazságszolgáltatói és a kormányzati hatalom, hanem a kormányzati hatalom abszolút befolyásolni képes az igazságszolgáltatást. Egy ilyen konstrukcióban mindez lehetséges. Nyilván, hogyha teljes mértékben önállóan tudna az igazságszolgáltatás működni, akkor teljesen mások lennének a viszonyok. De hát sajnos nálunk még mindig ez a gyakorlat.
1: Márk, benned felébredt, felhorkadt a nemzeti büszkeség a korrupció ellenes törvénycsomag copyrightjának, szellemi tulajdonjogának a védelme érdekében? Tényleg egy ilyen másolásnak látod ezt a tisztító tűzműveletet?
0: Hát szerintem azért adja magát a név, tehát itt azért tényleg Szlovákiában és Magyarországon is az volt a helyzet, hogy amikor ezeket az ügyeket elindították, akkor egy olyan hatalomnak a mélybe ágyazódottságát kellett valahogy felszámolni, ami valóban egyfajta tisztító tüzet jelent egy ország meg egy társadalom számára. Azért a két tisztító tűzügy az bizonyos szempontból messze áll egymástól, mert nálunk azért nálunk ezek konkrét rendőrségi ügyek, konkrét rendőrségi akcióknak a kódnevei voltak, és több is volt belőlük. Tehát a régi nemzeti bűnöldözési ügynökségen, amikor még létezett, akkor elég kreatívan tudtak ilyen operatív neveket adni ezeknek az akcióknak, mert tisztítótűz mellett volt.
1: Adjál még ötleteket a magyar kormánynak.
0: Hát volt forgószél, volt vihar, volt Júdás, volt Istenmalmai, volt állattartó, tehát volt egy csomó mindenféle ilyen történet, és ezek általában tényleg ilyen nagyon konkrét korrupciós ügyekre, meg korrupciós struktúrákra vonatkoztak.
1: Tehát ez szorgalmas tengeri malacok hadművelet nem volt, mint csak egy apokaliptikus.
0: Olyan nem volt, de kollégekkel sokat nevettünk azon, hogy mennyivel jobb lenne újságírás helyett a NAKÁN dolgozni és akcióknak kódneveket adni. Tehát, hogy lenne azért ötletünk mindenféle ilyen hasonló dologra. De a lényeg az, hogy ezeknek a kódneveknek azért volt konkrét áthallása általában. Tehát a tisztító tűz nálunk elsősorban a rendőrségnek a megtisztításáról szólt, illetve arról, hogy ugye az volt a gyanú, és ez az ügy, ez még továbbra is él, hogy az akkori rendőrfőkapitány, vagy az akkor már egykori rendőrfőkapitány Tibor Gaspar, aki jelenleg Robert Fico egyik legközelebbi embere, és a parlament alelnöke, egy olyan korrupciós struktúrát hozott létre a rendőrségen, ami gyakorlatilag ilyen egyfajta párhuzamos rendőrségként működött, és Robert Fico egy másik barátjával, Norbert Bödörrel együtt irányították ezt a struktúrát, és tettek olyan dolgokat, amiket egy tisztességes ország tisztességes rendőrségén nem szoktak csinálni. De például a vihar és a forgószél, ugye a természeti jelenségek, azok meg az igazságszolgáltatásban elsősorban a bíróknál történtek. Tehát volt azt hiszem, hogy a forgószél volt az az ügy, amikor egyszerre 12 bírót vittek el, és helyeztek előzetes letartóztatásba valamilyen korrupciós ügy miatt. A Júdás szintén a rendőrségi struktúrákról szólt, elsősorban egy későbbi rendőrfőkapitány Miroslav Lucsánszkijval kapcsolatban, aki aztán öngyilkos lett a börtönben, illetve az előzetes letartóztatásban. Szóval itt azért nálunk elszabadult elég keményen 2020 és 23 között az úgynevezett vadnyugat, mégpedig azért, mert a Matovics kormánynak az egyik első intézkedése, illetve az első jelzés, amit a társadalom felé adott, az az volt, hogy rendőrségnek innentől szabad keze van a legmagasabb helyeken előforduló korrupciós ügyek felderítésében is, tehát hogy nincsen védett ember. És akkor azok a struktúrák, amelyek addig egyfajta kontroll alatt voltak, elszabadultak, mert a rendőrség elkezdett dolgozni, a korrupciós struktúrák meg elkezdtek védekezni, és megpróbáltak elhárító hadműveleteket csinálni. Tehát egy egészen furcsa időszak volt 2020 és 23 között. Az első két évben ugye tombolt a Covid, az emberek nem mertek sehová, közben meg zajlott egy nagyon-nagyon kemény rendőrháború, például a titkosszolgálat és a rendőrség között. És egy csomó ilyen dolog volt. Tehát itt ami legfontosabb tanulság, hogyha egy tisztító tüzekkel dobálózunk meg hasonlókkal, hogy valamilyen kontroll a politikai folyamatok, illetve a társadalmi folyamatok fölött mindenképpen kell, még akkor is, hogyha azt mondjuk, hogy a rendőrségnek innentől szabad keze van, és akkor most tisztítsa meg az országot a korrupciótól. Egyszerűen, hogyha valaki felelős politikus, akkor ezt nem hagyhatja csak úgy felrobbanni, mert akkor mindenki a maga érdekét fogja követni azon a néhány becsületes és tisztességes rendőrön kívül, akik ezt komolyan gondolják, és ők egy erős, mondjuk így erőt jelentenek, illetve jelenlétet jelentenek, és számolni kell velük, de azok a korrupciós, illetve a korrupcióval összefonódott mélyállami struktúrák, amik Magyarországon vannak, arra engednek következtetni, hogy mindenki arról beszél, hogy olyan könnyen omlik össze a NER. A NER média egészen biztosan, tehát azt látjuk, hogy hogyan zuhan össze, de ez a hatalom 16 évig építette be magát Magyarország csontjaiba. Ez nem lesz olyan egyszerű. És ilyen szempontból talán hát lehet, hogy kicsit egyet is értek azokkal, akik azt mondják, hogy azok a korrupció ellenes intézkedések, meg ezek a feltáró intézkedések, amiket most Magyar Péterék elindítottak, annak, tehát ez a csomag még csak az első lépés, vagy annak kell lennie, mert ahhoz képest, hogy milyen rösszel jelentették be, ahhoz képest egy kicsit talán benevolásnak érzem, de ettől függetlenül én azt gondolom, hogy itt azért ennek lesznek fokozatos lépései. Ruf Bálinték azért átlátják azt, hogy mi zajlott ebben az országban. Tehát nekik nem kell elmagyarázni, hogy mi történt itt Magyarországon.
1: Mivel ez az nyári szünet előtti utolsó adásunk, és szeptemberben találkozunk újra, gondolkodtam azon, hogy feladok magunknak egy házi feladatot, vagy a hallgatóinknak, és az egyik lehetséges ilyen feladat, ez pont ebből a témából adódik, mert amikor azt mondta Magyar Péter, hogy olyan a magyar korrupciós hálózat, mint a Cosa Nostra, mint az olasz mafia, akkor úgy megütköztem, és felhorgat bennem az ellentmondás. Nem, ez egy tipikusan magyar korrupciós hálózat, így beépülni az állami rendszerekbe, és a törvényhozói eszközökkel kialakítani egy korrupciós hálózatot, kvázi legális a maffia legalizálását, azért ez egy hungarikum, akármilyen szörnyen hangzik. És azon gondolkodtam, és most mondhatok egy-két mondatot, vagy gondolkodhatok akár egy egész nyáron át, hogy akár a szlovák, akár a szerb maffiának mi a nemzeti specifikuma. Nem tudom, van ilyen, hogy szlovákium, vagy hogy mondjam, a románikum például az, hogy a romániai ilyen korrupciós hálózatok titkosszolgálati segítséggel, támogatással, fedezéssel, hátszéllel működnek. Tehát, hogy itt a szolgálatok jelentik a rendszert, és minden oda vezet vissza, ezért nagyon nehéz felszámolni, és ezért alakulnak ki újra és újra azok a csapdák.
0: Hát Szlovákiában a 90-es években volt jellemző az, hogy az alvilágot a titkosszolgálat támogatta. Nem tudom, hogy most mi a helyzet, de nálunk azért elég eredményes volt a maffia ellenes harc, meg hát a maffia sem volt olyan, mint mondjuk az olasz maffia. Nálunk tényleg a legagresszívabb kőbunkók voltak azok, akik ezt a dolgot csinálták, akiknek nem sok eszük volt, de izmuk annál több, és nagyon agresszívan és kegyetlenül pusztítottak mindent maguk körül. És erre rakódott rá végül is aztán az a Fico korabeli struktúra, ami már eléggé célzottan a pénz leszívásra specializálódott és működött. Itt a politikai és a különböző oligarchák összefonódásaiból adottak hasonló dolgok, és ez nem nevezhető maffiának, mert ez leginkább a törvények megkerülésével, átértelmezésével és a kiskapuk kihasználásával zajló pénz szivattyúzás volt, illetve hát nyilván még ma is az, és létezett egyfajta, mondjuk így, egy szívességek és zsarolások rendszere, ami mögötte volt. Ennek ugye azért volt egy agresszív megnyilvánulása, és ez ugye 2018-ban a Kuciak gyilkosság volt, ahol egy olyan ember, aki ennek a struktúrának a része volt, úgy gondolta, hogy átlépheti az erőszak határát, és meggyilkoltathat egy újságírót. Jelenleg is zajlik ugye még a tárgyalás, még most is Marián Kocsner ellen. Úgyhogy igen, azért az ország felkapta a fejét akkor arra, hogy ilyen történik, és ez okozta a 2020-as Fico-féle választási vereséget, de aztán az emberek valahogy elfelejtették ezt az egészet, mert könnyű elfelejteni, hogy ha nincs szem előtt a korrupció rendszere, akkor ott marad az ember tudatalattiában, és Szlovákiában van egy mondás, hogy na Slovensku je to tak. Szlovákiában így megy ez. És ezt nagyon sok mindenre használják, amikor látjuk az állam, vagy a rendszer, vagy a körülöttünk lévő világ hibáit, de be tudjuk annak, hogy hát ez már csak ilyen. És ez a legveszélyesebb mondat a világon. De hát ez van.
1: Ahogy mondtad, rögtön beugrott ennek a román változat, ez a Mai Reusenu fie, ne legyen rosszabb, csak rosszabb ne legyen. De mi a szerbek felelője, Csaba?
2: Talán azt lehet mondani, hogy ki tudja, miért jó ez. Ami rossz egyébként.
1: Mire lehet ez még jó?
2: Mire lehet ez még jó, ami rossz? Jelen pillanatban azt gondolom kijelenthetjük, hogy Szerbiában az államhatalmat sakban tartani képes az államtól ilyen tekintetben független, az államhatalomtól független maffia nem létezik. Ezt nagyon jól sikerült az Alekszandar Vučić vezette hatalomnak felszámolnia, mégpedig oly módon, hogy átvette tőle az ingerenciákat, hogy úgy mondjam. Tehát gyakorlatilag Szerbiában az államhatalom rendelkezik olyan jegyekkel, amelyek máshol hát az alvilágra jellemzőek. És hogyha már azt kérdezted, hogy mi az, ami talán ilyen szerbikum lehet, vagy nem tudom én, ami meghatározza azt a tevékenységi kört, amellyel elsősorban foglalkozik, itt a kábítószer az, ami dívik. Eleve a Balkánon, tehát itt az albán maffiát, koszovói maffiát is ezzel szokták összefüggésbe hozni elsősorban. Úgyhogy nyilván ezzel lehet vitatkozni, hogy ez hogy működik, meg egyáltalán. De tehát média tekintetben már csak ezért is látszik, hogy az államtól függetlenül ilyen maffia hálózat már nem igazán rúghat labdába, mert nincsenek róla hírek. Tehát ugye azokat a médiumokat, amelyeket a hatalom befolyásolni képes, azok azoknak ilyen információkat nincs miért megjelentetni, mert hogyha bármi olyasmiről írnának, amiről egyébként az ellenzéki, illetve oknyomozó újságok hát nagyon sokat cikkeztek, és itt az egyik az ivanyicai botrány volt, ahol egy hatalmas marihuána ültetvényt fedeztek fel, és hát aztán próbáltak eltussolni, miután nagyon egyértelművé vált a dolog, hogy ez egészen konkrétan az államfőnek a testvéréhez kötődik. Szóval hihetetlen történetek, amelyek egyszerűen csak azért nem kapnak nagyobb média nyilvánosságot, mert azok a médiumok, amelyekben a hatalomnak befolyása van, erről nem írhatnak, és nyilván így aztán a nemzetközi közvéleményhez is ezek kevésbé jutnak el.
1: Ez a kis maffia és korrupciós térkép, arra bíztatom hallgatóinkat, hogy látogassák a Hatuma Facebook oldalát, ha nem is lesz podcast a következő két hónapban, de igyekszünk frissíteni, meg figyelni egymás történeteire, határon túli kapcsolatokat építeni. Zárjuk ezt az évadot azzal, hogy mire vártok, mire számítatok a nyáron. Azért lesz tusványos, lesz gombaszög, a magyar törvényhozás, mint a gőzhenger halad előre. Milyen Hatuma nyarunk lesz már? Mit szólsz?
0: Szerintem izgalmas Hatuma nyarunk lesz. Itt nagyon sok dolog van függőben. Elsősorban politikai szempontból. Meglátjuk, hogy hogyan fog elindulni majd az ellenőrzése az elmúlt éveknek a magyar támogatásainak a határon túl. Ez ugye a nyár egyik témája lesz talán. Most már ugye van nemzetpolitikai helyettes államtitkár is Kollai István személyében, úgyhogy ő lesz az az ember, aki ezt valószínűleg le fogja bonyolítani. És aztán ugye lesznek a fesztiválok, hát nagyon érdekes lesz figyelni majd Tusványost, hogy milyen a fesztivál úgy, hogy a Fidesz nincs hatalmon, és ugye a lehetőségek is jóval szerényebbek. Érdekes lesz figyelni gombaszöget is, ahová most nem a fideszes politikusok fognak zarándokolni, hanem több tízes politikus is van a programban. Napunknak is lesznek majd mindenféle akciói, illetve beszélgetései. Úgyhogy biztosan lesz olyan téma, amire még lehet, hogy egy rendkívüli Hatumát is össze fogunk hívni, meglátjuk, hogy fog alakulni.
1: Csaba?
2: Én elsősorban, hogyha már Márkit említette a legfontosabb témákat, akkor azt tenném hozzá, mi vajdasági specifikum, ugye itt nemzeti tanácsi választások lesznek őszre, októberben, várhatólag októberben, úgyhogy erre biztos, hogy a nyár folyamán nagyon sokan fognak készülni, a VMS, illetve a VMS-szel szemben álló civil szervezetek, illetve olyan politikai szervezetek, amelyek úgy gondolják majd, hogy ezen a nemzeti tanácsi választáson indulni szeretnének, és hát nyilván nagyon fontos az, hogy hogyan pozícionálják ezek a szervezetek magukat egyfelől a szerbiai politikai palettán, kinek van mondjuk a hatalommal, és kinek inkább az egyetemistákkal jó kapcsolata, és hát persze Magyarország irányába, ahol a VMS egyre inkább próbál eljutni a Tiszához, most is például Brüsszelben Pásztor Bálint azzal dicsekedett, hogy találkozott Lakos Eszterrel, a Tisza párt európai parlamenti delegáció vezetőjével, úgyhogy ez már a harmadik ilyen nagy találkozás, ugye Magyar Péter és Verstoffer Ágnes után, de azért összefutott a többi képviselőcsoport vezetőjével, beleértve Dajs Tamást is. Na minden esetre érdekes lesz figyelni azt, hogy hogyan viszonyul majd az új magyarországi hatalom egyfelől ezekhez az újonnan alakuló egyesületekhez, másfelől pedig, hogy ez csak valami anomália, vagy egy stratégia része, hogy ilyen közel engedik magukhoz a VMS-t.
1: tisztító tűz elindult Magyarországon, nagy valószínűséggel átcsap majd a határokon is az ellenőrzés, átvilágítás, az erről szóló és az összes többi hatumahírt is megpróbáljuk követni és tartani a kapcsolatot a Hatuma Facebook oldalán. A podcast viszont pihen, ha kedvük tartja, hallgassák vissza adásainkat a podcast csatornánkon, viszont hallásra szeptembertől. Köszöni figyelmüket a mostani adás szerkesztője Parászka Boróka, Finta Márk és Pressburger Csaba nevében is. A viszonthallásra!

0: Földön kívüli humor, űrgolyhók.
1: Már az első általa írt szatirikus rövidfilm a kritikus Oscart nyert. Brooks ezután a paródiák egyeduralkodója lett, kiparodizálta többek közt a western, a horror és a néma film műfaját is, de a Robin Hoodot és Hitchcockot sem kímélte.
0: Hazai filmes siker Cannes-ban.
2: Los Angeles, Hollywood, New York, most tavasszal, és hát már másodszor voltam a Cannes filmfesztiválon.
0: Donatello a Quattrocento legnagyobb művésze.
3: Valószínűleg a firenzei dóm egyik kőfaragójától tanulta az alapokat, majd Ghiberti műhelyébe került, és részt vette a firenzei dóm homlokzatának és harangtornyának szobrászati díszítésében is.
0: Egy legendás zenész, Tolcsvai László.
4: Zenei élmény mai napig egyébként zenekarban játszani, hogy attól már nem tud az ember megszabadulni.
0: Csenger Ferenc vagyok, várom Önöket vasárnap délután 13:05-től itt a Pátria Rádióban.

0: 9 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Sebességkorlátozás várható a szlovákiai vasutakon. Az amerikai hadsereg mára virradó éjszaka újabb támadást hajtott végre Irán ellen. Az országot ma is extrém hőség éri el, így nálunk 40 fok körüli délutáni hőmérséklet és fülledtség várható. Jó napot kívánok, Ürge Tamást hallják, következnek a részletek. Szlovákiát ma is extrém hőség éri el, a maximális hőmérséklet helyenként meghaladhatja a 40 Celsius fokot. A meteorológusok ezért első, másod és harmadfokú figyelmeztetést adtak ki. A legmagasabb fokozat az ország déli és nyugati részén van érvényben. Ez az időjárás veszélyt jelent az emberi egészségre, fennáll a tűzesetek kialakulásának és terjedésének a kockázata is, a hőség pedig a közlekedésben, különösen a vasútiban is fennakadásokat okozhat. Kellő folyadékbevitelt és a napon való tartózkodás kerülését ajánlják a szakemberek. A hétvégi rendkívüli hőség miatt késésekre kell számítani a szlovák vasúti közlekedésben. A vasúttársaság biztonsági okokból csökkentette a vonatok sebességét azokon a területeken, ahol harmadfokú hőségriadó van érvényben, mivel a nagy melegben a sínek kitágulhatnak, de akár el is deformálódhatnak. A Pozsony és Komárom közötti vasútvonalon hétfőig óránként legfeljebb 50 km-es sebességgel közlekedhet. A szerelvények, ezért 15-40 perces késések várhatók. A rendkívüli hőség a közúti közlekedésben is okozhat problémákat, mivel az aszfalt burkolat is károsodhat a 38 Celsius fokot meghaladó hőmérsékletben. A 2025-2026-os tanév a stabilizáció és a változások fokozatos megvalósításának éve volt, jelentette ki Eva Harnyéková, a Szlovákiai Alapiskolák Szövetségének elnöke a TASR hírügynökségnek. Véleménye szerint a szlovák oktatásügy jó irányba halad, de a reformlépések sikere attól függ majd, hogy sikerül-e biztosítani az iskolák számára a hosszú távú stabilitást, a megfelelő számú szakembert, a minőségi pedagógusokat és a kielégítő finanszírozást. Hozzátette, az alapiskolák készek végrehajtani ezeket a változásokat, de szükségük van arra, hogy ne hagyják őket ebben magukra. Az amerikai hadsereg mára virradó éjszaka újabb támadást hajtott végre Irán ellen, amely során rakéta és drón raktárakat, légvédelmi állásokat, aknatelepítési kapacitásokat, valamint partmenti radarrendszereket talált el. Az iráni forradalmi gárda ma bejelentette, hogy az iráni területet ért amerikai támadásokra adott válaszként kuvajti és bahreini célpontok ellen indítottak támadást. Egyúttal figyelmeztettek, hogy minden további agresszió elsöprő válasszal fog párosulni. Rövid sporttal folytatjuk, Zsigárdi László, tiéd a szó.
2: A labdarúgó VB csoportkörének záró fordulójában Anglia-Panama 2-0, Horvátország-Gána 2-1, Portugália-Kolumbia 0-0, Kongó-Üzbegisztán 3-1, Argentína-Jordánia szintén 3-1 és Ausztria-Algéria 3-3. Anglia, Horvátország, Gána, Kolumbia, Portugália, Kongó, Argentína, Ausztria és Algéria jutott a legjobb 32 közé. A Dunaszerdahelyi labdarúgó Dunakupa elődöntőjében Csíkszereda Győr 3-1 és Dac Topolya 2-1.
0: Időjárás.
1: Folytatódik a szokatlanul erős hőség, 35 fok feletti, egyre több felé 40 fok körüli délutáni hőmérséklettel és növekvő füllettséggel. Déli irányú légmozgás mellett több gomoly felhő adhat árnyékot a délután folyamán. Este elszórtan kevés területet érintően kialakulhat zápor, de az ország nagyobb részén jellemzőbb lesz a csapadékmentes idő és a szárazság, aszály tovább fokozódik.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Balesetről, sebességmérésről ezúttal sincs információnk. A jelenlegi trópusi hőségekben ne hagyjanak bezárva embereket vagy állatokat a járművekben. Közlekedjenek biztonságosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. reklám. A Victorinox név egyet jelent a praktikus svájci zsebeszközökkel. Most a Slovnaftnál jelentős kedvezménnyel szerezheti be őket. Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban a Slovnaft töltőállomásokon végzett vásárlásai után, és vigye haza a kompakt multifunkciós késeket, fogókat vagy a mentőkést jelentős kedvezménnyel. Siessen, mert az akció csak augusztus 2-áig vagy a készlet erejéig tart. További részletek a slovnaft.sk/akcie oldalon.

0: Szalagtár. Az archívumban Nagy Ildikó tallózik.
1: Köszöntöm az 5. évad 27. műsorának minden kedves hallgatóját. Itt a tanév vége, kezdődik a gondtalan szünidő, és a diákok 2 hónapra megfeledkeznek az iskoláról. Nem akarunk ünneprontók lenni, de mi még az iskolával, pontosabban 2 egykor híres gimnáziummal fogunk ma foglalkozni. Az egyik az 1842-ben Érsekújvárban a Ferences rend által alapított katolikus gimnázium. Erről Turcell Lajos irodalomtörténész és Luzsica Lajos festőművész mesél. Mindketten ennek az iskolának voltak a diákjai a 20. század első felében. A másik híres iskola az egykori pozsonyi állami reálgimnázium, amelyre 3 volt diákja emlékezik vissza. Berta Géza ügyvéd, Mayer Judit nyelvész és Krausz Mária költő. S végül Jakab István, a Comenius Egyetem magyar tanszékének egykori oktatója mondja el élettörténetét. Valamennyiükkel Tóth Erika beszélgetett közel 2 évtizeddel ezelőtt.
2: Turcell Lajos irodalomtörténész az érsekújvári reálgimnázium tanulója volt. Az iskola padjait 1933 és 38 között koptatta.
3: Volt itt 8 gimnáziumi rendszerű középiskola, azok közül a legfiatalabb intézetek közé tartozott, ugye a legöregebb intézetek, a losonci protestáns gimnázium, a pozsonyi gimnázium, komáromi gimnázium, hát ezek ugye megelőzték nagyon-nagyon sok évtizeddel. 1842-ben létesült csak az érsekújvári katolikus gimnázium, és ferencrendiek tanítottak benne, először latinul, 2 évig latinul, és aztán 44-ben akkor jött ki, akkor nyilvánították a magyar nyelvet államnyelvé, és akkor aztán magyarul kezdtek tanítani. Algimnázium volt csak, tehát 4 osztály volt, és 1883-tól már teljesen világi tanárok tanítottak, és főgimnáziummá, tehát 8 osztályossá 1894-be azzal tették, hogy létesítettek 5. osztályt, és az első érettségiző diákok azok 1898-ban kerültek ki. Ez volt a 18 előtti története az inti. Még annyit, hogy amiben én jártam, azt az épületet 1911-be építették. Nagyon szép, tágas épület volt. Azért ugye tekintve, hogy nagyon sok 1100-nál több volt a diák abban az évben is, és előzőleg is azért jártak, mit tudom én, az alsóbb osztályok valami más iskolában.

0: történeti, tudományi labba írt cikkeit. Nagyon értékesek a szlovákiai katolikus egyháznak a viszonyairól, tehát 1918 és 38 között a magyar katolikusok helyzetéről egy forrásértékű tanulmány. Országosan ismert volt Mrenna József, magyar latin szakosult. Ő olyan szempontból volt híres, hogy a magyar cserkészetnek a főparancsnoka volt. Először volt ilyen magyar alosztály, utána volt egy ilyen önálló magyar osztály, és annak ő volt a cserkész kapitány, a magyar cserkész kapitány, és a cserkész lapot, a tábortüzet, amely Komáromba jelent meg, annak ő volt a főszerkesz, felelőszerkesztője, de hát ő abba azt a bencés tanárok csinálták Bíró Luciánnal az élükön ott ugye, és nagyon jól szerkesztették. Na, most azon kívül Krammer Jenő, hát az egy csodálatos ember volt, ugye nekem két egyetemi végzettségem van, és csak azért mondom, hogy nagyon sok tanárnak a kezén keresztül mentem, sok tanárom volt, de minden között, az elemi iskolától egész az utolsó egyetemi szemeszterig, hogyha összeszámlálom a tanárokat, őt szeretem a legjobban, és őt becsülöm a legjobban. Abszolút tiszta ember, már szinte önveszélyesen tiszta. Ugye? És hát elragadó előadó franciára tanított, és hát ő neki a neve, hát közkedvelt volt, és az ifjúságnak a szervezésében is, hát ő például ilyesmire is gondolt, hogy jó franciásokat az érettségi után szerzett nekik Párizsban lehetőséget, hogy egy évig ott ugye valamit dolgozva tökéletesítsék. Itt például Jócsik Lajos, Dobosi László, ugye, Dobosi László így lett aztán ugye nagy romanistává, ugye, nagyon jelentős romanistává, úgyhogy, és ő ilyen kultúrtörténeti, hát ő német és francia szakos volt, úgyhogy a német szakban is foglalkozott, de főleg a franciában. Ramüz, az volt ő neki a kedvenc írója, ez egy svájci francia író volt, arról rengeteget írt, és olyan párhuzamba hozta azokkal az elképzelésekkel, hogy nálunk is lehetne olyan európai rangú regionális irodalmat csinálni, mint ez a Ramüz. Nagyon sokat foglalkozott ilyen szellemi, irodalmi kérdésekkel, és kritikusan például, mit tudom én, foglalkozott a nyelvi színvonalával, és nagyon kritikusan megmondta, hogy az átlag színvonal milyen gyenge a szlovákiai magyar irodalomnak. De hát egyébként hát végtelenül szeretett. Na, még egy ember, akit Tain János rajztanár volt, és amellett ő ilyen néprajzi gyűjtő, és ilyen történelmi tárgyaknak a gyűjtője. Ő olyan múzeumot hozott ott létre Újvárba, hogy azt lehet mondani, hogy ez közép-európai színvonalú volt.
1: Luzsica Lajos festőművészre az érsekújvári gimnáziumban talált rá a múzsa.
2: Szerte a világban mindenki szép emlékeket őriz erről a gimnáziumról, a tanári karról, az atmoszféráról, a légkörről. Állandó levelezésben vagyok egyébként a külföldi volt újváriakkal. Szerte a nagy világban nagy-nagy nosztalgiával gondolnak vissza erre a gimnáziumra. És ha azon meditálok, hogy miért van ez, hát a mi gimnáziumunkat annak idején a kissé öregebb emberek, ugye a kissé idősebbek, a republika, első republikában látogattuk ezt az épületet, és akkor, hogy is hívták, Csehszlovák Állami Reál Gimnázium magyar párhuzamos osztályai. Na most ez azt jelentette, hogy egy épületben éltünk itt, szlovákok, magyarok, és ez annyira természetes volt, annyira magától értetődő, hogy szinte nem is tudatosítottuk, hogy itt szlovák vagy magyar él. Együtt voltunk, fiatalok voltunk, diákok voltunk, jól éreztük magunkat. És ezt az állapotot úgy szívtuk be a levegővel, mint a berek öreg fái alatt azt a jó nyitraparti levegőt, vagy azt a városi korzós levegőt, ott a tökmagos korzónak a levegőjét. Tehát ez egy természetes dolog volt. De most amit megtanultunk, ami a sejtjeinkbe ivódott, és ez már élmény és

0: emlék, és amit mindig is őrzök magamban, és általában ezért van a nosztalgia, a demokráciának a jelen valósága. Tudja, tehát a egymás megbecsülése. Mi a demokráciát nem könyvül tanultuk, az első republikának ez egy nagy élménye volt. Éltük, a sejtjeinkbe átment. Most, ha nosztalgiáról beszélünk, akkor elsősorban ebből fakad, hogy ragyogóan megvoltunk egymással, izgalmakkal, bukásokkal, jó vizsgákkal, mindennel együtt ragyogó volt. Hát visszagondolok most kedves élményekre. Ha úgy ezenben van, előttem van a tornavizsga, fehér nadrágban, kék, széles szalag övvel, fehér trikóval, tornaci, fehér tornacipőben, a lányok buzogánnyal, mi botokkal, négyes sorba vonultunk a Ése pályára. Hát az egész város sorfalat állt, úgy néztünk, mi meg peckessel lépdestünk ott, a Cárán Dani bácsi irányításával, a kis köpcös tornatanár, aki imádta a diákjait, és valóban testnevelést csinált, nevelést, nem edzést. De ez egyben azt jelentette, hogy valóban ápoltuk a testünket, tornáztunk szívvel, lélekkel. Ő például, Cárán Dani bácsi olyan ember volt, hogy a diákjait jobban szerette, mint az egész tanári kart, és ha veszély volt, kicsempészte a tanári értekezletükről a várható veszélyeket. Állítólag ki is tiltották a tanári értekezletekről egy ideig, ezért diákpárti volt. De hát ilyen volt mind itt Gánóczi Miska bácsi, a matematika tanár. Tany János, a rajztanár, aki az első, második, harmadik, negyedik osztályig volt rajz, és engem az első osztály dereka táján már észrevett, és meghívott a lakására, ott festettem, adott vásznat, deklit, lealapozta, és ott a többi tanítványával, fizető tanítványával együtt én is ott festettem, rajzolhattam, persze ingyenes tanulóként fogadott el, mert hát azt mondta, hogy ez egy tehetséges gyerek. Itt köteleztem én el magam talán a festészettel, mindig az mentett meg tulajdonképpen, mert többi tárgyból nem voltam kiváló, főleg matematikából, de hát meg kell mondjam, a szlovák nyelv sem ment olyan nagyon jól a Darina Markovánál, és a rajz az, amelyik mindig úgy kihúzott, és úgy a tanári karba elvitte a híremet, hogy hát ez a rajzos. Ugye, és ez a tudatosság kialakult bennem, hogy én ezen a pályán fogok elhelyezkedni, és ez erőt adott, hogy átevickéljek a nehézségeket.
1: Pozsony Állami Magyar Reál Gimnáziumban eltöltött évek kitörölhetetlen nyomokat hagytak a hajdanvolt diákokban. Krausz Nándorné, Majer Judit és Berta Géza így emlékezik.
2: Hát én 1926-ba kerültem az első osztályba, akkor még az intézet a német gimnáziumnak a párhuzamos osztályait képezte. Egy évvel később, mikor a második osztályba kerültem, akkor önállósult az intézet, és akkor nevezték ki az addigi ideiglenes igazgatót, Jancsovics Ferenc tanárurat igazgatóvá, aki nagyon művelt és nagyon tisztelt pedagógus volt, aminek bizonyítéka az is, hogy később aztán az egyetemen is lektor lett, és soká tanította a magyar nyelvet. Tanári karunk részben a régi Királyi Katolikus Főgimnáziumnak a bevált jó pedagógusaiból állt, részben a régi Evangélikus Liceumnak a tanáraiból, de természetesen új tanárok is kerültek hozzánk, részben a vidéki magyar iskolákból magyar tanárok, de részben olyan szlovák tanárok is, akik még a magyar egyetemeken végeztek, úgy, hogy tökéletesen beszélték nem csak a anyanyelvüket, természetesen a szlovák nyelvet, hanem a magyar nyelvet is, és ezekkel a tanárokkal abszolút semmiféle konfliktusunk vagy kontroverziáink nem voltak sem nemzetiségi, sem vallási, sem egyéb téren.
1: Én 1931-ben kerültem az első gimnáziumba, és 39-ben érettségiztem. Az tulajdonképpen egy folyamatos időszak volt, egészen 39. január 1-ig, amikor aztán kitettek minket, és az érettségünk már a Kecske utcai, akkor ideiglenes gimnáziumban volt, az épület már nem áll, most áll az ott főbíróság, az új főbíróság épülete ott van.
3: Amikor én bekerültem a gimnáziumban, az 1933-ban történt, és két párhuzamos osztályt engedélyeztek mindössze, valamiért, ez egy állami intézkedés volt, és ezt a tanárok úgy igyekeztek kijátszani, hogy 62 gyereket vettek föl az A, és ugyanannyit a B osztályba. El lehet képzelni, hogy ez micsoda rettenetes nehézség volt a tanár számára ilyen osztályokat tanítani, ellenőrizni. És mire a második osztályba kerültünk, megosztottak bennünket már három osztályra, úgyhogy akkor már ABC osztály volt, és ez ment egészen, még az ötödikben is három osztályunk volt, ellenben akkor következtek be ugye a politikai események, hogy most Dél-Szlovákiát Magyarországhoz csatolták, és akkor ugye a diákságnak egy nagy része levált, mert hiszen a pozsonyi gimnáziumban nem csak pozsonyi gyerekek jártak, hanem rengeteg sok csarlóközi és kisalföldi, mátyusföldi gyerek is, úgyhogy akkor maradt a eredetileg még novemberben meglevő három hatodikból egyetlen hatodik osztály. Én is keresztül mentem ezen a költözködésen, hogy elhagytuk az eredeti Vécölöp utcai hajdani líciumi épületet, és átkerültünk a Kecske utcába, ott voltunk egy fél esztendeig, és onnét a következő tanévre 1939-től áthelyezték ezt az iskolát már az új szlovák állam az akkori Madách utcába. Én még ott érettségiztem a Madách utcában 1941-ben, természetesen egy nagyon megcsappant tanári kar is tartozott ehhez az iskolához. Néhány idősebb tanárunkat akkor nyugdíjazták, néhány fiatalabb tanárunk kénytelen volt elhagyni az iskolát, olyan emberek, mint Péri Rezső és Kovács Endre.
1: Milyen volt a kapcsolat, a viszony az idősebb és a fiatalabb diákok között?
2: Jó viszony volt, de mi, mint elsősök és másodiskosok, mi voltunk a szecskák, és a hetedikesek és a nyolcadikasok, azok voltak a felvigyázók a folyosón is, és amikor becsöngettek már az órára, hát akkor már nem volt szabad a folyosón kint tartózkodni, csak ezek a felsősök jártak ott. És bizony, hát megesett az, hogy ha valamelyik szicska kidugta a fejét, akkor az a hetedikes és nyolcadikos hát egy jó pofont kent le neki. Nem esett neki jól, de hát ez hozzá tartozott már a nagyobb és kisebb diák közötti viszonyhoz.
1: A továbbtanulásra kellőképpen fölkészítették önöket. Az első évben tulajdonképpen semmi újat nem tanultunk, mert úgy például én magyar-francia szakos voltam, és harmadik az olasz, olyan jól felkészítettek, hogy Jancsovics tanár úr, hát akkor már egyetemen tanított, volt igazgatom, mindenkit ismert név szerint, és ő maga mondta, hogy nagyon sok újat nem tudok, különösen az, aki Tóth Ferenc kollégámnál érettségizett, annak én már újat nem tudok mondani, és különben is felkészítettek úgy is, hogy viselkedni tudjunk, hogy ebbe megyünk arra az egyetemre, hogy be tudjunk mutatkozni, tudjunk beszélni.
3: Hát én ehhez csak annyit tennék hozzá, hogy én innen elkerültem 1941-ben a Budapesti Egyetemre, és hát ott is meg voltak elégedve az én alapvető tudásommal, mert emlékszem egy esetre, nem voltam latin szakos, de mivel történelem szakos voltam, bizonyos latin stúdiumokat is kellett abszolválni, és bementem egy nagyon neves professzornak, Husztinak az órájára, és ő éppen a Szalusztiuszról tartott előadást, és hát megkérdezte ottan a hallgatóságot, hogy ki hajlandó ezt most fordítani, kezébe volt a könyv. Senki se jelentkezett, én nagy szemtelenül azt mondtam, hogy én. Oda hívott, odaadta a szöveget, olvastatta, fordította, és aztán rám nézett, és azt mondta, mert akkor még úgy beszéltek az egyetemi hallgatóval, hogy a kisasszony hol érettségizett. Mondtam, hogy Pozsonyban. Igen, mondta, és ki volt a latin tanára? Tóth Ferenc. Hát, hogy ismerte vagy se, azt nem tudom, de udvariasan azt kérdezte, hogy a kisasszonynak mi a másik szaktárgya. Nára, én megértem, mert egyik szaktárgyam sem volt a latin, mondtam, hogy sajnos én történelem magyar szakos vagyok. Professzor Dühös lett, odavágta a könyvet, és azt mondta, egyszer van itt végre valaki, aki tud latinul, és az se latin szakos.
1: Miért lehet az, hogy ha a régi gimnáziumok öreg diákeival beszélgetek, akkor mindig nagy-nagy szeretettel emlékeznek vissza egykori iskolájukra, egykori alma máterükre.
4: Itt szerepet játszott a szülői nevelés is. Annak idején minket arra neveltek, hogy tiszteljük az előjárainkat, és a tanárokban az előjárainkat láttuk. Tisztelettel és szeretettel beszéltünk velük is, róluk is. Nem mondhatom, hogy olyan, mondjuk merev volt az a kapcsolat, de feltétlen tisztelet volt, már a nevelésben volt, a másik pedig a tanároknak a lelkületében. De hosszú évekig tanítottak egy-egy diákot. Hát gondoljuk el, hogy 8 év. Nagyon ügyes volt ez a 8 éves gimnázium. Én nagyon sajnáltam, amikor áttértek a 8 alapra és utána a 4 gimnáziumba, mert éppen akkor került egy új iskolába, új környezetbe az a gyermek, amikor a nevelő szüksége volt a régi pajtásai, a barátjaira, tanáraira, mert éppen a pubertáskor. Mi mint aztán együtt nőttünk fel, a tanárokkal együtt voltunk, és együtt voltunk a diákok. Tehát ezért vannak ilyen szép emlékeink. Ez az én nézetem.
2: Én azt hiszem, ehhez hozzájárul még az a momentum is, hogy az iskolának jó híre volt, és egy bizonyos légköre volt, amely ma azt mondanák, hogy rangot jelentett.
3: Talán az is szerepet játszott abban, hogy azért az a korszak, amelyben mi iskolába jártunk, kivéve hát mondjuk az utolsó éveket, abból, amikor én jártam iskolába, mert hiszen akkor már nagyon háborús volt a légkör, de egy olyan nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb korszak volt az az első köztársaság idején, és hát a diákságot a politika abszolút nem érintette, mert az egyszerűen tilos volt. Még egy újságot sem volt szabad bevinni az iskolában, mert azt a tanár úr elvette. Azt mondta, hogy itten ez, fiam, nem a te dolgod, és ezzel be van fejezve. Na most az is igaz, amit Mária mondott, ugye, hogy az otthoni nevelés más volt, ugye többet foglalkoztak a gyerekkel, ennél fogva természetesen a tekintély, tisztelet és egyáltalán nevelés sokkal inkább tekintély elvű volt, mint a mai nevelés, és én nem vagyok híve annak, hogy egy gyereket ijeszgetni kell, vagy ez vagy az, de azért tekintélyre szüksége van, hogy valakire fölnézzen, és én nem állítom, hogy valamennyi tanárunk tökéletes volt, vagy a legjobb volt, de egy nagyon jó átlagot képviselt a mi iskolánk tanári kara, ahol igazán voltak kiváló egyéniségek. Ezeket az embereket mi sose fogjuk elfelejteni, hogy mit köszönünk nekik, és hát ugye a régi tanterv is jobb volt, ugye, mert hát az a stilisztika, meg az a retorika, meg az a poetika mai napig hiányzik az iskolába, mert sokkal könnyebb ugye ott irodalomtörténeti előadást tartani egy tanárnak, mint ezeket az alapvető dolgokat megtanítani, és miért van most probléma az egyetem első évfolyamában a jeles bizonyítvánnyal érkező magyar szakos diákokkal, hogy nem tudnak helyesen írni. Engem senki nem vizsgáztatott le, amikor bekerültem a Budapesti Egyetemre magyar szakra, hogy tudok-e helyesen írni, mert az természetes volt, hogyha egyszer leérettségiztem egy középiskolába, és nekem magyarból jelesen van, akkor tudok helyesen írni. És hát az ugye, hogy a szülők nem voltak annyira meghajszolva, többet tudtak foglalkozni a gyerekekkel, és ezek az emberek a magánéletben is érintkeztek, és ismerték az iskolának, meg a gyerekeknek a problémát.

0: Tóth Erikának Turcell Lajos, Luzsica Lajos, Berta Géza, Mayer Judit és Krausz Mária mesélt egykori iskolájáról.
1: Szól a rádió.
0: Jakab István egyetemi oktatóra bizonyára sok magyar tanár emlékszik. A hallgatóival szigorú volt, megkövetelte a magyar nyelvtan alapos ismeretét. Azt vallotta ugyanis, hogy aki tanít, annak magának is tudnia kell. Az ő tudását a Sárospataki Gimnázium alapozta meg. 75 évesen mesélte el életét Tóth Erikának.
2: Tanár úr, milyen volt az a nagy ráskai család ott a keleti végeken, annak idején, amikor 75 évvel ezelőtt ön megszületett?
3: Egyszerű falusi család volt, néhány hold földjük volt a szüleimnek, és bizony sok volt a munka, kevés a haszon, tehát az én indulásom nem volt sima és egyenes vonalú. A faluról azt mondhatom el, hogy nagyon kicsi, 401 néhány lakosa volt abban az időben. Egy református elemi iskolája volt kezdetben, aztán szlovák iskolát létesítettek az első köztársaság idején, ez állami iskola lett, és a visszacsatolás után ez az iskola szintén államiként működött, egészen ugye a háborúig magyar iskolaként, aztán újra szlovák iskola lett belőle, és a református iskola a háború után, mint magyar iskola megszűnt létezni.
2: Említette, hogy a szülei nehezen keresték a kenyerüket, de hát végül is önt tanítatták. Ez mikor dőlt el, kinek a javaslatára, ötletére?
3: Tudjuk, hogy a falvak nem nézték abban az időben jó szemmel, ha valaki tanulni ment, felsőbb iskolába került. Nem azért, mintha arra gondoltak volna, hogy na ez már úr lesz, kikerül közülünk. Nem néztek ellenséges szemmel az értelmiségére, ezt nem mondhatnám, hanem talán inkább sajnálkozva néztek rájuk. Az volt a közfelfogás, hogy a megélhetés biztos alapja a föld, a vagyon. Tehát aki vállalta azt, hogy értelmiségi pályára lép, arra úgy néztek, hogy no, ez szegény, a világ bújdosója lesz, ennek nem lesz semmije, ennek nem lesz miből megélni. Engem is attól féltettek a szüleim, meg a nagyszüleim kezdetben, de aztán látták, hogy a mezei munkához nem nagyon fűlik a fogam, és a tanítóm nyomásának, rábeszélésének engedve, aztán nagy nehezen elhatározták, hogy tanítatni fognak. Azért nehezen, mert akkor bizony nem kevés pénzbe került a tanítatás, aztán a körülmények is úgy alakultak, amelyek bizony kétséget ébresztettek a szüleimben. 10 éves koromban, amikor át kellett volna lépnem az elemi iskolából az első alsó gimnáziumi osztályba, akkor volt a visszacsatolás, a felvidék visszacsatolása Magyarországon. És azzal, hogy visszacsatolták a mi falunkat is Magyarországhoz, nem nyugodtak meg a kedélyek, az ellenségeskedés tovább tartott, Szlovákia és Magyarország között. Az estéken olykor-olykor felhangzott a géppuska kattogása a közeli határon, mert ott volt mellettünk az államhatár. Vagyis ilyen határincidensek elég gyakran voltak abban az időben. Emiatt 3 évet vesztettem, tehát nem 10 éves koromban, hanem 13 éves koromban kerültem Sárospatakra a gimnáziumba. Persze 1941-ben sem volt nyugodtabb a helyzet, mint azelőtt. Jellemző a körülményekre, hogy a beiratkozásom napján Kassát bombázták, tehát a beiratkozás után egy légópincében töltöttünk néhány órát, de akkor már nem volt visszaút.
2: Milyen volt abban az időben a Sárospataki gimnázium?
3: A Sárospataki gimnázium abban az időben is olyan volt, mint annak előtte több száz éven keresztül. 1531 1921-ben alapították a kollégiumot, és ez az iskola mindig a szegény diákságot szolgálta. Persze tanultak ott gazdagok is, de a szegényeket segítette maga az iskola. Sok gazdag ember hagyta rá a vagyonát, és ennek a vagyonnak a hasznából támogatta a szegényebb sorsú diákokat. A beiratkozás előtt nem tudtam arról, hogy létezik úgynevezett tehetségvizsga is, és akiket tehetségvizsgásokként vettek fel, azok ingyen tanultak. Sajnos én ezt a lehetőséget elszalasztottam, de azért kaptam kedvezményeket, és nem kellett mindent fizetnem. Elég sokba került ugye az internátusi díj, az étkezési díj, a ruházkodás azért más volt, mint otthon, tehát voltak kiadásai a szüleimnek, de az iskola is segítette őket bizonyos kedvezményekkel.
2: A Pataki kollégiumban emberségesebb volt-e a légkör, mint Nyilasmisi debreceni kollégiumában?
3: Határozottan igen. A tanárainkra az volt jellemző, hogy nem csak tanított, hanem neveltek is bennünket. Nagyon szigorú volt a rend és fegyelem, az internátusban megvolt a napirend, azt be kellett minden diáknak tartania, de megértők is, elnézők is voltak, ha arra volt szükség a tanáraink. Aztán az osztályon kívül is megvolt a lehetőségünk a fejlődésre, önképzőkörök működtek, ezeken az önképzőköri gyűléseken a tehetséges, tehát az írói, költői vénájú diákok felolvasták verseiket, elbeszéléseiket, esetleg kisebb tanulmányaikat, és ezeket ott szigorú bírálatnak vetették alá, tehát a többiek is segítették a diákok fejlődését, ennek igen nagy hasznát vettük ott. És az Erdély János önképzőkörnek ezen kívül jól összeválogatott könyvtára volt. Szívesen látogatták a diákok, ennek a könyvtárnak magam is voltam egy időben a vezetője. Aztán ilyen osztályon kívüli nevelési módszernek tekinthetem az úgynevezett mendikációt, meg a legációt is. Ez azt jelenti, hogy az alsó tagozat diákjai a sátoros ünnepeken, karácsonykor, húsvétkor, pünköskor meglátogatták az egyes egyházközségeket, és ezek a gyerekek, fiatal gimnazisták verseket mondtak, meglátogatták a gyülekezet minden családját, és pénzt kaptak, így is biztosította a segítséget számukra az iskola. Az egyházkerület is besegített, amennyire tudott. A felsőbb osztályokból, meg a 7.-8. legációba mehettek, tehát a sátoros ünnepeken prédikálni mentek, istentiszteleteket végezni mentek ki a gyülekezetbe, szintén 2-3-4 gyülekezetbe. Ezek természetesen még többet kaptak az egyházaktól, vagy éppen a gyülekezeti tagoktól, és bizony az a 3 legáció jelentős anyagi segítség volt a mi számunkra.
2: A háború után ismét határ került a szülőfalu és Sárospatak közé. Ez mennyire változtatta meg az életüket?
3: Bizony a háború után mi felvidékiek külföldiekké váltunk Patakon. Először féltünk ettől az állapottól, mégis ugye a határ átjárási nehézségek, stb. Hogyan fognak minket a szülők segíteni, és tudnak-e segíteni, ugye abban a helyzetben, amelyben akkor éltek, de szerencsénk volt, mert alig szorultunk a szülők segítségére. Magyarország életkörülményei nagyon nehézzé váltak. Nálunk Csehszlovákiában, leszámítva az itteni problémákat, kitelepítések, deportálások, stb., még talán anyagilag könnyebben éltünk, viszont abban nagy előnyünk volt, hogy Voltak olyan árucikkek, például a cukor, a cigarettapapír, amelyekből egy kisebb mennyiséget betettünk a csomagunkba, és átvittünk Magyarországra, mondjam, hogy csempésztünk is, hát ez a valóság, és azért ott mondjuk jó pénzt lehetett kapni, amelyből aztán biztosítani tudtuk a megélhetésünket, a létezésünket. Természetesen voltak szociális intézmények is, amelyek felkaroltak bennünket, ott tanuló külföldi diákokat. Én magam is, és minden felvidéki az úgynevezett vallás- és közoktatásügyi minisztériumtól havi 100 forint támogatást kaptam, akkor még ez elég szép pénz volt, sőt az Országos Földhitelintézettől meg évi 700 forint ösztöndíjat, tehát tulajdonképpen 1700 forintom már biztosítva volt. Ehhez jött még a legáció, tehát nem voltunk ugyan gazdagok, de azért tudtunk élni, tudtunk létezni. A határon való szögdösés nehezítette meg az életünket. Tudnélik, itt nem voltak Csehszlovákiában magyar iskolák, de útlevelet mi Magyarországra nem kaphattunk. Különösen tanulás céljából nem, egyébként sem, és csak a szökés maradt számunkra. Hát ez éppen nem volt valami lélekvidámító dolog, az idegesség mindig bennünk volt, vajon sikerül-e, nem fognak el bennünket a határon, és bizony, hát különféle kalandokon mentünk át. Hát például volt egy olyan esetem, átsétáltam a legális átkelő helyen, útlevél és határátlépő nélkül, az meg úgy történt, hogy a többiek már visszamentek, én egy lakodalom miatt lemaradtam, és egyedül kellett volna a határnak nekivágnom, nem nagyon akaródzott este sötétbe, sőt éjjel átmenni a határon. Hát egyet gondoltam, mi lenne, ha eltévedenék, amikor mentem ki Borsi felé, Sátoraljaújhely szlovák részéről, szlovák újhelyről, elindultam a rendes úton, országúton, a határ felé. Arra gondoltam, hogy esetleg nem feltételezik, hogy ott akarok az orruk előtt szökni, hát útba igazítanak és visszaküldenek. Mi történt? És legnagyobb meglepetésemre a határőrház, illetve a csehszlovák vámház sötét volt. Szépen elsétáltam mellettem, mikor a sorompóhoz értem, az alatt gyorsan átbújtam, és pár lépés után a magyar határőrház előtt voltam. Ott kedvesen fogadott egy főtörzsőrmester, beinvitált és kérte az útlevelet. Mondom, nekem olyan nincs. Na jó, jó, hát akkor a határátlépőt, mondom, olyan sincs. No, de hát a határon jött át, hát itt a szemem előtt jött át. Mondom, igen, de diák vagyok, előszedtem a elrejtett diák igazolványokat, amelyeket az iskola adott nekünk, igazolva, hogy hát milyen célból megyek át, a tanulmányaimat folytatom. Nagyot nevetett, sőt, még azt is megengedte, hogy ott töltsem az éjszakát vele a határőrházban, mert a vonatom reggel 7:30-kor ment Patak felé.
2: A gimnáziumi évek alatt kialakult-e határozott elképzelése arról, hogy mi szeretne lenni majd az érettségi után?
3: Nem. Hogy őszinte legyek, gondot jelentett nekem a pályaválasztás. Falusi gyerek voltam, a falusi gyerek meg kit ismer, a lelkészt meg a tanítót, esetleg a jegyzőt, tehát még teljes elképzelésem sem volt a pályákról, a lehetőségekről. Én esetleg az orvosira, meg a tanárira, magyar történelem szakos tanárira gondoltam, csak a politika beleszólt az életembe, mert a diák önkormányzat elnöke voltam 8. koromban, és a pataki gimnazistáknak, mint egyházi iskola diákjainak önkormányzatunk volt. Nem tartoztunk az állami, illetve a külső politikai szervek irányítása alatt működő úgynevezett diákszövetséghez. Szóval lényeg az, hogy több összeütközésem volt a külső politikai szervekkel, mert én védtem az autonómiánkat, és bizony tudtomra adták, hogy ne is pályázzam egyetemre, mert úgysem vesznek föl. Ebben a helyzetben az iskola nyújtott nekem segítőkezet, a teológián ingyenes helyet ajánlottak föl, de egy év múlva hazakerültem, megbetegedtem, és nem folytathattam tovább ott a tanulmányaimat, sőt, leállították a kollektív útlevél kiadását is. Tudnélik, rövid ideig azért kollektív útlevéllel jártunk át, mert a két ország hatóságai látták, hogy a helyzet így tarthatatlan, hogy a sátoros ünnepek táján tele van a határ diákszökevénnyel, és ezt a megoldást választották. Később ez is megszűnt, itthon pedig csak Prágába mehettem volna teológiára, de szlovákul sem tudtam jól, nemhogy csehül, így ezt a lehetőséget nem választottam. Ezért, amikor megnyílt Pozsonyban a szlovák egyetem magyar tagozata, oda jelentkeztem. Itt megint vesztettem 3 évet, egy a teológia éve, 1 év betegség, és 1 évet tanítottam, de azt mondom, hogy elvesztegetett idő nincs, mert mindenből tanul az ember valamit, például a teológia éve is nagyon hasznos volt nekem abban, hogy az istentiszteletek végzésével megszoktam a nyilvános szereplést, és más hasznai is voltak.
2: És miért éppen a magyar szakot választotta?
3: Nem a magyar szakot választotta. Nem volt nyílegyenes a pályám most sem, hanem először a távtagozatra iratkoztam be, gondoltam, hogy a kémia, biológia, földrajz szak olyan, hogy nem kell ott ülni az órákon, otthon is megtanulom, és amikor felkerültem a nappali tagozatra, mert Nagykaposról, ahol tanítottam, nem tudtam feljárni, vizsgázni, egy kicsit nagy volt a távolság, én ugyanarra a 3 szakra iratkoztam be. De nem tetszett nekem valahogy a 3 szak, amikor már ilyen intenzíven kellett készülnöm belőle. A magyar szakos évfolyam társak, akiknek többször segítettem, csábítottak, hogy lépjek át magyar nyelv és irodalom meg történelem szakra. Hát ilyen elképzelésem már régebben is volt, engedtem a rábeszélésnek, és 1 hónap után átléptem ezekre a szakokra. Az első nyelvtani, magyar nyelvtani szemináriumon már otthon éreztem magamat.
2: Ki volt akkor a magyar tanára?
3: Majer Imre tanár úr régebben a kereskedelmi középiskolában, jó színvonalú iskola volt, tanította a magyar nyelvet és irodalmat, ő adta elő nekünk a magyar nyelvtan. Mint tanárról is nagyon meg voltunk elégedve, és mint ember is nagyon jó és megértő volt hozzánk. De jól is jött ez az évfolyamunknak, mert sok diák került fel abban az időben gyors talpaló tanfolyam után az egyetemre, és bizony, hát megértést kellett irántuk tanúsítani.
2: A tanár úr mi szépséget látott a nyelvtanban, mert ugye az ember azt gondolná, hogyha valaki a magyar szakot választja, akkor elsősorban az irodalom miatt.
3: Én felfigyeltem a magyar nyelv szépségeire is, és ha a nyelvben nincs is logika, mint hangsúlyozzuk sokszor, magában a nyelvtanban mégis van egy kis logika, és bizony ez azért hatott rám. Én megszerettem a magyar nyelvet, a magyar nyelv nyelvtanát is, rendszerét is szívesen tanulmányoztam, és akkor olyan nyelvi állapotok voltak Csehszlovákiában, hogy szükség is volt arra, hogy valaki intenzívebben foglalkozzon magával az itteni nyelvhasználattal is. Így álltam rá aztán a nyelvművelés végzésére, később irányítására is a anyanyelvi társaság és a különböző szakbizottságok keretében.
2: Idővel Majer Imre helyére lépett a magyar tanszéken, de előtte azért volt egy kitérője.
3: Igen, volt egy kitérőm, mivel Pozsonyban nem volt lakásunk, már akkor nősember voltam, kénytelen voltam Nagymegyeren igazgatói állást vállalni, és 28 éves fejjel indítottam el egy úgynevezett 11 éves középiskolát, amely a gimnáziumnak az elődje volt, és ott töltöttem el 5 évet. Mondhatom, hogy megnyugvással váltottam a munkahelyet, az igazgatói funkció nem nekem való volt. Sok volt az összeütközés a politikai szervekkel. Én nem voltam az az ember, aki szó nélkül végrehajtottam mindent, amit rám akartak erőltetni, és bizony hát emiatt akadt néhány nézeteltérés köztünk. Én megnyugodva mentem el már a tanszékre. De nem mondom, hogy ott minden simán ment. Ott is megvoltak a politikai gondok. Jött 1968. Utána amiatt kerültem kellemetlen helyzetbe, hogy nem ítéltem el nyilvánosan Dubček úgynevezett jobboldali elhajlását. Állítólag nekem azt el kellett volna ítélnem, meg a többieknek is. Nem tudom, hogy miért. Szóval a 32 évből, amelyet a tanszék állományában töltöttem, 29 évet dolgoztam adjunktusi státusban. Csak a rendszerváltozás után kaptam meg a docensi oktatói címet, és 3 évet dolgoztam még docensként, holott megjegyzem a tudományos fokozatomat, a kandidátusi fokozatot már 1970-ben megszereztem. Tehát megvolt az alapom, megvolt a publikációs tevékenységem is ahhoz, hogy habilitációra engedjenek.
2: Tanár úr nagyon szigorú oktató volt, ezt a saját bőrömön is tapasztaltam, annak ellenére, hogy a nyelvtant, a nyelvészetet szerettem, de bizony még a rémálmaimban most is előjön, amikor a 4 szemeszteres leíró nyelvtani vizsgát kellett letenni, szóval nem volt könnyű. Ennek ellenére azok a kollégáim, kolléganőim, akik tanítanak, azt mondják, hogy nagyon-nagyon sokat merítenek mind abból, ahogyan a tanár úr tanította a nyelvtant. Tehát azért, ha akkor úgy is éreztük, hogy nagyon szigorú volt, de nem volt eredménytelen.
3: Hát nekem megvoltak a saját elveim, főként a magyar iskolák szempontjait, érdekeit tartottam szem előtt. Azt szoktam tréfásan mondani a hallgatóimnak, hogy az egyetem nem szórakoztató ipar. Ide azért küldték őket a szüleik, hogy felkészüljenek az életre, a tanításra. Aki pedig tanít, annak magának is tudnia kell. Tehát én nem akartam felkészületlen embereket szabadítani a magyar iskolákra. Ehhez mindig tartottam magam. Természetesen, aki a minimumot teljesítette, azt én szívesen és örömmel átengedtem.
2: Az a minimum se volt kevés.
3: Hát lehet, hogy az a minimum sem volt kevés.
2: Sokan szerkesztők, újságírók lettek, és hát ott sem árt, hogyha valaki a nyelvet ismeri.
3: Éppen erről van szó, hogy azok meg általában a szerkesztőségekbe mentek, vagy újságírónak, vagy pedig nyelvi szerkesztőnek. Hát egy nyelvi szerkesztőnek nem kell ismernie a nyelvet, dehogy nem.
2: A nyelvészetnek itt kisebbségi helyzetben nagyon fontos részterülete a nyelvművelés, de ezen a területen nagyon szorosan együtt kellett működnie magyarországi kollégákkal. Milyen kapcsolat alakult ki az ottani nyelvészekkel, ottani nyelvművelőkkel?
3: Elég jó kapcsolataim voltak a magyarországiakkal. Elsősorban Deme Lászlóval, aki vendégtanárunk volt 5 éven keresztül, vele meg tudtam beszélni minden szakmai problémámat. Főként azért vagyok hálás neki, hogy ösztönzött engem és figyelte a működésemet, figyelte a kutatásaimat, és ha magam nem vettem is észre, hogy valami új dolgot fedeztem fel a magyar nyelvrendszerében, mondjuk esetleg szerintem egy-egy nyelvi jelenség a nyelvtanban nem volt a helyén, azt én megpróbáltam helyre tenni. Ő erről aztán véleményt mondott, sőt felhívta figyelmemet arra, hogy ez új dolog, ezzel ő nem találkozott még a magyar nyelvészeti irodalomban, tehát ezt publikálni kell. És ezért nagyon hálás vagyok neki. Sőt, egy-két ilyen eredményem bekerült a legújabb Magyar Grammatika című egyetemi tankönyvbe is, amelyet Magyarországon használ.
2: Deme Lászlót harcostársának is nevezhetjük, hiszen a magyar nyelvművelésben az utóbbi években kialakult két irányzat, vannak a megengedőbbek és a szigorúbbak. A tanár úr szemlélete változott-e az idők folyamán?
3: Az enyém tulajdonképpen nem változott. Persze ebből a vitából, amely a két tábor között lezajlott, azért én is tanultam, mi is tanultunk. Bolond ember az, aki nem vonja le a tanulságokat egy-egy ilyen vitából. Tulajdonképpen arról volt szó, és az ellen emeltünk szót, hogy kialakult Magyarországon egy szűkebb csoport a nyelvészek körében, amely azt a nézetet vallja, hogy talán nincs is szükség nyelvművelésre, mert a nyelv az önmagától fejlődik. Na ez engem kevésbé izgatott volna, az érintett közelebbről, hogy egy-két itteni nyelvész is azt a nézetet kezdte vallani bizonyos magyarországi nyelvészek támogatásával, egyetértésével, hogy nekünk itt ki kellene alakítani egy külön szlovákiai magyar standardot. Ez volt az, amit én nem tudtam megemészteni. Sem Deme, sem én nem értettünk egyet azzal, hogy határon túliaknak külön-külön standardjuk legyen. Ez azt jelentette volna, hogy legalább 5 magyar standarddal kell számolnunk. Mi igenis azt a nézetet vallottuk, hogy kell lennie egy közös magyar standardnak, amelyhez nekünk igazodnunk kell. És ez pedig az anyaországban kialakult nyelvváltozat kellene, hogy legyen. És elítéltük ezeket a szeparálódó törekvéseket. Természetesen nem vontuk kétségbe, hogy vannak bizonyos szókészleti elemek, amelyekre itt külön szükségünk van, amelyeket mondjuk Magyarországon nem használnak, mert az ottaniaktól eltérő fogalmakat nevezünk meg velük. Vagy gondolok itt a tulajdonnevekre, hát nem vehetjük át a tulajdonneveket Magyarországról. Az természetes dolog, hogy itt külön nevezzük el a funkciójuknak megfelelően ezeket az intézményeket például.
2: Lett-e ennek a vitának valami kézzelfogható eredménye?
3: Megnyugodtak a kedélyek, különösen azután, hogy az Akadémia Magyar Nyelvi Bizottsága összeült, értékelte ezt a helyzetet, ezt a vitát, és a tagok egyenként szavaztak, és mindenki elítélte tulajdonképpen ezt az elhajlást, ezt a nyelvművelés ellenességet.
2: Tanár úr, a pályája során ugye sokszor érezte azt, hogy háttérbe szorítják, viszont a nyugdíjas évek meghozták az elismeréseket is.
3: Hát, nem a kitüntetésekért dolgoztam, de azért mondjuk jól esett, hogy Magyarországon is észrevették a tevékenységemet, és 1996-ban szinte pár hét leforgása alatt két jelentős kitüntetést is kaptam. Az egyik a Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztje a köztársaság elnöktől, a másik pedig a Lőrincedély volt. Ez a szakmai elismerés. Tavaly 2002-ben kaptam meg itt is a Szlovák Köztársaság ezüst plakettjét, emlékérmét. A pataki diákok sem feledkeztek meg rólam. A pataki diákok szövetségének, amelynek elég sok tagja van, tiszteletbeli tagjává fogadtak.
2: A nyugdíjas évek sem telnek tétlenül.
3: Nem. A nyelvművelő munkát végzem tovább. a hibák nem tűntek el véglegesen a lapokból, meg a beszédünkből sem. Ezen kívül a Református Teológiai Akadémián adok elő egy tantárgyat, amely stilisztikából és retorikából áll.
2: Foglalkoztatják-e még valamilyen tervek?
3: Tulajdonképpen már nagy terveim nincsenek. Azt mondom, hogy élni is kell valamikor. Talán eleget dolgoztam, most is teszem azt, ami tőlem telik, ami erőmből telik. Lehet, hogy így távlat nélküli már az életem, de tudomásul kell vennem, hogy megöregedtem, betöltöttem a 75. évemet.
0: Egykori iskolájáról Turcell Lajos, Luzsica Lajos, Majer Judit, Krausz Mária és Berta Géza mesélt. Jakab István egyetemi oktató, akinek a műsor szerkesztője, mint hajdani diákja hálás a tőle kapott útmutatásért és igényességért, élettörténetét mesélte el. A műsorunkban nyilatkozók közül már senki nincs az élők sorában. Ezért külön köszönet jár Tóth Erika egykori kolléganőnknek, hogy évtizedekkel ezelőtt megtalálta és megszólította ezeket az embereket, és ezzel megőrizhettük oktatást történetünk egy kis, ám de jelentős darabját. Kubányi Péter hangmérnök segítségével készült el műsorunk. Köszöni figyelmüket, és gondtalan, kellemes nyári napokat kíván a szerkesztő, Nagy Ildikó.
1: Pátria Rádió. Pozsony FM 98,9.

0: 10 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Robert Fico nem akarja, hogy Szlovákia beszálljon az Ukrajnának szánt hadihitelbe. Megtartották a kormányváltás utáni első Budapest Pride felvonulást. Szlovákiát ma is extrém hőség éri el, 40 fok körüli délutáni hőmérséklet és füllettség várható. Jó napot kívánok, Ürge Tamást hallják, következnek a részletek. Robert Fico nem akarja, hogy Szlovákia beszálljon az Ukrajnának szánt hadihitelbe. A legfőbb közjogi méltóságok a jövő héten várhatóan egyeztetnek a szlovák kormány álláspontjáról a júliusi ankarai NATO csúcs előtt, különösen az Ukrajnának nyújtandó katonai támogatás ügyében. Robert Fico miniszterelnök a Szlovák Rádió tegnapi Szobotné dialógi című műsorában kijelentette, szeretné úgy vezetni a tárgyalásokat, hogy a szlovák küldöttség ne kapjon felhatalmazást arra, hogy jóvá hagyja Szlovákia részvételét az Ukrajnának szánt hadihitelek finanszírozásában. Megtartották a kormányváltás utáni első Budapest Pride felvonulást. A Pride szervezői és a résztvevők egyöntetően azt mondták, április 12-e óta talán valamivel már közelebb vannak céljaikhoz, de még sok munka áll előttük. Tegyük ma is egyértelművé, az egyenlőség nem kérés, nem kérdés, hanem jog, fogalmazott Filó Marian, a Budapest Pride szervezője. Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere az Európai Bíróság áprilisi ítéletét idézte fel, amely kimondja, hogy a 2021-es magyar gyermekvédelmi törvény jogellenesen diszkriminálja az LGBTQ plusz közösséget. Tegnap ismét leszették a szivárványos zászlókat az Erzsébet hídról, az akciót, a 64 ellenállás vállalta magára, a zászlókat veszélyes hulladékként áttatták a Városházán. Amint a 64 vármegye ifjúsági mozgalom hálózatához kapcsolódó szervezet kifejtette, a zászlókat egy kukászsákban összegyűjtve dobták be a Városháza kapuján, a rudakat a helyszínen hagyták. A szervezet úgy fogalmazott, így sem rongálás, sem lopás nem áll fenn. Közben rongálás vétség megalapozott gyanúja miatt indított eljárást a budapesti rendőrfőkapitányság az ellen a 4 fiatal ellen, akik péntek éjszaka szivárványos zászlókat dobtak az Erzsébet hídról a Dunába, közölte a hatóság tegnap. A BRFK egy másik bejegyzésében megerősítette, eljárás folyik a magyar zászló szerda esti vízbedobása miatt is. Az ukrán főváros Kijev elleni vasárnapra viradó éjszakai orosz támadás legalább 2 sérültet követelt, közölte a városi katonai közigazgatás vezetője. Hozzátette, hogy a Darnyicki kerületben a támadás következtében lakó és nem lakó épületekben is tüzek ütöttek ki. 14 év után néhány héten belül lemond elnöki tisztségéről Alekszandar Vučić szerb elnök, ugyanakkor továbbra is aktív szerepet kíván vállalni a politikában, és pártja felkérésére részt vesz a következő parlamenti választási kampányban, jelentette be maga a szerb államfő. Rövid sport, Zsigárdi Lászlói a szó.
2: A labdarúgó VB csoportkörének záró fordulójában Anglia Panama 2-0, Horvátország Gána 2-1, Portugália Kolumbia 0-0, Kongó Üzbegisztán 3-1, Argentína Jordánia szintén 3-1 és Ausztria Algéria 3-3. Anglia, Horvátország, Gána, Kolumbia, Portugália, Kongó, Argentína, Ausztria és Algéria jutott a legjobb 32 közé. A Dunaszerdahelyi labdarúgó Dunakupa elődöntőjében Csíkszered a Győr 3-1 és Dac Topolya 2-1.
0: Időjárás.
1: Folytatódik a szokatlanul erős hőség, 35 fok feletti, egyre több felé 40 fok körüli délutáni hőmérséklettel és növekvő füllettséggel. Déli irányú légmozgás mellett több gomoly felhő adhat árnyékot a délután folyamán. Este elszórtan kevés területet érintően kialakulhat zápor, de az ország nagyobb részén jellemzőbb lesz a csapadékmentes idő és a szárazság, aszály tovább fokozódik.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: A jelenlegi trópusi hőségben ne hagyjanak bezárva embereket vagy állatokat a járművekben. Közlekedjenek biztonságosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. Pentaton. Puha Józseffel.
3: 1985. december 23-án született. A vallás fontos szerepet tölt be életében, gyerekként minisztráns is volt. Végig jól tanult. Mint mondja, lázadó korszaka se volt, ami javarészt a szüleinek, a példaértékű nevelésnek köszönhető. Már családapa, Máté és Luca édesapja. Legtöbben a Phoenix RT zenekar frontembereként ismerik. Könnyűzenei műsorunk beszélgetős változatában nem csak zenéről kérdezzük Puss Tamást, megismételjük a 40. születésnapja kapcsán készült életút interjúnkat. Lányok, fiúk, hölgyek, urak, tartsanak velünk! Szép napot, jó szórakozást kívánok! Tomi, múltkor megbeszéltük, hogy téged a Jézuska hozott 1985 karácsonyán.
4: Így van, igen, 85. december 23-án születtem egy nappal karácsony előtt, úgyhogy igazi karácsonyi ajándékét érkeztem a családba.
3: Mik azok az első dolgok, amik megvannak az emlékezetedben a gyerekkorodról?
4: Édesanyám nemes gombai, apu pedig csalókosi törtöki. Amikor születtem, akkor még Gombán laktunk a nagymamáméknál, és nekem az első 5 évem az ott telt. Én otthon voltam a mamával, meg papával, de ő elhunyt 87-ben. Aztán kezdtünk építkezni Csütörtökbe, és igazából az építkezés az már megvan, amikor Csütörtökbe átköltöztünk. Emlékszem, hogy rohangáltam a frissen festett szobákba. Gombáról is nagyon sok emlék van egyébként, de azt így nehéz összehozni, hogy az későbbi, mert aztán rengeteget voltunk nyilván ott, hiszen sokat jártunk a nagymamámékhoz, meg volt ott egy nagybátyám, aki szintén sajnos elhunyt. Már őt nagyon-nagyon szerettem, ilyen második apukám volt, úgy tekintettem rá, ő neki nem voltak gyerekei, és nem volt családja, és úgy is bánt velem, meg úgy is foglalkozott velem, úgyhogy rengeteget jártuk kint ott a gombai erdőt, ott a kastély körül sokat voltunk kint, úgyhogy ezek az emlékek így nagyon megmaradtak.
3: Múltkor arról is beszélgettünk, hogy vallásos családban nevelkedtél.
4: Apu felől, édesapám felől a nagyszüleim, ők templomba jártak, és akkor mi is nyilván elkezdtünk, és akkor az első áldozás valamikor 91-2-ben voltam első áldozó, utána vermálkozó, minisztráltunk is, sőt, elég sokáig fel is olvastunk a templomba, úgyhogy sokáig jártunk, igen, unokatestvéreimmel együtt. Mi ott, amikor Csütörtökbe kerültünk, vagy Csütörtökbe költöztünk, akkor így nagymamámék mellettünk laktak, és hátul pedig az unokatestvéremék, nagymamáméknál másik unokatestvéremék, úgyhogy ilyen egy rakáson voltunk.
3: Templomba kellett járni, vagy szerettél templomba járni?
4: Kellett eleinte, ugye ez ilyen mamáéktól, ez ilyen elvárt volt, meg hát így ilyenkor mindig együtt mentünk. Valahol aztán szerettem is, meg így sokszor már így azt vettem észre, hogy ugyanazt a, hogy mondom a plébánosnak vagy a papnak a szövegét is, meg volt egy ilyen kósza gondolat is talán akkoriban, hogy ott lehet, hogy én majd pap leszek, de azt azért ezt elég gyorsan elvetettem.
3: Valami megfogott ott gyerekként a templomban? A templomi légkör mennyire hatott rád, a pap beszéde mennyire tudatosítottad, hogy miről prédikál?
4: Igen. Azt gondolom, hogy az énekek, a dalok is, és ott, ahogy kórusban énekeltünk, aztán később egyébként a passióban is énekeltem, ott akkor a helyi kántor kért fel, és pár éven keresztül akkor én is szereplője voltam. Mindenképpen szerintem meghatározó volt.
3: Említetted, hogy minisztráns is voltál. Ez volt az első hivatalos szereplésed? Színpadon? Úgymond színpadon?
4: Szerintem igen, de én egyébként iskolában is, meg oviban is az a srác voltam, aki, hogyha szerepelni kellett, akkor így előreálltam és jöttem, és van is valami emlékem, de az már lehet, hogy alapiskola, amikor szavalok valamilyen verset. Szóval én ezekért úgy jelentkeztem mindig, és ez meg is maradt egyébként alapiskolában, általánosban is, meg később középsuliban is, hogy színdarabba szerepeltem, szerveztük, összeraktuk a műsorokat március 15-ét például. Aztán későbbiekben már ugye hoztam a gitáromat, akkor már énekeltünk, meg kísértem esetleg az énekeseket, úgyhogy volt több ilyen.
3: Arra vissza tudsz emlékezni, hogy hogyan

0: így aztán egy későbbiekben is mondogatta, hogy ott kellett velem lenni, hogy tanuljak, meg amikor az írást tanultuk, de nem tartoztam a rossz tanulók közé, úgyhogy az alapiskolát, vagy az általánost azt ilyen egyesekkel fejeztem be, egyes-kettes tanuló voltam. Egyébként nagyon szerettem, tehát nem is tudom, hogy már hányadik lehetett, amikor én így a fölöttünk lévő osztály, ők valójában 85-ösök, ő hozzájuk kezdtem el így oda csapódni, úgyhogy az osztálytársaimmal is jó volt a viszony, meg velük is jóba voltam, de valamiért az egyel idősebbek voltak, hogy azok között találtam meg azokat a barátokat, később meg az osztályban is volt olyan személy, akivel nagyon jóba lettem persze.
1: Még óvodában, vagy már alapiskolában volt az első szerelmed?
0: Ez igazán jó kérdés, volt sok szerelem, de szerintem az inkább már az iskola volt, Hát ilyen kis hőszerelmes voltam egyébként, ilyen vicces rá visszagondolni, úgyhogy nagyon gyorsan hirtelen bele tudtam szeretni egyik lányba, másik lányba, de hát ez szerintem ilyen a legtöbb gyereknél. Izgalmas évek voltak biztosan, nagyon jó osztályfőnököt kaptunk 1-4-ig is, ő Őri Hilda volt, és utána pedig Bot János volt az osztályfőnökünk, aki szlovák tanár volt, és ő nagyon úgy maradt meg, hogy egy ilyen igazi úriember. Emlékszem, hogy kint rohangáltunk az udvaron, becsöngettek és rohantunk be a suliba, és így megfogta a vállamat, visszahúzott, és mondta azt, hogy Tomi, várj, először a hölgyeket engedjük be. Őtőle sok ilyen mozzanat megmaradt. Ő, amikor hetedikesek voltunk, akkor betegségben elhunyt, és aztán utána Fundár József lett az osztályfőnökünk, aki szintén szerintem egy nagyon jó osztályfőnök volt. Én azt mondhatom, hogy nekünk az általános suliba, vagy alapiskolában az osztály az egy jó kis összetartó osztály volt, egy jó csapat volt. Miután megérkezett Valacsai Zsuzsa, tanárnő vagy tanítónéni, azóta Sire Zsuzsa a suliba, ő meg egy meghatározó személy volt, hiszen ő hozta tényleg ezt a kultúra részt be magyar irodalom zenetanárként, és látta bennünk a potenciált, és akkor ő megszervezte a színjátszócsoportot, a Gézengúzok színjátszócsoportot, voltunk is adnó akkor a Pátria Rádióban a Gézengúzokkal, és így az osztálytársak, meg így a suliból többen is szerepeltünk. Ő indított egy Ki mit tudott a csütörtöki kultúrházba, az ilyen 99, ha jól emlékszem, úgyhogy 13-14 éves voltam, és ott már felléptem a Gasparik Fecóval, sőt a kategóriánkba nyertünk is akkor.
1: Akkor tájt még jóval nagyobb tisztelet övezte a tanárokat és a tanárok munkáját, mint manapság. Gondolom ezt te is látod, tapasztalod.
0: Én azt gondolom, hogy azok a tanárok, akik minket tanítottak, mindenképpen hatalmas elismerést érdemelnek és fejhajtást, hiszen annyira fegyelmezett volt az osztály. Jó, akkor talán még ha rácsapott az asztalra, akkor nem zsírva rohantunk haza, hogy úristen, rácsaptak az asztalra, vagy éppen ránk szóltak. Fegyelmezettebb volt, én azt gondolom. Nem tudom, most milyen a helyzet most pontosan, nincs még sulis gyermekem, de mindenképpen megteremtették azt a tiszteletet velük szembe. Úgy is viselkedett mindenki az osztályba, vagy az órákon. Voltak olyan tanárok, akik amikor beléptek, akkor síri csend lett az osztályba, úgyhogy ahogy nyílt az ajtó, és ilyen volt például Őri tanító bácsi, amikor bejött, akkor mindenki vigyázba vágta magát. Én azt gondolom, hogy mindenképpen hatalmas köszönetet érdemelnek ezek a tanárok.
1: Iskolás gyermeked még nincs, óvodás viszont van. Nemrég mesélted, hogy hazajött a fiad óvodából, és valami olyat mondott, hogy nősülni készül, vagy ilyesmi, tehát ezek szerint nem esett messze az alma a fájától. Te ugye említetted, hogy óvodásként még nem voltál szerelmes, vagy nem úgy emlékszel vissza. Ő már most igen.
0: Igen, hát ő most 4 éves lesz, és talán egy-két hónapja volt, amikor hazajött, és mondta, hogy neki az ő felesége a Fanni, úgyhogy most jogtunk is otthon, egy kicsit korán kezdjük, de jó látni azt, hogy beilleszkedik, ahogy játszik a többiekkel, amikor megyek érte, igyekszek csöndbe bemenni, belesni, hogy lássak egy kis részletet legalább abból, ami ott történik így napközben, és tegnap is helyesen láttam, hogy ültek és kockáztak, éppen játszottak, úgyhogy megvannak a barátaim már nyilván, meg jó látni azt is, amikor viszem őt és kifutnak hozzá, szia Máté, ajde, hogy jöttél, meg így várja és szeret Tomiba járni.
1: Tomi, látod magadat benne?
0: Igen. Érdekes ez, hogy a zeneiség is, hogy szereti a zenét nagyon, neki áll és elkezd táncolni, meg elkezd énekelni. Múltkor is vittem magammal. Hát nem volt annyira hosszú az út, ilyen fél órás út volt, és a kocsiba azt vettem észre, hogy énekelgeti a dalokat, így elkezdte. Kíváncsi vagyok későbbiekben tényleg, hogy ez megemarad majd nála. Erőltetni biztosan nem fogom, de szerintem hasonló a helyzet, mint annó nálam volt, hogy én is láttam a hangszereket, vagy láttam a gitárokat a falon felakasztva. Apu zenélni járt, nálam ez is ilyen meghatározó volt. Szerintem erre a pályára tértem, vagy erre a pályára kerültem, és lehet, hogy nála is ez lesz majd a későbbiekben, de ha focizni fog, akkor azt se fogom tiltani, sőt támogatni fogom nyilván mindenbe, majd figyelem azt, hogy mi az, ami érdekli.
1: Főnix RT dalokat is énekel?
0: Érdekes volt, amikor a dalba szerepeltünk, akkor a félszavakat, azt nagyon élvezte, főleg annak is a népzenei átiratát, és érdekes, hogy ennyi idő után, ugye most már lassan

0: Tévéltelt. Múltkor megkérdezte, hogy hol van a kanna, és egy semmiből mondtam, hogy az igazából nem az enyém volt, az csak kölcsön volt. Mondta, hogy hazahozhatnám, hogy szeretne rajta ő is játszani.
1: És már mondja, hogy mi lesz, ha nagy lesz?
0: Igen, most el szokta sorolni, hogy ő orvos, zenész, sofőr, kukásautóvezető, most ilyen van több minden, amit így felsorol. Meglátjuk, hogy mi marad belőle.
1: És amikor téged gyerekként megkérdeztek, akkor mit válaszoltál? Ugyanezeket?
0: Elég korán azt mondtam apujéknak, hogy én zenész leszek, vagy én zenélni akarok. Én színpadon akarok állni, és érdekes ez, hogy nálunk a pincébe, anyunak a mosókonyhája, az úgy lett kialakítva, hogy volt ilyen három lépcsőfok talán, így a kádhoz föl, azt mi kialakítottuk színpadnak, vagy kineveztük színpadnak, mivel ugye magasabban volt, így a padlótól, vagy a földszintől, és akkor oda raktunk szét székeket, mi meg fölmentünk szépen ott, és a kád mellett, így három lépcsőfokkal följebb, ott raktunk szét festékes dobozokat, volt egy gitárunk, volt egy kis zongoránk, és úgy alapítottuk meg az első zenekarunkat az unokatestvéreimmel, akik ugye ott voltak tényleg egy rakáson, és akkor lehívtuk a szüleimet, nagybátyámékat, leültettük őket, és akkor énekeltünk, zörögtünk, csörögtünk, nyilván senki se tudott még akkor zenélni. 10-11 évesek lehettünk szerintem. Talán ott váltott át az egész, amikor apu már látta, hogy tényleg komolyan érdekel, amikor 97-ben, akkor már 11 éves voltam, 11-12, azt mondta, hogy na jó, akkor most már elég, és mutatok pár akkordot, hogy ezt tanuljátok meg. Ez egy A és egy E dur volt, megmutatta, hogy fogjuk le, fönn a szobába soha nem fogom elfelejteni, és azt mondta, hogy ha le tudod úgy fogni, hogy tisztán szóljon, akkor majd jelentkezz és gyere. Persze nyilván kigyakoroltuk, és akkor mutatta, hogy a jobb kézzel mit kell játszani. Azt mondta, hogy figyelj, ez már a Beatrice-től a 8 óra munka, úgyhogy ez volt az első dal, amit megtanultam, és utána lehetett az, szerintem nem sokkal, hogy a Gasparik Fecó anyukájával jött hozzánk látogatóba, és a szülők fönt beszélgettek. Én meg a Fecónak eldicsekedtem, hogy van egy zenekarunk, és hogy mi zenélünk, és ő meg mondta, hogy ő jár zeneiskolába, hegedűre, és akkor így kezdtem el a Fecóval egyrészt jóba lenni, másrészt meg elkezdtünk aztán együtt zenélni. Ott egyrészt édesapám is rengeteg akkordot mutatott, meg tanított, de közben Fecó apukája is adott egy füzetet, ami tele volt dalokkal, odaírva az akkordok. Az utca végén laktak a Fecóék, és akkor oda elsétáltam gitárral a hátamon, ő aztán elkezdett zongorázni, és akkor a nővérének a szobájába volt először a próbaterem, volt ott egy zongora, és akkor ott zongoráztunk, gitároztunk, és elég korán elkezdtük írni a saját dalokat. Én mondtam Fecónak, hogy én szövegeket írok, tényleg ilyen 12 éves lehettem, 97-98 környékén, vagy már 13 felé, akkor elkezdtük írni a saját dalokat.
1: Jó, most már elkezdted mesélni a két zenész palánta, amikor egymásra talált című fejezetet, de én még visszatérnék az alapiskolás éveidre. Mondtad, hogy egy összetartó osztályba kerültél. Tartjátok még a kapcsolatot? Olykor-olykor találkoztok?
0: Igen, egyébként. Hát nagyrészt ugye csütörtökiek voltak az osztálytársak, valakik voltak Csákányból, és mindig jó összefutni, hiszen nagyon jókat tudunk beszélgetni, úgyhogy az mellett, hogy a suliba egy osztály voltunk, mi egy csapat is voltunk, ugye együtt jártunk ki bringázni, meg a focipályára, ott volt egy ilyen lövölde, ott üldögéltünk, ott beszélgettünk, úgyhogy de ilyen vegyes volt, úgyhogy fiúk, csajok együtt. Ezek ilyen jó élmények, körbe bicikliztük milliószor a falut, voltunk az iskola udvaron, aztán a focipályán, vagy a kultúrháznál kinnültünk, akkor azért még abban az időben nem nagyon lehetett, vagy hát nyilván be lehetett menni a kocsmába, de csúnyán néztek az idősebbek, ha mi oda beültünk, úgyhogy kikértük a kofolát, és akkor ott ültünk a kultúrház lépcsőin, és ott szotyisztunk, meg kofoláztunk, meg persze nyilván Horalki, az volt a menü. Az egy jó kis csapat volt, de voltunk is sokan, szerintem ilyen kb. 10 biztos így jártunk ki, úgyhogy ilyen egy csapatba.
1: Most felteszek egy, lehet, hogy furcsának tűnő kérdést, de kíváncsi vagyok, hogy mit fogsz rá válaszolni. Te lettél közülük a legismertebb?
0: Hát, ez egy jó kérdés. Nyilván mindenkinek megvan a saját kis pályája, és abba sikereket ért el, de hát rögtön ki tudom emelni például Gasparik Fecót, aki ugye Arizonának a billentyűse is, több produkcióba is szerepel, ugye a Koboldal, Bala Igorékkal, meg hát zenei producer stúdiója van, úgyhogy mindenképpen egy sikeres embernek gondolom, vagy látom. Osztálytársok közül is nyilván egy könyvelő teljesen más sikereket ér el, vagy más kép sikeres. Így zenészként azért jobban itt szem előtt vagyunk, inkább talán ezt tudnám mondani.
1: Tehát Fecó is az osztálytársad volt?
0: Ő egy évvel idősebb, úgyhogy ő feljebb járt, de ahogy említettem is, hogy én a egyre idősebbekkel rengeteget lógtam együtt, úgyhogy ott kimondottan, akit ki is emelnék, az a pont a Gasparik Fecó, meg a Kis Pista haverom, akikkel tényleg rengeteg időt töltöttünk együtt, és az osztályból meg mindenképpen a Valacsai Robó az, aki gyerekkori barátom, és akivel tényleg rengeteg időt töltöttünk, rengeteget beszélgettünk, csavarogtunk. Az a barátság egyébként az alapiskola után is megmaradt, úgyhogy a középiskolát is így végigvitte, és utána is. Most például a 40-es születésnapomon is ott volt.
1: Beszéljünk picit a középiskolai éveidről is. Hol tanultál tovább?
0: Én aztán végül Dunaszerdahelyre kerültem, a mezőgazdasági és élelmiszeripariba, és vállalkozás szakon kezdtem meg a tanulmányokat. Könyvelést tanultam egyébként, ekonómiát, abból is érettségiztem.
1: Ez jó döntés volt, utólag nézve?
0: Nekem másodikban, amikor másodikos voltam, akkor volt egy olyan gondolatom, meg fel is vetettem otthon, hogy én átiratkoznék Somorjára cukrásznak. Nem tudom, ez honnan jött akkor, vagy miért, de volt egy ilyen. Kevésbé volt összetartó a középiskolás osztályunk, úgyhogy azt nem tudom annyira erősnek mondani, mint az alapiskolás osztályt.
1: Pedig ez általában fordítva szokott lenni. Középiskolás korban szoktak szorosabb kapcsolatok kialakulni az osztálytársak között.
0: Itt is voltak nyilván olyan kapcsolatok, amik aztán hosszú-hosszú éveken keresztül működtek, és beszélgettünk, és találkoztunk, és szerintem mai napig, ha találkoznánk, akkor órákat tudnánk beszélgetni. Viszont itt volt egy ilyen érdekes szakadék, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam meg, a dunaszerdahelyi, és azok között a diákok között, akik ide jártak, és esetleg már osztálytársak voltak a középsuli előtt, és a faluról, vagy a vidékről feljáró osztálytársaim, azt éreztem akkor, hogy inkább akik Patonyból, Alistáról utaztak Szerdahelyre, azokkal találtuk meg mi. Úgyhogy ilyen két részre szakadt az osztály, úgy volt benne egy ilyen. Egyébként érdekes, hogy azóta egy osztály találkozunk volt itt a középsúlyból, és olyan nehéz is összehozni. Volt egy ilyen próbálkozás pár évvel ezelőtt, ahol hárman jöttünk végül össze, és ez elég árulkodó.
1: Mikor döntötted el, hogy zenész leszel? Ez az út van a részedre kikövezve.
0: Gyerekként szerintem ez nálam nagyon korán eldőlt, onnantól, hogy apunak a gitárjait pengettük, meg ezt láttuk, meg ott voltak otthon nálunk, tárolták a garázsban a hangfalakat, meg a keverőpultot. Ugye apujék akkor még aktívan zenéltek. Ők 1976-ban alakultak a Pegasus zenekar, és egészen 94-95-ig aktívan zenéltek. Szóval nekem tényleg a gyerekkorom, 9-10 éves koromig ezt láttam, hogy apu folyamatosan ment hétvégente, volt egy péntek-szombat, volt egy vasárnap is, rengeteg fellépésük volt, rengeteg bál, esküvő, voltak akkor koncertek is, van egy pár ilyen videókazett, ahol épp a Pomléban május 1-én játszanak. Szerintem nekem ez ilyen meghatározó volt, ott úgy eldőlt, hogy én is ezt szeretném. Onnan, hogy Gasparik Fecóval össze barátkoztunk és elkezdtünk zenélni, onnan meg ilyen egyenes volt az út, így tudtam, hogy én ezt szeretném csinálni, én gitározni akarok, énekelni, színpadon szeretnék állni, dalokat írni, és mi egyébként a Fecóval akkor ilyen 2000 környékén, ez lehet, hogy konkrétan pont 2000 volt, megírtunk 10-12 dalt, és abból készült egy lemez. 14-5 évesen készítettünk egy lemezt, nyilván megvannak a hibái, meg hát ez megmosolyogtató ma is azok a szövegek, meg azok a megoldások, de igen, nekiültünk, dolgoztunk rajta is, és megírtuk a zenét és a szövegét is.
1: Hát igen, valahol el kellett kezdeni. Előfordult később már, hogy az apukád vitt magával?
0: Emlékszek próbákra, hogy próbák voltunk, amikor készültek, de aztán így igazán, ami megmaradt, az a 2001-es visszatérésük, akkor ilyen hosszabb hallgatás után újra összeállt a zenekar. A csütörtöki falunapon, ez volt talán az első csalók és csütörtöki falunap, ott léptek föl. Egyébként előttük mi is játszottunk a Fecóval, duóként mi voltunk az előzenekar, és aztán apujék játszottak egy nagy koncertet. Ők rock műfajban nyilván, Edda, Bikini, Cartago, Lord dalokat játszottak, úgyhogy ez a magyar klasszikus vonalat képviselték, és emlékszem, hogy nagyon-nagyon sokan voltak, rengetegen voltak kint, nagy volt az érdeklődés, valakik hoztak ilyen Pegasus nagy zászlót, és ott lengették. Hát öcsém akkor konkrétan 11 éves volt, és ők is ott az első sorba ugráltak, úgyhogy ez ilyen nagyon-nagyon megmaradt, mindenki így örült neki, hogy apujék összeálltak, még ha csak egy koncertre is. Innen indult egyébként el a Phoenix, vagy a Phoenix RT-nek az elődje, a Phoenixnek a kezdete, hiszen ekkor döntötték el az öcsémék is, hogy ők is zenélni fognak.
1: Hogyan emlékszel vissza, az apukád támogatott, amikor már kiderült, hogy ezt te nagyon komolyan gondolod, rábeszélt, lebeszélt, beszélt, hagyott érvényesülni az utadon, segített?
0: Nem beszélt rá, nem beszélt le. Szerintem így figyelte, hogy mi fog ebből kialakulni. Mi akkor még nyilván úgy, hogy a többi falusi srác fociztunk is, meg csomó minden érdekelt, de ez a zene, ez nagyon erősen ott volt ez a vonal, és nem éreztem azt, hogy ezt rám nyomják. Egyszerűen tényleg csak hagyták, hogy csináljuk, és későbbiekben pedig támogattak nyilván azzal, amikor már látták, hogy igen, most már le tud fogni 2-3 akkordot, és zenélni akar, meg eljár gyakorolni. Akkor így karácsonkor megkaptam az első gitáromat. Későbbiekben is, amikor már menni kellett, és elvinni a felszerelést, és esetleg bálokon, meg születésnapokon játszottunk a fecóval, akkor így a szállításba is segítettek a fecó szülei is, én szüleim is, akkor már nyilván éreztük a támogatásukat ilyen téren.
1: Teljesen össze voltál nőve akkor tájt fecóval, fecó mégsem volt tagja a Phoenix első felállásának.
0: Nem, valahol aztán ilyen 2003 környékén, vagy 2002 év végén, ha jól emlékszem, akkor fecó már elkezdett Dunaszerdahelyre járni, vagy akkor már én is Szerdahelyre járt, most nem tudom pontosan, így már nehéz így vissza emlékezni pontosan az évekre, de azt tudom, hogy ott kicsit úgy, nem azt mondom, hogy megromlott a kapcsolatunk, de már nem volt olyan, nem volt az a barátság, és kicsit ő is jobbra, én balra, mindenkinek volt valami elképzelése, és elkezdtünk összerakni egy zenekart, vagy hát inkább ezt a fecó kezdte el, és akkor Janyik Zsolti érkezett dobosként, hárman gyakoroltunk, fecó billentyűzött, én gitároztam, Janyik Zsolti dobolt, és akkor fecóék garázsában volt a próbaterem, utána jött Lévai Attila basszusgitárosként, és Paskó Laci gitárosként, és valamiért nekem nem tudom megmondani, hogy mi volt az ok, vagy mi volt a gond. Én nagyon a saját dalokat akartam, saját dalokat írni, saját dalokat játszani, és ott meg inkább a Republik, ez a vonal átdolgozások voltak terítéken, és akkor úgy éreztem, hogy én akkor ebből a zenekarból kilépek, és ez én 2003. február 17 volt pontosan a napja, ezért nagyon megmaradt azért, mert aznap, miután fecóval ezt megbeszéltük, és mondtam, hogy én itt lezárom a dolgot, utána hazamentem, és édesanyám mondta, hogy öcsém még próbálnak, úgyhogy egy utcával alébb lesétáltam meghallgatni az ő próbájukat, és náluk meg pont akkor lépett ki az énekes, csak a zenészek voltak lenn, ugye, vagyis hát a hangszeresek, kérdezte a Lépes Gábor gitáros, hogy esetleg nincs kedved beugrani énekelni, és én megmondtam, hogy hát figyelj, akkor ezeket a dalokat végül is ismerem, Tankcsapdát játszottak, meg Eddát, és akkor ott énekeltem velük, és megkérdezték, hogy nem szeretnék beugrós énekesként ott maradni.
1: Visszatérve még a tanulmányaidhoz, miután leérettségiztél, nem merült fel a tovább tanulás lehetősége?
0: Érettségi után kielveztük a nyarat a Robó barátommal. Igazából úgy voltunk vele, hogy ez még az utolsó nyár, ezt akkor nagyon élvezzük ki. Ott már egyébként voltak Phoenixes fellépések, ott már szerepeltünk. Azt mondom, hogy az első koncert kimondottan a csütörtöki falunapon volt, úgyhogy ez ilyen meghatározó szintén a csütörtöki falunap, és utána Somorján a Sárgarigóban zenéltünk. Ott még azért javarészt átdolgozások voltak a repertoárban, Beatrice, Tankcsapda, P-mobil, Pokolgép, viszont ott már azért voltak saját dalok. Én emlékszem, amikor lekerültem a próbaterembe 2003. február 17-én, rögtön mondtam a srácoknak, hogy én beugró énekesként beszállok, és azon a koncerten 2003 nyarán fellépek velük, viszont az volt a kérésem, hogy az általam írt dalokat, amik egyszer gitárral voltak megírva, egyébként már akkor rock stílusban, szerettem volna meghangszerelni, és mondták, hogy oké, akkor vágjunk bele, úgyhogy én akkor nem is zenekarba gondolkodtam, hanem úgy voltam vele, hogy ők majd segítenek meghangszerelni, és majd így lesznek készen a pustomi dalok, de végül meg annyira összeolvadt az egész, hogy folyamatosan ők is elkezdték írni a saját témákat, saját dalokat, én meg hozzá a szöveget, hogy 2004-ben megjelent az első Phoenix demo.
1: Mondtál egy érdekes mondatot, hogy miután leérettségiztél, kielveztétek a nyarat, és ezzel kapcsolatban jutott eszembe a következő kérdésem, hogy te diákként, tehát tizenévesként mindig jó fiú voltál? Mert ugye a fiatalokra, a kamaszokra jellemző az útkeresés, a lázadás. Voltak ilyen pillanatai?
0: Én nagyon-nagyon hálás vagyok a szüleimnek. Én azt gondolom, hogy a nevelésből első osztály mindenképpen, úgyhogy egy hatalmas egyes anyunak is, meg apunak is. Emlékszem, hogyha elengedtek például 14-5 évesen, hát inkább 15 évesen például a csütörtöki kultúrházba rendezett diszkóba, akkor azt mondta anyu, hogy figyelj, jó, elmehetsz, de éjfélre pontosan otthon vagy. És én 23-55-kor még lehet, hogy táncoltam a diszkóba, de olyan sprintet vágtam le hazáig, hogy én éjfélre biztosan otthon legyek, és ne legyen gond, úgyhogy én inkább a jó gyerekek közé tartoztam, úgyhogy a tanulmányi eredményeken is megmutatkozott, hogy tényleg 1-es-2-es tanuló voltam, és úgyis fejeztem be az alapiskolát, de másrészt meg ez, hogy nem dohányoztam, ezek a dolgok úgy kimaradtak, holott volt már jó pár osztálytársam akkor, aki sutyiba már cigiztek. Hát ilyen 16 lehettem, amikor jött a rock, meg a metal, és ott az kicsit úgy jött egy ilyen lázadósabb időszak, de az is csak ilyen módjával, ilyen óvatosan, úgyhogy nem züllöttem le. Elkezdtem rockot, metált hallgatni akkoriban, és jó, nyilván akkor már azért megkóstoltuk az alkoholt, már kerültem haza részegen 16-17 évesen, de az is ilyen tanulságos volt, hogy nem az volt, hogy kiabáltak velem aznap este, hanem másnap apu azt mondta, hogy akkor gyere velem, teljesen másnaposan végig dolgoztatta velem szinte az egész szombati napot, vagy vasárnapi napot, és azt így megjegyeztem, úgyhogy ilyen, szerintem azt jól csinálták, tudod, hogy hiába állt volna oda szombat este kiabálni velem, hogy hogy nézel ki, tudta, hogy nincs értelme. Vasárnap annál inkább, amikor valaki feküdne is rosszul van. Ezek a nevelési dolgok, ezek szerintem jól sültek el ilyen téren.
1: Az iménti kérdésemet nem válaszoltad meg, hogy megfogalmazódott-e benned a tovább tanulás gondolata, de talán kiderül a beszélgetésből, hogy valószínűleg azért nem, mert téged ott már 18-19 évesen teljesen lekötött a zene. Tehát nem is fért volna bele a tovább tanulás.
0: Igen, az volt a kérdés, és visszatérve elkezdtem. Úgyhogy miután leérettségiztem, ugye jött ez a nyár, ahol még azt mondtuk, hogy akkor még élvezzük kicsit, és utána én elkezdtem dolgozni csalókocsitörtökbe, és akkor úgy éreztem, hogy nyilván nem ez a pályán vége, és nem abban a cégben szeretnék megöregedni, akkor úgy voltam vele, hogy ez a természetes, hogy én végeztem a suliba, és most akkor dolgozni kell. Elkezdtem dolgozni, de közben járt az agyamba az, hogy nyilván ott a zene, és zenélni szeretnék, de hogy legyen tovább, és mi az, amit a zene mellett valósan szeretnék csinálni, és mivel nagyon szerettem a magyar irodalmat, magyar nyelvet, történelmet, ezért úgy éreztem következő évben, hogy én jelentkezek Komáromba, Selye Jánosra, és jelentkeztem is. Felvettek, és ott kezdtem el magyar és történelem szakra járni. Fél évet jártam körülbelül, és rájöttem arra, hogy így a zene, a munka, akkor már barátnő is volt, úgyhogy így minden mellett azt éreztem, hogy nekem az egyetem az, amit elengedek, és akkor elengedtem, és ezt nem fejeztem be.
1: Nem bántad meg?
0: Jó lett volna akkor, hogyha kitartó vagyok. Nem gondolom azt, hogy én most magyar és történelem tanár lennék, de azért sajnálom, hogy azt nem csináltam akkor végig. De tényleg annyira a zene volt az, ami így a központ volt számomra, úgyhogy igazából minden mellette így eltörpült mindig is a zene, a szövegírás, és az, hogy a színpadon legyünk, és hogy minél feljebb jusson a zenekar.
1: Apukád, gondolom, már nyugdíjas, zenélget még, ugye a decemberi dunaszerdai koncerten, ahol megünnepelted a 40. születésnapodat, ott ő is föllépett a zenekarával.
0: Igen, 8 év után léptek újra színpadra, és nagyon örülök, hogy elfogadták a meghívást és rábólintottak, hiszen 2017-ben volt az utolsó fellépési koncertjük, úgyhogy ők tényleg a 94-5-ös feloszlásuk után már csak ilyen egy-egy fellépésük volt. 2001-ben álltak össze, 2003-ban, ha jól emlékszem, és aztán most nem is tudom hirtelen, hogy mi volt a következő. Ez a 2017-es, ez még ilyen emlékezetes, és örültem, hogy tényleg most 2025 év végén is összeálltak és játszottak pár dalt. Én próbáltam rágni a fülüket, hogy mivel ugye 76-ban alakultak, 50 éve alakult a zenekar, hogy jó lenne, hogyha ha egy jubileumi 50 éves nagy koncertet tartanának, de most jelenleg úgy állnak hozzá, hogy nem lesz belőle koncert.
1: És apukád most éli a nyugdíjasok felhőtlen életét, vagy mint a nyugdíjasoknak általában semmire sincs ideje?
0: Apu nyugdíjas is otthon van egyébként, igen, úgyhogy a ház körül mindent megcsinálgat, anyu még dolgozik, várja anyut otthon kávéval, 2:30-kor ott van a kávé az asztalon, ilyenkor szeretek én is megállni, mert akkor egy jót beszélgetünk. Csomót gitározik, azt látom, amikor éppen megérkezek hazacsütörtökbe, hát most már itt is haza, ott is haza, ugye, otthon és haza, de amikor hazajövök hozzájuk, akkor látom, hogy éppen a gitára a kanapén van, akkor biztosan gitározott éppen, meg hát a nagymamámnál, aki a szomszédban lakik, és ő idén 90 éves.
1: Az apukád egyébként valamikor beleszólt a te zenei munkásságodba? Kritizált, tanácsokat osztott?
0: Igen. Egyébként a egyik legnagyobb kritikusom, és mindig őtőle várom egy-egy koncert után is a véleményt, hogyha éppen itt a környéken játszunk, és ott vannak. Most is így volt egyébként, Ekecsen léptünk fel a Ród zenekarral, és ott voltak a szüleim is, öcsém is ott volt, úgyhogy ő meg a másik, akitől mindig várom a észrevételeket, úgyhogy nagyon fontos, amit ők mondanak. Szeretem is, amikor megmondják. Tudom, hogy ők nem fognak köntörfalazni, ki fogják mondani azt is, ha jó volt, azt is, hogyha rossz volt. Fontos, fontos számomra véleményük.
1: Tomi, és más úgy zenélni, amikor ott van a nézőtéren az anyukád, apukád, öcséd?
0: A koncert mindig koncert, oda kell tenni minden alkalommal, meg mindenhol, de volt pár olyan koncert nyilván, ahol láttam őt, vagy így megláttam őt a tömegbe, és főleg, ha éppen egy olyan dal jön, akkor az embernek azért feltörnek mindenféle érzelmek. Érdekes ez, igen, ezt így a színpadon átélni. Most egy példát mondjak, itt játszottunk a Rockfesten Dunaszerdahelyen, és az 2021, ha jól emlékszem, akkor még a korlátozások, ugye meg volt, hogy 500-an lehettek egy rendezvényen, és nekem akkor hunyt el a nagyapám, édesapám apukája, és játszottuk a Végtelen csillagtengert, és az egy olyan pillanat volt, amikor őt láttam a tömegbe, vagy a közönségbe, így megláttam őt, pont a csillagtengert úgy konferáltam föl, hogy mindenki gondoljon arra szerettére, aki most nincs ott velünk, vagy nem lehet itt velünk már. Vannak nyilván igen olyan pillanatok.
1: Kérlek, beszélj picit az anyukádról is.
0: Anyu... egy rendkívül erős asszony, én azt gondolom. Amíg apu zenét, ő volt velünk otthon, és ő ilyen erős kézzel tartotta mindig a családot. Hihetetlen, hogy most már 60 éves, 61 lesz, de például, ha a két vagy három táskával jön, és leszáll a buszról, éppen Pozsonyból hazafele, nem hívna föl. Vagy ha szakad az eső, akkor se hívna föl, hogy gyere értem, mert ő ez a megoldom. Miért hív el? Akkor kicsit elázok, vagy nem bírom el, azt gondolod? Nagyon-nagyon szeretem őt.
1: Mondok neked valamit, ez lesz majd 70 évesen is, sőt 80 évesen is. Nem fog téged fölhívni, megoldja maga.
0: Igen, igen, igen. Én nagyon örülök neki, hogy ilyen családban nevelkedtem, meg hogy ilyen a családi légkör otthon, látva azt, hogy mennyien nem beszélnek testvérrel, édesapával, édesanyával. Én nagyon örülök, hogy nálunk ezek az ünnepek, a születésnapok, karácsony, húsvét, azt így mindig együtt töltjük. Nehezen is szakadtam el csütörtökbe, én annyira csütörtöki voltam, és nem is tudtam azt elképzelni, hogy én valaha elköltözök. Nem kimondottan otthonról, anyuéktól, az nyilván igen, de hogy más faluba, vagy más városba kerülök, de aztán az élet mégis úgy hozta. De szeretek visszatérni, meg ugye dalokba is sokszor, vagy szövegekbe is visszaköszön ez a kapcsolat, meg a kimondottan a Fundus utca.
1: Ne hagyjuk ki az öcsédet sem, ő még zenél?
0: Nem, ő lerakta egyébként a gitárt egyik napról másikra. Az érdekes volt, hogy 2010-ben, amikor megjelent a Főnix-el a Zárva Szabadon lemezünk, utána Lépes Gábor kilépett a zenekarból, és akkor öcsém azt mondta, hogy figyelj, nincs mit parázni, találunk gitárost. Ő is átváltott a basszusgitárról gitárra, és ő mondta akkor azt nekem, hogy te az éneklés mellett a basszusgitározást tudnád vinni. Én addig csak énekeltem a Főnixben, és akkor így alakult ki egy négyes valójában, de az nem is működött sokáig, hiszen akkor öcsém egyik napról másikra azt mondta, hogy ők a akkor még barátnővel, most már felesége, kiköltöztek külföldre, és mondta, hogy ő mellett a zenekart nem tudja csinálni, viszont hozzátette, hogy bármibe, ha segítség kell, akkor ott van, és azt mondta, hogy látod, milyen jó, hogy te vagy a basszusgitáros, mert aztán innentől hárman ezt lehet vinni, és aztán utána érkezett meg egyébként Kálmán Ákos.
1: Most így 40 fölött, hogy érzed? Minden úgy jó, ahogy van?
0: Minden úgy jó, ahogy van. Én örülök, hogy azt gondolom, hogy olyan sínen van az életem, amit szeretnék, hogyha ezen haladna tovább. Egyrészt szeretnék, hogyha ezen haladna tovább. Egyrészt a zenekarral is így visszatekintve, meg a zenei karrierre visszatekintve így ennyi év után lehet ezt nézni két szemszögből is. Valaki azt mondja, hogy még csak itt tartasz, én meg azt mondom, hogy de jó, hogy már itt tartok. Visszagondolva arra, amikor tényleg két-három embernek zenéltünk, vagy lenne a pincébe a szüleimnek, most meg vannak nagy színpadok, vannak fesztivál meghívások. Egyrészt a Főnix RT is, ahová jutott, hogy ennyi lemezünk jelent meg, ennyi masszlistás szereplés, a dal, az X-faktor, csomó fellépés, a Petőfi zenei díj, megkeresések, vagy akár a Főnix RT-n kívül az én pályám, hogyha ezt valamennyire leválasztom, akkor csináljuk a fesztivált, vagy ugye most a szóló lemez, ami kijött 25 végén, hogy örülök neki, hogy azt tudom csinálni, amit szeretek. Közben született két csodaszép gyermekem, kisfiam és egy kislányom, úgyhogy a párommal most már Nagymegyeren élünk, örülök, hogy egészségesek a szülők is, jönnek, mi jövünk hozzájuk. Én azt mondom, hogy kerek a történet, van egy olyan munkahelyem is, nem titok, mindnyájan a zenekarból dolgozunk, a zenekar mellett, ahol úgy érzem, hogy becsülnek, szeretnek, ahol én is szeretek járni, most már lassan 10 éve ott dolgozom, azt mondhatom, hogy boldog vagyok.
1: Rendben, ez akár végszó is lehetne, de azért még van néhány kérdésem. Ezzel kapcsolatban, amit elmondtál, jutott eszembe, hogy ott, amikor gyerekként elkezdtetek zenélni, akkor megfogalmaztál terveket, hogy hova szeretnél eljutni? És ezek a tervek, ha voltak, megvalósultak?
0: Rengeteg terv nyilván, meg hát akkor azt gondoltuk, hogy jaj, de jó lenne majd nagy színpadon játszani. Ezek már így jó pár éve megtört. szeretnének tényleg nagy közönségnek úgy játszani, hogy ismerik a dalokat. Most érdekes volt, ugye a Phoenix RT-vel a Ród vendégeként jártuk az országot, 8 állomásunk volt, és teljesen más volt így vendégzenekarként játszani, hogy ennyi év van mögöttünk, ennyi lemez van mögöttünk. Nem úgy álltunk a színpadra a főzenekar előtt, hogy egy teljesen ismeretlen zenekar, hiszen már énekelték a dalokat. Rengetegen voltak Phoenix RT-s pólóba, Phoenix RT-s tetoválással. Vannak olyan, akik miattunk kezdtek el zenélni, és alapítottak zenekart. Ez mind ilyen pozitív visszacsatolás, és jó ezt látni. Nyilván még rengeteg terv van, úgyhogy ez még nem az út végén. Remélem, hogy ez még csak a fél út. Örülnék és boldog lennék, hogyha tényleg ezen, ahogy mondtam is, tudnék ezen haladni tovább. Vannak kitűzve célok, elég sok. Én azon leszek mindenképpen, hogy ezeket megvalósítsuk.
1: Egy 40 éves ember remélhetőleg még nem ette meg a kenyere javát, majdnem azt mondtam, hogy a tenyere javát a Lárpullár társulat után szabadon. Szóval remélhetőleg még előtted az életed minimum fele. De foglalkoztat téged az így 40 fölött picivel, hogy az élet véges?
0: Nyilván, de igazából nem is jó erre gondolni, meg nem is kell erre gondolni, inkább arra kell gondolni, hogy megéljük a pillanatokat, és nyilván még sok dolgom van, hiszen a gyerekek picik, úgyhogy Luca még csak 8 hónapos, Máté meg 4 éves lesz, úgyhogy nekik még sokáig szükségük lesz rám, vagy ránk, szeretnék még sokáig itt lenni, itt maradni, meg hát a Phoenix RT-ben is csomó dolgunk van. Ez egyébként kiszámíthatatlan, ez senki se látja előre, hogy mikor jön az az óra. Én remélem, hogy az még azért jó messze van, és egyrészt tudok zenélni, másrészt tudok a gyerekekkel lenni, és ezt az életet folytatni, ami most van.
1: Kívánom, hogy ez így legyen, erőt, egészséget mindenhez. A beszélgetésünk elején szó volt arról, hogy jártál templomba, minisztráns is voltál. Hívő vagy mind a mai napig?
0: Hívő vagyok, annak ellenére, hogy a templom már ritkább.

0: járok, de hívőnek tartom magam, és a gyermekeimet is ebbe fogom nevelni. Nálam ez alap, én is ebben nőttem föl, és szeretném, ha ők is ugyanúgy első áldozók, bermálkozók lennének, majd járnának templomba, és aztán később meg majd rájuk hagyom, hogy gyakorolják a hitet, hogy templomba járnak-e. Megmondom őszintén, hogy most már jó ideje nem voltam templomban, de mindenképpen, ahogy mondtam, meghatározó volt az is, hogy ebben nőttünk föl, úgyhogy szeretném, hogyha a gyerekek is ebben nőnének föl.
1: És tovább fűzve ezt a témát, elmondható az, hogy semmi sem véletlen?
0: Semmi sem véletlen, hogy a nagykönyvben meg van írva. Én hiszek ezekben a dolgokban, igen. Egyébként kicsit ilyen spirituális vagyok. Volt rá példa, hogy egy ismerős által elkerültem Jóshoz, és mondott nagyon érdekes dolgokat. Érdekes volt már, amikor megjelentem az ajtóban, akkor azt mondta, hogy szerintem te sem érted azt, hogy mit keresel itt, és mondtam, hogy nem igazán, de így a kíváncsiság hajtott, és mondott olyan dolgokat, amit egyszerűen egyrészt ő se tudhatott, és így a jövőt illetően is. Ez már jó pár éve volt, és visszagondolva sok dolog bejött azokból, amiket akkor mondott. Érdekes ez, hogy szeretem ezt azért kutatni és figyelni. Kíváncsi vagyok. Nekem elég sok évre előre mondott dolgokat, és vannak olyan jóslatai, amik pont ott tartok egyébként, és így figyelem is a környezetembe, hogy mi hogy történik. Ez is egy érdekes dolog, igen.
1: A beszélgetésünk apropóját az Egy másik világ című szólólemezet adta. Nagyon meglepődtem a dalok hallatán. Meg voltam győződve arról, hogy kapunk tőled olyan dalokat, amelyek még rokkosabbak, mint a Phoenix RT repertoárja. Ehhez képest te a másik úton indultál el. Lágyabb, popposabb dalok érkeztek tőled, szóval én ezen meglepődtem.
0: Hát, ha így visszatekintünk, akkor nekem igazából ott indult el a pálya, vagy ezekkel a dalokkal indult el, vagy ilyen dalokkal indult el, hiszen a Fecóval, amikor kezdtünk együtt zenélni, akkor inkább a pop vonal volt az 12-13 évesen, ami nekünk ilyen irányadó volt, és ilyen stílusú dalokat írtunk. Nekem, vagy hát hozzám mindig is közel állt az akusztikus felállás, az akusztikus megszólalás, és ez a populáris vonal is egyébként. Ahogy mondtam, 15-16 voltam, amikor így a rock és a metal befigyelt, de mellette ilyen párhuzamosan, folyamatosan ott volt az, hogy én otthon egy szálgitárral írtam a dalokat, rengeteg szerelmes dal, meg vers, ami annó íródott. Folyamatosan, vagy mindig arra olyan úton vitt az élet, hogy ezekkel aztán nem igazán foglalkoztam. Úgyhogy megíródtak dalok. Érdekes volt, hogy 2004-2005-ben volt egy Kimi Turit Dunaszerdahelyen, ahova jelentkeztem, és oda is egy saját dalt hoztam, saját szerzeményt, egy szálgitárral álltam ki. Érdekes, egy 20 év után ez a dal, ez most rákerült egy másik világ lemezre, most Minden jó című dalról van szó. És az is egy meghatározó élmény volt. Talán az első olyan fellépésem, ahol egyrészt egyedül álltam ki nagy közönség elé itt a Csaplárba, és érdekes az élet, hogy így 20 évvel később pedig ott akkor nem nyertem, azt így hozzátenném, második helyezett lettem, de hogy az élet érdekes, hogy így 20 évvel később pedig ott ülhetek a zsűribe, hiszen újraindult a Ki mit tud itt Dunaszerdahelyen. Nagyon megható, megtisztelő a felkérés, hogy ott lehetek én is, és hogy láthatom, hogy mennyi fiatal tehetség van, akik most 15-6-7-8 évesen jelentkeztek és jönnek, és egyszerűen leesett az állom pár fellépőnél, pár jelentkezőnél, annyira jók voltak. Vannak zenekarok is, vannak egyszálgitárral fellépők, több kategória van, vannak táncosok, vannak, akik szavaltak, vagy éppen prózát mondtak, de a zsűri is elég sokrétű. Nekem tényleg megtisztelő, hogy ott lehetek. Tényleg megható volt ott ülni, és végignézni ezeket a produkciókat.
1: Sosem írtál még olyan személyes dalokat, mint a szólólemezed első két dala, a Voltam és a Két kamasz.
0: Érdekes volt, hogy a Voltam megíródott, ott nagyon is visszaköszön a Csallóközcsitörtöki fontos utcánk. Egy hosszú utcáról van szó, ahol gyerekkoromban mindkét oldalon a házak előtt megyfák és cseresznyefák voltak. Úgyhogy tavasszal azon az utcán végigmenni, az egy ilyen álom volt, amikor virágoztak már a fák. Nagyon-nagyon szerettem, és volt nyilván előttünk is két cseresznyefa, és ott a szövegben elég rendesen visszaköszön ennek a cseresznyefának a hatása. Ott a végén, ahogy összefonódtak gyökereink a cseresznyefával a földben, úgyhogy ez a mennyire is oda tartozok, meg mennyire ott van a szívem fele. Meg hát így tényleg az elmúlt évek volt minden, kaptam azért mindent, volt hideg-meleg, volt, hogy temették a zenekart is, voltak hullámvölgyek, voltak nagyon-nagyon pozitív dolgok, amikor így kiugrottam volna a bőrömből, meg 3 méterrel a föld fölött jártam. Érdekes az élet, hogy van, hogy elvesz, de utána meg kis idővel ad egy olyan erőt, löketet, energiát, hogy az ember föl tud állni. És nekem így az életemre azt látom, hogy vagy így visszatekintve ez ilyen nagyon jellemző volt, hogy mindig volt egy nagy pofon, és akkor utána így megráztam magam, és megigazítottam a kis kabátom, és mentem tovább. Ez ilyen folyamatos, tényleg hullámvasút volt, ez a voltamba le van írva, igen, igen.
1: Közel egy órája beszélgetünk már, és annyi mindenről beszélgethetnénk még, viszont valamivel zárnunk kellene. Az a sok téma megmarad, majd 10-20-30 év múlva kivesézzük, de ha már ezt mondom, akkor felteszem ezt a kérdést. Pustomi el tudja magát képzelni 50, 60, 70, 80 évesen?
0: Így most még nehéz, ugye benne van az ember a körforgásba, benne vagyunk a mókuskerékbe, megyünk jobbról balra, intézzük a dolgokat, és azt hiszem, hogy soha nem volt ennyire pörgős az életem, mint most. Komoly logisztikát igényel, főleg a gyerekek mellett, és igyekszek minél több időt tölteni velük, és pont beszélgettünk a Marcival most hazafele, hogy jöttünk Gyöngyösről a koncertről, hogy megtalálni azt az egyensúlyt. Most volt egy másfél hónapos, nagyon intenzív, turnézós időszak, amikor hosszú utakra mentünk, keveset voltunk otthon, és most annyira jó, hogy jön egy ilyen március végével, egy ilyen kicsit ilyen pihenősebb, nincsenek ezek a hosszú utak, nincs koncertezés, viszont dalírás lesz, úgyhogy mellette próbálni fogunk a Phoenix RT-vel, meg vannak a nyári fellépések, tervezzük az őszt, tervezzük az új lemezt, de ez azért kicsit kevesebb munka, meg ilyen nyugisabb, és most így a család, a ház körüli dolgok, én most annyira boldog voltam tegnap, és érdekes, hogy az ember egy fűnyírástól boldog tud lenni, olyan jó volt, hogy sütött a nap, kint voltam, és lenyírtam végre a füvet otthon, úgyhogy jönnek az otthoni munkák, mellette nyilván, ugye, ahogy mondtam, dolgozunk. Hogy milyen leszek idős emberként, azt még nem tudom. Azt nehéz ilyenkor még elképzelni. Nyilván szeretnék minél többet a családdal, a gyerekekkel lenni. Az lesz a kérdés, hogy ők akkor még szeretnének majd velünk lenni, vagy ők is majd így rohannak folyamatosan, és csak megállnak egy kávéra. Zenélni mindenképpen szeretnék.
1: Zoránnak van egy dala, Üres bölcsőt ringata címe, ez pontosan erről szól. Mi lesz majd, akkor azt majd megbeszéljük 10-20-30-40-50 év múlva. Legyen így.
0: Igen, esetleg majd vigyázunk az unokákra. Nyilván mindenki szeretne egy nyugodt időskort, és azt szeretném, hogyha legalább ennyire kötődnének majd hozzám a gyerekek, mint ahogy én kötődök a szüleimhez, amennyire én szeretek hazajárni. Talán ez a legfontosabb, hogy a család legyen együtt.
1: Itt a Pátria Rádió, benne a beszélgetős Pentaton. Pus Tamást faggattuk. További perceinkben szól három dal, a Voltam, a Két kamasz és a Most minden jó, a zenész Egy másik világ című szóló lemezéről.

0: nekem.
1: A beszélgetős pentatonban megismételtük a Phoenix RT frontemberével, Puss Tamással a 40. születésnapja kapcsán készült életútinterjúnkat, majd meghallgattuk a Voltam, a Két kamasz és a Most minden jó című szerzeményeit az Egy másik világ című szólóalbumáról. Köszönöm megtisztelő figyelmüket műszaki munkatársam Kubányi Péter nevében is. További szép napot kívánva búcsúzik már a Puha József.
2: Pátria Rádió. Rozsnyó. FM 105,9.
3: Földön kívüli humor, űrgolyhók.
4: Már az első általa írt szatirikus rövidfilm, a kritikus Oscart nyert. Brooks ezután a paródiák egyeduralkodója lett, kiparodizálta többek közt a western, a horror és a néma film műfaját is, de a Robin Hoodot és Hitchcockot sem kímélte.
3: Hazai filmes siker Cannes-ban.
5: Los Angeles, Hollywood, New York, most tavasszal, és hát már másodszor voltam a Cannes-i filmfesztiválon.
3: Donatello a Quattrocento legnagyobb művésze.
6: Valószínűleg a firenzei dóm egyik kőfaragójától tanulta az alapokat, majd Ghiberti műhelyébe került, és részt vett a firenzei dóm homlokzatának és harangtornyának szobrászati díszítésében is.
3: Egy legendás zenész, Tolcsvai László.
7: Zenei élmény mai napig egyébként zenekarban játszani, hogy attól már nem tud az ember megszabadulni.
3: Csenger Ferenc vagyok, várom Önöket vasárnap délután 13:05-től itt a Pátria Rádióban.

0: 11 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A szlovák kormányfő nem akarja, hogy az ország beszálljon az Ukrajnának szánt hadihitelbe. Mi történik, ha a gyerekek hetekig mobil nélkül maradnak? Egy osztrák kutatás eredményei. Szlovákiát ma is extrém hőség éri el, 40 fok körüli délutáni hőmérséklet és füllettség várható. A mikrofonnál Ürge Tamás, mondom a részleteket. Szlovákiát ma is extrém hőség éri el, a maximális hőmérséklet helyenként meghaladhatja a 40 Celsius fokot. Ez az időjárás veszélyt jelent az emberi egészségre. Fennáll a tűzesetek kialakulásának és terjedésének a kockázata is, a hőség pedig a közlekedésben, különösen a vasútiban fennakadásokat okozhat. Kellő folyadékbevitelt és a napon való tartózkodás kerülését ajánlják a szakemberek. A Pozsony és Komárom közötti vasútvonalon holnapig óránként legfeljebb 50 kilométeres sebességgel közlekedhetnek a szerelvények, ezért 15-40 perces késések várhatók. A rendkívüli hőség a közúti közlekedésben is okozhat problémákat, mivel az aszfalt burkolat is károsodhat a 38 Celsius fokot meghaladó hőségben. A legfőbb közjogi méltóságok a jövő héten várhatóan egyeztetnek a szlovák kormány álláspontjáról a júliusi ankarai NATO csúcs előtt, különösen az Ukrajnának nyújtandó katonai támogatás ügyében. Robert Fico miniszterelnök a Szlovák Rádió szombati Párbeszédek című műsorában tegnap kijelentette, úgy szeretné vezetni a tárgyalásokat, hogy a szlovák küldöttség ne kapjon felhatalmazást arra, hogy jóvá hagyja Szlovákia részvételét az Ukrajnának szánt hadi hitelek finanszírozásában. Az amerikai hadsereg mára virradó éjszaka újabb támadást hajtott végre Irán ellen, amely során rakéta és drón raktárakat, légvédelmi állásokat, aknatelepítési kapacitásokat, valamint partmenti radarrendszereket talált el. Az iráni forradalmi gárda ma bejelentette, hogy az iráni területet ért amerikai támadásokra adott válaszként kuvájti és bahreini célpontok ellen indítottak támadást. Egyúttal figyelmeztettek, hogy minden további agresszió elsöprő válasszal fog párosulni. Mi történik, ha a gyerekek hetekig mobil nélkül maradnak? Erre a kérdésre kereste a választ az Anton Proksch Intézet, Ausztria egyik vezető nemzetközi hírű addiktiológiai és pszichiátriai klinikája. A tanulmányban több mint 72 000 gyermek vett részt Németországban, Svájcban és Dél-Tirolban, Ausztriában 600 iskola csatlakozott. Az eredményekről röviden: a gyerekek alvása alapvetően javult, kevésbé voltak depressziósak, és összességében kiegyensúlyozottabbnak érezték magukat. 3 hét mobilmentesség után a résztvevő diákok 2/3 hajlott arra a véleményre, hogy támogatja a gyermekek és fiatalok közösségi média használatának korlátozását. Rövid sport, a szó Zsigárdi Lászlóé.
2: A labdarúgó VB csoportkörének záró fordulójában Anglia Panama 2-0, Horvátország Gána 2-1, Portugália Kolumbia 0-0, Kongó Üzbegisztán 3-1, Argentína Jordánia szintén 3-1 és Ausztria Algéria 3-3. Anglia, Horvátország, Gána, Kolumbia, Portugália, Kongó, Argentína, Ausztria és Algéria jutott a legjobb 32 közé. A Dunaszerdahelyi labdarúgó Dunakupa elődöntőjében Csíkszered a Győr 3-1 és Dac Topolya 2-1.
0: Időjárás.
1: Folytatódik a szokatlanul erős hőség, 35 fok feletti, egyre több felé 40 fok körüli délutáni hőmérséklettel és növekvő füllettséggel. Déli irányú légmozgás mellett több gomoly felhő adhat árnyékot a délután folyamán. Este elszórtan kevés területet érintően kialakulhat zápor, de az ország nagyobb részén jellemzőbb lesz a csapadékmentes idő és a szárazság, aszály tovább fokozódik.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt az 1/75-ös úton Szalatnya után Felső-Szemered irányába. Két jármű ütközött össze, a forgalom a szabadsávban halad. A jelenlegi trópusi hőségben ne hagyjanak bezárva sem embereket, sem állatokat a járművekben. Közlekedjenek biztonságosan.
3: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.
4: A digitális világ érdekes. Postmodern.
5: Német bírósági döntés arról, hogy a mesterséges intelligenciával készült összefoglalókért a szolgáltató a felelős. Mi következik ebből? Kecskék a hálózatban. Egy kutató szerint nincs öntudata az Emminek, és nem is lesz. Filmsorozat az egyik legfontosabb cyberpunk regényből. Örök létek, ez Kömlődi Ferenc új könyve, és jön a helyesírás ellenőrzés ellentetje. Kellemes rádiózást kívánok a szerkesztő Kovács Tücsi Mihály nevében. A mikrofonnál Szilágyi Árpád. Pénteken délután élőben, vasárnap délelőtt pedig ismétlésben a Pátria Rádióban. Itt van az Asztalt Társaságban újra, mindig folyamatosan dr. Bódi Zoltán netnyelvész, az Infószótár alapítója. Szia Zoli!
6: Tisztelettel köszöntök mindenkit!
5: Itt van velünk újra Herpai Gergely szakújságíró, a TheGeek.hu főszerkesztője.
7: Sziasztok és kellemes délutánt a hallgatóknak!
5: A Kolmi vonalban kapcsolódik be valahonnan a városból Justin Viktor, tudományos újságíró. Hello Viktor!
8: Sziasztok, és üdvözlöm a kedves hallgatóinkat is.
5: És hadd köszöntsem a stúdiónkban vendégünket, Kömlődi Ferenc jövőkutatót, írót, képzőművész. Ja, szia Feri!
9: Sziasztok, és köszöntöm a kedves hallgatóságot egyben.
5: Ajánlom a műsorunk internetes felületeit, csatornánk van a YouTube-on, podcastunk a Spotify-on, oldalunk a Facebookon. Mindegyik csak egy kattintásnyi távolságra van, hogyha önök, a hallgatók eljönnek a postmodern.hu oldalra. Ha tetszik a műsor, akkor iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, a feliratkozás leírása is megtalálható a postmodern.hu-n. Szerintem az asztaltársaság is tapasztalhatja nap mint nap, hogy az emberek jó része mindent elhisz az interneten. És én már a mesterséges intelligenciával létrehozott képek, videók is csak fokozzák ezt a helyzetet, jönnek, folyamatosan ömlenek, ugye beszéltünk itt a műsorban az AI slop jelenségről, igen, mesterséges emigagyi, hogy rengeteg ilyen hamisított, meg ilyen eleve, hát nem is hamisított, hanem nem is reális dolgot hoznak létre, és így öntik így a nyakunkba a neten. Úgyhogy a probléma az, hogy meglássuk azt, hogy mi az, ami igaz, és mi az, ami nem igaz. Talán egyébként az emigagyi segíthet bennünket abban, hogy vegyük már észre, hogy egy csomó hülyítés is van a neten, nem?
6: Hát ha nagyon nyilvánvaló, de ahhoz, hogy nyilvánvaló legyen a hamisság, a csalás, a manipuláció, ahhoz tudni kell, hogy mi az, hogy csalás, mi az, hogy manipuláció, és viszonylag megfelelő alaptudással kell rendelkezni.
5: Meg kell valami kis kritikus szemlélet, nem?
6: És erre alapulhat csak a kritikus szemlélet. Ugye valaki, tehát hogyha a fejében van a tudás, és nem a gépről kell összeszedni, vagy valahonnan, akkor jön a kritikus szemlélet, de hogyha mindez nincs meg, vagy pedig hiányos, akkor valóban bármit el tudunk hinni, és igaznak tudunk vélni, és természetesen ez nem a mesterséges intelligenciával kezdődött.
5: Az aktualitásunk most az, hogy a München bíróság szerint a Google Emmi által készített, gondolom, tehát a Gemini-ről van szó, tehát a Gemini által készített keresési összefoglalók önálló tartalomnak minősülnek, ezért a vállalat felelősséggel tartozik a hamis állításokért. A vállalat szerint a felhasználók általában tudják, mármint hogy a Google szerint a felhasználók általában tudják, hogy az Emmi által létrehozott információkban nem szabad vakon megbízni. Itt rögtön szerintem kérdőjelek villódzhatnak a szemükben, hogy tudják-e a felhasználók. A bíróság ezt az érvelést elutasította egyébként, mert az Emmi összefoglaló önmagában is érthető és önálló kijelentéseket tartalmaz, a felhasználók szinte soha nem kattintanak a hivatkozott forrásokra, a hibás állítások cáfolhatósága nem mentesít a felelősség alól. Ez, na mit szólunk ehhez?
6: Tehát ez pontosan így van egyébként. Érdemes a hír mögé menni, tehát hogy ez az ítélet miért született, mert az interpretáció szerint Németországban egy kiadó, könyvkiadó, vagy a két könyvkiadó vállalatról ezek a bizonyos Google keresőben a találatlista fölött megjelenő mesterséges intelligencia által létrehozott összefoglalók, amelyek már egy jó ideje láthatók, ezek roppant népszerűek, és erről a bizonyos felperes könyv, kiadó vállalatról egész egyszerűen hamis, téves, hamis, és a vállalkozás

0: most én elvárja tőlem, mint felhasználó, hogy nézek utána a saját forrásainak, mellesleg lábjegyzett a bíróság, a szakértők kikutatta, és a források is hamisak voltak, de mindegy, ezt most tegyük zárójelbe. Tehát ettől, hogy az én személyiségi vagy a vállalkozáshoz fűződő jó híremnek a jó híret megsérti egy szolgáltató, egy összefoglalóval, ettől az még tény, mint tény, az ott van. Tehát azért ki a felelős? Tehát senki? És ennek járt utána a bíróság, szerintem, és azt mondta, hogy a Gemini és a Google.
1: Szerintem van itt egy látens réteg, vagy hát azért annyira nem is tűnékeny réteg, és az pedig az, hogy az elmúlt 2 évben, 3 évben tömegesen mennek csődbe különböző hírportálok, véleményportálok, online outletek, tehát olyan újságírói műhelyek, ahol tartalmat állítanak elő. És ezért történik, vagy lehet, hogy csak az utóbbi egy évben.
2: Ez hogy függ össze?
1: Komoly csőd hullám van. Hát úgy, hogy a Google világéletében azzal védekezett ez ellen, hogy hát ő megkeresi a tartalmakat, és megírja a saját összefoglalóját, mert hogy ezek a portálok nyilván szerettek volna valamiféle jogdíjat, vagy valamiféle pénzt kapni a Google-től azért, hogy ő kivonatolja a cikkeiket, és ebből megjeleníti ezeket az összefoglalókat, ami után viszont nem fizet. Tehát nem arról van szó, hogy egy cikk megjelenik, vagy behívja, vagy behúzza az oldalt, még egy kattintás sem keletkezik azon az oldalon.
0: És ez a lényeg, hogy kattintás sem, mert hogyha összefoglalják a tartalmaimat,
1: hogy a kattintás fizet. Tehát hát a kattintásból lenne pénze ennek az oldalnak, ezért csődbe mennek, és most úgy néz ki, hogy ezzel, tehát még én azt sem zárnám ki teljesen, hogy emögött nem esetleg egy valamiféle olyan szerveződés, vagy olyan fajta csapda áll a Google-nek, mert megérdemelné egyébként tökéletesen, hiszen abszolút legyalulja és feléli, kanibalizálja a saját hírforrásait és a saját tartalomforrásait a Google.
0: Így van.
1: És ezzel most végre el lehet őt csípni. Azt lehet mondani, igen? Igen, hát akkor a felelősség is ad. Tehát ha már ellopod a cikkeinket, akkor legalább légy a felelősséget vállald.
0: Tudjátok, hogy mi jut nekem erről az egészből az eszembe? Annak idején, hogy kapták el Al Capone-t.
2: Aha.
0: Adócsalásért. Tehát nem a lényegről szól ez a bírósági eljárás. Épp pontosabban nem arról a lényegről szól ez a bírósági eljárás, amelyről az előbb pontosan beszéltél, Viktor, hanem egy mellékszáról szól, hogy az a tartalom az hamis, akkor azért vállalja a felelősséget a Google. Egyébként a döntés is lokális lett. A végeredmény az nyilván megbüntetik őket, meg pénzbírság, nem tudom micsoda, nem ez a lényeg, ez zsebből kifizetik, aztán el van intézve, hanem hogy megtiltotta
2: neki. Hát ha sok ilyen eset van, akkor azért ez jelentős.
0: Egyrészt, igen, de itt most tehát a döntés is lokális, ugye megtiltotta a Google-nek, hogy erről két cégről negatív információkat adjon, aztán kész. Tehát én sajnos nem hiszek abban, hogy ez precedens fog tudni teremteni.
2: Említetted Al Capone-t, nekem meg egy másik eset jutott eszembe, ami meg arról szól, hogy mennyire nem csak a digitális világnak az esete ez.
0: Hát persze.
2: Összekavarják. Annak idején, talán te még emlékszel a műsorunknak a nagyon rég múltjában, készítettem egy interjút Kis János számítástechnikai szakíróval, talán Helpai Gergő is emlékszik rá, egy nagyon különös figura volt ez a magyar.
3: Rá emlékszem,
2: nem lehet nem emlékezni rá.
0: Igen.
2: És vele készítettem egy interjút, ami ebben a műsorba, és a műsor interjúból készült egy újságcikk változat, amivel a kollégina mellékelte Kis János fotóját, de nem a szakíróét, hanem a politikus Kis Jánosét.
0: Igen, emlékszem
2: és
0: az ügyre.
2: Még időben még sikerült ezt észrevenni, de hogyha ez megjelent volna, akkor pont, és ez teljesen emberi hiba volt. Abszolút emberi hiba volt, úgyhogy ez nem, tehát ilyen értelemben ez előfordul, de utána kellett volna, ugyanaz nem történt meg, mint az Emmivel, hogy nem nézett utána.
0: Igen, viszont volt a folyamatban olyan mechanizmus, amely végül is megakadályozta a negatív, vagy a hamis információ
2: megjelenését,
0: és itt meg nincs.
2: Itt meg nem volt.
0: A maga, tehát nem a Google céghelyén ülnek emberek a számítógép mögött, és gépelik ezeket az összefoglalókat. Ez nem emberi beavatkozás nélkül történik, és nem is azokban az infokban, amit a cégek adnak magukról, hogy tessék már foglald össze az én tartalmat. Nem. A Gemini 3-at ráérezte a Google, aztán el van intézve, csinál valami összefoglalót. Senki nem tudja, hogy mi alapján, miért. Ja, de egyébként azért tegyük hozzá, hogy egy másik kutatóintézet megvizsgálta a Google-nek ezeket a találatait, vagy micsodáit összefoglalva, és 92%-osnak találta a helyességét a szövegeknek, tehát a 92%-a volt pontos és helyes hivatkozással együtt, és rögtön hozzátette, hogy vigyázzunk, mert ez első látása nagyon jó aránynak tűnik, de ott van az a maradék 8%, és ez a Google méreteihez képest, ez drámaian

0: tömeges méret.
1: Azért ez lehet, hogy javulni fog a 92-ről szép lassan, ahogy eltűntek a három új jó, vagy öt új jó képek, AI
0: bízom
1: képek.
0: Benne, persze. Nem?
2: De ugyanakkor benne. Engem emlékeztet az Uncanny Valley-re, a különösség völgyére, ahol annál kevésbé taszító számunkra egy robot, minél inkább robotnak néz ki, vagy minél inkább embernek néz ki, de a kettő között van egy térrész, ahol borzasztóan nem bírjuk őket, nem szeretjük őket. És itt most azért ez egy csapdás szerintem. Gondoljátok el azt, hogy mondjuk egy villany szerelési kapcsolást megnézettek az emmivel, mert otthon meg kell csinálni, adjon tanácsot. Ilyen. És a 80%-a jó annak, amit mond, a 20 meg nem.
0: Attól de mondjuk meg elől van az halni, a, ha bekapcsolod a
2: elől van az a 80%. Elkezded meg, minden működik, haladsz, a végén meg ott van az, amit az Oli mond. Tehát ugye a legvégén felkapcsolod, és meghalsz.
3: Feri? Csak a Uncanny Valley-ről jutott eszembe, ez nekem is egyik kedvenc témám, még abban a könyvben is úgy van róla szó, és ugye az egy nagyon régi egy koncepció, egyébként a 70-es években találtak ki egy japán robotikus, aki tavaly halt meg, Bori a neve, most a keresztneve nevét nem tudom, és ő még így a buddhizmussal, szóval ő fogalmazta meg azt, hogy egy gép, ő egyébként a öntudattal kapcsolatban kicsit másként állt hozzá, mint úgy a nyugati gondolkodók általában. Tehát ugye egyrészt a buddhista alapon, másrészt a sintót is belevitte, ami alapján a szikláktól kezdve minden rendelkezik valamiféle öntudattal. És így eljutott arra a következtetésre, hogy egy gépnek, vagy mesterséges intelligenciának, egy robotnak is lehet buddha természete.
1: Szívesen megkérdezném őt egyébként erről az esetről.
3: Nem tudod már, mert tavaly elmondom.
1: Azt gondolom, hogy megkérdezném.
2: Azért nem egy elvesztett lehetőség neked, Árpi, mert hogy ugyanide érkezik meg éppen most az elméleti fizika, majd erről beszélünk, az emergens tudat, tehát hogy nem-e az van, hogy a teljes kozmosznak ez része.
3: Az a kvantummal van valami összefüggé, mert ugye a tudatossága most így kvantum alapon is próbálják magyarázni, és ez állítólag még dönteti is azokat a teóriákat, amik most
2: érvényben vannak. Mondom is neked, kvantum tubulusok neurónak az idegsejtek szerkezeti elemei, nem gondolták eddig. Őket, de észrevették, hogy összefonódnak szobahőmérséklet, nem fenéket, 36 fokon.
0: Kedves hallgatóink, ez történik akkor, amikor egy térbe összeeresztenek bölcsészeket.
1: Igen, de maradunk az öntudatnál, illetve szurkolunk azért a világnak, hogy ha nem is feltétlenül precedens, de azért okuljanak ezekből a nem annyira pontos összefoglalókból.
4: A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem.
1: Kömlődi Ferenc az előbb már itt említette, hogy öntudattal rendelkezik minden, tehát ugye nem csak a gépek.
3: Ezt nem én említettem, ez nem az én állításom, ez egy tavaly elhunyt, nagyon ismert a japán robotikusnak az állítás. Neki is a hipotézise volt, hogy a elvileg egy AI, egy robot is rendelkezhet, megvilágosulhat, tehát öntudattal rendelkezhet.
1: Na ennek fényében lesz majd érdekes a következő témánk, mert napjaink egyik vitás kérdése ez, de egy Microsoft kutatónak különösen elege lett belőle, odaig menően, hogy úgy döntött, hogy bemutatja, hogy mennyire nevetséges az elképzelés az emmi öntudatáról. A kutatót, ha jól mondom, Sean Shen-nek hívják, és egy különleges kísérletet végzett, az Age of Empires 2 nevű videójáték egységeiből, közülük kecskékből épített fel egy működő neurális háló modellt, hogy szemléltesse, tévedés azt hinni, hogy a nagy nyelvi modellek úgy gondolkodnak, mint az emberek. Justin Viktor belem mélyült ebbe a témába, láttad a kecskéket?
2: Figyelj, hát én, megvan az a film, hogy állok és kecskéket nézek. Na, hát szóval,
1: ez volt az? Ez
2: minden hajnalban ezt csinálom. De egyébként Adrian de Winternek hívják, az csak miatt megsértődik a Microsoftnak a kutatóját, és hát igazán...
1: Akkor ez mi volt ez a Sean Shen?
2: Hát biztos egy kínai unokatestvére, tudod, minden harmadik ember kínai.
1: Aha, na jó.
2: Mi például hárman vagyunk, a Balázs, én meg a Wangyi, én a Balázsra gyanakszom, már figyelem egy ideje.
1: Na visszatérve a kutatóra, most akkor mindegy, hogy hogy hívják, számunkra itt mindegy. Szóval mi ez a neurális háló a játékban?
2: Tehát a következő, nagyon sajnálom, hogy nincs most itt Artúr, mert hogy Artúrral szokott ez az állandó vitánk lenni, ahol én szoktam, én, aki általában emocionálisabb vagyok, ő meg racionálisabb, én vagyok azon az állásponton, hogy dehogy is ébredt öntudatra az emmi, és Artúr szokott itt kérdőjelket feltenni, hogy már pedig ő azért, nem tudom, ő már rákacsintotta, nem tudom, valamelyik elelem, és hát itt erről van szó, hogy van-e ezek gondolkodó, érző, vagy esetleg bármiféle öntudattal rendelkező entitás, adatok, ezek a szoftverek, vagy szoftverek, vagy csak sima szoftverek, ahogy ezt hagyományosan gondoljuk. És ezért létrehozott ez a kutató. Egyébként nem önálló ötlet alapján, hiszen William Yao volt az, aki a Minecraftban már egyszer felépítette egy ilyen multilayer perceptronnak nevezett, vagyis egy több rétegű perceptron. Ez a perceptron, ez a percepcióból, a érzékelésből, érzékelést jelentő szóból fakad, tehát egy több rétegű érzékelő, így lehetne talán magyarul mondani, egy olyan játék belső működési mechanikáját felhasználó módon felépítette egy olyan belső számítógépet a számítógépben, ami alkalmas volt arra, hogy kézírás ismerjen fel.
1: Tehát figyelj, most itt leegyszerűsítve, hogy a játékban vannak szereplők, és ezekből a szereplőkből összeáll egy jobb hiányzt hálózat?
2: Igen, az Age of Empires-ben ugye az történt, ebben van fű, vannak hidak, meg vannak kecskék, ezek ilyen környezeti elemek. Uh-huh. És a fűhez hozzárendelte a nulla értéket, a hidakhoz az egyes értéket, és a kecskék voltak a bitek. És attól függően, hogy a kecske a fűvön legelt, vagy ráment a hídra, ettől függően vette föl az adott értéket, ugye, akkor már sejtjük, hogy létrejött egy bináris számítógép. Aha. És ezt megint csak a játék belső működési mechanikája irányította, és ezzel különböző matematikai műveleteket volt képes elvégezni, méghozzá azt is bizonyíthatóvá tette, hogy fundamentálisan, alapvetően ugyanazok a számítástechnikai mechanizmusok vannak itt a háttérben, mint amik egy elelemben is működnek. És itt van egy, és annak szerint nagyon örülök, hogy Zoli itt van, ugyanis itt képbe jön egy nagyon fontos elem az elelemben, és ez pedig a nyelv.
0: A nagynyelvi modellben a nyelv. Hát a nyelv. Ne felejtkezzünk el róla, végül is ebből áll az egész.
2: Tehát az, hogy bennünk az az antropomorfizáló, emberszerűsítő, embernek tekintő, emberként viszonyuló késztetés, motiváció felébred, ami felébred, ez nagy részben annak köszönhető, látom én személyesen magánvélemény részben ezáltal is bizonyítva, hogy nyelvet használ, és elfeletteti velünk ezt a fajta matematikai, mechanikai működést, pedig egyébként alatta pontosan ugyanaz van. Tehát, hogy pontosan ugyanazok a funkciók kerülnek meghívásra, ráadásul egy nagyon egyszerű számítógépet épített az Age of Empires-en belül, két logikai kaput használ csak, ne is menjünk bele, és nem logikai kapukat, de hogy gyakorlatilag ez elég is volt, tehát hogy nem is nagyon kellett ennél sokkal több.
1: Mi derült ki ezekből a viselkedésekből, ami látszott a kecskéből összeállított hálózatban?
2: Az, hogy eszedbe se jut, hogy szerelmes legyél az Age of Empires-ben például, vagy hogy elvedd feleségül, és az elelemekkel meg tömeges ez a fajta emberi reakció, vagy hogy a legjobb barátodnak tekintsd, vagy hogy nem is tudom, az emberi kapcsolataidnak a nagy részét purgáld az életedből, ki egyszerűen abba hagyd, így lezárd, és helyette elelemekkel kezdj el szocializálni. Tehát, hogy fel sem merül, hogy a Minecraft kockáival, vagy a kecskékkel ezt csináld. A nyelvnek a szerepe az, ami nekem nagyon hangsúlyossá válik, illetve, hogyha egy ilyen hátrébb lépjünk, és most Kömlődi Ferire nézek így a, nem tudom, ételen
1: keresztül,
2: virtuális szemeimmel, hogy tulajdonképpen az is lehet, még az is lehet, hogy most az újabb elméleti fizikai, meg mindenféle ilyen határterület kutatások azért errefele picit mutogatnak, vagy vektorok vannak errefele, ez nem jelent semmit, ez csak annyit jelent, hogy felmerült ez az elképzelés, elmélet, hipotézis, hogy talán emergens természetű a tudat, és abból összetett rendszerekből fakad. Mi az emergens természet? Az, amikor sót, élesztőt, lisztet, meg vizet összekeverek, és abból lesz egy kenyér. Tehát önmagában hiába nézegetem az asztalomon a sót, az élesztőt, meg a lisztet, meg a vizet, meg a hőt a sütőmbe, ebből még nem lesz kenyér. Igen. Aha. De hogy egyébként ezekben a dolgokban benne van egy kenyér, meg még ki tudja, mi minden.
1: Lehetősége. Feri egyébként bólogatott, csak mondom neked.
3: Igen, az emergenciára bólogatott, nekem egy kedvenc témám az emergencia. És pont ugyanezt gondolom, hogy a tudat valahogy így. Tehát, hogy mondjuk, hogy a Marvin Minsky írta, hogy ilyen ágens rendszerek, ágensekből áll, és ezek egymással viaskodnak, interakciókat folytatnak, ilyen öntudatlan entitások, és ezeknek valahogy az interakcióiból emergálódik a tudatosság.
1: Csak jelzem a hallgatóknak, hogy szerintem, hogy haladunk előre itt a témákban, Kömlődi Feri mindegyik témánál azt fogja mondani, hogy egyik kedvenc témája, mert mindegy egyes ilyen témánk ilyen lesz.
2: Ilyen jó a műsor, ez csak ennyit.
1: Gergő, te mit szólsz mindez játékkal foglalkozó, videójátékokkal foglalkozó újságíróként?
5: Hát én azon kaptam fel így a szemöldökömet, hogy beleszeretni az Age of Empire-be, hát hogy tudnak beleszeretni az Age of Empire-be? Ez a kísérlet, ez miért?
2: Nem, Gergő, rosszul mondtam. Az elelembe szeretnek bele emberek, tehát hogy különböző chatbotokkal kötnek házasságot, és beleszeretnek. Az Age of Empire-ra ellentétben eszedbe se jut, tehát ez itt a
5: De az Age of Empire az csak egy stratégiai szoftver, ez nem egy elelem, és
2: de most mondtuk el, ugyanazt a funkciót elvégzi, mint az elelem, tehát hogy emiatt, és mégis nem szeret
5: vele. Hát ez erősen módosított verziója talán.
1: Hát ugye nincsen olyan arca, vagy megjelenő personája, nem tudom, hogy mondjam, ami olyan emberszerű, akkor nyilvánvalóan nem tud ez megtörténni. Az Age of Empires mint játék nem ilyen. Tehát ez nem egy...
0: Világosítsatok már meg, ennek az egésznek mi volt az értelme?
5: Tudom, nem értem. Én sem értem.
2: Hát az értelme, hogy dehumanizálja, deantropomorfizálja az elelemeket. A Claude-ot, a ChatGPT-t, a Gemini-t, tehát magyarul...
0: Ez fontos, és fontos.
2: Hát ez, de egyébként ezt elmondtam, tehát nem tudom, hol voltatok, hogy amikor az emberek tömegesen szeretnek bele elelemekbe.
1: Igen.
5: Hát de egy stratégiai játékban hogy tudnánk?
2: Azt, sehogy, Gergő, ez a lényeg, hogy sehogy.
5: Morf, vagy ez hogy ember?
2: Ez az ellen, hogy tudom elképzelni? Ez az ellenpélda.
5: Hogy tudom elképzelni a stratégiai játékról?
2: Tehát ez tulajdonképpen ez bizonyítja be? Az, hogy ugyanaz a működési funkció van a nyelvi réteg és a kedvesség alatt. Pontosan ugyanaz a... Na, a következőt képzeld el, van egy gőzmozdony, meg van egy, mit tudom én, egy...
1: Óvatosan, Viktor, mert a gőzmozdony a Zolinak a kedvenc téma.
2: Persze, meg van egy, mondjuk egy, mit tudom én, egy elefánt, és akkor mind a kettőre rá, ugye az egyikre ráhúzzuk a Monalizát kívülről nagyban. Az attól még... két gőzmozdonyt akartam mondani, tehát hogy mind a kettő alatt egy gőzmozdony lesz, nem lesz semmi különbség, ugyanaz a működési mechanika, de az egyik tetszeni fog neked, a másik meg annyira nem fogsz kötődni hozzá. Tehát itt ez a lényeg, hogy az alapját nézd meg.
5: Én ezt értem, csak az elelemek, például a ChatGPT, meg az összes ilyen szoftver kommunikál veled. Most teljesen mindegy, hogy milyen szintű
2: intelligencia,
5: az Age of Empire meg semmilyen szinten nem kommunikál veled. Az egy olyan szoftver, ahol nyomkodod a gombokat, és úgy történik valami.
2: De hát ettől kulcs a nyelv. A nyelv az, ami átver, érted, Gergő? Tehát ez húz be a csőbe.
5: Jó, csak azt nem értem, az Age of Empire hogy jön ide. De lehet, hogy ez...
0: Ellen példa.
5: Oké.
1: Na, mit akartál Zolitól kérdezni, Viktor?
2: Igazándiból a nyelvnek tehát az, hogy milyen meghatározó a nyelv és a nyelv eszközkészlete. És az emergenciánál is felmerül alapvetően, hogy nem elég az, hogyha van egy ugyanolyan gépünk, az Age of Empires-be is létre tudunk hozni egy ilyen gépet, de most mondok egy vadat, lehet, hogy egy mezőgazdasági üzembe is létre lehetne hozni élő szereplőkkel, szerepjáték formájában. A mechanizmus a lényeg, ugyanaz a dolog történne, tehát lemodelleznénk ezt a 0-1 bináris számítógépet, logikai kapuk alkotunk, pontosan ugyanazt létrehozzuk, és amennyiben ez a rendszer, ezt felruházod egy nyelvi képességgel, és azzal, hogy kommunikáljon az emberrel, és önmagára reflektál ráadásul, és így tanítod, ráadásul egy ilyen feltanulási, egy tanítási perióduson is átmegy, iszonyat mennyiségű adattal, akkor ebből emergálhat, ebből kiemelkedhet egy tudatosságszerű működést. Tehát magyarul ezzel tulajdonképpen azt mondják, hogy akár szilícium alapú tudatosság is létrejöhet, anélkül, hogy különösebben észrevennénk. Tehát itt most, mintha Arthurnak kéne igazat adnom, nagyon nem akarok, de elképzelhető.
1: Vagy pedig benne akarunk látni mindenben emberi tulajdonságokat.
2: Az ugye? Alapvető, azt csináljuk, azt tudjuk, hogy csináljuk.
4: A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem.
1: Hát reméltük legalábbis, hogy érthetően beszélünk róla, mindenki elgondolkodhat rajta, hogy ez mire volt jó ez a kísérlet, de egyáltalán beszéltünk erre az öntudatról, ami a gépekben is lehet, vagy éppen nincsen benne. Egyébként Feri, szerinted? Most elgondolkodtál nagyon. Azt hittem, hogy kész válaszod van.
3: Az a válaszom, hogy most még nincs öntudat a gépekben, viszont ez... ahogy elhangzott, ez emergálódhat. Aha. És itt ez általában igyekszem mindig, mindenhol elmondani, hogy az intelligencia nem azonos a tudatossággal. Tehát attól lehet egy gép szuperintelligens. Tehát nem csak a AGI-t érheti el, hanem a szuperintelligenciát is elérheti. És ahhoz még nem szükséges, hogy legyen én tudata, öntudata. Ugyanakkor mégis jobb lenne, mert akkor úgy etikai kérdéseket meg tudna ítélni etikusan, nem pedig logikusan.
1: Feri, a Neuromancer című regény, az mennyire kedvenc témád?
3: Nekem egyik kedvenc könyvem volt meg a William Gibson, és csak úgy gondolom, hogy ő felvetett nagyon fontos kérdéseket, amik már aktualizálódtak is, csak nekem az a 80-as évek, korai 90-es évek cyberpunk technokultúrájának eleme. Azt gondolom, hogy ezen a kultúrán már túlléptünk.
1: Márpedig most készül el a Neuromancer című regény alapján egy filmsorozat.
5: Igen, ez a Apple TV Plus-on.
1: TV-film sorozat lesz ez?
5: Hát inkább? Ez inkább azt mondom, hogy streaming, mert ugye tévét keveset használjuk arra, hogy hagyományos televíziót nézzünk, úgyhogy ez az Apple TV plusz streaming.
1: De minden esetben egy megnézhető film sorozat.
5: Igen, igen, igen.
1: Nem a filmnek az eredeti szó értelmében, hanem egy digitális, ahogy te is mondod, streaming. Neked, Gergő, Herpai Gergőről beszélünk most itt, illetve a Neuromancer című regényről, ami Neuromanc néven is, vagy címmel jelent meg
5: a legelső magyar fordításban Neuromanc címmel jelent meg, amit Ajka Jörkény fordított, de azok a későtek más fordítások is, egy biztosan, és ott már Neuromancernek hívják.
1: Az eredeti regény 84-ben jelent meg, itt az összefoglalónk szerint ez a cyberpunknak az alapműve, csak így nagyon röviden, hogy te számodra mit jelent ez a cyberpunk?
5: Hát igazából számomra az első cyberpunk regény volt, és számomra is az alapok alapja, és egyébként az a 6-os volt a Neuromancer című Commodore 64-es videójáték, amivel először játszottam, és az annyira megtetszett, hogy utána elolvastam a regényt.
1: 40 évvel ezelőtt, Gergő.
5: Hát
1: 40
5: igen,
1: éve.
5: Igen, szóval az idő.
1: De milyen érdekes, hogy a videójátékipar egyből ráugrott egy regényre, és megcsinálták a játékváltozatot.
5: Ez egyébként furcsa volt, mert eredetileg úgy volt, hogy a Timothy Leary, az LSD atya, most nem mondok hülyeséget. Hogy ő akart belőle először számítógépes játékot készíteni, meg is szerezte a jogokat, csak aztán annyi ideig ment a húzavona, meg úgy nem talált fejlesztőket, hogy végül aztán a jogok átkerültek az Interplayhez, és akkor 88-ban jelent meg a Neuromancer, a Commodore 64-es, meg az akkori PC-kre a Neuromancer, és ez egy kicsit egy paródiája is volt valamennyire az eredeti regénynek, de ilyen finom paródiája, tehát hogy érződött a játékon, hogy imádja a regényt. És
1: csak egy pár szóban így vázoljuk már fel, hogy mi ez a cyberpunk. Tehát ez leginkább a film noir hangulatához hasonlít, hogy egy ilyen sötét, disztópikus környezetben mutatja be a túl technologizált világot, és ott történik valami nyomasztó történet.
5: Igen, ezt nagyjából jól össze is foglaltad szerintem. Tehát ez egy olyan disztopikus science fiction világ, ahol a nagyvállalatok meg a megakorporációk uralma, ezek, akik a kormányok felett átnyúlva is irányítanak, és akár emberi életeket tesznek tönkre egy ilyen technokrata társadalom.
1: Milyen érdekes, keresztül. Hogy ezekről manapság hallunk, ezekről a jelenségekről, a túl nagyra növő cégekről.
5: Igen, sok szempontból szerintem, most hiába 84-es érdekesség, hogy egy hagyományos írógépen írt a William Gibson ezt a regényt.
1: Még nem volt pénze PC-re.
5: Nem, de egyébként ő utálta a számítógépeket, mely egészen vicces adalék.
1: Tényleg?
5: Tehát utált
1: számítógépen
5: írni.
1: Vajon, hogy erről írja?
5: Igazából a számítógépnek egy bizonyos funkcióit utálta, tehát a számítógépen utált írni, tehát nem akart szövegszerkesztőbe írni, hanem egy hagyományos írógépet használt.
1: De ő ráérzett arra, hogy nagyon jön ez a digitális világ?
5: Egészen biztosan ráérzett, igen, illetve olyan, hát kvázi megjósolt olyan technológiákat, mint hát ugye maga az internet. Ugye a Matrix az ő világában, az tulajdonképpen az internet az előfutára, csak hát máshogy jelenik meg. És ilyen, ahogy már az adás korábbi részében beszéltünk, ilyen humanizált, mesterséges intelligenciák keresztül, meg olyanokkal találkozik a főszereplő, aki egy hacker, és kerül bizonyos kapcsolatokba, vagy harcol ellenük. Egyébként itt az adás előtt beszélgettünk, hogy a Neuromancer trilógia, ha jól tudom, annak az egyik regénye a Mona Lisa Overdrive, ami egészen érdekes. Tulajdonképpen egy fricska a mai internetes kultúrának is, hogy az egyik karakter, ő egy virtuális, egy mesterséges intelligencia, szeret bele, aki egy prostituált, egy mesterséges intelligencia prostituált karakter, és hát képtelen lekattanni erről a női mesterséges intelligencia.
1: Ez megdöbbentő tényleg, mert ugye manapság hallunk ilyen történeteket a valóságban. Beszéltünk is az előbb erről, hogy beleszeretnek emberek a mesterséges intelligenciába, és ezt ő megírta már 35-40 évvel ezelőtt, igen, amikor igen. Ennek még jelenem volt, hogy meg is valósulhat. Jó, és akkor ebből készül most egy sorozat.
5: Igen.
1: Ennek mi értelme van most megcsinálni? Miért nem csinálták meg a 90-es években?
5: Hát egyébként már nagyon régóta ment ezzel kapcsolatos a húzavonal, tehát több ilyen projekt volt már, hogy filmet készítsenek a Neuromancerből. Volt egy filmet vagy sorozatot, volt egy olyan projekt is, amivel a Hayden Christensen a
1: Csillagok háborújában
5: Darth Vader-t alakította, hogy ő esetleg ő alakította volna a főszereplőt. de végül is abból sem lett semmi, és most a gyakorlatilag is már megvan a casting nagyjából, és már biztos, hogy lesz ebből egy sorozat. Szerintem van értelme, mert...
1: Az, ugye, amit mondtál az előbb, a túl nagyra növő cégekkel kapcsolatos kritika például, ez lehet egy olyan aktualitása, vagy...
5: Hát most, hogy mennyire van aktualitás, szerintem gyakorlatilag minden science fiction regényből, ami klasszikus és jó, és volt annak idején, meg most is a hatása, meg mondani valójából lehet sorozatokat készíteni. Szerintem nagyon sok szempontból igen, van aktualitása, meg hát azért azt se felejtsük el, hogy nem olyan régen, 6 éve készült a Cyberpunk 2077, ami gyakorlatilag hatalmas sikert aratott.
1: Ez egy videójáték.
5: Ez egy videójáték, és az is a nagy részben a William Gibson a regények hatására nagyon sok elemet átvett, úgyhogy aki olvasta a regényeket, megjátszott a játékkal, az ilyen nirvánában lehet, mert nagyon sok elemet találkozott.
1: Feri?
3: Gibsonhoz annyit még így hozzáfűznék, hogy a cyberpunkként kezdte. Tehát a Neuromance trilógia az volt a klasszikus, archetipikus cyberpunk, a 80-as évek közep, 80-tól 88-ig írta. Ő trilógiákat ír általában. A következő trilógia azt a 90-es években írta, az már egy kicsit eltolódás a klasszikus cyberpunktól, és aztán a 2000-es években a Blue End trilógia, az pedig ilyen kortárs szép próza, sci-fi és noir elemekkel, míg a legutóbbi trilógiája, a főnyeremény, abból két regény készült el, az pedig már semmi köze a cyberpunkhoz.
5: Uh-huh. Egyébként újságírás volt a Wired magazinnak az egyik újságírója, még abban a korszakban, amikor az internet hajnalán jártunk, tehát a 90-es évek közepén, akkor kezdtem olvasni a Wired magazint, és akkor lepődtem meg, hogy hoppá, itt az egyik újságíró William Gibson. Úgyhogy...
1: Szerintem egy ilyen filmsorozatban benne van a lehetőség, hogy tovább gondolják. Tehát, hogy kicsit túllépenek a regények a világán is, és hogy belegondoljanak, hogy most 2026-ban milyen cyberpunkot lehetne fölvázolni. Lehet, hogy ide el fog majd jutni a sorozat?
2: Szabad még?
1: Mondjad, Viktor, persze.
2: Kis rövid kiegészítést, igen. Az egyik az, hogy azért ott volt, ezt ne felejtsük el, 95-ben a Johnny Mnemonic, ami szintén William Gibson adaptáció, egy film, és az összes létező...
1: Nem volt túl erős film egyébként.
2: Nem. És, szerintem nagyon jó volt, én nagyon szerettem, és lett annyira kult film, mint ilyen második vonalbeli kult filmnek mondanám. Uh-huh. A Keanu Reeves-nek az egyik korai nagy tündöklése.
1: B-movie.
2: És annak biztos nem mondanám, és az összes olyan toposz benne van, tehát a nano zsinórtól kezdve, amivel a Yakuza öl, tehát minden, amit a Neuromancer hoz, az ebben is benne van. A másik észrevételem az lenne, hogy azért itt van egy erős csúszásunk, a Cyberpunknak az atya, őt úgy hívják, hogy Philip K. Dick, és az ominózus könyv, azt pedig úgy hívják, hogy Álmodnak-e az androidok elektronikus bárányokról, ami 68-as, tehát ez 68-as. Én hiszem, hogy vizionárius volt a Gibson, és nekem is az egyik kedvenc írom, konkrétan benne van a top 5-be, de hogy azért ott van Philip K. Dick.
3: És 1982-ben jelent meg a film.
2: Így van, tehát az is megelőzte. A szárnyas fejvadász, pontosan, a Blade Runner. És akkor még egy utolsó ilyen kis helyreigazítás, Albert Hofmann volt az LSD-nek az atya, Timothy Leary csak használta, ő volt a nagy használó, ilyen beat költő,
5: de egyébként... Igen, nem atya,
3: igen, de nagyon komoly vitája volt a Huxley-ben arról, hogy hogyan terjeszték az LSD-t, ugye Leary-nek volt a koncepció, hogy így a csapba is azt kellene tenni, hogy úgy rászokni az egész ország, míg a Huxley így a fokozatos rászoktatásnak volt.
0: Nem tanácsokat adunk, kultúrtörténet interpretációt hallottak.
2: De a medicinában, az USA medicinában mikrodózisos uh-huh. terápia az létező egyébként.
1: És ez vajon hogy függ össze a cyberpunkkal?
2: Hát említettétek, volt egy ilyen kis...
0: A Neuromancerrel és magával ugye ne felejtsük el, hogy ettől a regénytől lett népszerű egy fontos kifejezés.
3: A cyberspace,
0: a kibertér. Hosszan és sokáig tudnék beszélni a történetéről, és érdekes, de most ezt hagyjuk. De ennek a koncepciója mögött egyébként valamiféle ilyen pszichedelikus elemek vannak a regényben. Tehát
2: Arthur se lehetne kiberbiztonsági szakértő.
5: Egyébként én azért a Philip K. Dick féle Blade Runner-t ezt inkább előfutárának tartom, De ez, tehát erről vita van, sokan, tudom, hogy sokan úgy gondolják, hogy a Philip K. Dick féle Blade Runner is cyberpunk, meg az ott az első.
1: Hát a disztopikus nyomasztó hangulat megvan ott is.
5: Hát biztos. Jó, de most disztopikus nyomasztó hangulat rengeteg science fiction regényben, meg filmben van, tehát önmagában attól még nem lesz valami cyberpunk. De igen, tehát persze voltak benne elemek, meg sok szempontból ide is tartozhat, számomra inkább előfutár, mint igazi cyberpunk regény. Szerintem a Philip, vagy a William Gibson regénye volt az első cyberpunk regény.
1: Oké, Gergő.
3: Regénynek, igen, viszont első cyberpunk alkotás szerintem a Blade Runner film volt.
1: Oké, ezt a vitát itt most berekesszük. Még egy kérdés, Gergő, az, hogy várod nagyon ezt a sorozatot?
5: Óvatosan várom, inkább így fogalmaznék, mert azért el is lehet ezt nagyon szúrni. Az előző William Gibson adaptáció az jó volt, szintén, ha jól emlékszem, szintén az Apple TV Plus-on ment. Most annak most nem emlékszem a címére, de...
2: Az ember a fellegvárban. Ja, bocsánat, az Philip K. Dick volt.
5: Nem az ember a fellegvárban.
3: Ebben az új trilógiában az egyik.
0: Burning Chrome.
3: Nem, az új trilógiában, ami 2014 meg 2020-ben jelentek meg, csak nem jut eszembe a címe.
5: Most nekem se sajnos.
2: De esetre le a kalappal az Apple előtt, az alapítvány után, most ez fantasztikus, én imádom.
4: A digitális világ érdekes. Postmodern.
1: Viszont most visszatérünk a jelenbe. Továbbra is egy könyvről beszélünk, megmutatom a kameránknak, sajnos a rádióhallgatók nem látják egyelőre, de majd, hogyha feljönnek esetleg a YouTube-ra, akkor láthatják, itt most megmutatom a mi kameránknak. Itt van Kömlődi Ferenc új könyve, Öröklétek, az emberiség útja a kreatív szuperintelligencia és a csillagok felé címmel. Szépen néz ki egyébként a könyv, úgyhogy gratulálunk Feri neked a kötetethez.
3: Köszönöm szépen, és a könyvben van 12 grafikám is, minden egyes fejezetet az...
1: Na itt van jelentőség, hogy elmondtuk az elején, hogy képzőművész is vagy.
3: A prológust, a epilógust és a 10 fejezetet azok vezetik fel.
1: Igen, hát én most azt hiszem nem fogom megkeresni, mert nehezebb így megtalálni a könyvben, de mondtad is, hogy az elmúlt 10 éved már a képzőművészettel egyre erőteljesebben telt el.
3: Ez így van. Azokat a témákat, amikkel úgy általában foglalkozom, úgy igyekszem vizualizálni. Tehát úgy mindig sokkal inkább vizuális alkat voltam, mint verbális.
1: Pedig milyen érdekes, hogy az írói létedet azt korábban megismertük.
3: Igen, valahogy úgy. Így alakult. Nem tudok rajzolni például, tehát úgy egy elég fontos.
1: Nem tudsz rajzolni, és akkor mik ezek az illusztrációk?
3: Hát azokat néha nem rajzoltam semmit. Ma már nem kell rajzolni tudni ahhoz, hogy képeket csinálják.
0: Egyébként a kedves hallgatóknak mondom, hogy mennyire izgalmas személlyel beszélgetünk most. Azt mondja, hogy inkább vizuális alkat és vizuálisan szereti kifejezni magát, meg úgy szeret gondolkodni, de nem tud rajzolni. És azt mondja, kevésbé verbális alkat, de ez a könyve egyébként 450 oldal. Maga az abszurditás. És
1: meglehetősen ellentmondás. Vagy Feri.
0: Nagyon izgalmas a dolog.
1: Igen, na beszéljünk akkor a könyvről. Tehát az emberiség útja a kreatív szuperintelligencia és a csillagok felé. Ez ugye az ember, írod is, hogy ma már nem az evolúció végterméke az ember, hanem saját jövőjének tudatos tervezője. Ez, hogyha csak a mesterséges intelligenciára gondolunk, amiről itt a műsorban legalább 4 éve, 5 éve folyamatosan beszélünk, akkor ez nyilvánvaló. De nem csak a mesterséges intelligenciáról van szó, hanem még olyan technológiákról, amik ugyanilyen alapvető átalakulást hoznak az életünkbe.
3: Nem csak én, hanem mások is úgy gondolják, hogy vannak ezek a úgynevezett exponenciális technológiák. És a könyvem második fejezete szól, hogy a exponenciális technológiákról 9 ilyen technológiát sorolok fel. A mesterséges intelligencia, robotika, vagy számítógép interfészek, virtuális és kiterjesztett valóság, a blokk...
1: Kvantum
3: az lesz az utolsó blokklánc, aztán a nanotechnológia, szintetikus biológia, 3D nyomtatás és a kvantum számítógép. És ugye ezek a exponenciális technológiák egyre inkább hatnak egymásra, és azzal még fokozódik az exponenciális hatásuk a társadalomra, az emberre, egész világra, és eljuthatunk valamelyik ilyen intelligencia robbanáshoz, szingularitáshoz.
1: Te a könyvben ezeket szépen sorra veszed, bemutatod ezeket, vagy pedig levonsz ezekből valamilyen következtetést, mint amennyire a Gibsoni regény is felvázolt valamilyen jövőt?
3: Egyrészt bemutatom, de tehát például leírom először, hogy mondjuk a 1990-es évektől hogyan jutottunk el a jelenig. Uh-huh. Ugye feltételezve azt, hogy a 90-es évek volt egyfajta társadalmi aranykor, meg ma már nagyon úgy tűnik, és ugye ami 2001. szeptember 11-én ért véget, és az ott egy folyamatos káoszban, folyamatos negatív spirálban van az emberiség. Ugyanakkor a technológia pedig nagyon durván fejlődik ahhoz képest. És így többfajta jövő is felmerült. Tehát egyrészt egy ilyen technofeudalizmus rémképe fenyeget, a Varoufakis, illetve egy transzhumán jövő is. És előbb szóba kerültek a nagyvállalatok, ugye ezek a nagyvállalatok, ott volt a Trump beiktatása, az egy gyönyörű példa volt arra, hogy a nagyvállalatok meg a politika hogyan csókolóznak össze. Viszont ezek a technológiák felhasználhatók arra is, hogy romboljuk ezt a egyre súlyosabb hatalmat. És ugye aztán pedig a könyvem második része úgy a transzhumán kultúráról felállítok benne 7 tézist, és annak kulturális, képzőművészeti, filozófiai, technológiai példákkal szemléltetem. És nyilván következtetéseket is vonok le belőle, mert a epilógusba felvázolok 4 távoli jövő forgatókönyvet, de hogy például a egyik ilyen állítás, hogy úgynevezett transzhumán technológiákkal megakadályozható az, hogy a klímaválság klímakatasztrófává alakuljon át, és itt a geomérnökségről van egy elég hosszas eszmefuttatás, amit ilyen képzőművészeti meg egyéb példák vezetnek fel. De ilyen példa, az egyik fejezet pont az a cím, hogy Machinal Ludens, tehát hogy az pont a mesterséges intelligencia használt, ez az 3 fázis, mert először az ember alkot valamit a mesterséges intelligencia, ez ilyen klasszikus filmek. A következő fázis, amikor partnerként szerepel a mesterséges intelligencia. A harmadik fázis, amikor a mesterséges intelligencia kreatív. Ott még nem tartunk abba az értelembe, ahogy a kreativitásnak azt a szintjét használjuk, amikor valahogy mondjuk a semmiből teremtünk egy új világot.
1: A könyv címe Öröklétek, ugye a rövid címe. Ez az öröklétek is ezeket a transzhumán technológiákat fejezi ki?
3: Ugye a örökléteknek azért van egy olyan olvasat is, hogy a transzhumanizmusban úgy benne van az is, hogy ezek a technológiák az emberi élet meghosszabbítható. Uh-huh. És ki is tolható akár a öröklétekig, tehát
1: a gondolkodásmódunk túlél bennünket, nagyjából így foglalkozom.
3: Fizikailag is akár.
1: Fizikailag is?
3: Fizikailag is akár. Igen, ezekkel a technológiák. Nyilván van, ezt mi még meg fogunk halni. De ezekkel a technológiákkal előbb-utóbb eljuthatunk arra a szintre, hogy 20 évvel, 30, 40, 50, vagy például Ian M. Banks regényeiből ott 4-500 évig élnek az emberek. Ian M. Banksről elég sokat írok ebbe a könyvbe, aki a kedvenc science fiction írom.
1: Újabb kedvenc, igen. Jó, de itt az öröklét egy kicsit más értelmében is értelmezhető, nem csak a fizikai örökösle vagy meghosszabbított életünk, hanem az, hogy csomó minden túlél, ami nem tudom, technológiánk, felfogásunk, fejlesztésünk.
3: A szenvedéstől való megszabadulás is benne van ebben. Ugye ezért ezek a technológiák úgy agyszámítógép interfészeket veszük első körbe, arra találták ki őket, hogy így elveszített képességeket pótoljunk vele. Második körbe viszont arra, hogy meglévő képességeket feljavítsunk. És tehát nem öröklétek arra is gondolom, tehát ebbe azért a fizikai halhatatlanság is benne van.
1: Feri, te techno-optimista vagy techno-pessimista vagy?
3: Kettő között, de inkább techno-optimista, de nem hurrá optimista. Nagyon szkeptikus vagyok, tehát úgy mindent megkérdőjelezek, és nekem az emberrel vannak problémáim. Tehát itt ugye az...
1: Mert technikával nem?
3: Emberrel több problémám van. Ugye emberek zömét ilyen a legalantasabb vágy, a hatalom vágy vezérli. És amikor látjuk ezeket az összefonódásokat, összeborulásokat, ott is ez nagyon szépen szemléltetődik, és ez szerintem sokkal inkább félő, mint hogy ők kitalálnak valamilyen technológiát, amit aztán mi ellenük fordítunk.
1: Gergő?
5: Egyébként az öröklétnél most, bocsánat, egy kicsit visszakanyarodok a Cyberpunk 2077-hez, mert abban van egy ilyen eléggé frappáns megoldás, hogy a Keanu Reeves alakítja Johnny Silverhandet, aki meghalt még valamikor a múltban, és a digitális pszichéjének a lenyomata egyfajta szellemként jelentkezik a játékban, és akkor tulajdonképpen vele beszélgetünk, de hát ő már régóta meghalt, tehát tulajdonképpen ténylegesen egy szellem, de ugye elgondolkozik az ember, hogy lehetséges-e valójában az, hogy az emberi tudatot oly mértékben digitalizáljuk, hogy tulajdonképpen ilyen módon örökké élhessen.
2: Ugye aki állandó posztmodern hallgató, az emlékezhet a kínai ilyen halott emberekből létrehozott ilyen robotokra, akiket több órányi felvétel alapján működtetnek, és óriási piacuk van.
1: Uh-huh. Feri.
3: Ott erről egy film is egyébként, most nem teszem a cím, egy dokumentumfilm, annyira nem volt jó egyébként.
1: De mi most nem a filmről, hanem a könyvedről beszéljünk, és mondd el nekünk, hogy kinek ajánlod az Öröklétek című
3: könyvedet. Hogy egyrészt mindenkinek ajánlom, másrészt nyilván van, akik így a technológiák iránt érdeklődnek, és a jövőt, az valamilyen fogóckodókat keresnek. Úgy,
1: eligazodást.
3: Eligazodást, és hogy mondjuk ezek a technológiának milyen kulturális társadalmatársaságnak. Tehát egy elég komplexnek tartom, mert rengeteget dolgoztam rajta, és úgy vegyétek meg minél többen, és így jelezzetek vissza majd.
1: Köszönjük szépen, és gratulálunk a könyvhez.
3: Köszönöm szépen.
4: A digitális világ érdekes. Postmodern.
1: Azt hallottam, hogy vannak olyan diákok, akik a mesterséges intelligenciával megíratott dolgozat szövegekbe beleszórnak ilyen hibákat, annak érdekében, hogy ne legyen feltűnő, hogy a mesterséges intelligencia.
0: Ó, hát szerinted vannak ilyen diákok, akik nem maguk csinálják az anyagokat?
1: Ezt hallottam.
0: Ja, ezt hallottad. Hát,
1: erről szólt a pletyka. Nem így van?
0: Az biztos, hogy ez az a macska-egér harc, az amióta iskola létezik, az azóta tart. Hát most ugye nyilván más frontokon küzd egymással a két fél, idézőjelbe teszem ezt egy kicsit.
1: Jó, de ezért érdekes, hogy egy harvardi diák készített egy olyan nyelvtan ellenes eszközt, ami szándékosan gyártja ezeket a nyelvtani hibákat a szövegbe. Ezért is mondtam a műsor elején, olyan, mintha helyes írás ellenőrzésnek a kifordítottja lenne. Pont fordítva működik, telerakja a nyelvtani hibákkal a szöveget.
0: Nagyon röviden engedjétek meg, hogy egy kis történeti hátteret tegyek e mögé, hiszen az egész műsorunk gyakorlatilag a történeti háttérről szól. 1998-ban megjelent egy dolgozatom, amelyben leírtam azt a jelenséget, hogy hogy írunk, és miért írunk úgy a gépen és a webes környezetekben, különösen az erősen interaktív és minél kevésbé nyilvános felületeken. Hát ez azért már régen volt, és ezt az írásbeliséget, ezt az írásmódot én elneveztem írott beszélt nyelvnek. Ezóta nyilván ez tovább fejlődött ez a dolog, meg maga a felület és a technológia is, az viszont tény, hogy mind a mai napig papír, a kézzel manipulálva tanulunk megírni, papíron, tollal, meg ilyen eszközökkel, esetleg táblán, krétával, meg itt a homokba rajzolunk az ujjunkkal, és ehhez képest a billentyű használat, a monitor, a kijelző, stb. Tehát az egész technológiai környezet, tudok törölni, meg újraírni, meg minden nyom nélkül, stb. Arra ösztönöz minket, hogy a webes felületen ne legyünk annyira precízek, amikor írunk. Tehát valahogy benne van a gép előtt, a számítógépen való gépelési kultúránkban, hogy nem kell annyira precíznek lenni, és a többiek se annyira veszik ezt komolyan.
1: Zoli kizdével, ugye?
0: Igen.
1: Mondatnak nincs kezdő nagybetűje.
0: Igen, mert minek, tehát addig
1: veszőt nem használunk.
0: Stb. Igen. A szövegeknek egyébként nem csak az írás és a félregépelések, hanem a szövegnek a mikro és a makro szerkezete, tehát hogy miről szól és milyen rendszerben jönnek egymás után a szerkezeti. Ezek mind régen leírtam, és szóval ez benne van a kultúránkban. Erre reagál most tulajdonképpen, már nem arra, amit én írtam, hanem erre a jelenségre reagált ez a fejlesztő, hogy kifejlesztette egy olyan plugint, böngészőt csatlakozott, a bedolgozó modul, senki nem mondja így, amely mesterséges intelligencia segítségével az ő tapasztalatai szerint túlzottan mesterséges intelligencia ízű szövegeket vissza tudja humanizálni, és ezeket a jelenségeket, amit én az írott beszélt nyelvről írtam, tehát meg ott röviden összefoglaltunk az előbb, ezeket szépen becsempészi, különböző fokozatai vannak, van nagyon finom fokozat, amikor csak alig, van a humán fokozat, nem próbáltam ki, mert hát nem
1: aki már hármast kapna nyelvtanból, meg van a elég hirtelen.
0: És van a CEO, tehát az ügyvezető igazgató szint, és ez különböző stílus szinteken avatkozik be a szövegbe. A dolognak a szerintem zseniális kezdeményezés. Nyilván polemizálhatnánk arról, hogyha nem lenne már vége a műsorunknak, hogy mit hoz az iskolákban, de a dologban még érdekesebb a logika. Tehát csináltunk egy eszközt, ami emberivé teszi azt a szöveget, pedig egyszerűbben csak mi emberek írhatnánk meg, és akkor nem kellene ez az eszköz.
1: Véget ért a mai Postmodern, köszönöm a részvételt Bódi Zoltánnak, Herpai Gergelynek, Justin Viktornak, Kömlődi Ferencnek, a szerkesztőnek, Kovács Tücsi Mihálynak és a technikai munkatársaknak, Érsok Zoltánnak itt Budapesten, az utómunkát végző Asszony Zsoltnak, Pozsonyban pedig Kubányi Péternek. Jelentkezünk a jövő héten, viszontlátásra YouTube-on, viszonthallásra a Pátia Rádióban. Szilágyi Árpádot hallották.
4: Postmodern.

0: Földön kívüli humor, űrgolyhók.
1: Már az első általa írt szatirikus rövidfilm a kritikus Oscart nyert. Brooks ezután a paródiák egyed uralkodója lett, kiparodizálta többek közt a western, a horror és a néma film műfaját is, de a Robin Hoodot és Hitchcockot sem kímélte.
0: Hazai filmes siker Cannes-ban.
2: Los Angeles, Hollywood, New York, most tavasszal, és hát már másodszor voltam a Cannes filmfesztiválon.
0: Donatello a Quattrocento legnagyobb művésze.
3: Valószínűleg a firenzei dóm egyik kőfaragójától tanulta az alapokat, majd Ghiberti műhelyébe került, és részt vette a firenzei dóm homlokzatának és harangtornyának szobrászati díszítésében is.
0: Egy legendás zenész, Tolcsvai László.
4: Zenei élmény mai napig egyébként zenekarban játszani, hogy attól már nem tud az ember megszabadulni.
0: Csenger Ferenc vagyok, várom önöket vasárnap délután 13 óra 5 perctől itt a Pátria Rádióban.
5: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió.

0: a Pátria Rádió hírei.
1: Költségvetési provizórium nem jöhet szóba nála, jelezte a pénzügyminiszter. Újabb amerikai támadás történt Irán ellen. Szlovákiát ma is extrém hőség sújtja, 40 fok körüli délutáni hőmérséklet és fülledtség várható. Jó napot kívánok, Ürge Tamás vagyok, következnek a részletek. Ladislav Kamenyicki pénzügyminiszter kijelentette, hogy a költségvetési provizórium nem jöhet szóba nála. A költségvetés benyújtásának rendes határideje október 15-e. Megvolt a szándékunk arra, hogy ez már szeptemberben megtörténjen. Meghallgatom majd a koalíciós partnerek indokait, hogy miért ne szeptemberben legyen, mert ilyen jelzéseket már kaptunk, mondta a Joy 24 televízió Politika 24 című műsorában a tárcavezető. Utalt arra is, hogy a koalícióban tárgyalnak a tranzakciós adó módosításáról. Ez számomra nem egy szent tehén. Ha ezen volna a költségvetés, hajlandó vagyok feláldozni a tranzakciós adót, de ezt más fiskális intézkedésekkel kompenzálni kell, tette hozzá. Szlovákiát ma is extrém hőség érinti, a maximális hőmérséklet helyenként meghaladhatja a 40 Celsius fokot. Fennáll a tűzesetek kialakulásának és terjedésének a kockázata is. A hőség pedig a közlekedésben, különösen a vasútiban fennakadásokat is okozhat. Kellő folyadékbevitelt és a napon való tartózkodás kerülését ajánlják a szakemberek. A Pozsony és Komárom közötti vasútvonalon hétfőig óránként legfeljebb 50 kilométeres sebességgel közlekedhetnek a szerelvények, ezért 15-40 perces késések is várhatók. A rendkívüli hőség a közúti közlekedésben is okozhat problémákat, mivel az aszfalt burkolat is károsodhat a 38 fokot meghaladó hőmérsékletben. A budapesti Pride felvonulás az áprilisi parlamenti választások óta az első ilyen esemény volt, amelyben a kánikula ellenére mintegy 10-12 ezer ember vett részt. Ez a létszám jóval elmarad a tavalyi évtől, amikor mintegy 200 ezeren vonultak utcára, miután Orbán Viktor korábbi miniszterelnök taszító eseménynek nevezte a rendezvényt. A résztvevők reményüket fejezték ki, hogy Magyar Péter új kormánya a jövőben napirendre tűzheti az azonos neműek házasságának és örökbefogadásának kérdését. Magyar Péter a jogszabályi változásokra vonatkozó újságírói kérdésekre válaszolva türelmet kért. A budapesti felvonulással párhuzamosan Besterce bányán, Szlovákiában is tartottak Pride-ot, amelyen a Progresszív Szlovákia parlamenti képviselői is megjelentek. Az ottani szervezők célja a növekvő ultrakonzervatizmus és a mélyülő egyenlőtlenségek miatti társadalmi feszültségek felszínre hozása volt. Beáta Jurik, PSS képviselő a közösségi oldalán hangsúlyozta, hogy a Pride mindaddig tiltakozás marad, amíg arra szükség van, de egyben a szeretet és a tisztelet fesztiválja is. Az amerikai hadsereg mára virradó éjszaka újabb támadást hajtott végre Irán ellen. Az iráni forradalmi gárda ma bejelentette, hogy az iráni területet ért amerikai támadásokra adott válaszként kuvájti és bahreini célpontok ellen indítottak támadást. Egyúttal figyelmeztettek, minden további agresszió elsöprő válasszal fog párosulni.
0: Időjárás.
1: Folytatódik a szokatlanul erős hőség, 35 fok feletti, egyre több felé 40 fok körüli délutáni hőmérséklettel és növekvő füllettséggel. Déli irányú légmozgás mellett több gomoly felhő adhat árnyékot a nap folyamán. Este elszórtan kialakulhat zápor, de az ország nagyobb részén marad a csapadékmentes idő és a szárazság. Éjjel többnyire eseménytelen füllett melegítő lesz szerte az országban. Hajnalra 26-21 fok közé csökken a hőmérséklet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: A rendőrök ma kora reggel balesetet szenvedtek a D1-es autópálya 26. kilométer szelvényénél Nagyszombat irányába a Szenci lehajtó közelében. A járőrök egy autópályán lerobbant jármű felé tartottak. A közúti baleset okai egyelőre nem ismertek. A jelenlegi trópusi hőségben ne hagyjanak bezárva embereket vagy állatokat a járművekben. Közlekedjenek biztonságosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám. A Victorinox név egyet jelent a praktikus svájci zsebeszközökkel. Most a Slovnaftnál jelentős kedvezménnyel szerezheti be őket. Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban a Slovnaft töltőállomásokon végzett vásárlásai után, és vigye haza a kompakt multifunkciós késeket, fogókat vagy a mentőkést jelentős kedvezménnyel. Siessen, mert az akció csak augusztus 2-áig vagy a készlet erejéig tart. További részletek a slovnaft.sk/akcie oldalon.

Kedves hallgatóink, bodrogközi dallamokat hallottunk, az ógyallai bellőzenekar muzsikált, Korpás Réka énekelt. Műsorunk következő részében egy a közelmúltban megjelent újdonságot hallgatunk meg, a Bokros Együttes Páros Csillag című albumát. A Bokros csapata egy rendkívül izgalmas népzene alapú világzenei és kortárs formáció. Különleges hangszerek és egyedi megszólalású zenék jellemzik ezt az alkotóközösséget, amelynek kifinomult és intellektuális zenei világa dinamikus és minden korosztálynak tetsző produkcióban mutatkozik meg. A nemzetközi világzenei életben nem rendkívüli, de nálunk szokatlan, hogy két tekerőlant és egy koboz együttműködése hoz létre egy semmivel össze nem hasonlítható hangzást. A Bokros zenéje messze felülemelkedik a műfaji korlátokon. Az autentikus népzenei megszólalás mellett improvizatív világzenei törekvések, kortárs gondolatokkal fűszerezett régi zenei elemek is megszólalnak. Olvashatjuk a Bokros Együttes honlapján. A zenekar állandó tagjai Szerényi Béla és Szerényi Domokos tekerősök és Barabás Balázs kobzos. A Bokrossa rendszeresen együtt zenélő muzsikusok a Vujicic együttesből, vagy saját jazz kvartettjéből ismert Borbé Mihály szaxofonos, Kertész Ákos utőhangszeres, a Mistrálból jól ismert Heitzinger Miklós, a Magyar Banda frontembere, ifjabb Szerényi Béla, Pece Ádám billentyűs, és a kanadai költő előadó művész Steve Savanya. Először a lemez címadó számát halljuk, a Páros Csillagot, utána a Hét lépcsőst, majd Steve Savanya versét, a Nem vagy egyedült, végül a Hamis Párost.

A Bokros együttes új lemezét, a Páros csillagot hallgatjuk. A Bár mindig című felvétel következik, utána meglássátok Borbély Mihály tárogatózásával, a Balassi Bálint illette Acéllal Gyémánt, végül az E világon egyedül Heitzinger Mikával.

Kedves hallgatóink, a Bokros zenekar szlogenje jelenség, régiség, vidámság. A közelmúltban megjelent lemezüket, a páros csillagot is ez a három fogalom jellemzi. Hallgassuk meg a lemez utolsó felvételét. Az Adjon Isten rózsámat Kóta Judit énekli. Köszönöm, hogy ma is velünk tartanak. Kubányi Péter hangmester nevében is elbúcsúzom, Varsány Ildikó szerkesztő.

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Ján Richter elismerte, hogy a koalíciónak esetleg nem sikerül szeptemberben elfogadni a költségvetést. Ukrajna két orosz olajfinomítót támad. Szlovákiát ma is extrém hőség sújtja, 40 fok körüli délutáni hőmérséklet és fülledség várható. Kellemes délutánt kívánok, Ürge Tamást hallják, mondom a részleteket. Ján Richter elismerte, hogy a koalíciónak esetleg nem sikerül szeptemberben elfogadni a költségvetést. A Smer frakció vezetője kijelentette, hogy a prioritás a költségvetés évvégéig történő elfogadása és a költségvetési provizórium elkerülése. Arra a kérdésre azonban nem válaszolt, hogy a Smer a költségvetésről szóló szavazást összekötné-e a kormány elleni bizalmi szavazással, amennyiben a provizórium veszélye fenyegetne. Úgy gondolom, a koalíciós partnereknek is érdekükben áll majd megegyezni, mondta. Román Michelka szerint az SNS a lehető legtöbb javaslatát át akarja vinni a költségvetési tárgyaláson. A TH3 műsorában kifejtette, hogy a költségvetés a párt számára egy olyan eszköz, amelyet a saját témáik érvényesítésére használhatnak fel. A költségvetés esetében minden egyes szavazat számít, fogalmazott Michelka. Ladislav Kamenyicki pénzügyminiszter kijelentette, hogy a költségvetési provizórium nem jöhet szóba nála. A költségvetés benyújtásának rendes határideje október 15-e. Megvolt a szándékunk arra, hogy ez már szeptemberben megtörténjen. Meghallgatom majd a koalíciós partnerek indokait, hogy miért ne szeptemberben legyen, mert ilyen jelzéseket már kaptunk, mondta a Joy 24 televízió Politika 24 című műsorában a tárca vezető. Utalt arra is, hogy a koalícióban tárgyalnak a tranzakciós adó módosításáról. Ez számomra nem egy szent tehén. Ha ezen múlna a költségvetés, hajlandó vagyok feláldozni a tranzakciós adót, de ezt más fiskális intézkedésekkel kompenzálni kell, tette hozzá. Szlovákiát ma is extrém hőség éri el, a maximális hőmérséklet helyenként meghaladhatja a 40 Celsius fokot. Ez az időjárás veszélyt jelent az emberi egészségre. Fennáll a tűzesetek kialakulásának és terjedésének a kockázata is, a hőség pedig a közlekedésben, különösen a vasútiban fennakadásokat okozhat. Kellő folyadékbevitelt és a napon való tartózkodás kerülését ajánlják a szakemberek. A Pozsony és Komárom közötti vasútvonalon holnapig óránként legfeljebb 50 kilométeres sebességgel közlekedhetnek a szerelvények, ezért 15-40 perces késések várhatók. A rendkívüli hőség a közúti közlekedésben is okozhat problémákat, mivel az aszfalt burkolat is károsodhat a 38 Celsius fokot meghaladó hőségben. A szlovák mentőcsapat elrepült a földrengések sújtotta Venezuelába, ahol kutatási és mentési munkálatokat végeznek majd. A csapat a tűzoltó és mentőtestület 15 tagjából, a hegyi mentőszolgálat 5 tagjából és 4 keresőkutyából áll, tájékoztatott ma a pozsonyi repülőtéren Adrián Mivkovics, a tűzoltó és mentőtestület elnöke. Azt mondta, nehéz misszióról lesz szó, zord körülmények között. Venezuelában csütörtökre virradó éjszaka két egymást követő 7,2-es és 7,5-es erősségű földrengést észleltek. A katasztrófa már több mint 1430 áldozatot követelt, és több tízezer embert keresnek. Ukrajna szombat éjjel két orosz olajfinomítót támadott meg, miközben továbbra is Oroszország energiaiparát veszi célba. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök közölte, erői csapást mértek a Krasznodári határterületen található Szlavjanszki olajfinomítóra, valamint a Jaroszlávi területen lévő egyik további finomítóra. Folytatjuk azokat a hadműveleteket, amelyek gyengítik Oroszország képességét ennek a háborúnak a folytatására, írta az X-en közzétett bejegyzésében az ukrán elnök.
0: Időjárás.
1: Folytatódik a szokatlanul erős hőség 35 fok feletti, egyre több felé 40 fok körüli délutáni hőmérséklettel és növekvő füllettséggel. Déli irányú légmozgás mellett több gomoly felhő adhat árnyékot a nap folyamán. Este elszórtan kialakulhat zápor, de az ország nagyobb részén marad a csapadékmentes idő és a szárazság. Éjjel többnyire eseménytelen füllett melegítő lesz szerte az országban. Hajnalra 26-21 fok közé csökken a hőmérséklet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Torlódás alakult ki Rózsahegyről Královani felé, a menetidő többlet 10-15 perc. A jelenlegi trópusi hőségben ne hagyjanak bezárva embereket vagy állatokat a járművekben. Közlekedjenek biztonságosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. Pátria Rádió. Kék kő, FM 98,3.

0: vasárnap délután. Csenger Ferenccel.
1: Jó napot kívánok! Katasztrofális méretű földrengések pusztítottak a héten, elsősorban Venezuelában. 1763-ban viszont Komáromban rengett a föld, erről nem sokára bővebben is hallhatnak, de persze más érdekességekkel is készültünk ma délutánra, tartsanak velünk!

0: a kínálat. Földönkívüli humor, űrgolyhók.
1: Már az első általa írt szatirikus rövidfilm, a kritikus Oscart nyert. Prux ezután a paródiák egyeduralkodója lett, kiparodizálta többek közt a western, a horror és a néma film műfaját is, de a Robin Hoodot és Hitchcockot sem kímélte.
0: Hazai filmes siker Cannes-ban.
2: Los Angeles, Hollywood, New York, most tavasszal, és hát már másodszor voltam a Cannes-i filmfesztiválon.
0: Donatello a Quattrocento legnagyobb művésze.
3: Valószínűleg a firenzei dóm egyik kőfaragójától tanulta az alapokat, majd Ghiberti műhelyébe került, és részt vette a firenzei dóm homlokzatának és harangtornyának szobrászati díszítésében is.
0: Egy legendás zenész, Tolcsvai László.
4: Zenei élmény mai napig egyébként zenekarban játszani, hogy attól már nem tud az ember megszabadulni.
0: Valamint az elmúlt évtizedek legnagyobb slágerei itt a vasárnap délutánban.

0: Egy nap, egy esemény.
1: 1763. június 28-án a hajnal egészen másként virrat Komáromra, mint bármelyik korábbi nap. Az emberek többsége még aludt, amikor hajnali fél hat körül hirtelen megremegett a föld. A rengés néhány perccel korábban egy gyengébb előrengés jelezte, de senki sem sejtette, mi következik. Néhány pillanat múlva hatalmas robaijjal megindult a föld. A házak falai recsegtek, a tetők megroppantak, a kémények sorra omlottak le. Az utcákat porfelhő borította, az emberek rémülten menekültek a szabadba. Sokan csak hálóruhában futottak ki otthonaikból. A korabeli beszámolók szerint mindenfelől segélykiáltások hallatszottak. Komárom történetének legnagyobb természeti katasztrófája zajlott éppen. A mai kutatások szerint a földrengés erőssége elérhette a 6,3-es magnitúdót. Ez a Kárpát-medence legerősebb ismert történelmi földrengései közé tartozik. A város épületeinek túlnyomó része megsérült vagy összeomlott. Templomok, lakóházak, középületek váltak romhalmazzá. Súlyosan megrongálódott a Szent András templom is, amelyet később újjá kellett építeni. A várfalak és az erődítések sem úszták meg sérülések nélkül. A korabeli feljegyzések legalább 83 halálos áldozatról számoltak be. A sérültek száma azonban ennél jóval magasabb lehetett.

sokan napokig nem mertek visszatérni otthonaikba. A rengést ugyanis újabb és újabb utórengések követték. Az emberek attól féltek, hogy ismét összeomlanak a még álló épületek. A Duna partján különös jelenségeket figyeltek meg, a föld több helyen megrepett, homok és iszap tört a felszínre. A folyóvize fodrozódott és helyenként felbugyogott. Ma már tudjuk, hogy ez a talajfolyósodás nevű jelenség következménye volt. A rengést nem csak Komáromban érezték, Győrben, Érsekújvárott és a környező településeken is komoly károkat okozott. A földmozgást a történelmi Magyar Királyság nagy részén érzékelték. A tragédia mély nyomot hagyott az emberek emlékezetében, számos levél, napló és hivatalos jelentés őrizte meg a történteket. A korabeli rajzokon romba dőlt utcák és megrongálódott templomok láthatók. A földrengés után sok épületet már korszerűbb, erősebb szerkezettel építettek újjá. A katasztrófa fontos tanulságokkal szolgált az építészet számára is. A szeizmológusok ma is gyakran vizsgálják az eseményt. Az 1763-as földrengés ugyanis rendkívül jól dokumentált, történelmi természeti csapás. Ennek köszönhetően sokat tudunk a Kárpát-medence földtani viszonyairól is. Komárom lakói azonban nem csak újjáépítették városukat, hanem új reményt is teremtettek a romok között. Az egykori katasztrófa ma már a város történelmének egyik legfontosabb fejezete. Arra emlékeztet bennünket, hogy a természet erejével szemben az ember kiszolgáltatott, ugyanakkor a közösség összefogása rendkívüli erőt adhat. És bár több mint 2,5 évszázad telt el azóta, az 1763-as komáromi földrengés története ma is figyelmeztet arra, hogy a Kárpát-medence sem mentes a jelentős földrengések veszélyétől.

0: Egy film, két percben.
1: A sci-fi filmek is megkapták a maguk paródiáit, ezek egyike az űrgolyhók, erről halljuk Polák Zsókát.
2: 100 gyertya egy tortán ritka látvány, ma azonban egy hollywoodi legenda éppen ennyit fújhat el. Mel Brooks, a paródiák koronázatlan királya, az űrgolyhók szerzője június 28-án ünnepelte 100. születésnapját. Egészen megdöbbentő leírni, de Mel Brooks 1926. június 28-án látta meg a napvilágot. Pályáját komikusként kezdte, ám rájött, hogy a komikusi vénáját inkább a színfalak mögött szereti kiélni, így előbb írni, majd rendezni kezdett. Már az első általa írt szatirikus rövidfilm, a kritikus Oscart nyert. Brooks ezután a paródiák egyeduralkodója lett, kiparodizálta többek közt a western, a horror és a néma film műfaját is, de a Robin Hoodot és Hitchcockot sem kímélte. Az űrgolyhóknak már az eredet története is fergeteges. Brooks kisfia Max hatalmas Star Wars rajongó volt, a rendező is miatta látta a filmeket. Amikor Brooks rájött, hogy a sci-fi az egyetlen műfaj, amit még nem tett tönkre, elhatározta, hogy elkészíti a paródiáját. Úriemberként azonban nem akart George Lucas háta mögött dolgozni, így elküldte neki a forgatókönyvet. Lucas imádta Brooks korábbi munkáit, így gondolkodás nélkül zöld utat adott a projektnek. Eredeti díszleteket és felvételeket is a rendelkezésére bocsátott, de kikötött egyetlen kőkemény feltételt. Semmilyen hivatalos űrgolyhók játék vagy ajándéktárgy nem kerülhet kereskedelmi forgalomba, nehogy vetétársat jelentsen a Star Wars játék birodalmának. Brooks ebbe beleegyezett, de a korlátozást végül a film egyik legikonikusabb poénjával formálta. Rengeteg nem létező űrgolyhók relikvia látható a filmben, de Brooks megtartotta az ígéretét. Nem hoztak forgalomba egyet sem. Az űrgolyhók egy kifordított Star Wars történet. Solo Star, a magányos űrhajós félelmet nem ismerve vág neki legújabb kalandjának. Űrutazásában hűtársa egy félig kutya, félig ember szerzett, járművük pedig egy felturbózott csillagközi lakóautó. Céljuk, hogy kiszabadítsák Vespa hercegnőt a gonosz Lord Kobak fogságából. Útjuk során meg annyi zűrbe keverednek. Az űrgolyhók tipikus szunnyadó klasszikus. A bemutatásakor alig hozta vissza az árát, a kritikusok pedig gyalázták, túl alpárinak nevezték. A VHS korszak hozta meg számára az áttörést, akkor emelkedett kulcsstátuszba, ahonnan azóta is kirobbanthatatlan. Sőt, újra felemelkedhet a csillaga. 40 évvel az első rész után ugyanis készül a folytatása, amelyből természetesen az immár 100 éves Brooks sem maradhat ki, ráadásul ismét két szerepben látható. Visszatér jogurtként és Scrub elnökként is.

0: Legtok Mátyással beszélgetek, aki hát az elmúlt időszakban elég sokat posztolt a közösségi médiában arról, hogy a világ különböző tájain jár, elsősorban Amerikában, de hát most legutóbb viszont Kámból küldött egy nagyon érdekes fotót egy díjjal együtt. Na de kezdjük a történetet azzal, hogy is kerültél te mondjuk New Yorkba, vagy éppenséggel Hollywoodba, vagy pedig a filmezésnek a közelébe. Azt ugye köztudott rólad, hogy videózol, filmeket készítesz, de ezek a filmek hogyan kerültek ki a tengeren túlra?
1: Az, amilyen programban én benne vagyok, a Pécsi Tudományos Egyetem szexádi kihelyezett részén keresztül, egy ilyen világverseny, ami 23. éve működik, és eléggé nagy nevek a magyar filmiparban, Jancsó Miklós, Makkároly, Szabó István, stb. És azóta annyira fölfejlődött ez a versenyprojekt, hogy hát Spielberg is tud róla, és egész ilyen világversennyé, világprojekté alakult ki, Forgassa Földét a neve, és ezzel kapcsolatosan belekerültem a képbe a filmiparba, ahol szervezünk versenyeket, zsűrizünk, hát voltam kint Amerikába többször, Los Angeles, Hollywood, New York, most tavasszal, és hát már másodszor voltam a Cannes Filmfesztiválon, részben szervező tavaly, és az idén ki szerettem volna hagyni, viszont ez miatt a film miatt felkerültem olyan érdeklődési polcra, mivel ez a film valójában a kisebbségek, tehát a zsidó közösség, vallási kisebbségek a városban, a katolikusok és egyéb vallások együtt élése a téma. Annak kapcsán készült egy ilyen film a városunkról, ahol most harmadik részét csinálok, Dunaszerdahelyi városnak ilyen városi filmet, az Én Városom Dunaszerdahely címmel. Első részben már voltak szereplők a itteni legnagyobb, legismertebb vállalkozók, akik tesznek komoly lépéseket a város fejlesztéséért. A második részre került sor az idén, amiben kitértem a vallásokra, és New Yorkban, meg hát tudomásukra jutott a kint élő magyaroknak, akiknek nagyon sok hozzátartozója került ki innét, mivel Dunaszerdahely valamikor úgy volt, úgy hívták, hogy a kis Jeruzsálem, vagy kis Palesztina, mivel több százalékban több zsidó élt itt, mint egyéb lakos, egyéb vallás, és ezért kis Jeruzsálem. És hát a második világháborúnál elvitték itt 3-3,5 ezer zsidót, és abból valakik visszakerültek, de akik megúszták, vagyis hát túlélték, azok nagy részben a világ minden sarkán vannak, és ezért megdobbant a szívük, amikor tudomásukra jutott, hogy létezik ilyen film a kisvárosukról, ahonnét a gyökerük származik, és ezért kaptam egy ilyen felkérést, hogy ennek a filmnek egy rövid változatát okvetlen mutassam be Cannes-ba, a dokumentum filmek szekciójában, szeretnék megnézni. És hát annyira sikerült nekik, hogy külön zsűridíjat kaptam, és sőt, tovább megyek, olyan felkérést kaptam, konkrétan a New Yorki Magyar Televízió igazgatójától, professzor Garbárdostól, hogy szívesen csinálna a saját ő rendezésében egy nagyobb mértékű filmet, ahol jobban kiterjednek ezek a dolgok a városunk zsidósága és a keresztény, tehát a katolikus együttélésről. Én együtt dolgozom Kindl Gábor professzorral, aki a kreatív igazgatója egy világversennyé alakult projektnek, aki a Pécsi Tudomány Egyetemen működik, és Kindl Gábor által belekerültem egy olyan projektbe, hát vonakodtam az elején, ugyanis hát én gyártom a filmeket, leadom, mosolyogva átadom, mosolyog a megrendelő, és kész. Viszont most oda kerültem, hogy úgy éreztem, hogy elfogadjam azt a felkérést, hogy a Pécsi Tudomány Egyetemmel kapcsolatosan Szlovákia felé bővítsem ezt a filmversenyt, ami kinőtte magát a tengeren túlra is. Tehát valójában az összes világrészen ott vagyunk. Az annyiban rejlik, hogy egy 24 óra alatt le kell adni egy filmet egy bizonyos témára, és környezetvédelmi témákról lévén szó. Tehát ezzel kapcsolatosan én közelebb kerültem a tudományegyetemhez, és a szervezésben úgy van, hogy minden évben kétszer van ez a verseny, és a világ minden részén van a központ, ahova aztán összeül a zsűri, stb. És hát így kerültünk, az egyik központ Los Angelesben volt, Hollywood, aztán ott körbe, a szervezés által körbejártuk a környéket, és ott a házigazda a Los Angeles-i egyetem volt. Tehát ennyit erről a projektről, és így kerültem ki. És aztán mindig mélyebben volt Magyarországon is többször ez a központ az idén New Yorkban. Szintén ugyanúgy, ahogy Los Angelesben, New Yorkban volt a központ, és itt léptem kapcsolatba újra professzor Bárdossal, aki a New Yorki Egyetemen tanít.
0: Még mielőtt erre a projektre rátérünk, illetve erre a kapcsolatra, milyen egy hazai videósnak, filmesnek Hollywoodban lenni, milyen érzés volt körülnézni ott a vágyak városában?
1: Hát azt így nem lehet elmondani, mert azt át kell érezni. Az felbecsülhetetlen érték, az. Amikor pontosan úgy, hogy Dunaszerdehelyről, a Sikabonyi utcáról, és akkor Los Angelesbe, és akkor ott vár egy egyetemi küldöttség, és akkor bejelentkezünk, és mutatják az egyetemet. És akkor volt egy ilyen, amit megemlítenék, egy ilyen mosolygós jelenet, amikor fenntartottak nekünk egy helységet, hogy ott lesz a zsűrizés, és onnét fogunk a világba a részeredményeket tudósítani. És hát én vittem magammal egy technikust és egy szóvivőt, ugyanis a angolom nem tökéletes, 3 szón kívül többet nem nagyon tudok, és ott mondtam, hogy hát ez nem lesz jó ez a háttér, nem lesz jó az a terem. És akkor ott voltak neves rendezők, akiknek a amerikai filmek játsszák a díjazott filmeket, és akkor rám néznek, és hogy miért nem jó? És akkor egyszerű, mert nincs olyan háttér, ami autentikus. Eljöttünk a tengeren túlra, és hát a világ minden sarkán, ahova tudósítunk, egy teremben ülünk, és ezért valami olyasmi kellene háttér. Jóvá is hagyták, és akkor rám bízták, hogy keressek hátteret. Úgyhogy ez volt az első nap, vagyis amikor érkeztünk második nap, hogy nekem kellett Los Angelesbe olyan helyet találni, ami autentikus.
0: Melyik volt ez a hely?
1: Hát volt egy ilyen vad ötletem, hogy hát Los Angelesbe vagyunk, akkor látszik Los Angeles, és látszik a hollywoodi felirat. És akkor hát azt honnét, mert a épületek, mondom, akkor menjünk fel a épület tetejére. És hát Los Angeles nem olyan, mint New York, nem olyan magas felhőkarcolók vannak, ilyen egy-két emeletes épületek. És akkor felmentünk a tetőre, ugyanis ott garázs volt, és ott nagy nehezen találtunk egy szűk olyan hátteret, ahol Hollywood felirat volt, és ott csináltuk a riportokat.
0: Tehát a hollywoodiak nincsenek olyan módon elszállva maguktól, hogy amit ők mondanak a szentírás, nem elfogadják a messziről jöttek jó tanácsait is, illetve szakmai meglátásait is ezek szerint.
1: Nagyon is. Hát volt egy ilyen intermezzo, hogy hát ott Hollywoodban vagyunk, akkor kellenek Oscar szobrok, meg ilyen hátterek. És akkor a professzor Bárdos elvitt minket egy helyre, elküldött, és ott mi beálltunk, hogy onnét kell fotókat és rövid beszélgetést küldeni, hogy az a háttér, az a két Oscar szobor. És hát ez Los Angeles közepén van, ahol 2x3, 2x4 sávos utak vannak, és száguldanak az autók. Ő pedig megjött, és akkor elkezdett rendezni, és kitolatott az útra, ahol száguldanak az autók. És hát mi félve mentünk utána, mert Atya Isten, ez ha itt van nálunk, akkor elgázolnak, dudálnak meg minden. Nem. Lelassult a forgalom, megálltak, és látták, hogy ott filmer, hát kamerák voltak nálunk. Szépen, nyugodtan megvárták, még megcsináltuk a felvételt, és visszamentünk a járdára. Tehát Los Angeles és környéke, Hollywood ebben él. Kamerát láttak, akkor mindenki, sőt, a Universal Picture-ben rendőri kíséretet is kaptunk, ugyanis hát kamerán alatt ott jönnek a felfedezők, szeretnének bejutni filmekbe, stb., és rendőrrel mentünk, hogy ne bántalmazzanak minket.
0: Mesélj, légy szíves, erről a Bárdos professzor, miben segít neked, illetve hogyan működtök együtt?
1: Bárdos professzor valójában a kreatív igazgatója a Forgassa Földért című projektnek. New Yorkban él, New Yorkban az egyetemen, filmes egyetemen tanít, nagyon közismert, szimpatikus, idős, mondom, bácsika jó értelemben, és tőle nagyon sokat tanulunk, és hát többször találkoztunk Európában, tehát Franciaország, Magyarország és Amerikában már többször.
0: Legutóbbi posztod az Kámból, legalábbis amit én láttam posztodat a közösségi oldalon, az Kámból származik, ahol egy elismeréssel, egy díjjal a kezedben vagy lefotózva. Hogyan kerültél Kámba?
1: Hát röviden, most tavasszal New Yorkban működtünk kint, és professzor Bárdossal együtt működtünk, együtt dolgozunk, és beszélgetés alapján sorra került az, hogy Dunaszerdahely városáról most készítek egy 3 részes filmet. A második részt tavaly adtuk le, és abban szerepel egy filmrészlet, valamikori második világháború előtti dunaszerdai lakosság összetételéről, amiben kiderül, hogy a zsidó vallásúak többen voltak, mint az egyéb vallásúak, és erre nagyon rákapott a professzor, és ő azt mondta, hogy ezt be kell mutatni Kámba, okvetlen, és egy ilyen rövid változatot a dokumentumfilm szekcióban be is mutattak. És hát ott annyira megtetszett a zsűrinek, hogy a három világrész zsűrie a legelső helyre tette, tehát ilyen díjat kaptak, ami megelőzi azt a megrendelést, ami elhangzott utána, mert ez olyan 10-12 perces film, hogy ezt bővített változatban okvetlen el kell készíteni, és az egész világ elé példaként mutatni, hogy egy közösségben több vallás is meg tud lenni egymás mellett. Tehát valójában így az ötlet, és ezt bemutatták, és ott megkaptam meglepetésemre ezt a díjat.
0: Kik voltak ott a fesztiválon esetleg olyan ismert filmesek, akikről a hallgatóink is tudnak?
1: Hát nagyon sokan, én nevekre nem fogok emlékezni, de a kollégám, aki a tolmács, ő, mikor hát hazafelé jövünk, és akkor kezdi mondani, hogy ki mindenki volt ott. Hát volt ott olyan, aki együtt dolgozott Coppolával, hát Spielberggel, sőt, meg poénokat beszéltek Spielberg feleségével, hogy együttműködtek, és különböző nagy nevek. És volt ott olyan, aki azt mondta, hogy ő vállalja ezt a produkciót, és besegít financiálisan is, csak úgy legyen, a film elkészítésében.
0: Mikor várható, hogy elkészül ez a folytatás, illetve ez a kibővített változat?
1: Hát egyelőre még csak adatokat gyűjtünk. Hát az idén szeretnénk, hát úgy október-novemberben szeretnénk egy ilyen próbaverziót, amit többen meg fogunk nézni, és akkor véleményezzük, és akkor fog kiderülni, hogy elekészült, vagy még kell rajta dolgozni.
0: Hát akkor sok sikert hozzá, és kíváncsian várjuk majd a folytatást, hogy a kibővített verzió, amikor elkészül, ennek majd milyen visszhangja lesz világszerte. Akkor remélem, hogy be tudsz számolni majd erről.
1: Hát remélem, hogy sikerülni fog, és neked, nektek pedig köszönöm az érdeklődést.
0: Bertók Mátyással beszélgettem.

0: Művészet, történet.
1: Donatello a Quattrocento legnagyobb művésze, Mellay Erzsébet írását Bárdos Ágnes olvassa fel.
2: Az olasz reneszánsz egyik legnagyobb hatású szobrásza volt Donatello, aki a saját korában a lehető legnagyobb művészi szabadságra törekedett. Nála többet senki sem tudott az antik kultúráról. Donatello, aki Donato di Niccolò di Beppo Bardi néven anyakönyveztek, és amelynek a Donatello a kicsinyítő képzős alakja, egy firenzei gyapjú kártoló fiaként látta meg a napvilágot 1386-ban. Magánéletéről csak keveset tudunk. Valószínűleg a firenzei dóm egyik kőfaragójától tanulta az alapokat. Majd Ghiberti műhelyébe került, és részt vett a firenzei dóm homlokzatának és harangtornyának szobrászati díszítésében is. Ebben az időben alkotta meg Dávid című márványszobrát, amely a Palazzo Vecchióba került. Ezt a művét a hazafiság szimbólumaként tartották számon, amíg el nem készült Michelangelo Dávidja, amely elhomályosította a kisméretű szobrot. De térjünk vissza Donatellóhoz. Az ifjú Donatello eleinte a gótika hatása alatt állt, ám Szent Györgyöt és Márk apostolt ábrázoló két szobra már az úgynevezett új, erős embereszményt testesítette meg, amit a művészetet kedvelő firenzei közönség el is ismert. Donatello lett az új kedvenc a városban. Egymás után jöttek a nagy megrendelések, de Szijénába is meghívták őt alkotni. Később Rómába ment, ahol hosszú hónapokat töltött el Róma a művészetét tanulmányozva. Ennek is meglett az eredménye. Visszatérve Firenzébe, megszületett két világhírű műve, a Bronz Dávid és az Angyali üdvözlet. A szobrász később 10 évet töltött Padovában, megrendeléseknek tett eleget. A műítészek élete főművének tartják a firenzei zsoldos hadvezér Gattamelláta köztéri lovas szobrának megalkotását. Addig az időkig csak királyoknak vagy kormányzóknak lehetett ilyen megtiszteltetésben részük. Donatello ekkor gazdagodott meg, mert a zsoldos vezér fia olyan elégedett volt a szoborral, hogy szép összeget adott át a szobrásznak jutalmul. Idősebb korára a művész meghasonlott önmagával, kevesebbet alkotott, lesoványodott. Ez szobrászatában is megmutatkozott, vezeklő alakokat formált meg. 1466. december 13-án bekövetkezett halála után egy ideig elfeledték, nem értékelte őt az utókor. Ma már sokan a Quattrocento legnagyobb művészének tartják.

0: 14 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A múló tanév a stabilizáció és a változások fokozatos megvalósításának éve volt, véli a Szlovákiai Alapiskolák Szövetsége. Megtartották a kormányváltás utáni első Budapest Pride felvonulást. Szlovákiát ma ismét extrém hőség sújtja, 40 fok körüli délutáni hőmérséklet és fülledtség várható. Kellemes vasárnap délutánt, Ürge Tamás vagyok, jönnek a részletek. Richard Rashi, a parlament elnöke ma a törökországi Isztambulba utazik. Hétfőn részt vesz a NATO parlamenti csúcs találkozóján, ahol beszédet is mond. Ebben megerősíti Szlovákia egyértelmű elköteleződését a NATO mellett, valamint rámutat Szlovákia növekvő beruházásaira a saját védelmi kapacitásainak modernizálásában. A 2025-2026-os tanév a stabilizáció és a változások fokozatos megvalósításának éve volt, jelentette ki Eva Harnyiková, a Szlovákiai Alapiskolák Szövetségének elnöke a TASR hírügynökségnek. Véleménye szerint a szlovák oktatásügy jó irányba halad, de a reform lépések sikere attól függ majd, hogy sikerül-e biztosítani az iskolák számára a hosszú távú stabilitást, a megfelelő számú szakembert, a minőségi pedagógusokat és a kielégítő finanszírozást. Hozzátette, az alapiskolák készek végrehajtani ezeket a változásokat, de szükségük van arra, hogy ne hagyják őket ebben magukra. A hőség fokozza a vízi tragédiák kockázatát. A rendőrség két nap alatt 6 halálesetet regisztrált. A rendőrei figyelmeztetik a nyilvánosságot a vízi tragédiák fokozott kockázatára a forró nyári napokon. Csupán az elmúlt két napban 6 vízbefúlásos halálesetet regisztráltak Pozsony megye területén. A hatóságok ezért óvatosságra, felelősségteljes viselkedésre és a saját erők reális felmérésére szólítják fel az embereket. Erről az országos rendőrfőkapitányság tájékoztatott a közösségi oldalán. Megtartották a kormányváltás utáni első Budapest Pride felvonulást. A Pride szervezői és a résztvevők egyöntetően azt mondták, április 12-e óta talán valamivel már közelebb vannak céljaikhoz, de még sok munka áll előttük. Tegyük ma is egyértelművé, az egyenlőség nem kérés, nem kérdés, hanem jog, fogalmazott Filó Marian, a Budapest Pride szervezője. Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere, az Európai Bíróság áprilisi ítéletét idézte fel, amely kimondja, hogy a 2021-es magyar gyermekvédelmi törvény jogellenesen diszkriminálja az LGBTQ plusz közösséget. Tegnap ismét leszették a szivárványos zászlókat az Erzsébet hídról. Az akciót a 64 ellenállás vállalta magára, a zászlókat veszélyes hulladékként áttatták a városházán. A zászlókat egy kukászsákban összegyűjtve dobták be a városháza kapuján, a rudakat a helyszínen hagyták. A szervezet úgy fogalmazott, így sem rongálás, sem lopás nem áll fenn. Közben rongálás vétség megalapozott gyanúja miatt indított eljárást a budapesti rendőrfőkapitányság az ellen a 4 fiatal ellen, akik péntek éjszaka szivárványos zászlókat dobtak az Erzsébet hídról a Dunába, közölte a hatóság tegnap. A BRFK egy másik bejegyzésében megerősítette, eljárás folyik a magyar zászló szerda esti vízbedobása miatt is. Mi történik, ha a gyerekek hetekig mobil nélkül maradnak? Erre a kérdésre kereste a választ az Anton Proksch Intézet, Ausztria egyik vezető nemzetközi hírű addiktiológiai és pszichiátriai klinikája. A tanulmányban több mint 72 ezer gyermek vett részt. Az eredményekről röviden: a gyerekek alvása alapvetően javult, kevésbé voltak depressziósak, és összességében kiegyensúlyozottabbnak érezték magukat. 3 hét mobilmentesség után a résztvevő diákok kétharmada hajlott arra a véleményre, hogy támogatja a gyermekek és fiatalok közösségi média használatának korlátozását.
0: Időjárás.
1: Folytatódik a szokatlanul erős hőség 35 fok feletti, egyre több felé 40 fok körüli délutáni hőmérséklettel és növekvő füllettséggel. Déli irányú légmozgás mellett több gomoly felhő adhat árnyékot a nap folyamán. Este elszórtan kialakulhat zápor, de az ország nagyobb részén marad a csapadékmentes idő és a szárazság. Éjjel többnyire eseménytelen füllett melegítő lesz szerte az országban. Hajnalra 26-21 fok közé csökken a hőmérséklet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: A jelenlegi trópusi hőségben ne hagyjanak bezárva embereket vagy állatokat a járművekben. Közlekedjenek biztonságosan, megéri.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. Pátria Rádió. Rozsnyó FM 105,9.

0: vasárnap délután. Csenger Ferenccel.
1: Jó napot kívánok, a retroslágerlista dalai csendülnek fel hamarosan, de előtte még arról, hogy 16 óra után Tolcsvai Lászlóval beszélgetünk.
2: Én fontosnak tartom a másik embert, egyáltalán. Szerintem viccesen azt szoktam mondani, hogyha mindenki kitenné az én indexét az autóval, amikor elkanyarodik azelőtt, akkor kitörne a világ béke. Szóval ebben azt akarom mondani, hogy ha másik embert is embernek tekintjük, akkor mi? Akkor egyszerűen megszűnnek a problémák. Ha nem akarom ráerőszakolni a másikra az én igazságomat, vagy igaznak vélt gondolataimat, hanem meghallgatom őt is, akkor nagyon szép lehetne az élet.
0: Retro slágerlista.
1: A brit rádiók legtöbbet játszott dalainak listáján 1966. június 28-án a Beatles Paperback Writer című dal állt az élen. Hey!

1991-ben Jason Donovan Any Dream Will Do című dal állt a slágerlista élén. A szerzemény a világhírű József és a színes szélesvásznú álomkabát című musical legismertebb dala, amelyet Jason Donovan a londoni színpadi előadás főszereplőjeként tett ismét óriási slágerré. A dal optimista üzenete arról szól, hogy az álmok képesek reményt adni és előrevinni bennünket a nehéz időszakokban is. A kislemez megjelenésekor hetekig vezette a brit listát, és Jason Donovan énekesi pályafutásának egyik legnagyobb slágerévé vált. A felemelő dallam és a musical hangulata miatt az Any Dream Will Do ma is sokak kedvence.

2001-ben Christina Aguilera, Lil' Kim, Maya és Pink Lady Marmalade című slágere állt a brit listák élén. A felvétel a Moulin Rouge című film betétdalaként készült, és a 70-es évekbeli klasszikust modern, lendületes köntösbe öltöztette. A négy előadó különböző zenei stílusa remekül egészíti ki egymást, így egy igazán energikus és emlékezetes felvétel született. A dal hatalmas nemzetközi sikert aratott, több országban is vezette a slágerlistákat, és rangos zenei díjakat is elnyert. A fülbe mászó refrén és a látványos videóklip a 2000-es évek egyik meghatározó popslágerévé tette, a Lady Marmalade-ot.

2011, Jason Derulo, Don't Wanna Go Home. A lendületes dance-pop sláger Jason Derulo második stúdióalbumának első kislemeze volt, és pillanatok alatt meghódította a klubokat és a rádiókat. A dal érdekessége, hogy felhasználja a Robinez klasszikusának, a Show Me Loud című slágernek a jól ismert zenei motívumát, amely modern hangzással szólal meg. A szöveg egy olyan éjszakáról szól, amelyet senki sem szeretne befejezni, amikor a buli még javában tart, és senkinek sincs kedve hazamenni. A felvétel több országban is a slágerlisták élére került, és tovább erősítette Jason Derulo helyét a 2010-es évek legsikeresebb pop előadói között.

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Költségvetési provizórium nem jöhet szóban áll, jelezte a pénzügyminiszter. Az izraeli kormány elismerte az örmény népirtást. Hajnalra csupán 26-21 fok közé csökken a hőmérséklet, holnap marad az extrém hőség 40 fok körül értékekkel. Köszöntöm hallgatóinkat, Ürge Tamás vagyok, jönnek a részletek. Ladislav Kamenyicki pénzügyminiszter kijelentette, hogy a költségvetési provizórium nem jöhet szóban áll. A költségvetés benyújtásának rendes határideje október 15-e. Megvolt a szándékunk arra, hogy ez már szeptemberben megtörténjen. Meghallgatom majd a koalíciós partnerek indokait, hogy miért ne szeptemberben legyen, mert ilyen jelzéseket már kaptunk, mondta a Jói 24 televízió Politika 24 című műsorában a tárcavezető. Utalt arra is, hogy a koalícióban tárgyalnak a tranzakciós adó módosításáról. Ez számomra nem egy szent tehén. Ha ezen volna a költségvetés, hajlandó vagyok feláldozni a tranzakciós adót, de ezt más fiskális intézkedésekkel kompenzálni kell, tette hozzá. A TA3 Hírtelevízió Politike című műsorában Román Michalko SNS-es, Ján Richter Smeres, Zuzana Meszterová PSS és Igor Jánculi KDH-s frakcióvezetők vitatkoztak. Kiderült, az SNS a választási küszöb módosítását javasolja a preferencia szavazatoknál. Míg a koalíció a külföldről történő levélszavazás szabályozását tervezi a szeptemberi parlamenti ülésen. A kormány oldalon belső feszültséget okozhat Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter esetleges szeptember végi leváltása, ami a törékeny parlamenti többség miatt kockázatot jelenthet. Az ellenzéki PS és KDH szerint a kormányt a belső viták kötik le a valós társadalmi problémák helyett. A szeptemberi ülésszak másik kiemelt témája az új polgári törvénykönyv lesz, miközben már zajlanak a koalíciós egyeztetések a jövő évi költségvetésről. A Smer a szociális jogok megőrzését és a provizórium elkerülését nevezi meg prioritásként, míg az SNS saját javaslatok átültetésére törekszik. Az ellenzék vízió hiányával és választói szavazatok vásárlásával vádolja a koalíciót. Politikai fronton a Smer már tárgyal Judit Halasáková európai parlamenti képviselővel, akit az Eperjes megyei elnöki posztért indítanának a KDH-s Milan Majerszkivel szemben. Újságírói nyomozást tárta fel a Beretta Holdingból Oroszországba irányuló fegyverimportot. A The Insider tényfeltáró riport szerint az 1526-ban alapított olaszországi Beretta Holding európai fegyvergyártó a szankciók ellenére több mint 15 ezer nyugati fegyvert szállított Oroszországba 2022. márciusa és 2024. februárja között. A vállalat vezérigazgatója Pietro Gusalli Beretta 2022-ben a Ruszki Orel orosz importőr igazgató tanácsában tevékenykedett. A holding tagadja a vádokat és a kereskedelmi tevékenység korábbi leállítására hivatkozik. Az izraeli kormány ma egyhangulag népirtásnak ismerte el az örmények első világháború alatti lemészárlását. Ez a lépés megerősíti a kölcsönös kapcsolatok romlását. Az izraeli hadsereg gázai övezetben indított támadásai, valamint a Hamász mozgalom Izrael elleni 2023. októberi terrortámadásai után. Az izraeli kormányok eddig elkerülték az örmény népirtás hivatalos elismerését, hogy fenntartsák a kapcsolatokat Törökországgal, amely egykor Izrael egyik legközelebbi stratégiai partnere volt a régióban.
0: Időjárás.
1: Este elszórtan kialakulhat zápor, de az ország nagyobb részén marad a csapadékmentes kánikula. Éjjel többnyire eseménytelen, füllett meleg idő lesz szerte az országban. Hajnalra 26-21 fok közé csökken a hőmérséklet. Hétfőn a változatlanul nagyon erős hőség mellett ismét nőni látszik a késő délutáni esti zivatar hajlam. Napközben 40 fok körüli értékek várhatók.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Radarmér Bős után Padány felé, Jelsovce után Vicsapapád irányába, Saca után Kisida felé, Aba Újszina után Kassa irányába, Zemplinszká Gyöplice után Gálszécs felé, valamint Tiszacsernyőn Ákcsernyő irányába. Közlekedjenek biztonságosan!
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Vasárnap délután. Csenger Ferenccel.
3: Jó napot kívánok! Nem sokára Tolcsvai Lászlóval beszélgetünk. Az óra végén Vastag Tamás három slágere forog. Ez a vasárnap délután.

0: Tolcsvai László a magyar könnyűzene egyik meghatározó zeneszerzője, énekese, gitárosa, testvérével Tolcsvai Bélával közösen alapította meg a Tolcsvai Együttest, később pedig a Fonográf tagjaként is országos ismertséget szerzett. Számos sikeres dal és nagyszabású színpadi mű fűződik a nevéhez, legismertebb alkotásai közé tartozik a Magyar Mise és a Mária Evangéliuma. Munkásságát több rangos kitüntetéssel ismerték el, többek között Kossuth díjjal és Erkel Ferenc díjjal. Kosár Georgina beszélgetése.
1: Tisztelt művész úr, hát nagyon hálásan köszönöm, hogy vállalta a beszélgetést, és hát a jó Isten éltesse, tiszta szívemből kívánok minden jót, mondhatom ugye a 76. születésnapi alkalmából. Tavaly volt a jubileumi koncert, de majd gondolom, hogy most is ünnepel valamivel. Szóval gondoltunk önre, és hát...
2: Köszönöm szépen, jól esik.
1: És jól esik az, hogy ön pedig gondolt ránk, mert hogy mielőtt bekapcsoltam volna ezt a felvevőmet, akkor ön mondott valamit velünk kapcsolatban is.
2: Hát igen, mert én itt lakom a Dunakanyarba, és ha beülök az autóba, akkor automatikusan beszokott jönni a Pátria Rádió, és szoktam hallgatni, és nagyon jó műsorok vannak, és mindig megállapítottam, hogy kiegyensúlyozott és nyugodt hangvétel van a rádióban, és nincs ez a szenzáció, hajszárszó, nem tudom én, ilyen szuperlatívuszokba, meg ilyen őrültségek bemondásával megpróbálni gerjeszteni a hallgatókat, mint nálunk, hanem olyan, szóval normális, és nagyon tetszik. Tényleg nagyon sokszor hallgatom. Főleg, amikor autóban vagyok, akkor úgy automatikusan bejön. Be is van állítva az autóba a Pátria Rádió. És amíg tart az adás, mit tudom, Szentendre alatt már úgy akadozni szokott, de valahogy még akár Budapesten is jön.
1: Aha. Hát ez fantasztikus tényleg hallani, hogy egy ekkora művész, és tényleg amennyi elfoglaltsága van, és éppen a Pátria Rádiót hallgatja, szóval fantasztikus.
2: Úgyhogy gratulálok, na ezt akarom mondani.
1: Ó, hát köszönöm szépen. És hát önnek is lehet gratulálni, mert hogy jelenleg is ugye aktívan alkot, koncertezik, reflektál a mai világra. Hadd kérdezzem meg, hogy mi a legfrissebb, amivel most foglalkozik?
2: Hát most készül rólam egy portréfilm, és a jövő héten fogják elkezdeni forgatni. Hát így az évforduló kapcsán, hogy tavaly volt az Erkel Színházban egy nagy koncertem, az a 75. születésnapom kapcsán, és az az alapja annak, vagy akkor jött az apropó, hogy csináljanak rólam egy ilyen filmet, úgyhogy nem egy ilyen tévés riport, hanem egy film készül rólam, és hát erre készülök most itt. Izgulok, hogy ne legyen 40 fok árnyék, amikor ide jönnek hozzám forgatni. De ezt gondolom el fog tartani egy pár napig, ez a forgatás, és nemrég voltam Pozsonyban, ahol a Pozsony Rádió zenekarának a koncertje volt, és a Mária Evangéliumából is előadtak egy részletet. Úgyhogy, és ott szó van arról, hogy esetleg csinálják.

0: és mondom, most voltam nemrég Pozsonyban, és élvezettel hallgattam, hogy játsszák a művemet.
1: Hát én ezzel nem is csodálkozom egyébként, mert ugye nem csak énekesként és előadó művészként, de zeneszerzőként is, ugye a 60-as évek beat generációjától kezdve egészen a mai napig formálja ön a hazai kultúrát. Honnan merítette ezt a tudást? Tehát, hogy honnan ez a sok zenei ismeret, minden, amit ön alkot?
0: Hát én nekem a családomban az édesapám is muzsikus volt, és amikor mi gyerekek voltunk a bátyámmal, akkor hát ugye automatikus volt, hogy úgy mondjam, hogy zeneiskolába fogunk járni. Tehát én előbb tudtam kottát olvasni, mondjuk, mint betűket. Most ez furcsa hangzik, de tényleg így van, hogy majd legalábbis egy időben ismerkedtem meg ebben a gyönyörűséggel. És hát gyakorlatilag én azt kell mondanom, hogy az egész életemben zenész voltam, ugye tanuljártam klasszikus zeneiskolába, de a 60-as években elkapott ez a beat zene engem. Már 12-13 éves koromban zenekarban játszottam, mert a bátyám idősebb volt 4 évvel, mint én, és csak hát most is idősebb 4 évvel, mint én, és a szüleim elengedtek vele, és akkor így én hamar belekerültem abba, hogy zenekar, meg Beatles, meg Rolling Stones, meg minden, ami ugye hát ennek a zenének a gyökere volt, az a nagyon korán megtalált engem, és úgy látszik, hogy úgy megfertőződtem, hogy nem tudok róla lemondani.
1: És ugye a könnyű zene is nagyon érdekelte mindig is, tehát a könnyű zene, a musicalek is, tehát mi volt az első igazi nagy szerelem, tehát hogy miből indult a zenei, hogy mondjam, hogy megfertőződött a zenével, tehát de mi volt az első igazi nagy hatás?
0: A klasszikus zenét is nagyon szerettem, és nagyon örülök neki, hogy jártam klasszikus zenéiskolába, és tudok mindent, hát mindent nem, de és minden, hogy mondjam, élmény, ami ért engem, a tanáraim nagyon jók voltak, és nagyon-nagyon hamar beavatottam, és az édesapám is nagyon fontos volt az életemben, mert ő jazzzenekarra volt, meg szórakoztatóipa, most úgy mai, hogy fogalmazzak ma, hogy ne ilyen maian legyen. A papa a kávéházakban zongorázott, és az ő zenei kultúrája az nagyon szerteágazó volt, és mindent, rengeteg kottánk volt otthon, és én azt bújtam az ő zenei tudása nyomán mindent, tehát hamar mindenféle muzsikának a jelenléte belekerült az életembe, de hát a legfontosabb az tényleg az volt, hogy a zenekarok hatása. Tehát amikor gyerekkorunkban, hát tényleg a gyerekkoromban elkezdtünk zenekarban játszani, az egy olyan élmény, zenei élmény, mai napig egyébként zenekarban játszani, hogy attól már nem tud az ember megszabadulni. És akkor mindig a közösségi muzsikálás érdekelt. Azért tudok színházban is zenélni, és mármint úgy értem, hogy zeneszerzőként dolgozni. Az is egész korán kialakult bennem, hogy dalokat fogok írni. Először csak ilyen dalokat írtam, aztán ahogy mentem bele az életbe, ugye egyre komplexebb lett a dolog, de mindig a zene közösségi ereje mozgatja az életemet.
1: És hát nyíltan beszél ugye a beat korszakról is, a fonográf együttes éveiről, az egykori politikai cenzúráról, és arról, hogy hogyan tudtak a sorok között üzenni a közönségnek a dalaikkal, ugye? Tehát, hogy ön is ezek közé, a szerzők közé tartozott, aki mindig így a sorok között üzent.
0: Hát igen, mert mázlim volt, hogy úgy mondjam, a szövegírók mindig fantasztikusan fontosak voltak az életemben, ugye a bátyám volt az első olyan, aki szöveget írt a dalaimra, a Bródi János, a Müller Péter Sziámé, és mindig nagyon fontosnak tartottam, hogy a zene szóljon valamiről, tehát a dalok szóljanak valamiről, de hát mondjuk elég sarkalatos pontja volt az életemben 1973-ban, amikor vettem azt a bátorságot, hogy a Petőfi Nemzeti Dalát megzenésítettem, és rockzenei lelkemmel, és 73-ban hát még bőven egy másik világot éltünk, és az annak hát eléggé büszke vagyok arra, hogy a mai napig ez életben van. Én nem csak magamnak mondom ezt a jogot, hanem hát elsősorban Petőfi Sándor csodálatos költeménye az, ami átüti tulajdonképpen a korok lelkét és szellemét, úgyhogy ez része, ha úgy tetszik, akkor egy ilyen akkori

0: politikai vélemény, de nem a politika érdekelt igazán, hanem a szabadság a szó igazi értelmében, és szerintem ez az a vers, ami a legjobban kifejezi bennünk magyarokban azt a szabadságvágyat, ami mindig is ott élt, és mindig is ott fog élni, akármi történik az életben, és mindig is a zenében is ez érdekelt. Tehát önmagában a zenében, amilyen muzsikákra alkalmam volt a munkatársaimmal dolgozni, ott is mindig nem tudom magam lekötni egy bizonyos stílusnál, vagy egy bizonyos tematikánál, mert mindig a szabadságot keresem a muzsikámon is, és a lehetőségeimet is úgy igyekszem megválasztani, hogy mindig kiderülhessen ebből, hogy nekem a lélek és a szabadság a legfontosabb dolog.
1: Uh-huh. Fantasztikus egyébként olyan jó olvasni, vagy hallgatni az önnel készült interjúkat, mert szóval azok az üzenetek, amiket ön küld az embereknek, vagy amit ön nyilatkozik, azok tényleg megfontolandók, meggondolandók, tehát annyi bölcsesség jön az ön mondataiból mindig, ahogyan hangsúlyozza például a szelídséget, az emberi méltóságnak a fontosságát, ugye, tehát hogy sokszor beszél ilyen dolgokról, tehát mit tudom én, a mai hangos és megosztott világban, hogy a koncertek és a dalok legfőbb üzenete szelídség, ugye, hogy ezt...
0: Hát az én részemről igen, feltétlenül, és ez nem egy ilyen elhatározott dolog, ez valahogy jön belőlem. Hát nyilván most születtem a nyár legvilágosabb napján, ha úgy tetszik, akkor a június 24-e nem, most nem vindikálom magamnak a jogot, de hát mondjuk büszke vagyok arra, hogy a Keresztelő Szent Jánossal egy napon születtem, és ez a műveimben is megpróbáltam mindig erre törekedni, amit most mondott, hogy a szelídség szerintem sokkal progresszívebb és sokkal forradalmibb dolog a mai világban, mint agresszívnek lenni, vagy hangosnak, vagy gyorsnak, vagy hirtelennek, vagy minden olyan dolog, ami idegesíti az életünket. Hát gondoljunk bele, hogy a muzsikának nem az lenne a dolga, hogy fölhergeljen, hanem többek között az lenne a dolga, hogy elgondolkoztasson, hogy átérezzük lélekben, hogy átérezzük akár az alkotó lelkével tudjunk azonosulni. Hallgatok egy bármilyen dalt, nem csak a régmúltból. Ha most hallok egy olyan alkotótól egy zenét, amiben érzek előremutatást, meg olyan zenei gondolatokat, amik úgy vannak rám hatással, hogy inspirálnak, akkor boldogságot érzek. Az ember a zenének van egy olyan fontos tulajdonsága, hogy tulajdonképpen megfoghatatlan. A muzsika, ha belegondolunk, az nincs. Csak abban a pillanatban van, amikor elhangzik. És ha a koncerten játszom, és énekelek, és játszom a saját dalomat, a saját gondolataimat, közvetítem a közönségnek, akkor a közönség kap valamit, ami a szándékaim szerint közösségteremtő és átformáló zenei, ahogy én átformálódom egy jó zenétől, úgy remélem, hogy az én zenémtől is esetleg átformálok az emberek lelkében, mert a lélek az ugyanúgy megfoghatatlan és meghatározhatatlan alap létezésünk, mint ahogy a muzsika. És a muzsika a művészetek közül a legérdekesebb, vagy a leglégiesebb dolog, mert tulajdonképpen nincs igazán, csak akkor, amikor elhangzik, és akkor elhangzik, akkor a következő pillanatban már szinte nem is létezik, és mégis, ha belegondolunk, hihetetlen nyomokat hagy az emberek lelkében a muzsika általában véve.
1: Többször említette már bátyját, ugye Tolcsvai Bélát, akivel a mai napig együtt dolgozik, meg koncertezik. Szóval mindig harmónia volt, van önök között, tehát mindig, hogy mondjam, egyetértés van.
0: Igen, hát két fiú között azért van, amikor nincs egyetértés. Mi az elején nagyon össze voltunk nőve, és aztán Pont az én szerteágazóbb vagy komplexebb zenei érdeklődésem miatt is eltávolodtunk egymástól, magyarul nem játszottunk egy zenekarban a 70-es évek közepétől, és de igaziból sosem szakadtunk el egymástól. Hát ilyen, ha szabad mondanom, akkor milyen ideális családban nőttünk fel, és az, hogy testvérek vagyunk, az eléggé fontos dolog. De művészileg nem mindig dolgoztunk együtt, és hosszú évtizedekig nem, és aztán a Magyar Mise című műben kerestem meg a Bélát, hogy én szerintem ő lenne jó, ha írná a szövegét, és ezzel demonstrálnánk azt, hogy mennyire fontos ez az egyfelé mozdulás, mert nem tudom mennyire ismerik, de a Magyar Mise műben volt, 86-ban írtuk, és csak 87-ben lehetett bemutatni. Az a mű, amiben először voltak rockzenészek, népzenészek, operaénekesek, hatalmas kórus és olyan összetételű rockzenekar, ami hát akár szimfonikus zenekar is lehetne, és ebben én azt próbáltam lelkileg demonstrálni, hogy szerintem megszerzőileg, hogy szerintem a műfajok nem igazán válnak el egymástól, hogyha a zene alapgondolatát, például ezt, amit az előbb mondtam, hogy olyan lélekhúrokon tud játszani, ha ezt az alapgondolatát közli az ember, vagy ezt tartja fontosnak a zenében, akkor olyan helyre kerül az emberek lelkében, amilyen örömmel tölti el a hallgatókat, gondolom.
1: Az imént nem akartam közbeszólni, de olyan kedvesen, aranyosan mondta azt, hogy kerestem meg Bélát a valamilyen munkaügyben. Szóval, hogy ez a tisztelettudás, ez a intelligencia, hogy még a testvért is, tehát, hogy így keresi meg, ez olyan jó.
0: Hát nem tudok rá parancsolni. Amúgy is, hogy mondjam, én fontosnak tartom a másik embert. Egyáltalán. Szerintem viccesen azt szoktam mondani, hogyha mindenki kitenni az én indexét az autóval, amikor elkanyarodik azelőtt, akkor kitörne a világbéke. Szóval ebben azt akarom mondani, hogy ha másik embert is embernek tekintjük, akkor egyszerűen megszűnnek a problémák. Ha nem akarom ráerőszakolni a másikra az én igazságomat, vagy igaznak vélt gondolataimat, hanem meghallgatom őt is, akkor nagyon szép lehetne az élet. Nagyon egyszerű ezt egy zenekarban lehet gyakorolni. Ha az ember úgy muzsikál, hogy csak saját magát hallja, és saját magát tartja fontosnak, akkor lehet, hogy sikere lesz, de nem lesz igazán boldog. Akkor lesz igazán boldog, hogyha hallja, hogy mit játszik a másik, és ahhoz képest muzsikál ő. És ez sokkal nagyobb bravúr, mint egyedül valamit csinálni. Mert még egy szóló hegedű szonáta is, az is a zeneszerzővel van kapcsolatban. Tehát olyan kötelék a muzsika, ami egyszerre szabad, és egyszerre közösség. És hát ez hagyja át az életemet. Most már mondhatom, azért nem vagyok egy mai gyerek, hogy ez a világon a legfontosabb dolog, hogy halljuk, hogy mit mond a másik, mit énekel a másik, mit játszik a másik, egyáltalán, hogy a földön van a másik. És akkor boldogak leszünk tőle. Én úgy érzékelem mindig, hogyha imádom a tehetséges embereket, mert előbbre viszik a világot. És nagyon örülök, hogyha tehetséges emberekkel tudok együtt dolgozni egy színházban, egy zenekarban. Szóval ez egy olyan ajándék az életnek, hogy nem egyedül vagyok a világon, hogy csodálatos szerintem.
1: Mondja ezt egy olyan ember, aki mekkora jóistenes tehetséggel van megáldva.
0: Nem mondjam ilyeneket, mert én ennél ezt, hogy mondjam, hogy nem szeretem. Nagyon kedves, örülök neki, ha így van, de jó, elfogadom most a születésnapon kapcsán, elfogadom, köszönöm.
1: Így van, és tényleg szeretnék még egy kicsit visszamenni a családhoz, hogy bár már rég volt a gyerekkor, de én úgy gondolom, hogy mivel bátyával együtt hasonló gondolkodásúak, én azt gondolom, hogy ezt nagyon a családból hozták. Tehát édesapja ugye mondja zenész volt, zenetanár.
0: Egyértelmű, igen.
1: És édesanyja egyébként mivel foglalkozott?
0: Édesanyám az sokáig csak a mi nevelésünkkel. Ilyen klasszikus mama. Ilyen klasszikus mama volt, elmondhatatlanul. Nagyon hosszú életet élt, egyébként 101 évig élt, és az édesapám is hozzá, az majdnem 90 évig, úgyhogy úgyhogy, de ilyen ideális, most amikor azt mondom, hogy ideális család, akkor nem azt kell elképzelni, hogy 5 szobás lakásban laktunk, és mindenkinek volt saját, hanem pont fordítva, hát abszolút, ugyan a Budai várban nőttünk fel, ami egy csodálatos helyszín, de egy-egy szobás lakásban éltünk, aminek a felét elfoglalta a zongora, az édesapám zongorája, ami a mai napig megvan egyébként, én is azon tanultam zongorázni, tehát, és egy ilyen igazi, hát egy igazi család, a szószoros értelmében azok voltunk, tehát nyilván a gondolkodásomban, meg mi, ami aztán azóta is vezérel, abban azért benne van ez a gyerekkori közösség, mert úgy kell elképzelni a budai várat, ugye az 50-es években, 60-es évek elején, hogy hát ott hát végül is az utcán játszottunk, meg kivoltunk a bástyán, meg csapatokba verődve játszottunk mi gyerekek, hát nem volt televízió, meg nem volt semmi olyan, ami eltéríthet minket. Épp ezért volt csodálatos aztán, amikor a zenekarokba szerveződtünk, és először csak 2-3-an próbáltunk meg együtt muzsikálni, majd később tényleg lett belőle egy zenekar, és az is abból jött, hogy a közösségek nagyon fontosak voltak. Mert nem volt, igaziból nem is volt más. De hát már egész korán, olyan 10 pár éves koromban már voltak barátaim, akikkel egy háztömbben laktunk, és akkor, hát ha nem is komolyan, de írtunk ilyen színdarabokat, és akkor azt fogtuk és előadtuk egy szobába, mit tudom, a szülőknek, vagy, és különböző jelmezeket konstruáltunk magunknak, szóval hihetetlen kreativitásban éltünk, miközben szegények voltunk, és ezt sose éreztem igazán, hogy szegény lennék, hát nem volt 50 farmernadrágunk, csak egy, amíg el nem kopott. Tehát, és ezt nem azért mondom, hogy micsoda hősi életünk volt, hanem azért mondom, hogy ezek az anyagi dolgok egyébként a mai napig nem fontosak a számomra. Az fontos, hogy nagyon jó hangszerem legyen, az fontos, hogy a környezetemben élő emberek azok boldogak legyenek, de nem ragaszkodom tárgyakhoz, meg nem tudom, szóval nem a anyagi része érdekel a világnak.
1: Na és hál' Istennek nem a visszavonuláson gondolkodik, hanem azon, hogyan tudnék majd reményt adni a zenéjével az embereknek, ugye? Tehát, hogy ez nagyon csodálatos dolog, hogy tényleg állandóan gondolkodik, aktív, és tehát, hogy tenni vágyik arra, hogy...
0: Igen. Ha valamit látok a világban, ami nem tetszik, akkor biztos, hogy zenébe reagálok rá. Szóval a 90-es években írtam egy balettet, és annak az a címe, hogy Bábel. Mert azt éreztem, hogy olyan nyelvzavar van a világon, gondolkodásban, meg cselekedetekben, meg minden, hogy ezt nem fogom tudni semmilyen dalban kifejezni, hogy ez csak mozgással, meg zenével, és a Győri Balett be is mutatta a 94-ben, és az a cím, hogy Bábel, és egy nagyon, nagyon komoly mű lett belőle, mert akkor úgy éreztem, hogy mondanom kell ebből a hangzavarral kapcsolatban valamit a világról. És ez az egyik ilyen, a másik az most volt 3 évvel ezelőtt, vagy 4 évvel ezelőtt, akkor írtam egy rapszódiát, amiben szintén nincs szöveg, mert csak szimfonikus zenekarra írtam, és ott az kifejezetten új magyar rapszódia az a címe, és hát ott nagyon fontos az, hogy magyar, és akkor úgy megpróbáltam lélekben úgy lekövetni, hogy mit tettünk mi magyarok itt a bántam. Lehet, hogy nagy képen hangzik, vagy túlzott vágyakozással, hogy századokon át úgy zajlott ez bennünk, hogy idejöttünk a Kárpát-medencébe, hogy telepettünk itt meg, hogy keveredtünk, hogy törtek ránk, hogy győzedelmeskedtünk abból, és ez nem politikai, meg ilyen történelmi szempontból vizsgáltam, hanem lélekben próbáltam átjárni egy utat, ami lehet az én saját életem is, ha úgy tetszik, és hát nagy örömömre a Margit Szigeti szabadtéri színpadon úgy mutatták be, hogy a második részében a műsornak a magyar mise volt, és augusztus 20-a volt, és hát szóval egy ilyen nagy élmény volt az életemben, hogy ezt a művet megírhattam, és elő is adta az Operaház szimfonikus zenekar, Kocsár Balázs vezényel, tehát nagyon nem büszke vagyok rá, hogy ez megtörtént.
1: Uh-huh. És azt hiszem, hogy még nem említette a Koldus és Királyfi című óriási sikerű színpadi művét, ugye, amely már Twain örök klasszikus regénye alapján készült, vagy készítette el, és hát az a mai napig szóval
0: megy a Magyar Színházba, igen. Nagyon hihetetlen szereposztása van. Nagy Viktor, a színház mostani igazgatója, és egyébként hát első musicalemnek, a Dr. Herznek is ő volt a rendezője, és hát évtizedek óta együtt dolgozunk, és félszavakból is értjük egymást, és főleg lélekben tudunk nagyon összehangolódni. Ő is muzsikus alapvetően, tehát olyanokat tud nekem mondani, amikor komponálok, olyan inspirációkat tud adni, hogy nagyon gazdagítja azt a munkát, amit létrehozunk együtt, és hát a Magyar Színház fergetős szereposztást produkált, és hát tényleg az a helyzet, hogy marha jó játszanak, és nagyon élvezem, mindig alig várom, hogy legközelebb, ugye, mert ez egy repertoár színház, és mit tudom, 4-5-ször lemegy egy hónapban a darab, és akkor jön a másik. Egyébként ugyanebben a színházban az idén be lesz mutatva az Isten pénze musicalem, amit már 95-ben írtunk a Malát Színházba, és már volt mindenhol, ahol csak lehetett, és most egy hát nem is egy felújítás, szóval egy új, hát azt kell mondanom, hogy egy újra szült darab lesz belőle, mert hát nem fogok változtatni a zenéken, de mondjuk új köntöst, azt biztos fogok nekik adni, és még az is lehet, hogy új zenét is írok a darabban, erről most még nincs konkrétan szó, de szoktunk ilyet csinálni, hogy akkor még ott, ahogy itt az évtizedek alatt módosult a mű, ottan időnként belerakunk egy-két új helyzetet, úgyhogy erre készülök, nagyon várom, hogy dolgozhassak rajta.
1: Hogy lehet az, tehát, hogy mindig bennem az a kíváncsiság, inkább úgy mondom, hogy mi alapján alkot egy zeneszerző, hogy jönnek azok a dallamok, hogy tudja, hogy születik meg az fejben. Például akkora sikere van, hogy tehát hogy találja el azokat a dallamokat, vagy tudom, hogy nem a kérdésem, de hogy születnek ezek a nagyon-nagyon sikeres és örök művek, amiket ön is alkot.
0: Tehát, azt hiszem, hogy nem felejtettem el gyereknek lenni, és a fantáziám rettenetesen élénk. És amikor kapok egy ilyen, ahogy a Müller Péter írta a legtöbb musicalemnek a szövegkönyvét, és a Péter hát egy nagy lélekember, és eleve olyan mesét ír, hogy a jó musicalnek, vagy ad abszurdum, a jó operának is az alapja a jó mese. Mert a mese az mozgatja meg az embernek a fantáziáját, a hallgatóknak is, meg a szerzőknek is. Én nekem úgy születik, hogy látom, ha le van írva, hogy mi történik a színpadon, illetőleg ez még nincs, hanem a darabot elolvasom, mint egy könyvet olvasni. És nyilván a szerző, tehát a Péter, és olyan cselekményt ad, amiről azt várja, hogy akkor az meg fog elevenedni, és az én fantáziámban a szószoros értelmében megelevenedik. Tehát én amikor olvasom, akkor látok képeket, és azokat a képekhez írom a zenét. Tehát elképzelem, hogy Kordus és Királyfi, ugye sokan el tudjuk képzelni, hogy milyen az a Királyfi, milyen a Kordus apja, milyen az anyja, milyen helyzet van az utcán, hogy milyen, amikor összejönnek a Koldus, hogy néz az ki, amikor a Koldus gyerekek arról énekelnek, hogy milyen az élet, és akkor én megpróbálom beleélni magam ebbe a dologba, és ha igaziból képeket látok, tehát én már elképzelem, meg tudnám rendezni a darabot, biztos nem lenne olyan jó, mint a Barátom rendezése, de látom a képeket, és azokhoz a képekhez, azokhoz a szituációkhoz írom a zenét. Akkor le van írva egy szituáció, hogy most ezek gyűlölik egymást, szeretik egymást, harcolnak, nem tudom én. Az a lényege ennek az például a színházi dalszerzésnek, vagy a színházi zeneírásának, hogy a fantáziámra hagyatkozom, és képeket látok az irodalmi mű nyomán, és ezokat a képekhez próbálok zenét írni. Mint régen voltak ezek a rádiójátékok gyerekkoromban. Hihetetlenül megmozgatták a fantáziámat, mert ott is elkezdtem képeket látni, és úgy látszik ez van a szép magyar szó, hogy képzelet. És a képzeletemet mozgatom, és ahhoz írom a muzsikát. Persze hát azért nem tagadom, hogy ennyi színpadi mű után azért nyilván vannak munkafogások, és tudom, hogy a színpad mit követel meg, és nem lehet túl hosszú egy dal, és nem lehet, nem tudom én, a jelenetet nem lehet a végtelenségig húzni, mert épp az a lényeg, hogy az emberek őket bevonjuk az előadásba, abba pedig a zenekari múltam segít, mert pontosan tudom, hogy a színpadról, tehát attól, hogy én ezt el is tudom énekelni, attól könnyebb a helyzetem, mint mondjuk egy olyan zeneszerzőnek, aki csak zongorázik. Úgyhogy más lista vagyok, mert csupa szép feladatot hozott az élet.
1: Hát ez így van. Végtelenségig lehetne folytatni az önnel való beszélgetést, mert hogy ugye a művei is, tehát hogyha külön-külön mindet elemeznénk, sorozatot indíthatnánk a beszélgetésekből.
0: Yeah.
1: És, tehát nagyon szeretek ilyen alkotókkal, ilyen művészemberekkel beszélgetni, akik tényleg szerények, annak ellenére, hogy rengeteget letettek az asztalra, és rengeteget tettek a magyar zenei életben, tehát hogy tényleg csak meghajolni lehet a munkásságuk előtt. Minden nap dolgozik, minden nap gondola, tehát hogy mondjam, minden nap vannak a gondolataiba.
0: Igen, de nagyon, nagyon szeretek kihívni, tehát nagyon szeretek feladatot kapni. Uh-huh. Tehát ha nincs feladatom, akkor csinálok magamnak. De most néha úgy érzem, hogyha csak egy dalt írok, akkor lehet, hogy én már, hogy mondjam, egyel odébb vagyok annál, hogy új dalokat írjak, de nem tudom megígérni, hogy nem fogok. Biztos fogok azt is írni. Mert az a helyzet, hogyha föllépek, akkor mindig azt érzem, hogy a közönség mindig a jó kedvesemet akarja hallani, meg azokat a dalokat, amit annak idején a fonográfnak írtam, vagy a nem tudom én, hát bárkinek. Tehát, és az elmúlt 20-30 évben azért nagyon leköt a színházi feladat, nem igaziból nem köt le, csak hogy arra koncentrálok, ott tudom magam igazán kiélni, az az igazság, hogy azt nagyon szeretem csinálni, mert annyira színes és inspiráló és végtelen lehetőségekkel adó, hogy tényleg az a helyzet, hogy a végén egyszer csak húzni kell egy vonalat, hogy na most már vége van ennek a darabnak, már több nem lehet beleírni, és hát alig várom, hogy legközelebb is ilyen színpadi művön dolgozhassak. Úgyhogy ilyen kettős az életem, de ha hívnak, akkor elmegyek muzsikálni, nekem nincs menedzserem, aki megszervezze, meg körülöttem az ilyen életet, de hát nagyon szeretek zenekarral dolgozni, és akkor mindig találok olyan társakat, akikkel együtt tudok muzsikálni, úgyhogy hát kitölti az életemet a zene, ha erre kíváncsi, változatlanul a zene tölti ki az életemet.
1: És így a zenekarokkal szokott próbálni, vagy ez már nem szükséges?
0: De, szoktunk próbálni, persze. Én nagyon próbálós vagyok világéletemben, mert az is egy nagyon jó periódus a színpadi munkának, hogy az ember próbál, az nagyon jó. És olyan alkotótársaim, vagy olyan munkatársaim vannak, a muzsikus társaim, akik szintén szeretnek. Tehát nem az van, hogy magukba próbálnak, aztán összejövünk és eljátszunk, hanem szeretünk úgy együtt lenni, és akkor, hát főleg amikor új emberek vannak a zenekarban, akkor őket is be kell avatni. De ilyen konkrét zenekarom nincs, hanem olyan permanens muzsikus társaim vannak, akiket mindig fölhívok, hogyha van alkalom muzsikálni.
1: Hát művész úr, én nagyon szépen köszönöm még egyszer ezt a beszélgetést, és tiszta szívemből kívánom, hogy még hosszú évekig, évtizedekig legyen ereje, egészsége, munkakedve és alkotóvágya, és minden ahhoz, ami kell ehhez az ön tevékenységéhez meglegyen. Tehát reméljük, hogy ez így is lesz, ahogy a szülőket is említette, és bízom benne, hogy erőben és egészségben, ne kiabáljuk el, de erőben és egészségben tudja csinálni sokunk örömére ezt a munkát, vagy ezt a, nem is tudom, hát munkának nevezem, de
0: szép feladatot, mondhatjuk, hogy hivatás, de mondhatjuk azt, hogy ezt a zenélést, és akkor mondunk a legjobb.
2: Tolcsvai Lászlóval Kossár Georgina beszélgetett.

0: Egy előadó, három sláger.
1: 1991-ben született Vastag Tamás magyar énekes, most három slágere forog, az Állj meg világ, a Soha még, és a bátyjával Csabával előadott Őrizd az álmot.

Vastag Tamás énekelt. Ez volt a vasárnap délután 2026. június 28-án. A műsorban elhangzott beszélgetések és rovatok megtalálhatók a patria24.stvr.sk oldalon. Csenger Ferenc kíván sikeres új hetet és kellemes nyaralást, viszont hallásra!

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Tibor Gáspár és Michal Simecska egyetértett abban, hogy a Gölnitz bányai nőgyilkosság után szigorítani kell a büntetőjogi szabályozást. Kizárhatja Brüsszel az ideiglenes védelemből a harcképes korú ukrán férfiakat. Hajnalra csupán 26-21 fok közé csökken a hőmérséklet, holnap marad az extrém hőség 40 fok körül értékekkel. A mikrofonnál Ürge Tamás, következnek a részletek. Tibor Gáspár a parlament szmeresztés alelnöke és Michal Simecska az ellenzéki PS vezetője az STVR 5 perc múlva 12 című műsorában egyetértett abban, hogy a Gölnitz bányai nőgyilkosság után szigorítani kell a büntetőjogi szabályozást. Simecska a rendszer szintű hibáról beszélt és a parlamenti emberi jogi bizottság összehívását, valamint a nők hatékonyabb védelmét szorgalmazta. Gáspár támogat minden olyan módosítást, amely megelőzi az ilyen tragédiákat és bosszú álló bűncselekményeket. A jövő évi költségvetés kapcsán Gáspár bírálta Andrej Danko SNS vezért, amiért az szerinte populista és a költségvetési realitásoknak ellentmondó javaslatokkal áll elő, utalva az SNS követelésére, miszerint a 90 év felettieknek legalább 824 eurós minimál nyugdíjat biztosítanának. Kiemelte, a provizórium a legrosszabb megoldás lenne, az ország gazdasági helyzetét eltérően ítélték meg. Gáspár szerint az életszínvonal mutatói pozitívak, még Simecska szerint a lakosság helyzete romlott a jelenlegi kormány alatt. A 13. nyugdíj kapcsán a PS nem törölné el azt, de célzottabbá tenné a spórolás érdekében, míg a Smer elkötelezett a fenntartása és az energiaárak elleni támogatások bővítése mellett. A hőség fokozza a vízi tragédiák kockázatát. A rendőrség két nap alatt 6 halálesetet regisztrált. A rendőrei figyelmeztetik a nyilvánosságot a vízi tragédiák fokozott kockázatára a forró nyári napokon. Csupán az elmúlt két napban 6 vízbefúlásos halálesetet regisztráltak Pozsony megye területén. A hatóságok ezért óvatosságra, felelősségteljes viselkedésre és a saját erők reális felmérésére szólítják fel az embereket. Erről az országos rendőrfőkapitányság tájékoztatott a közösségi oldalán. Az Európai Bizottság azt javasolja, hogy a harcképes korú ukrán férfiakat zárják ki az ukrán menekülteknek szóló programból, írja a Politico. Az uniós szervezetekhez közel álló lap szerint a bizottság pénteki javaslata úgy hosszabbítaná meg 2028 márciusáig az ukrajnai háború elől menekülők ideiglenes védelmi státuszát, hogy az nem vonatkozna azokra, akiknek katonai kötelezettségeik vannak, és akik nem hagyhatják el Ukrajnát. A korlátozás nem vonatkozna azokra a férfiakra, akik az új szabályok hatályba lépése előtt kaptak ideiglenes védelmet, teszi hozzá a brüsszeli lap. Az unió adatai szerint több mint 4,3 millió Ukrajnából menekült ember részesül az uniós ideiglenes védelmi irányelv előnyeiből, amelyet Oroszország 2022. februári inváziója után léptettek életbe. Az Eurostat tavaly novemberi becslése szerint 650 ezer hadköteles korú ukrán férfi tartózkodik az unióban. Az EB önkéntes visszatérési programot is javasolt, amely támogatná az ebben résztvevő ukránokat.
0: Időjárás.
1: Este elszórtan kialakulhat zápor, de az ország nagyobb részén marad a csapadékmentes kánikula. Éjjel többnyire eseménytelen, füllett meleg idő lesz szerte az országban. Hajnalra 26-21 fok közé csökken a hőmérséklet. Hétfőn a változatlanul nagyon erős hőség mellett ismét nőni látszik a késő délutáni esti zivatar hajlam. Napközben 40 fok körüli értékek várhatók.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt az R1-esen a Nyitra kelet kihajtó után Aranyos Marót irányába. A szakaszt lezárták, a forgalmat Nyitrán keresztül a régi útra terelik. Sebességmérésre számoljanak Bohdanovcén Kassa irányában, Újruszkán pedig Tőketerebes felé. A jelenlegi trópusi hőségben ne hagyjanak bezárva sem embert, sem állatot a járművekben. Közlekedjenek biztonságosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.
2: A nő arcai Gasparik Majával.
3: Köszöntöm a nő arcai hallgatóit. Van néhány ember, akivel az ember úgy érzi, hogy találkozott már akkor is, amikor valójában nem. Mai vendégemmel az első beszélgetésünk telefonon zajlott. A beszélgetés végén azt mondta nekem, hogy szerint én már jártam az Énekeld Magad Szabaddá workshopján, mert annyira ráéreztem arra, amiről beszélt, pedig nem jártam. Viszont korábban láttam őt színpadon, és azt hiszem, hogy ott történt valami. Valami abból a fajta kapcsolódásból, amit nem mindig tudunk megmagyarázni, de felismerjük, amikor megtörténik. Mai vendégem Paja Bea, énekes, dalszerző, előadó, alkotó, tanító. De ma nem elsősorban a dalokról beszélgetünk, hanem arról, hogyan kapcsolódunk önmagunkhoz és egymáshoz egy olyan világban, ahol erre, mintha egyre kevesebb időnk és bátorságunk lenne. Beszélgetünk szabadságról, a hinta daláról, nőiségről és komfortzónán túli vállalásokról. Ez a Nő arcai, kezdünk, tartsanak velünk! Bea! Szia, nagy szeretettel köszöntek, és azt kell mondjam, hogy végre a nő arcaiban egy év után sikerült ezt nekünk most összehozni.
4: Szia, drága Maja, igen, pont egy éve próbáltuk ezt az interjút tető alá hozni, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat, nagyon izgalmas lesz a beszélgetés, és kíváncsi vagyok, merre kanyarodik.
3: Lehet, hogy erre a helyszínre vártunk, erre a fordított piramisba, hogy mi itt ülhessünk. Mik azok az érzések, amik így bekapcsolnak, milyen gombokat kapcsol be benned ez a helyszín?
4: Hát én ugye 50 éves vagyok idén, tehát én még az a generáció vagyok, aki a Bródi Sándor utcai budapesti rádióban adott rengeteg interjút, vett fel lemezeket, akár ott vettem föl még a hatos stúdióban a nő lemezemet 14-ben, vagy az elhíresült Nagy utazás, Petőfi akusztik is a hatos stúdióhoz kötődik, szóval, hogy nekem a ti rádióépületetek a Bródival hasonlatos, és ilyen szempontból egy picit otthonos, szóval én jól érzem magam.
3: Csomó kép kapcsolódott nekem így hozzád, így már előzetesen, tehát az, aki már Szabaddá énekelte magát, aki a jeges vízben játszik, könnyedséggel énekli a tavaszi szelet, tehát aki mély repüléseken van túl, meg magas zuhanásokon.
4: És még innen.
3: És, igen, és közben pedig hintázik, tehát olyan könnyedén, tehát hogy tud még neked valami komfortzónán túli lenni, vagy amikor az lehet, hogy úgy is tűnik, hogy komfortzónán túl van, tehát hogy ezt hogy fogod te föl?
4: Ez egy utazás, persze, hogy tud, és minél inkább idősödöm, annál izgalmasabb a komfortzónán túli létezés. Annál nyugodtabb szíve vállom, hogy na gyere élet, mit adsz még? Tehát, hogy ha már ennyi minden transformáción túl vagyok, és az élet egyre jobb lett tőle, akkor azt gondolom, hogy a következő 40-50 évben is, ami vár rám, az izgalmakkal teli. Hát most aktuális példának idehoznám a következő albumot, amin éppen dolgozom. Képzeld, az a munka címe, és lehet, hogy a végső címe is, hogy nem dolgozom, tehát vagyok. Nem dolgozom, tehát vagyok, ugye ez rámegy a Descartes-i gondolkodom, tehát vagyok kis idézetre, de hogy nagyon sokat kísérletezem azzal, hogy a saját workoholizmusomat, a saját munkamániámat hogyan tudnám egy kicsit csitítani, csendesíteni, és azt hiszem, hogy ebből a csináló létállapotból átmenni a csak úgy lenni létállapotába, ez a néhány dal fog majd segíteni. Ez is egy komfortzónán túli állapot. Leírtam egy olyan sort, hogy a lassúval az a bajom, hogy magammal találkozom. Szóval, hogy amikor én lelassulok, akkor azzal a nagyon érzékeny belső réteggel dolgozom, ami mocsaras, meg nem olyan szép, de az enyém, az is én vagyok.
3: Az volt az első gondolatod, hogy a gondolkodom, tehát vagyok párhuzam. Nekem pedig egyből az a generációs minta jutott eszembe, amit ugye hozunk nőként, tehát hogy ez a nem merek leülni, mert akkor rögtön már bekapcsol, hogy de csinálni kéne valamit.
4: Az is eszembe jutott persze, tehát az egész alkotást meghatározza ez a minta, amiről te most beszélsz, hogy nőként az egy dolog, hogy mindent elvégzünk a ház körül, és a két gyereket is elindítjuk iskolába, és egyébként befizetjük az elmenzát, meg a lecsapjuk a pedagógus napi ajándékot, a szülői levelező listán, stb. Ez szerintem így évvégén mindenki érti, főleg ha anyuka. És ez a gondolkodom tehát vagyok, az már egy ilyen, ez már egy ilyen következő réteg, de ebből született, ebből a folyton csinálok valamit, főleg nőként. És nem csak ez vagyok a sok csinálós, hanem még én vagyok az érzelmi tehervívője is sokszor a család összes többi tagjának. Tehát a gyerekeknek mindenképp, meg szívesen, olykor a párunk is bejön ebbe a körbe. Mit jelent az, hogy az érzelmi teherviselés, szóval, hogy néha én vagyok helyette dühös, vagy fájdalmat érző, vagy félelmet átélő, és ez bizony tényleg generációk óta egy üzenet, hogy ezt kell csinálnunk. Ezért írom az albumot, hogy mi van, ha nem? Mi van, ha csak hogy élvezem a világot, és az egyik dalban például 50 örömöket gyűjtök.
5: Mikor jutott eszedbe legelőször az, hogy igen, mi volt előbb, ugye a tyúk vagy a tojás, tehát hogy maga a gondolat, az a vágy, hogy igen, én most már szeretném megélni a semmittevést, vagy azon kaptad magad, hogy csinálom a semmit. Nekem pont volt tegnap egy ilyen ráeszmélésem, hogy így nem tudom, így végig simítottam a terítőt, és így megpróbált, tehát hogy így azon kaptam magam, hogy élvezem azokat az apró hétköznapi örömöket, amikre úgy rá kell koncentrálni, igen, hogy ja, ez is az.
4: Mikor jutott először eszembe? 30 éve, mert hogy minden év végén megfogadom, hogy jövőre kevesebbet fogok dolgozni, és jövőre nem csinálok két albumot, csak egyet, nem rakok bele az új programba még egy új anyagot. De azt mondom, hogy nem tudom, láttad-e az Ördög Prádát visel 2-t?
5: Igen, lesz témánk itt a nő arcaiban.
4: Amikor azt mondja Mary Steep az autóban, oh, I love working so much, hell, I love working. Imádok dolgozni, szóval hogy velem is így van, hogy imádok dolgozni. Tehát egyszerűen imádom, amit csinálok, és ahogy megy előre, akkor csak egyre jobban imádom, mert az egy dolog, hogy a hallgatóim imádják a zenét, de a tanítványaim, ahogy kiteljesednek, jobbára nők, ahogy nézem, ahogy ezt a sok gyönyörűséget, hát azzal betelni, az nagyon, nagyon, hogy mondjam, valami nagy vágás kell az, hogy ezt abba hagyja, mert ez túl szép, hogy itt hagyjam.
5: Szerintem is, Óri, ha már behoztad így az Ördög Prádát visel 2-t, akkor tegyünk egy kis kanyar.
4: Jaj, örömmel!
5: Szerintem óriási nagy üzenete volt, tehát hogy fú, hát az utolsó vacsorától kezdett nagyon minden, sok mindent, tehát nagy tényleg imádtam. Minden benne volt, és pontosan amikor utazik az autóban, meg egyébként is Meryl Streep, ahogy alakítja.
4: Hát az egész Meryl Streep istennel, úristen.
5: És közben azok a gondolatok, amelyek megfogalmazódnak általa, akár az idézőjeles munkamániáról, igen, de közben pedig a workaholic nekem egy kicsit lehet, hogy azért, mert angol szó, egy kicsit szimpatikusabb, mint
4: aha, a... Okay, let's stay at workaholic. Viszont ha már az autós jelenetnél vagy, és akkor csak elmondom a nézőknek, hogy ott elmondja a nagy céget vezető munkamániáról, és nő, hogy nem látta a gyerekeit, és nyugodtan írja meg regényben, nyugodtan írja meg, de hogy én nagyon szeretek dolgozni, erre volt egy ilyen kiegészítő mondat. Velem azért az történt, kicsit Meryl Streep, vagy Anna Wintourhoz képest, ugye, akiről mintázták Meryl Streep figuráját, hogy én azért az első szülésem után egy-két évvel én leálltam. Tehát, hogy én azért meghoztam azt a döntést, hogy nem akarok elénekelni a gyerekeim mellett, ugye két lányom van, 14 és 9, hanem én meghoztam azt a döntést, hogy én maradok, és nem mondom, hogy nem koncertezek, de mondjuk levittem ilyen 20 és 30 közé a koncertszámot, 35-ig mostanában fölmegy, és megcsináltam az Éneked Magad Szabaddá programot, ami a mindennapok szintjén azt jelenti, hogy 20-15-ig mesét olvasok most már csak a Pannikának, és 20-30-kor beülök a gép elé világot megváltani. Tehát, hogy én azért meghoztam azt a döntést, hogy a gyerekeimmel való együttlét az bármennyire is szeretek dolgozni, de az még fontosabb.
5: Akkor most vonjunk még párhuzamot között és Meryl Streep között, jó? Tehát ugye mondjuk a sorozat óta is eltelt, a sorozat, bocsánat, a film az első rész óta, de meg eltelt 20 év. Lehet, hogy az emberek ugyanazt várták, és nagyon sokan ugye panaszkodtak, hogy nem ugyanazt kapták. Én is imádtam, mert pontosan ugye 20 év eltelt, tehát nem csak a filmben, de a való életben is rengeteg minden változott, a piac változott, az emberek változtak, igen,

0: ahol ugye nagyon sokat vagyunk a kütyükön, nagyon sokat vagyunk képernyő előtt, nagyon sok a virtuális kapcsolódás, ezt a fajta fizikai valóságunkat, mintha elfelejtenénk. Mintha, mi van most a szavakon túl a testemben, mi van a tenyeremben, mi van a mellkasomban, mi van a jobb térdemben. És hogy egy picit még egy utolsó merisztrépezést, ha megengedsz, hogy ugye az elsőben a that's all. Ez volt ugye a hook, ez volt a legfontosabb mondatszint, ami elhangzott nagyon minimál hangerővel, és ezt csak egyszer játszották be a másodikba, de egy olyan ponton, ami tökéletes volt, ha már hangtanár vagyok.
1: És ami végül megadta Enhedőveinek is azt a megnyugvást, hogy igen, ez minden. Tehát igen. Amit várt Mirandától, azt megkapta tőle.
0: Igen, és az abban az érdekes, hogy mennyire erőt sugárzó, és önazonosságról kérdezel, mennyire erőt sugárzó lehet az alacsony hangkorozási, tehát az, a kicsi hangerő. That's all. Ez minden. És hogy pici, de mégis, mivel annyira meggyőződésből mondja, és teljesen tudatában vannak, hogy ő uralja a teret, uralja az egészet, persze uralja kétféle jelentésben is, de azért van egy olyan természetes királynői létezés, ha már önazonosság, amit én tanítok is a hallgatóimnak az Éneked Magad Szabaddá programban, gyorsabb az agyam, mint a szám, ÉSZA rövidítésű programban, ez a királynői gyakorlat, amikor koronát helyezünk a fejünkre, és amikor egyszer csak a térben 50 királynő járkál, és fényes a szemük, és aztán még annyit hozzáteszek, hogy ugye a királynőhöz nagyon sokszor egy dominanciát, egy versengést kötünk, az én világomban ez semmi más, mint természetes módon árasztani a saját fényünket, és ezzel a másik királynőt is emlékeztetni arra, hogy hé, a koronád picit lecsúszott, ragd már vissza. Szóval, hogy ez a fajta ilyen sisterhood, nőtársi királynősködés, vagy királynői létezés, ez amikor a térben megjelenik, ott olyan energiák szabadulnak föl, és olyan egymás emelése történik, és olyan megsokszorozott szeretet van a térben, amit szinte egy vágni lehet, hogy ezért is nem hagyom abban, amit csinálok, mert ez nagyon szép nézni.
1: Mert hogy így említetted a királynőséget, és hogy lehet, hogy van itt egy tévképünk ezzel kapcsolatban, okay. Sok tévkép, igen. De az egyik így, ahogy így meséltél, eszembe jutott az, hogy talán tévesen azt gondoljuk, hogy egy királynő hangos, igen. És hogy az a királynő, aki viszont halk, ugyanúgy tud tekintélyt, és nem feltétlenül parancsolni. Jó, most egy kicsit
0: elvonatkoztatunk
1: az ördögprodát viseltől, de hogy onnantól kezdve, hogy én nem kiabálok, és nem a tömeget akarom meggyőzni, hanem halkan szólalok meg, tehát onnantól kezdve elsősorban az lenne a fontos, hogy saját magam királynője legyek.
0: Abszolút jó, nagyon fontos helyre mész, és hogy a halk hang is lehet testből érkező. Van egy csodálatos idézetem, amit szoktam tanítani szintén az éjszaórák legelején. Hélène Cixous, francia filozófus nő írta, hogy a nőre írja, de szerintem ez minden nemű emberre igaz. A nő vissza fogja hódítani azt a testet, amelyet elkoboztak tőle, és amely test sokszor maguknak a konfliktusoknak a helye és lokációja. Ha cenzúrálod a testet, vele cenzúrálod a lélegzetet és vele a beszédet, és utána az úgy folytatja Elán, hogy write yourself, your body must be heard. Ez annyit tesz, hogy írd ki saját magadat, a testednek hallatszódnia kell, és én ezt úgy folytatom, hogy beszéld el saját magadat, a testednek hallatszódnia kell, énekeld el saját magadat, a testednek hallatszódnia kell. És itt is, ahogy most beszélek, igazából nem gondolkodom, hanem a testi érzeteimet figyelem, és azokat fordítom le hangcsomagokká, azaz szavakká. És ettől picit le is lassulok, ettől sokkal inkább játszom a hang építő elemeivel, tudom, hogy rádióban vagyunk, tudom, hogy itt vagy előttem, és hogy hozzád is jobban elérjen az egész üzenet. Szóval, hogy ez nagyon, nagyon fontos üzenet, hogy amit mondtál, hogy a halk királynő és királynő, hogyha egészen mélyen meggyőződik arról, hogy az, amit mond, és ahogy mondja, az a teste központjából jön, a szíve, hasa közepéből.
1: És még mindig ott vagyunk Paja Bea Meryl Streep párhuzamnál.
0: Köszönöm, ez nagyon tetszik nekem. Ezek is szinte jól csináljuk. Ez nagyon tetszik.
1: És mert hogy azért is érzem itt most már, ugye ez nem volt benne a felkapcsolatban, ez nem volt.
2: Tök, hogy Meryl Streepről fogunk beszélgetni.
1: De hogy, és nem is Meryl Streepről, de hogy arról, hogy egyébként ő egy kis kitérő, hogyha jól tudom,

0: ezt a szerepet pontosan ezzel a Hulk, tehát ezzel a megdöbbent stílusával nyerte meg a rendezőket és mindenkit, és hogy te ugyanezt csinál, tehát az embereknek megtanított használni a hangjukat, mert egyébként mit tapasztalsz be, mennyire tudjuk a hangunkat használni?
1: Két lábon járó fejek vagyunk. A válaszom inkább az, hogy picit alva járunk ezzel kapcsolatosan, bár a tudatosság növekszik, szerintem. Mit jelent az, hogy két lábon járó fejek vagyunk? Amikor beszélgetünk, akkor legtöbbször a szavak értelmére figyelünk. Tehát a nyaktól fölfelé van egy hangadószer, pedig tudjuk, hogy a hang nem csak onnan indul, és a szavak értelmére figyelünk. Felszoktam tenni azt a kérdést, hogy amikor valaki készül mondjuk egy interjúra, vagy egy beszédre, akkor a szavak értelmét, azaz a kontentet megcsinálja előbbe. A prezentációt. Igen, mindenki. Ki az, aki bemelegít a hangjával előtte? Egy-két kéz, több százas tömegből. Pedig ahogyan mondjuk azt, amit talán még fontosabb is a tartalomnál. Persze én is szoktam azért készülni a tartalomra, de amikor nem készülök a tartalommal, például most veled, sokkal izgalmasabb lesz a beszélgetésben, sokkal inkább benne vagyok a testemben.
0: Meg a mostban.
1: Igen, a mostban. Tehát, ahogy mondtam, testi érzeteket fordítok le szavakká, és játszom a szavak, vagy az érzeteknek a szavakká való lefordítására, és ettől sokkal inkább benne vagyok a testemben, és ettől eljut az üzenet hozzád, meg a hallgatókhoz. Ez egy nagyon-nagyon izgalmas kísérletezés, mert közben nagyon sok embernek az agyában van egy, itt a prefrontális kortexre mutogatok, a homlokomra, itt van egy ilyen mankó, hogy úristen, a szavak értelmébe kapaszkodom, és tudom a feladatot. Hányszor voltunk már úgy, hogy fel kell mondani a memót, és ha tudom, akkor megmenekültem.
0: De egyébként törölted is.
1: Igen, és kb. Úgy hangzottam, mint egy második osztályos tanuló, de a szavak értelme meg volt, piff-paff. Képzeld el, olyan gyönyörű képeket osztanak meg ezzel kapcsolatban a hallgatóim, sokan mondják, hogy olyan, mintha nyakamnál lenne egy csomó, vagy lenne egy ilyen fémlap. Tehát, hogy mintha el lenne vágva a torkom tájékán a fejem a testemtől. Tehát amikor azt kérdezed, hogy mennyire vagyunk tudatosak hanghasználat kapcsán, vagy hogyan használjuk a hangunkat, ébredezünk ezzel kapcsolatosan. És én itt rátaláltam valamire, amit én se tudtam, hogy tudok. Hát 40 éve énekelek, és amikor énekelek, akkor mindig a testemben vagyok, és rájöttem, hogy abból nagyon sok mindent a beszédre is meg tudok tanítani magamnak, tehát sok zenei szabályt alkalmazni tudok a beszédre, mint hanghasználatra, hiszen egy gyökerű a kettő, és most fogok neked csinálni egy vicces kísérletet, most vajon énekelek, vagy beszélek. Egészen könnyed módon szoktam az ének és a beszéd közti műfajokban elmerülni. Látod, annyira, hogy az arcod megváltozott, hogy
0: olyan szép volt, mert, és ugye azért folyamatosan járnak a gondolatok a fejemben, mert
1: látom,
0: hogy közben meg ugye a magyar nyelv, az ugye sokkal inkább egy monoton nyelv. És lehet, hogy ez is talán korlátok közé szorít minket, hogy nem merünk olyan dallamosan beszélni.
1: De érdekes, amit mondasz, hogy monoton nyelve a magyar.
0: Lehet,
1: vagy rá vagyunk szoktatva a monoton beszédre, hogy ne tűnjünk ki annyira.
0: Mert nem is szokták kommentálni, vagy jegyezni az, hogy olyan énekelve beszélsz. Hmm. És mintha ennek lenne egy ilyen kis ilyen pejoratív
1: színezete. Tényleg? Szerintem gyönyörű hangszíned van, és szerintem
0: sokaknak. Tehát, hogy ezt így úgy általánosan értem. Mm. Igen, de már én is megkaptam egyébként, hogy túlságosan igen.
1: Na, figyelj csak, Maja, felmentelek. Kodály Zoltán imádta a recitatív műfajokat, amit az előbb meséltem neked, hogy így elkezdenek, hajki kisze, hajki, gyűbes odaljancsi. Ez éppen egy bagi kisze éneklős, kisze bábú hajtós ének. Imádta az öreg a beszéd és az ének közti műfajokat. Nagyon sok szokásdalban, gyerekdalban tanálunk ilyet, na egyből arra izálok. Nem véletlenül, tehát ott nagy titok rejlik. Az történik, hogy amikor elkezdünk énekelve beszélni, akkor egy kicsit kimegyünk az agyunkból, én se tudom, mit mondok legközelebb, de most elkezdtem szórakoztatni magam, jajajaj. és egyből jó kedvem lesz, te is látom, hogy na, mi lesz a következő szó, én is ugyanígy vagyok belül.
0: De hogy ez kell egyfajta belső felszabadítás saját magunknak.
1: Nyilván ez, tehát ez azért a szakmai ártalom is, de hidd el, hogy abban a pillanatban, amint mondjuk az észrehallgatókat behívom egy térbe, és ezt a feladatot megkapják, senkinek sem könny, senkinek sem lesz nehéz a kis kece dalamára elimprovizálni, hogy hány kávét ivott reggel, és megölelte a gyerekét, vagy készítette szendvicset meg. De nem olyan nehéz, tehát az, mi misztifikáljuk ezt, hogy mennyire nehéz énekelni, és hú, itt most újabb kis szegény, és újabb többször 50 perces interjú
0: de lehetőség nyílik ki. Ez viszont tök természetes.
1: Nagyon, nagyon. Igen. De nekik is az lesz. Tehát figyelj, hónapok után az lesz, sőt, hetek után. Mert bennünk van, tehát a kisgyerekek teljesen természetes módon csinálnak énekes színházat. Ha kisgyereked volt, neked is, vagy van, tehát hogyha ők építő kockább, és éppen amilyen dallamot hallanak, átveszik, rányomják a napi történést, pirosat teszek rá, most sárgát teszek. Teljesen természetes nekik. És onnantól, hogy ez van, nem ez a szuperműködő, túlműködő prefrontális kortex, azaz az okos agy veszi át az uralmat, hanem itt valahol hátul a hüllőagy, belemegyünk a testünkbe, és sokkal több érzelem lesz a beszédünkben, és amint sokkal több érzelem lesz a beszédünkben, sokkal inkább átmegyünk mi magunk autentikusan, és itt visszajutottunk az eredeti kérdésedhez. Tehát, hogy ez mind-mind konkrét észeeszköz, amire nem szoktunk gondolni beszéd kapcsán.
0: Nem, és sem beszéd, sem pedig beszélgetés kapcsán. Ugye nálam is munkaköri ártalom, hogy figyelem az embereket kommunikáció közben, beszéd és beszélgetés közben, és azt látom, hogy egyre nagyobbak a távolságok, egyre kevesebb a mosoly, egyre kevesebb a kapcsolódás és a kapcsolat, és miközben én ezt mindig ebből a szempontból próbálom megfogni, hogy miért lehet ez így, honnan kellene szerinted ezt a kérdést megfogni?
1: Én a test hívője vagyok, tehát amikor például most figyeltem az ajkaidat, hogy milyen szépen táncolnak, van is egy ilyen gyakorlat, hogy táncoló ajkak. Tehát az egyik kérdés szerintem, mennyire vagyunk a testünkben, és ez nagyon összefügg azzal, hogy 14 és 9 éves a lányom, hogy mennyit vagyunk beszélgetési helyzetekben kütyű előtt, vagy sem. Tehát én innen megfognám biztosan, hogy volt egy élményem, képzeld el, elmentek a határtalanuló programra a Liliék, és az volt a díl, hogy nem vihetnek semmilyen eszközt.
0: De jó. Mert
1: imádtam. Megkapta minden szülő a szülőin, hogy anya, érjétek el, hogy vihessünk telefont. Hát minden szülő bevitte az üzenetet, és mondtunk, hogy mélyen egyetértünk azzal, hogy ne. Nem is vittek. 5 napúval megérkezik elképesztő jókedvű 24 kamasz, akik ölelgetik egymást, végig énekelték, és végig táncolták, és végig társasozták az 5 napot, és szerintem ilyen a Lili életében nem is volt az elmúlt 2 évben. Úgyhogy az egyik, amit ahonnan szerintem ezt meg lehetne fogni, hogy miért nem tudunk beszélgetni, az a kütyük előtt történő időtöltés, és konkrétan beszélgetés közben, tehát rakjuk el a telefont, figyeljünk a másikra. És azért tovább megyek egyel, ezt lehet, hogy nem fogják hallgatók sokan szeretni, de valójában szerintem nem is annyira tudtuk sosem, hogy hogy kell beszélgetni. Mondok egy szintén személyes példát. Drága apusom meg szokta kérdezni, hogy vagy, Bea? Mert megírta a Népszava, hogy nagyon nagyot énekeltél a Bobán Markovicsa, biztos jól vagy? Hát akkor jól vagyok, nagyon sokat megtudtál rólam. Tehát amikor kérdezünk, akkor hallgassuk meg a választ. És nyilván itt egy interjús helyzetben kicsit, én most merek hosszabb szeleteket vágni a beszélgetésből, legalább ennyire kíváncsi lennék én is rád, ha egy kávézóban ülnék, meg vagyok is, de azt hiszem, hogy ezt a fajta kérdez-felelek játékot sem tudjuk eléggé. Tehát amikor hallunk egy választ, akkor például azt mondanám, hogy hát nem vagyok annyira jól, igen, és miért? Mesélsz róla? Tehát merjük megkérdezni, hogy na mesélj! És ez a fajta csendesség, ez összefüggésben van azzal, hogy általában elmondjuk-e a helyzetekben, ami a szívünkön van.
0: Fú. Meg hát nem merünk feltétlenül, ez nagyon sokszor van az is, amikor a másikról viszont értő, érző kérdéssel fordul, és
1: zavarba jön.
0: Igen, és zavarba jövünk, mert hogy nem vagyunk hozzászokva ahhoz, hogy például megkérdeznek bennünket. Mm. És ugye, ahogy itt énekeltél szabadon, azon gondolkodtam, hogy igen, a program keretén belül, akinek sikerül ezt elsajátítani, igen. Tehát, hogy nektek mondjuk már ez az origó, tehát, hogy ez az alapotok.
1: Igen, igen.
0: És közben pedig mi van akkor, amikor Bea is olyan helyzetbe kerül, vagy tényleg olyan helyzetbe kerülsz, hogy igen, ez most még nehéz. Nekem nincs meg, vagy ez most nehéz.
1: Tök jó. Képzeld el, van egy gyakorlat, úgy szól, hogy Bea vagyok, itt vagyok,
0: ezt csináltam vele.
1: Igen, ezt csináltuk a telefonos interjúban. Saját név, itt vagyok, Ugye ez két üzenet a testemnek, én vagyok, itt vagyok, és aztán És én erre egészen sokáig nem jöttem le, a gyakorlatot kitaláltam, majd egyszer volt egy ilyen helyzet, amiről itt felvázoltál lehetőségeket, hogy mondjuk be voltam szorulva, és elkezdtem csinálni, nem egyszer, nem kétszer, mondjuk 50-szer egymás után. Az 50. végére, ez nem is rossz, be kéne iratkoznom az éjszába. Tehát, hogy csomószor a saját magam által fejlesztett gyakorlatok hónapokkal később mutatják meg a valódi ajándékukat számomra is, de hát tudod, ez úgy van, hogy azt tanítjuk, ami a legnagyobb kérdés nekünk, tehát, hogy én miért lettem énekes? Hát én egy paraszt családban nőttem föl, életem első külföldi útja Pozsonyba vezetett néptáncosként, az Ifjú szívek és a szőttes fellépett. Szerintem 84-et írtunk, emlékszem a tulipános szőkök útra. Tehát én azért lettem énekes, mert úgy éreztem, hogy engem nem hallanak eléggé. Persze nem voltam ennyire tudatos róla, de hogy az én hangom, az én értékeim is érvényesek legyenek. Mit csinálok? Énekelek, dalokat írok, és hangtanár vagyok. Tehát, hogy eléggé azt tanítom, amire nekem is szükségem van, és például egy ilyen beszorult helyzetben elővettem konkrétan ezt a gyakorlatot. Bea vagyok, itt vagyok. És az 50. után, még lehet, hogy csak 38-at csináltam. Hú, az ott jó volt, tényleg itt vagyok. A másik, amire így konkrétan emlékszem, egyszer egy olyan beszorulás volt, hogy dühös voltam, ami nem feltétlenül mindig beszorulást jelent, de akkor egy olyan beszorulni volt, és akkor meg elkezdtem skálázni egészen fölfelé nagyon nehéz skálákat, hogy kicselezzem az agyamat a hangommal. Ezt így még sosem mondtam. Valami egészen brutál dolgot találhattam ki magamnak, és mentem egyre fölfelé, szerintem olyan regiszterekbe, amit még sosem tudtam megérinteni, de ott így, hát tudod, van maga, így dühöl, így nagyon, és néha az nem szép hang, de néha
0: pont, hasznos.
1: De hasznos, és arra kell, hogy fölfelé nyisson egy teret. És utána azt a regisztert, emlékszem, hogy másnap volt egy koncertem, és tök jól tudtam használni, és én ezt, hogy lehet, hogy többek kéne dühösnek lennem. Szóval, hogy mondjam, a saját módszerem visszahat rám.
0: Megyünk föl a regiszterbe, ugye? Mm-hmm. Mi van, amikor lemegyünk a regisztereinkben egészen a nőiségünkig, ugye? Tehát amikor összekapcsolódnak a belső szerveink.
1: Jaj, de imádom a kérdéseidet. Van egy úgynevezett kályhacső gyakorlat az éjszában, a lábunk közül indul, és a fejünk tetőjéig megy, és bizonyos hangokat rendelünk a különböző cső szakaszokhoz. Ez most így néz ki, tehát egészen a magasat, a mélyel, a koronát a lenti csakrákkal összekötjük, amitől az a dolog is megszületik, hogy ez egy tengelyen van, amikor a nőiségünkbe megyünk bele, az bizony szent hely, az bizony a fönti királynői részekkel egy tengelyen van. Közben azt tanultuk, hogy ami szakrális, az nem lehet szexuális. Pedig ez ugyanaz a dolog. És egy tengelyen van, és amikor el a tanítványaim, jobbára nők úgy elkezdenek egyrészt mentálisan rájönni, másrészt fizikai érzeteket hozzárendelni, az egy nagyon jó hely.
0: Mert felszabadít.
1: Nagyon, nagyon. És ez egy nagyon nagy power, tehát egy nagyon nagy energia csomag van ott, amit persze érdemes szabályozni, és pontosan figyelni, hogy mikor adhatunk belőle többet, mikor kell. Csak egy that's all. És ebben is van szexualitás, ebben is van női erő. Mary Steve valószínűleg ugye beszélgetett aztán Anna Wintourral, de ezt a pici halk mindent elsöprő mondatot is oda tudta tenni a saját nőisége közepéből.
0: Bea, nálad mi van azon túl, hogy te már szabaddá énekelted magad? Vagy, tehát, hogy ez... Mert feltételezem, hogy azért az ember nagyon sokszor énekli magát szabad.
1: Igen, ezt akarom mondani.
0: Ugyanoda nem mész vissza. Mindig a már regiszterek, mindig más regiszterekben találod abszolút magadat. Mindig más helyzetben kell szabaddá énekelned így magad. Van. Azért, mert mégis tartasz egy bizonyos szinten, vagy szinteken.
1: Igen, egyrészt van hátra még rengeteg újra szabaddá éneklési feladatom, most például, hogy hogyan ne dolgozzak, vagy dolgozzak kevesebben.
0: Ez ilyenkor most munka, hogyha például egy interjú, egy beszélgetés helyzetben vagy benne?
1: Nem tudom, hogy keretezem. A mait nem kereteztem munkának. Azt tudtam, hogy korábban ide kell érni, és van, hogy mikor kell megint a kávét, hogy ide érjek hozzá. De nem, most nagyon élvezem ezt. De jó kérdés. Most benne vagyok. Most vagyok. Persze ez a munkám, hogy benne legyek, tehát engem ezért szeretnek, ezért fizetnek, ezért tartanak, hogy én benne legyek saját magamba, és ezáltal királynő a fényét árasztja. Másokat is arra emlékeztessek, hogy ők is királynők, vagy épp királyok. Most volt egy flashbackem, ahogy jöttem hozzád 84-re, én Beácska Paja, Beácska 8 éves, addig csak Bagon lakik, a Bagi Muharai Jelemér Néptánc Együttesbe jár mezőségit, kalotaszegit tanulni énekben és táncban, és volt egy ilyen nem is rosszul eső regresszió, tehát, hogy ilyen kicsi vagyok, és nézem ezeket a formákat, és azért az egy jó kis ilyen csekkolási pont tudott lenni, hogy azért már, ahol most tartok 50 évesen, az egy sokkal élvezetesebb hely. Nem mondom, hogy 50 évesen nem kell megdolgozni az örömért, és ezt a 40 plusz, akár a 30 pluszos nők is érteni fogják, mert azért, amikor a gyerekünk van, akkor egy jó egy-két évtizedre elrakjuk a saját örömünket a polcra, vagy egy-két évre, attól függ, hogy jön ki a hullámzás. De hogy azért nem az a legfontosabb, hogy én de mindent nagyon átéljek és örüljek, vagy legalábbis én biztos, hogy a két kis királynőmnek a koronájára helyeztem a hangsúlyt az elmúlt 14 évben, és hát meg is van a látszatja, meg is van az eredménye, úgy értem. Lili és Panni királynők pont, és ez... Jól is tettem, de most, hogy 50 évesen kezdem visszatalálni azt, hogy hol vannak az én örömteli pillanatom, akár amit mondtál, hogy megsimogatni egy felületet, vagy élvezni a kávé ízét, imádok kávézni. Lesz nekem még bőven hova szabaddá énekelni magam. Én is azt hittem, hogy az észában, lehozom az észát, tudod, ez az én második kulturális örökségem, az első mondjuk a 600 dalom, de ha én mondjuk holnap távozom, akkor az észa az az én örökségem, és aztán most azt látom, hogy van még itt mit lehozni, és azért is szeretem ezt, mert én is változom, ahogy tanítok, tehát aki 23-ban tanult tőlem, az nem ugyanazt fogja kapni, mint az, aki 26-ban tanult tőlem, mert én is sejtszinten mást adok át a tanítványaimnak, akár a színpadon is, a Lisztes Jentjékkel, mint mondjuk 23-ban, vagy akár 86-ban.
0: Többször így bejött, hogy a kis Beácskával.
1: Igen, valami most ezek az időségok.
0: Itt van velünk a kis Beácska. Igen. Itt ülne veled szemben, vagy ott a téren. Mi az, amit ő kérdezne tőled szerinted?
1: Jaj, most a sírós rész következik. Igen, ha ő kérdezne tőlem, igen, vagy én mondhatok neki?
0: Aztán mondhatsz te is, de ott előtted egy kíváncsi kislány.
1: Ja, milyen lesz, ha nagy leszek? Igen, fogok-e eleget szeretni, fogok-e örülni, és fogok-e jókat táncolni, meg énekelni, meg enni. Tehát akkor 8 évesen a Paja bácska pörgette a szoknyáját, és mondjuk nagyon félt is ő, tehát gátlásos kislány volt.
0: Mert volna tőled kérdez?
1: Hát én úgy néztem volna rá, hogy merjen. De most abszolút a Lilit látom magam előtt, meg a Pannit, tehát ők azért mertek volna tőlem kérdezni, mert olyan szeretett sugarakat tettem volna köréjük, hogy szerintem ők így odaszaladtak volna körém, és megöleltek volna. Lehet, hogy előbb öleltek volna meg, mint kérdeznek. Ezek nehezek ezek az imaginációk, mert csak úgy megyek ugye belső képzeletemmel, én azt gondolom, hogy biztos megölelt volna. Az biztos, hogy én úgy megyek felé, hogy ha akarsz, akkor nyitva így a testem, és ölelhetsz.
0: Most csukd be azt emelt.
1: Ja.
0: És ott látod magad előtt a 8 éves Beácskát. Mi az, amit mondanál neki?
1: Hát először is azt tudom elmondani, hogy belehuppan az ölembe, és itt csak így ringatózunk, valamit dúdolok neki, még mielőtt bármi agyasat mondanánk, és okosat. Tehát először van egy ilyen dúdolós összetalálkozás.
0: Mi az, amit dúdoltok?

És aztán azt sustorognám a kis füleibe, hogy csak menjen tovább, és amit ő belülről érez, azt merje mondani, és merje csinálni, és higgy el, hogy én is ott vagyok benne, az 50 éves, vagy akár a 80 éves Bea is, és adja a fényét a világnak, és tartson határokat. Nyugodtan tegye ki néha a kezét, hogy állj, ezt tovább nem. És közben mindent tegyen meg azért, hogy az ő belső fénye ne legyen mattabb, soha, sőt, egyre ragyogósabb legyen, ahogy nő, táncoljon, énekeljen, Beácska, tiéd a világ, kicsi csillag, tiéd a világ.

0: Hát a kicsibe a nagyra nőtt. De ez valami csodálatos volt. Milyen volt ez a találkozás?
1: Hát köszönöm neked a lehetőséget. Nem először találkoztam 6-8 éves beácskámmal, de mostanában kevesebbet. Ringattam magam így. Minden éjszaka után ingatom magam, de egy ilyen önmagamnak éneklős, jövőbe látós, jelenbölcsességet, idősíkokat összehajlítós, éneklős session már rég volt, úgyhogy ezt nem gondoltam, hogy a rádió mikrofonja előtt fogom csinálni, de nagyon jól esett, köszönöm. Mindjárt kinyitom a szemem.
0: De ez most egyébként mindkettőnk könnyei folynak.
1: Igen.
0: Mert ez egy olyan pillanat volt, azt gondolom, ami nagyon értékes, és sokkal többet kellene találkoznunk gyerekkori önmagunkkal.
1: Képzeld el, hogy az éjszában minden hétfőn így záródik az óra, hogy egyrészt én, meg a kócsaim is akár a neveket éneklik, akár az a meghívás, hogy ahogy a hallgatók átölelik magukat, a saját pici gyermeküknek énekeljenek. És olyan átírások, olyan a szavak előtti, szavakon túli gyógyulások és növekedések zajlanak, hogy ez azért is nem bírom abba hagyni, mert annyira hiányzó láncszám. Lehet, hogy nem ringattak minket eleget, vagy nem úgy, vagy nem annyit, vagy lehet, hogy születésünk után pont nem tudtak ringatni, és akkor az egy ilyen nagy űrt hagyott maga után. Ki tudja, mi a történet, mindegy is talán, csak valami szavak előtti világba át tudunk ilyenkor menni az altatókkal. És ettől egy olyan, így éreztem, ahogy megnyugszik, ha picit hallottam, hogy rekettes, de nem baj, ahogy így lelazul így a vállam, lejjebb megy a, konkrétan a kulcscsontom, így lejjebb ereszkedett, picit a, szerintem így a gigaporcom is lejjebb ment, az állkapcsom kilazult, tehát úgy hagytam, éreztem, amikor kibudjan a könny, és hogy egyiket sem állítottam meg, mert most ez volt ez a folyamat, és jól esett, hogy ez egy olyan hiányzó, olyan gyengéd, olyan szeretetteljes pillanat. Hát akár remélem a hallgatók is úgy érezték ennek a gyengédségét, meg a szeretetét, hogy hát ha nem ringattak minket, akkor itt az ideje, hogy saját magunknak ezt a gyengédséget és szeretetet akár a dalok által, az altatók által visszaáramoltassuk.
0: Meg hát ugye ott van a hinta is, tehát hogy abban is ott van, hogy ez a ringás is, ahogy itt
1: abszolút,
0: átölelted saját magadat a stúdióban. Tehát ugye a ringatás is, ez egy ősi eszközünk. Az valami fantasztikus, és hát még annyi mindent tudnék, de nem is kérdezni, mert téged nem kell kérdezni, mert beszélgetni kell. És valami fantasztikus érzés volt, és ezt nagyon köszönöm neked. És nem is én akarom, hanem te, mi az, amivel lezárnád ezt a beszélgetést most?
1: Az, ha a hinta felé terelted a szót, nagyon érdekes, ahogy visszajött annak a klipnek, ugye a Tátrában forgattuk, annak a hangulata, meg ez a lengedezés, és hogy valami olyasmi jön most nekem, hogy az élet ilyen ciklusokban működik, hogy egyszer fent, egyszer lent, a jobbra, a balra, és hogy nincs olyan, hogy sima útvonal, hogy diadalittas, egyenes menet, legalábbis én nem ismerek olyan embert, akinek ilyen az útja, de hogy visszafelé nézek, és összekötöm a pontokat, mégis egyenesnek tűnik, hogy mindenkinek valami olyasmit kívánnék, hogy a saját átváltozásaitól ne féljen, hanem menjen azokon keresztül, akár a dalok erejével, akár áténekelni magát ilyen altatókkal, vagy az ének és a beszéd közti műfajokkal, vagy legyen egy társ, egy gondolkodó partner, akinek a figyelmének a sugarában át tudja magát beszélni a nehézségen, mert a másik oldalon valami sokkal szebb és sokkal igazabb vár. De az út sosem ezt megkerülve, hanem ezen a mocsaras szakaszon által vezet. És hogy ezt nem érdemes kisporolni, mert akkor ugyanott tartunk.
0: Igen, mert ettől, hogy tudunk félni, és ugye a hintát még azért hoztam be, mert nyilván nekem például lehet, hogy egészen mást jelent a, nem is tudom, a nőiség dala, vagy a nőség dala. Én a hintával én nagyon erősen kötöm, mert abban vannak egyrészt olyan gondolatok, van az egésznek egy olyan hangulata, amiben már ott van az ősi bölcsesség.
1: Igen, igen.
0: Mélységekkel, magasságokkal, abszolút, kilengésekkel, de hogy neked, ha egy dalodat kellene választani, kiválasztani, a akkor mi az, amiben a te nőséged benne van?
1: Egyrészt olyan szépen mondtad ezt a ringadozást, és azért Gabjas Petit említsük meg, aki a Hinta dalszerzője. Hát képzeld, most lehet, hogy azért, mert ezt játsszuk is ma, ez egy Tüzet visszak albumról való tétel, ami az itteni magyarságnak az egyik kedvenc, tehát nagyon szeretitek itt ezt, ez a Tüzet visszak album, és a hatos tétel, amelynek az a címe, hogy Melegedet beengedem. És ugye a Tüzet visszak az egy nagy átváltozás album, 8 stáció éneke, és itt van a hatodikban az a fordulat, hogy a fájdalmon átégett hősnő valakit újra beenged. A belső köreibe, intimen, mondom, testi értelemben.

0: így megy tovább. Nagyon metaforikus, szimbolikus nyelven írtam itt azt meg, hogy valakit beengedek a testem és a szívem közepébe.
1: Ez egy olyan téma, amit nem szívesen boncolgatunk, amiről még mindig azt gondolom, hogy nagyon keveset beszélünk, pedig sokkal többet kellene, vagy többet kellene róla énekelni, igen, hogy tudjunk róla beszélni.
0: Képzeld, meg én is óvatoskodtam itt veled, hogy ki lehet mondani azt a szót, hogy szexualitás. Tehát még én is gondolkodtam, hogy vajon ebben a rádióban ki fogják sípolni, vagy nem fogják kisípolni.
1: Nem fogom kisípolni.
0: Hát tehát azért, tehát azt a szót, hogy szexualitás, az oké. Én azt tanítom, hogy szexből lettünk, szexé leszünk, tehát az én életemet, az a gyakorlat, hogy dying, ez a sexual being, azaz dying, meghaldokolni és majd meghalni, úgy, mint egy szexuális lény, az életemet változtatta meg. És hogy az, hogy a mi sejtjeinkben az őseink szerelmeskedése, így, ez a lobogás, ez a mozgékonyság van, érdemes egyébként megnézni a fogantatás pillanatát a YouTube-on, belülről fönn van, ahogy találkozik az egyik sejt a másikkal, ilyen rezgő, most így mutogatok a kezemmel, mint a lepkeszárny. Ez van bennünk, és a gyerekeinkben ez még benne él, ez a felnőttek, ahogy csitítják magukban ezt az örök mozgékonyságot, úgy jönnek az öregség jelei, pedig nem törvényszerű. Tehát ezt a fajta életteliséget érdemes megőrizni, és én valahogy a szexualitást életteliséggel egyenrangú szinonímaként kezelem. Tehát amikor azt mondom, hogy szexuális lény vagyok, akkor azt mondom, hogy tele vagyok élettel. Lehet, hogy más az intenzitása annak, ahogy kifejezem. Omar a Portundó másképp énekli el a dalát, mint mondjuk, nem tudom, Ariana Grande. Tehát más az intenzitásnak a formai nyelve, de az intenzitás az öregeknél még néha erősebb is.
1: Mi kell ahhoz, hogy ezt is kimerjük szabadítani?
0: Hát nekem az elsődleges eszközöm a hangolás.
1: Igen, és ugye itt megint csak valahogy ez az erő párhuzam, tehát ez a görcsösség, ez az nem, erő, ami nem tudom, hogy csak a mai korunk társadalma, vagy ahogy te is mondtad, hogy a múltat nagyon meg tudjuk szépíteni, és hogy igazából ez mindig is így volt, és most tanuljuk ezt meg, vagy újra.
0: Hát, vagy a színesen, tehát olyan kevés embert hallasz így beszélni, tehát én úgy örültem, hogy beszálltam a liftbe, és A betűvel beszélt az egyik kollégád, és mondtam, hogy én is át tudok váltani bármikor Pál útra, mert nagyanyám Bági, és jaj, fiatal ember, fiatal lesz, hogy megállni, és ez abszolút tudja hozni ezeket az ágat. Szerintem annyira szép, amikor megengedjük magunknak azt, hogy a teljes testünkből beszéljünk, és akár ezt a fajta erőt, vagy nőiséget, vagy férfiságot akár a testünkben, a hangunkban minden egyes beszélgetés alkalmával finoman, de oda tegyük, vagy nem annyira finoman. És a nem annyira finoman, az pedig úristen, újabb 50 perces interjúk témáját nyitná ki, hogy a nők mennyire vágynak a nem annyira finomanra is. És nagy hiány van belőle, csak ezt a szegény férfiakat is kiherélték.
1: Amikor azt mondtad, hogy javarész nők, volt egy ilyen gondolatod, igen, az észlelővel kapcsolatban, és ezt meg akartam kérdezni, hogy egy dolog, hogy például mi nők erre a belső hangra, az a föntlent tengelyre, így és párhuzamra, a kályhára.
0: Igen.
1: Így rá tudunk nézni most már más szemmel. De hogy feltételezem, hogy ahhoz, hogy ez igazán célba érjen, a másik nemnél sem szabadna nemnek lenni.
0: Igen, én nagyon szeretek férfiakkal is dolgozni, és rengeteg panaszt kapok férfiaktól, hogy miért csak nőknek tanítok, de a vezetői tréningeim azok azért férfiaknak is szólnak, meg férfiakkal is dolgozom. Én szerintem a ma a férfi útja az egy nagyon-nagyon érdekes dolog, és az én nő inkább jellemzően nőkkel teli programjaimban azért nagyon jó, amikor megjelennek férfiak, és ezt a fajta kályhacsőben felszított hangokat aztán a másik nemmel is tudjuk összeegyeztetni, vagy összekeverni, és az áramlatokat összefolyatni. Én azt gondolom, hogy a férfiaknak is ez az útjuk, hogy egyre inkább a testükbe belekerüljenek, csak drága nők, legyünk egy picit türelmesek a másik nemmel, mert ők ugye évezredeken át azt hallották, hogy ha szakítsák, lemugodt az érzelmekről, mert különben nem tudnak ölni a törzsvédelmeért, vagy szóval, hogy ez a legyünk benne a testünkben, ez, tehát a férfiak nem fognak működni a női körös eszközök. Tehát nekik, az én párom rengeteg férfi csoportban van benne, nekik egy ilyen nagy kunyhót fel kell építeni, a hozzávaló anyagot lehordani, és sárban, hóban fölépíteni ahhoz, hogy végre az érzelmeikhez eljussanak. Szóval, hogy legyünk ezzel türelmesek, hogy ott vastagabbak a falak, de ha megnyílnak, olyan érzékenység van, olyan szív van a férfiakban, olyan törékenység olykor, olyan szeretet, és úgy tudnak szeretni, és szolgálni, és fú, nagyon, nagyon erős. Csak ehhez gyakran nem jutunk le.
1: Mert nem biztos, hogy ugyanaz az út.
0: Igen, szerintem más útvonal kell a férfiaknak, és én a hanggal is sokat kísérletezem. Mondom, azért vannak férfi tanítványok is, általában 40 fölöttiek.
1: Tehát, hogy ehhez el kell egyfajta tudatos.
0: Igen, is, vagy hogyha dalszerzők, akkor egy kicsit fiatalabbak, mert a zene nagyon sok mindenen át tudja őket segíteni.
1: Meg az kell egyfajta érzékenység is.
0: Az mindegyikben, szerintem az megvan bennük. Szerintem az nem kérdés, inkább az, hogy hol tartanak az útjukon, és szerintem később jutnak el oda, tehát ahova a 30-as nőke jutnak, körülbelül az 50-es pasik vannak ott, legalábbis ez, és ez semmilyen általánosítást ne vegyünk alaptörvénynek, nem ezt akarom mondani, csak az én látószögemben azt hiszem, hogy inkább az ilyen 40 pluszos férfiak azok, akik azt a mélységű önismeret és hang és zenei munkát, amit én tudok ajánlani, arra kész vannak, vagy szívesen befogadják.
1: Mert is, hogy ez az 50, ez olyan sokszor bejött most.
0: Igen,
1: olyan 50, igen, én tudom, hogy te most vársz erre a nagy 50-re. Gondolom, hogy várod.
0: Igen, várom, de már élem, meg élvezem, tehát nagyon sokat játszom vele.
1: Azért kérdezek csak egy újabb 50-re, mert utána még gondolom, hogy még beszélgettünk.
0: Hát remélem.
1: Mi az, amit meg a megengedés is bejött, tehát, hogy amit Bea, te megengedsz magadnak az elkövetkező 50-ben?
0: Aj, de jó kérdések. Most ugye az jön, hogy a mostani kicsi Bea, aki 50 éves, a 90 évesnek beszél. Hát igazából egyre kevésbé érdekel az, hogy embereknek megfeleljek, tessem nekik, hanem én csak simán én vagyok, és az úgy pont jó. Tehát, hogy azt azért már bizonyította az élet, hogy a dalok és a hangmunka az Észa által mennyi ember lett jobban önmaga, lett egy közösség, jutottak örömhöz, akár zenei örömhöz, amikor hallgatják a Szabadont, vagy a Szaladóst, vagy a Suttognak a véneket, hogy ezt azért már nehéz lenne nem hallani. Tehát, hogy én most már tudom, hogy leraktam az asztalra nagyon sok mindent, le is fogok még, de egyre kevésbé érdekel az, hogy olyan helyeken megnyilvánuljak, ahol jó előre bemérem, hogy ez itt nem az én közegem, nem kell tessem mindenkinek. És úgy szeretem magam jól érezni más emberek társaságában. Tehát ez az interjú is olyan, köszönöm, hogy hallgattad így az explorálásomat mindenféle szőlőkacsokkal és indákkal és hullámokkal és kanyargaskkal tarkított beszédemet. Szeretem azt, aki vagyok, tehát önszeretetből. Azt hiszem, ha egy mondatot kell mondani,
1: nem kell
0: megengedem magamnak, hogy elképesztő, pofátlan mennyiségű önszeretetet lapátoljak magamba. Pofátlan, szemtelen mennyiségűt.
1: Van benne határ?
0: Nincs. Nincs. Paja Bea, hogy szeretheti Paja Beát? Nincs. Határ a csillagoség. És ez lesz az, ami a Lilinek, a Panninak, és a tanítványaimnak, a páromnak, a kollégáimnak még jobb lehetőségeket ad arra, hogy ők is szeressék magukat. Pofátlan mennyiségű önszeretet. Jaj, de jó ezt kimondani. Pofátlan, szemtelen mennyiségű önszeretetet fogok a saját tartályaimba beleönteni. Tengernyit. Dög.
1: Nincs határ, és közben pedig, hogyha ugye 100 évesen is Paja Bea annyira szabad, de énekelte magát. Mi van azon túl?
0: Igen, és tök érdekes, csak egy kanyar, hogy azért a határokat itt emlegettük, azt ott az imaginációban is, hogy kicsúszott a számon. Hogy azért a szabadsággal nagyon-nagyon összefügg a határ. Tehát amikor megkérdezem az Észa elején, hogy mi jut eszetekbe a szabadságról? Természet, tenger, határtalan. Szabályok. Eddig egy embernek jutott eszébe 150-ből. Tehát a szabadság összefügg a szabályokkal és a határokkal is. Tehát igen, egyrészt igaz, hogy nincs határ, amikor mondjuk önszeretetről beszélünk, vagy alkotói szabadságról. Másrészt viszont én nagyon is lehatárolom azt, hogy hol és kinek és mikor adom oda magam, mennyit adok magamból, és hol és mikor és kinek engedek meg bizonyos dolgokat. Szóval hogy ez a kettő nagyon összefügg, de valóban szerintem szép út lesz ez a következő 50. Szerintem ez dögös lesz.
1: Hát legyen ilyen dögös, akkor én azt kívánom neked be ez a következő 50, és mondom, csak azért fejezem be, hogy következő 50, hogy utána még majd.
0: Tudjunk majd beszélgetni.
1: Kályhákról, fentekről, lentekről, mert hogy, hát igen, megmutattad most azt nekünk, hogy, hogy az élet az milyen izgalmas utazás is. És hogy olyan jó volt veled hintázni most itt. Tehát, hogy ennek az utazásnak a részének lenni.
0: Megengedsz még valamit? Most csak eszembe jutott, hogy így néztelek. Hogy ahogy mostanában írogatok dalokat, itt van egy Ránctánc című, elfújom az első verszeket, mit szólsz? Jaj, és akkor az jó. Lesz a Ránctánc, az lesz az utolsó felvonás.

0: Bea, soha ne hagyd abba, jó?
1: Nem fogom?
0: Folytasd! Paja, Bea, folytasd! Hát nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést és utazást, igen, erre így tudok hivatkozni. Én gyere köszönöm. Még vissza!
1: Én köszönöm, hogy lehettem.
0: Kedves hallgatóink, Paja Beával beszélgettem, akivel egy fantasztikus belső utazáson vehettünk részt. Megnézhettük például, hogy hogyan találkozik a kis Beácska a mostani Beával. Megismerni úgy a határtalanságot, hogy közben a határainkkal nagyon is tisztában vagyunk. Ez valami fantasztikus. Köszönöm önöknek is, hogy velünk tartottak. A viszont hallásra.
2: A nő arcai Gasparik Majával. Pátria Rádió. 17 óra van. A Pátria Rádió hírei.
3: Tibor Gáspár és Michal Simecska egyetértett abban, hogy a Gölnicbányai nőgyilkosság után szigorítani kell a büntetőjogi szabályozást. 14 év után lemond Alekszandar Vučić, szerb elnök. Hajnalra csupán 26-21 fok közé csökken a hőmérséklet, holnap marad az extrém hőség 40 fok körüli értékekkel. Jó napot kívánok, a részleteket Ürge Tamás mondja el. Tibor Gáspár, a parlament szmerezdés alelnöke, és Michal Simecska, az ellenzéki PS vezetője, az STVR 5 perc múlva 12 című műsorában egyetértett abban, hogy a gölnicbányai nőgyilkosság után szigorítani kell a büntetőjogi szabályozást. Simecska a rendszer szintű hibáról beszélt, és a parlamenti emberi jogi bizottság összehívását, valamint a nők hatékonyabb védelmét szorgalmazta. Gáspár támogat minden olyan módosítást, amely megelőzi az ilyen tragédiákat és bosszú álló bűncselekményeket. A jövő évi költségvetés kapcsán Gáspár bírálta Andrej Danko SNS vezért, amiért az szerinte populista és a költségvetési realitásoknak ellentmondó javaslatokkal áll elő, utalva az SNS követelésére, miszerint a 90 év felettieknek legalább 824 eurós minimál nyugdíjat biztosítanának. Kiemelte, a provizórium a legrosszabb megoldás lenne, az ország gazdasági helyzetét eltérően ítélték meg. Gáspár szerint az életszínvonal mutatói pozitívak, még Simecska szerint a lakosság helyzete romlott a jelenlegi kormány alatt. A 13. nyugdíj kapcsán a PS nem törölné el azt, de célzottabbá tenné a spórolás érdekében, míg a Smer elkötelezett a fenntartása és az energia árak elleni támogatások bővítése mellett. Néhány héten belül, 14 év után lemond elnöki tisztségéről Alekszandar Vučić, szerb elnök, ugyanakkor továbbra is aktív szerepet kíván vállalni a politikában, és pártja felkérésére részt vesz a következő parlamenti választási kampányban, jelentette be maga a szerb államfő egy belgrádi nagygyűlésen. Hangsúlyozta, hogy az ország folytatni kívánja európai integrációját, miközben fenntartja hagyományos kapcsolatait Oroszországgal és Kínával. A másfél éve tartó ellene szóló tiltakozásokra utalva azt állította, hogy azok mögött külső érdekek álltak, ugyanakkor híveit arra kérte, hogy utasítsanak el minden erőszakot és politikai nézetkülönbségek ellenére is őrizzék meg a társadalmi békét. Ukrajna szombat éjjel két orosz olajfinomítót támadott meg, miközben továbbra is Oroszország energiaiparát veszi célba. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök közölte, erői csapást mértek a Krasznodári határterületen található Szlavjanszki olajfinomítóra, valamint a Jaroszlávi területen lévő egyik további finomítóra. Folytatjuk azokat a hadműveleteket, amelyek gyengítik Oroszország képességét ennek a háborúnak a folytatására, írta az X-en közzétett bejegyzésében az ukrán elnök. Az amerikai hadsereg mára virradó éjszaka újabb támadást hajtott végre Irán ellen, amely során rakéta és drónraktárakat, légvédelmi állásokat, aknatelepítési kapacitásokat, valamint partmenti radarrendszereket talált el. Az iráni forradalmi gárda ma bejelentette, hogy az iráni területet ért amerikai támadásokra adott válaszként kuvajti és bahreini célpontok ellen indítottak támadást. Egyúttal figyelmeztettek, hogy minden további agresszió elsöprő válasszal fog párosulni.
2: Időjárás.
3: Este elszórtan kialakulhat zápor, de az ország nagyobb részén marad a csapadékmentes kánikula. Éjjel többnyire eseménytelen, füllett meleg idő lesz szerte az országban. Hajnalra 26-21 fok közé csökken a hőmérséklet. Hétfőn a változatlanul. Nagyon erős hőség mellett ismét nőni látszik a késő délutáni esti zivatar hajlam. Napközben 40 fok körüli értékek várhatók.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Baleset történt az R1-esen a Nyitra kelet lehajtó után Aranyos Marút irányában, a szakasz járhatatlan, a kerülő út Nyitrán keresztül a régi úton vezet, radarmér Újruszkán Tőketerebes irányába. A jelenlegi trópusi hőségben ne hagyjanak bezárva embereket vagy állatokat a járművekben, közlekedjenek mindig biztonságosan, mindig megéri.
2: Zöld hullám. 0800 900 800.
4: Kedves hallgatóink, most egy a szombati reggeliben elhangzott beszélgetést ismétlünk meg. A mikrofonnál Tilajcsik Dóra. A geopolitikai helyzet továbbra is feszült, a közel-keleti konfliktus kirobbanása után elmélyült bizonytalanság pedig a gazdasági kilátásainkra is rányomta a bélyegét. Jó hír, hogy a nemzetközi környezet legalább részben képes volt alkalmazkodni az olyan kedvezőtlen fejleményekhez, mint az energiaárak drasztikus emelkedése, a meglódult infláció és annak minden negatívuma azonban hosszabb távon velünk marad majd, figyelmeztetnek a Szlovák Nemzeti Bank szakemberei legfrissebb előrejelzésükben. De mit jelent mindez a lakosok pénztárcájára nézve? A következő percekben Horváth Mihály, a jegybank vezető közgazdásza válaszol. Amikor legutóbb a tavaszi előrejelzésük bemutatása után ült a vendégszékben, akkor arról beszélgettünk, hogy minden azon múlik majd, hogy meddig tart a közel-keleti konfliktus, és most már tudjuk, hogy sokkal inkább elhúzódott, mint azt bárki várta. Nem véletlen tehát, hogy a nyári prognózisban is kiemelt szerep jutott a konfliktusnak. Így mielőtt rátérnénk a Szlovákiát érintő adatokra, a közérthetőség érdekében kérem segítsünk egy kicsit eligazodni a kedves hallgatóknak abban, hogy hogyan hatott az Egyesült Államok és Irán háborús konfliktusa egyrészt a gazdasági környezet alakulására, másrészt a világgazdaság kilátásaira.
5: A helyzet az, hogy volt itt egy 3 hónapos időszak, amikor ugye a konfliktus zajlott, és az energiaárak nagyon is emelkedett szinten voltak, és ez majdnem azonnal kihatott az üzemanyag árakra, világszerte Szlovákiában is, de ezzel a történet sajnos nem zárult le. És most egy ilyen érdekes helyzetben vagyunk, hogy mi amúgy látjuk, hogy ennek a soknak, ennek az energia áremelkedésnek a következményei már lassan terjednek a világgazdaságban, de még nem érkeztek el hozzánk. Ugyanakkor már látjuk azt szerencsére, hogy úgy látszik, hogy csillapodik a helyzet Közel-Keleten, és valamilyen fajta politikai megoldáshoz közeledünk, és ennek következtében ugye az árak is, az energiaárak is, energiaordozók árai is csökkentek a világpiacokon, de az igazi hatás az még csak így lassan hullámzik a globális gazdaságon keresztül.
4: Nem véletlen tehát, hogy mi a sajtó munkatársai elég nehéz helyzetben vagyunk, hogyha megfelelő időt próbálunk találni a kommunikációban arra, hogy hogyan kell erről beszélni, tekintve, hogy egyrészt ugye próbáljuk azt közvetíteni a kedves hallgatóknak, hogy van ok az optimizmusra, tekintve, hogy legalábbis zajlanak a béketárgyalások. Másrészt, ahogy jelezte, a hatások azok még csak jönni fognak, és hogy a jegybank elnök szavait idézzük, egy kicsit olyan helyzetben vagyunk, mintha valaki más helyett kellene kifizetnünk a számlát, amit talán a kedves hallgatók is átéltek már, hogy olyasmiért kellett fizetniük, ami tulajdonképpen nem az ő bűnük volt, de egészen pontosan melyik 3 csatornán keresztül jutott el leginkább hozzánk a közel-keleti konfliktus hatása, ugye az energiaárakat már említette, de van még 2 csatorna, amit talán érdemes kicsit bővebben is szétszálazni.
5: Igen, az üzemanyagárak azok a legközvetlenebb hatás, de ugye az energiahordozók, az olaj, a földgáz, ezeket nagyon sok egyéb termék és közvetve szolgáltatás, az utazás például árába, vagy ilyen gyártási folyamatokba belekerül, és ennek következtében a várakozások azt mutatják, hogy lényegében tágabb értelemben vett áruk és szolgáltatások árai még majd emelkedni fognak, beleértve sajnos az élelmiszer árakat is, ugyanis a földgáz nagyon fontos a műtrágya termelésénél, és mi ezt, hogyha nézzük a globális adatokat, ugye látjuk, hogy a termelési árak már növekedtek, a logisztikában is fennakadások voltak, ennek következtében a konténerek, egyéb ezzel összefüggő dolgok ára is már emelkedtek, és ez majd lassan elérkezik hozzánk is, feltehetőleg egy ilyen fél éves késéssel. Ugyanakkor igen, már pozitív hír, hogy úgy látszik, hogy megoldás felé halad a helyzet, az energiahordozók árai lejjebb vannak. A bizonytalanság azonban továbbra is emelkedett szinten van, bármi közbe jöhet még, és feltételezhető az is, hogy továbbra is az iráni fél legalábbis a Hormuzi közt úgymond fegyverként is tudja használni majd az elkövetkező időszakban, hogyha jobb feltételeket akar majd esetleg bármilyen területen saját magának biztosítani. Azt is meg kell még ugyan jegyezni, hogy a globális tartalékok, az olaj globális tartalékai nagyon alacsony szinten vannak. Az árak nem emelkedtek annyira, amennyire emelkedhettek volna, és ez elsősorban annak köszönhető, hogy nagyon sok ország lényegében majdnem minimumra vitte az olaj tartalékokat, beleértve Kínát is, az Egyesült Államokat is, és ezeket a tartalékokat majd folyamatosan újra fel kell tölteni. Néhány ország arra is rájött, hogy nem voltak elegendő tartalékaik, vagy egyáltalán nem voltak tartalékaik, és ez a folyamat még majd azt jelenti, hogy az elkövetkező hónapokban nagy lesz a kereslet a kőolaj iránt, és ugye a termelés majd csak lassan tud visszaigazodni a normális berkekben, ott ugye a háború is volt, és eltart egy ideig, amíg visszatér az egész rendszer a normális helyzetbe.
4: Ennek fényében tehát továbbra is a bizonytalanság az úr, és azért összességében véve az említett tényezők rontottak a külső környezeten. Önök azonban nem módosították különösebben a tavaszi prognózisukat, tehát nem festenek sokkal borúsabb képet arról, ami ránk vár. Minek köszönhető mindez?
5: Szerencsére voltak jó hírek is, tehát igen, egyrészt a negatív hatás az, hogy a kulcsfontosságú kereskedelmi partnereinknél, Európa nagy országainál a kilátások rosszabbak lettek, tehát némileg nem sokkal, mivel hosszabban tartott a konfliktus, nagyobb volt a bizonytalanság, a beruházási kedv, a fogyasztási kedv sérült, és ennek köszönhetően az általunk termelt termékek iránti kereslet is valószínűleg gyengébb lesz az év hátralévő részében, de nagyon jól kezdtük az évet, legalábbis nem kezdtük rosszul az évet, ami a lakossági fogyasztást illeti, meglepően jól alakultak a számok. Lényegében ezt úgy kell értelmezni, hogy nagyobb visszaesést vártunk, és minden hatás ellenére a lakossági fogyasztás tartotta a szintet. Ez annak is köszönhető, hogy valamelyest gyorsabban emelkedtek a bérek Szlovákiában, mint ahogy azt vártuk, de úgy tűnik, hogy a szlovák fogyasztó úgy reagált a fennálló helyzetre, hogy kevesebbet tett félre, tehát a megtakarítások rovására ment az, hogy jobban kezdtük ezt az évet.
4: A megtakarításokra még mindenképpen ki fogunk térni, de maradjunk egy kérdés erejéig annál, amit ugyancsak említett. Nem alaptalanul számítottak picit rosszabb teljesítményre, hiszen most már hónapok vagy talán évek óta arra figyelmeztetnek, hogy Szlovákia eleve külső és belső tényezők miatt komoly ellenszéllel néz szembe, és ugye ezt az ellenszelet még felfokozta, ha fogalmazhatunk így, a közel-keleti konfliktus. De mennyire mérgező egyébként az a koktél, amit ez a három tényező összessége vagy elegye alkot?
5: Hát érezzük mi ezt a saját bőrünkön, tehát elmondható az, hogy a szlovák gazdaság lényegben két éve, 2024 felétől nagyon-nagyon lassan araszol, negyed évente 0,2%-kal növekszünk, ugye tavaly is éves szinten 0,8 volt a növekedéses, és ezt a 0,2-es negyedéves tempót tartottuk az első negyed évben is, és igen, ez a külső tényezők, egyrészt a válságok sorozata, de ugye vagyok be Európának versenyképességeivel is komoly gondok vannak, ezen belül Szlovákiának is. Ehhez még jöttek a konszolidációs intézkedések, és ezek nagyon is visszafogják a gazdaságot. Még egy érdekes rálátás erre a problémára talán az lehetne, hogyha nem lettek volna az EU-s pénzek, az EU-s pénzek beáramlása tavaly, akkor lényegében a szlovák gazdaság nem növekedett volna. Tehát annak köszönhetően, hogy van ez a fejlesztési terv, ennek keretében viszonylag sok pénz jön állami beruházásokra, és ezt Szlovákiában el is költöttük nagy részét tavaly. Ennek köszönhetően növekedett a gazdaság, amúgy stagnáltunk volna.
0: És egyébként nem dolgozunk most túl nagy számokkal, tekintve, hogy az előrejelzésük 0,5%-os gazdasági növekedéssel számol, és ilyesmire 2020 óta nem volt példa, és 2020 az az esztendő, ami kapcsán érdemes megjegyezni, hogy az is egy válságokkal tarkított időszak volt, tekintve, hogy a koronavírus világjárvány akkor robbant be. Mennyire tudunk még kijönni ebből a 0,5%-os ütemből, hogyha a 2020-as mintát nézzük? Van olyan, ami optimizmusra ad okot, hogy annyira azért nem borús a helyzetünk?
5: Valószínűleg el tudunk erről a szintről rugaszkodni, ehhez az is kell, hogy a kereskedelmi partnereink feljebb lendüljenek egy kicsit. Várjuk azért, hogy csak normalizálódik már a helyzet a nemzetközi porondon, bár valószínűleg a világgazdaság egy kicsit máshogy fog kinézni, mint ahogy azt mi megszoktuk, vagy ahogy ismerjük az elmúlt 20-30 évben, de ennek ellenére várható azért némi fellendülés Európában és világszerte is, és ez majd eljut hozzánk is, tehát ez egy fontos tényezője lesz majd annak, hogy ez így alakul, hogy jövőre már inkább megérezzük az életszínvonal növekedését. Szlovákiában pozitívum még az is, hogy indul Kelet-Szlovákiában, a Volvóban az új gyártás, tehát ezáltal is az a régió, és ennek köszönhetően egész Szlovákia is egy újabb impulzust kap, ezt is majd

0: szomszédaink életszínvonalát, hanem a helyzetünket tovább fogja nehezíteni, hogy nem csak a növekedésre vonatkozó kilátásokat nem módosították, hanem az inflációs várakozásokat sem, és ezek értelmében úgy néz ki, hogy idén még egy 4% körüli inflációval fogunk majd küzdeni, és a kedves hallgatók feltehetően már jól tudják, hogy ha inflációt emlegetünk, annak bizony hatása lesz a pénztárcájukra is, de egészen pontosan ez a 4% körüli ráta mit jelent a lakosok szempontjából nézve?
1: Az idei 4% különben még nagyon nem függ össze ez, ami Közel-Keleten zajlott, némileg ugye az üzemanyagárak felmentek. Elsősorban itt nagyon fontos hatás az, hogy a szabályozott energiaárak a lakosság részére januártól felment, legalábbis a háztartások bizonyos részét illeti ez, hát nekik felmentek a gáz és a fűtés ára, tehát ez rányomja a bélyegét az idei inflációs számokra, emiatt is vagyunk 4% körül, vagy ennek döntő hatása van az inflációs számok. Ami a közel-keleti válság hatását illeti, ez majd csak úgy számításaink szerint az év második felében, az év vége felé érkezik meg hozzánk igazából, és inkább a 2027-es számokat befolyásolja. Ott az a helyzet, hogy szerencsére azt várjuk, hogy enyhülnek majd az inflációs nyomások, tehát az infláció valószínűleg jövőre alacsonyabb lesz, mint az idén. Le tudunk menni 4%-ról 3% környékére, de az előző előrejelzésünkben kevesebbet vártunk. Tehát ott azt vártuk, hogy inkább 2,5% felé megy majd az infláció jövőre, de mivel a konfliktus tovább zajlott, a magas energiaárak tovább velünk voltak, ezért azzal számolunk, hogy ennek a kihatása a további áru és szolgáltatási árakra is erősebb lesz, nagyobb lesz, és ezért csak 3% felé megyünk majd jövőre.
0: Ugye, ahogy jelezte, jelenleg az inflációban a közel-keleti konfliktust elsősorban az energia oldalról, illetve az üzemanyag árak térfeléről érezzük, amit feltehetően a kedves hallgatók is érzékeltek tankoláskor. Ugyanakkor vannak jó híreink is az árak alakulása terén, mivel van olyan áru csoportunk, vagy van olyan szegmense az életünknek, ahol azért kedvezőbben alakultak a számok, hogy ne csak a negatívumokról beszélgessünk, mi az, ahol észrevehették a lakosok, hogy valamivel jobban állunk.
1: Ez most meglepően hangzik majd talán a hallgatók számára is, de vártnál jobban alakultak az élelmiszerárak. Az élelmiszerárak alakulása nagyon fontos a lakosság szempontjából, tehát a fogyasztói kosár nagy részét képviselik, és döntő szerepet játszanak abban, hogy is érzékelik a lakosok, a polgárok az árak alakulását. Itt hajlamosak vagyunk mindig arra figyelni, hogy minek az ára ment fel, és én is sokszor mondom, hogy milyen drága, nem vettem semmit, és ott van, nem tudom, 50-60 euró. De a számok tények, és mi ezeket a számokat, ugye statisztikai hivatalból kapjuk, de a statisztikai hivatal a nagy áruházláncokból és az egyéb boltokból szedik össze, tehát ezen adatok alapján azt látjuk, hogy igenis lassult érdemben, nagyon is lassult az élelmiszerárak alakulása, sok kategóriában csökkentek is az árak, a vaj egy nagyon figyelt kategória, ott ugye már lejöttünk azokról a 3-4 eurós szintekről, ilyen 1,50 körül, tehát több kategóriában volt. Évelején az első pár hónapban mindig alacsonyabban alakult az élelmiszerárak inflációja, mint ahogy azt vártuk. Ez a kedvező tendencia, ez is a világpiacról ered, a tavalyi év folyamán nagyon sok termék ára csökkent a világpiacokon, beleértve a kakaót, például kávét, stb., ahol az előtt volt egy válság, és ez most jut el lassan a mi élelmiszereink árába is, de igen, a tavaszi válság, közel-keleti válság következményeként majd itt is egy apró fordulat várható, nem egy drámai növekedés, de valószínűleg gyorsul majd az élelmiszerárak növekedése is az év második felében, az év vége felé.
0: Elképzelhető, hogy ezt a lassulást, vagy ezt a néhány termék esetében elég drasztikus árcsökkenést azért nem érzékelik annyira a lakosok, mert a kormány konszolidációja egyre inkább rányomja a bélyegét a háztartások pénzügyeinek alakulására, hiszen egyre inkább érzik a megszorítások hatását. Ugyanakkor, ahogy említette, az év első néhány hónapjában a fogyasztás azért segített valamit a gazdasági helyzet alakulásán. Első hallásra ez a helyzet olyan paradoxnak és ellentétesnek tűnhet. Tulajdonképpen minek tudható be, hogy még ilyen körülmények között is képesek voltak a háztartások azért mégiscsak ilyen mértékben költekezni?
1: Ez már nem az első válsághelyzet, amikor a szlovákiai fogyasztó úgy reagál a válságra, hogy valahogy próbálja tartani az életszínvonalát, ott, ahol erre van természetesen lehetőség, hogy a megtakarítások rovására. És most is így reagált valószínűleg nagyon sok család Szlovákiában. Meg kell megjegyezni, hogy a bérek alakulása is jobb volt, mint ahogy azt vártuk, tehát az állami szférában viszonylag nagy béremelkedés volt, totásban és egészségügyben, de úgy általában ahhoz képest, hogy konszolidációs időket élünk, az állami szektorban a bérek viszonylag

0: gyorsan emelkedtek. A magánszektorban nem annyira, de ott is meglepően jól alakult a helyzet. Az átlag 6% körül volt első negyed évben, ebből le kell venni az inflációt, és igen, le kell venni ebből az adóintézkedéseket, a konszolidációs intézkedések, amelyek az idén léptek hatályba. Így kerülünk nagyon közel a nullához, enyhén sokak számára itt is tudatosítani kell, hogy mindenki máshogy éli meg ezt a helyzetet, nagyon sok ember számára úgy kevesebb van a pénztárcában, ezért is vártuk, hogy negatívabban alakul a fogyasztás, de igen, ott sok helyen még valószínűleg vannak megtakarítások, és ebből finanszírozták az életszínvonal szinten tartását. Szerintem ez ilyen organikusan, természetesen jön létre, hogy alapvető dolgokra, élelmiszer, alapvető ruházatra, erre-arra költeni kell, és ki ezt teheti, az meg is teszi, és akkor majd csak a hónap végén észreveszi, hogy kevesebb maradt a számlán. Ezt látjuk tehát mi nagyban, amikor figyeljük a makroszámokat.
1: Ez a gazdaság szempontjából kétségkívül nem rossz hír, tekintve, hogy azért kicsit feltolta az ország nem túl jó teljesítményét, de hogyha a lakosok szempontjából vizsgáljuk a helyzetet, ugye évek óta arról beszélgetünk, hogy a tartalékképzésben a szlovák polgárok eleve nem jeleskednek, és most pedig azt mutatják az adataik, hogy tulajdonképpen még azt a spórolásukat is felélik, ami megvolt annak következtében, hogy képesek legyenek tartani az életszínvonalukat. Mennyire jó döntés ez a lakosok részéről, hogy az anyagi védőhálójukat áldozzák, mondhatni fel azért, hogy ne csökkenjen az életszínvonaluk?
0: Ez amúgy valamilyen szinten egy racionális döntés, tehát hogyha valaki azt várja, hogy egy negatív helyzet ideiglenes lesz, akkor erre racionálisan így reagál, tehát hogy próbálja tartani a szintet, a megtakarítások rovására, vagy esetleg egy fogyasztói kölcsönhez folyamodik, stb., és aztán, hogyha majd javul a helyzet, akkor majd rendezi a megtakarítások helyzetét, vagy visszafizeti a kölcsön, tehát teljes mértékben racionális hozzáállás. Meg kell mondani, hogy Szlovákia ebben egyedülálló Európában. Tehát, hogy az előző válságokra is, és erre a válságra is máshol a lakosság máshogy reagál. Tehát a bizonytalanságra úgy reagál, hogy visszatartja a fogyasztást.
1: Ez diktálná a logika.
0: Ez egy másik logika, ez egy más kanál is. Tehát igen, végső soron többféleképpen lehet érvelni, de általában ez az a racionális az lenne, hogyha ideiglenes valami, akkor próbáljuk tartani a szintet, de valószínűleg máshogy értékelik a helyzetet, látják, hogy ez a világ egyszerűen nagyon bonyolult lett most, és válságok sora következik, nem tudjuk, mi lesz, akkor inkább a főleg ami ilyen nagyobb kiadásokat illeti, vagy úgymond a luxus cikkeket, ezeket visszafogja a fogyasztó más országokban, és próbál inkább megtakarításokat felhalmozni, hogy ebbe a bizonytalan időszakba nagyobb biztonsággal menjen. Valószínűleg Szlovákiában is vannak olyanok, akik ezt teszik, de hogyha a nagy számokat nézzük, nem ezt látjuk.
1: Tehát inkább a mának élünk, ha fogalmazhatunk így.
0: Pontosan, igen.
1: És lehet, hogy a lakosokban ezt a biztonságérzetet az is táplálja, hogy a munkaerőpiaci helyzet alakulása az még a válságok árnyékában is eléggé stabil, vagy ahogy önök fogalmaztak, meglepően rugalmas és jól reagál ezekre a problémákra. De minek köszönhető ez a rugalmasság?
0: Érdekes jelenség ez. Meg kell mondani, hogy nem csak Szlovákiában, tehát más országokban is viszonylag jól alakul a foglalkoztatottság, bérhelyzet is ott, ahol erre lehetőség van, elsősorban Európa déli országaiban. Itt valószínűleg közrejátszik az a tényező is, hogy öregszik a társadalom, egyre nehezebb munkaerőt találni is, tehát a szabad munkahelyek száma is lassan csökken, tehát folyamatosan csökken Szlovákiában, ezért is, hogyha valaki munkanélküli, érezheti azt, hogy nehezebb munkát találni, de ugyanakkor a munkaerő kínálat is egyre kevesebb, sőt, egyre inkább külföldi munkaerőre vagyunk ráutalva, hogyha tartani is akarjuk a foglalkoztatottság szintjét. A helyzet az, hogy a lassuló gazdaság nem tud ahhoz elegendő munkahelyet létrehozni, hogy növekedjen a foglalkoztatottság, ezért így lassan, folyamatosan csökken a munkahelyek száma, de ez még mindig jó. Tehát ez az, ami meglepő ebben, hogy annak ellenére, hogy már mondtam, 2 éve nagyon lassú a növekedés, hogy nem volt nagyobb mértékben, nem növekedett a munkanélküliség, a megszűnt munkahelyek száma nem csökkent még inkább. Továbbra is azt látjuk, hogy a munkanélkülieknek sikerül új munkahelyet találni, esetleg más szektorokban azt látjuk, hogy az iparból folyamatosan elbocsátások voltak, de szolgáltatások területén vagy az építésügyben, tehát vannak még szabad munkahelyek, ahol munkát találnak az emberek szerencsére. És hogyha ezt ötvözzük ugye a bérhelyzettel, akkor így általában a munkapiac még ahhoz képest, ami minden történik, viszonylag stabilan, nagyon jól alakul.
1: És azt mondta, hogy annyi minden történik, és az egyik ilyen nagy történés, ami azért mégiscsak okozott egy kisebb földmozgást a munkaerőpiacon, az a kormány konszolidációja volt, tekintve, hogy a már említett adó és járulékteher emelés következtében elég sok egyéni vállalkozó döntött úgy, hogy nem folytatja a tevékenységét, hiszen a bevezetett intézkedések következtében fenntarthatatlannak ítélték meg a saját működésüket. De mi történt ezekkel a vállalkozókkal, tehát hogyan próbáltak alkalmazkodni ehhez a megváltozott környezethez, illetve feltételekhez?
0: Több csoportról beszélünk, körülbelül az ötöde a megszűnt egyéni vállalkozásoknak, úgymond átment rendszeres, normális munkahelyé alakult. Tehát ugye valószínűleg ez az a kategória, elsősorban az ipart érinti ez, ahol ugye ezek az egyéni vállalkozások lényegében ilyen egy adóoptimalizáció formáját képviselték, és azok lényegében alkalmazottak voltak, de így működtek, és itt látni, hogy körülbelül a statisztikáink szerint az ötöde a megszűnt egyéni vállalkozásoknak, amelyek száma egyébként 50 ezer körül van a szociális biztosító szerint. Ezek alkalmazottak lettek. Aztán van egy hasonlóan nagy csoport, ahol megszűnt az egyéni vállalkozói státusz, de megmaradt az alkalmazotti státusz, tehát sokan úgy voltak egyéni vállalkozók, hogy amúgy volt még mellette rendes munkahelyük. Rendes, ezt idézőjelbe tenném, tehát természetesen az egyéni vállalkozás is egy rendes tevékenység.
1: Már ha nem szürke zónában végzi valaki.
0: Az a harmadik kategória, valamivel kisebb, de az a kategória, tehát van egy csoport, amelyről nem tudunk semmit. Tehát ők eltűntek a számok közül, tehát vagy elmentek külföldre, vagy abszolút megszüntették a vállalkozást is, nem tudjuk, hogy mi munkanélküliek lettek esetleg. Tehát nem látjuk őket a munkanélküliségi statisztikákban sem, tehát valószínűleg csak megszüntették a tevékenységet, vagy tehát itt feltételezhető, hogy lehet, hogy sokan átmentek az informális gazdaságba. És aztán ugye vannak még ilyen kisebb kategóriák, hogy nyugdíjasok maradtak, tehát voltak nyugdíjasok is, akik amellett egyéni vállalkozók voltak. De ez a három nagy csoport van, tehát az alkalmazottak, azok, akik alkalmazottak lettek, alkalmazottak maradtak, és azok, akikről nem tudunk semmit.
1: Hogy semmi szín alatt ne motiváljunk senkit illegális tevékenységre, a halottakat értelmezzük úgy, hogy az egyéni vállalkozók többsége munkavállalóvá vált, nem véletlen tehát, hogy a munkaerőpiacunk ilyen szilárd lábakon áll, de nem csak a munkaerőpiacunk stabil, a deficit is eléggé makacsul tartja magát. De ez egyet jelent azzal, hogy a következő években meg kell majd barátkoznunk a tartósan magas hiánnyal?
0: Mi barátkozhatunk a hiánnyal, szerintem itt az a kérdés, hogy a nemzetközi pénzpiacok meddig fogják tolerálni a
1: kormány barátkozását a hiánnyal.
0: A stabilan magas hiányokkal. Igen, az államadóság elérte a GDP 61%-át, hogy ezt a számot valaki 20 éve mondta volna, akkor elképzelhetetlen lett volna, de még 10 éve is magas számnak tűnt volna, most így itt vagyunk, és létezünk ezzel a számmal is. Itt fontos előre tekinteni, és igen, ott jön az az érv, hogy ilyen tartósan, ilyen magas deficitekkel ez az államadósági ráta tovább emelkedik majd olyan szintekre, ahol egyre inkább sebezhetővé válik a szlovák gazdasága, a szlovák államkötvénypiac, és emiatt igen, az elkövetkező években még majd újabb intézkedéseket kell hozni ahhoz, hogy valahogy visszafordítsuk. Ez egyébként az EU-s szabályok szerint kötelességünk is, de itt most nem arról van szó, hogy mi valahogy jó diákok szeretnénk lenni, vagy hogy csak valahogy megfeleljünk Brüsszelnek, de ez a gazdaságnak is nagyon fontos, hogy megfordítsuk ezt a pályát, ugyanis ez egy nem fenntartható pálya, amin haladunk.
1: És itt idézném az utóbbi napok központi témáját, hogy a szlovák gazdasággal tulajdonképpen minden rendben van, az adósság nem olyan vészes, mindössze a sajtó igyekszik igen negatív színben feltüntetni az ország helyzetét, illetve mindazt, amit a kormány csinál. De azután, amit az elmúlt 30-40 percben felvázoltunk és elemeztünk, kicsit költőinek tűnik majd a kérdés, de a rendkedvéért kérem boncolgassuk egy kicsit bővebben is, hogy valóban a média túloz, vagy tényleg érdemes komolyan venni azokat az éterben keringő figyelmeztetéseket, amik a felelősségteljes gazdálkodásra vonatkoznak.
0: Értelmes odafigyelni arra, hogy mi vár ránk. Vagyunk egy bizonyos helyzetben, és szerintem ez a politikum dolga, a kormány ellenzék dolga, hogy most megvitassák azt, és a lakosság felé is elmagyarázzák, hogy lehetnénk jobb helyzetben, nem lehetnénk jobb helyzetben. A tények azonban arról beszélnek, hogyha nem változtatunk a kurzuson, akkor tovább haladunk felfelé az államadósággal, és ilyen helyzetben nagyon sokáig nem tudja a gazdaság húzni. Itt azt is tudatosítani kell, hogy öregszik a társadalmunk, jelenleg még annyira nem látható ez a folyamat, de már csak néhány évre tekintünk vissza, sokat öregettünk, tehát pár éve még 5 foglalkoztatott, vagy 5 aktív munkaerő volt egy nyugdíjasra, jelenleg már csak úgymond 4 van, de 2030-as évek vége felé 2 aktív, munkapiacilag aktív ember lesz egy nyugdíjasra. Tehát ez egy rohamos öregedés előtt állunk, és ennek nagyon nagy hatása lesz az állami büdzsére is, és erre a helyzetre, erre a folyamatra fel kell készülni. Mi nem mehetünk a 2030-as évekbe egy 70%-os államadósági szinttel, tehát az nagyon nehéz helyzet elé állítja majd az akkori döntéshozókat, előre kell gondolkoznunk, és ezt a pályát, ami most haladunk, még időben visszafordítani, hogy legalább valamivel kedvezőbb helyzetben legyünk ebben a nagyon nehéz folyamatban, ami előtt állunk.
1: És elvileg éppen ezért konszolidál a kormány, ugyanakkor azt látjuk most már így 3 konszolidációs kör után, hogy a deficit mérséklésére irányuló törekvések valahogy nem hozták meg a kívánt hatást. Minek tudható be, hogy a hiány mérséklése nem olyan ütemben halad, mint ahogy azt vártuk, tekintve, hogy most már önök is jelezték a prognózisban, hogy az a hiány cél, amire a választási ciklus végére kitűzésre került még néhány évvel ezelőtt, amikor a kormány indított, most már nem biztos, hogy tartható lesz.
0: Az eredeti cél ugye az volt, hogy jövőre 3% alatt leszünk, aztán volt némi kiigazítás, ami amúgy valamilyen szinten rendben is volt, mivel a körülmények nagyon nehezek, nemzetközi körülmények nagyon nehezek, és valószínűleg nagyobb kárt okozna a gazdaságnak az, hogyha tehát annyira levittük volna, vagy az az lett volna az ambíció, hogy annyira csökkentsük a hiányt. Ugye néhány tizedről van szó, de a legújabb kiigazítás ugye lényegében azt jelenti, hogy majdnem egybeesik a mostani előrejelzésünkkel, és a mostani előrejelzésünk azon alapszik, hogy a kormány már nem hoz több döntést ezen a területen, tehát nem lesz több konszolidációs intézkedés, tehát lényegében ezzel azt üzenték, hogy lényegében már semmit nem fogunk tenni az elkövetkező években a költségvetés területén, ami a helyzethez képest azonban nem, tehát lehetnének nagyobb ambícióink is ezen a területen.
1: Az, hogy a prognózisban egyelőre nem számolnak a költségvetési kiigazítással vagy konszolidációval, az annak tudható be, hogy egyelőre semmilyen információk nincs arra vonatkozóan, hogy 2027-ben mit tervezhet a kormány, vagy azért sejtik, hogy választási évben nem biztos, hogy bármilyen intézkedések jönni fognak.
0: Nem, ez egy konvenció, tehát a Európai Központi Bankok körében mi ugye ezt az előrejelzést mindig úgy készítjük, hogy ez karöltve van a többi központi bankkal Európában és az Európai Központi Bankkal, és ott ugye ilyen, vannak ilyen egyezmények, hogy mit veszünk alapnak az előrejelzéshez, és ott van egy olyan szabály, hogy amíg célok ugyan lehetnek, de amíg nincsenek legalább hiteles módon bejelentve konkrét intézkedések, hogy hogy is éljük el azokat a célokat, addig mi ezekkel nem számolunk az előrejelzésben, és ezért jövő évre sem és 2028-ra sem számolunk konszolidációs intézkedésekkel. Ezért is egyébként ugye mi a növekedés gyorsulását prognosztizáljuk, tehát 2% fölé várjuk a gazdasági növekedést 27-28-ban, de itt azzal számolni kell, hogyha lesznek további konszolidációs intézkedések, akkor ez a növekedés majd lassabb lesz. És visszatérve az előző kérdéshez, miért nem csökkennek ezek a hiányok gyorsabban, vagy nem csökkentek gyorsabban? Igen, ott közrejátszik a nemzetközi környezet, tehát objektívan el lehet mondani, hogy hogyha más pályán haladna a világgazdaság, Európa gazdasága, akkor a szlovák költségvetés is jobban néz neki. Maguk a konszolidációs intézkedések is visszafogják a gazdaságot, ezért is lassú a növekedés, és ezért is adóbevételek is nem úgy alakultak, ahogy ezt várt például a pénzügyminisztérium, de igen, be kell vallani azt is, hogy ahhoz képest, hogy konszolidálunk, bizony a kiadási oldala a költségvetésnek nagyon is dinamikus, tehát ebből a beszedett többletből, a többlet pénzből nagyon sokat elköltött a kormány, sok mindenre.
1: És így, hogy ezt a beszedett többletet a kormánynak sikerült sok mindenre elkölteni, zárójelbe talán megjegyezhetnénk, hogy például szociális csomagokra, vagy nem célzott energiasegélyre, amit azért célzottabbá is lehetne tenni. Van még tér arra, hogy adó és járulékemelés formában, tehát hogy a bevételek növelése formájában próbáljanak konszolidálni, vagy egyszerűen most már eljutottunk arra a pontra, hogy a lakosság nem biztos, hogy elbír többet, és valóban a kiadási oldalhoz kellene hozzányúlni.
0: Gazdaság nagyságához képest, a GDP-hez képest már 40% fölött mozgunk, ami az adókat illeti, és egyéb járulékokat, vagy bevételi oldal már 42-43% körül van, ami ugye már megfelel lassan egy úgymond észak-európai stílusú gazdaságnak, ott valamivel még magasabbak. Hogyha mi skandináv országként akarunk működni, akkor nagyon sok más mindent is meg kell változtatni, hogy ez a modell működőképes legyen a helyi körülményekben, de ugye már lassan-lassan odaérünk egy bizonyos szintre, ahol már nagyon nehéz azt mondani, hogy még túl nagy a rés, hogy még jóval többet be lehetne szedni adókon keresztül. Itt inkább azon kell elgondolkodni, hogy az adórendszert hogy lehetne úgy átalakítani, hogy a meglévő összeget hatékonyabban szedje be, tehát hogy úgymond az okozott gazdasági károk kisebbek legyenek, és igen, aztán ott van a kiadási oldal, említette az energiatámogatásokat, amelyek ideiglenesek, de nem bírunk tőlük valahogy megszabadulni, és ugye ott van, át kell tekinteni az egész kiadási oldalt, hogy mire is költünk túl sokat ahhoz képest, tehát a szomszédainkhoz képest, vagy egyéb országokhoz képest, vagy ahhoz képest, ahogy mi elképzeljük a szlovák társadalmat jövőre tekintve.
1: És bár a konszolidációt említve hajlamosok vagyunk bevételi és kiadási oldalban gondolkozni, azért lenne itt egy harmadik lehetőség is, mégpedig a gazdaságélénkítés. Ezen a fronton mi az, amire érdemes lenne koncentrálni?
0: Hát ez egy nagyon összetett kérdés. Itt ugye sok mindent elhanyagultunk az elmúlt 10-15 évben, de talán alapvetően humán erőforrásra van szükség, tehát emberekre van szükségünk, művelt, ügyes emberekre, és ezeket ugye be is lehet hozni. Ezen a területen sem vagyunk túl jók. Ideális esetben itthon nevelnénk őket. Sajnos az egyetemi rendszerünk, az egész kutatási ökoszisztéma valahogy nem úgy működik, már ha csak összehasonlítjuk például a csehekkel, vagy a lengyelekkel Magyarországon. Tehát itt is szintet kéne elépni. Ez azért fontos egyébként, mert amúgy a fizikális, tehát a beruházások, a nagy vállalatok is csak akkor jönnek majd ide, vagy a hazai beruházások is csak akkor alakulnak, akkor tudnak terjeszkedni a hazai innovatív cégek, hogyha ez ott vannak az emberek. Ma ezt már nagyon nehéz elképzelni művelt emberek nélkül, még a mesterséges intelligencia sem változtat ezen sokan, ahhoz egy másképpen művelt emberre van szükség, de továbbra is művelt emberekre van szükség. Említettem ugye az innovációk támogatását, ez egész vállalkozói környezetet úgy kell alakítani, hogy ezek az innovatív cégek tudjanak növekedni, tudjanak terjeszkedni. Ezért is fontos különben egyébként az Európai Unión belüli együttműködés, a 28. rezsim, stb., hogy tényleg nemzetközileg is tudjanak növekedni. A pénzügyi unió, a banki unió, tehát ezek nagyon lényegében minden összefügg azzal, hogy Európában, beleértve Szlovákiát is, egy ilyen innovatív cégek növekedni tudjanak, és több embernek tudjanak munkát adni, és hogy elmozduljunk az összeszerelő műhely modelltől valami más felé. És Szlovákiában ugye nagy rés van abban is, hogy az állami gazgatás hatékonyságát növelni kell. Tehát amikor különböző vállalati szféra képviselőkkel beszélünk, külföldi beruházókkal, hogyha csak a szomszédos országokkal hasonlít, minket, minden nagyon sokáig tart, minden nagyon bonyolult. Amikor itt megkapnak valamilyen engedélyt, Magyarországon már építkeznek. Tehát ilyen környezetben nagyon nehéz azt várni, hogy lendületet kap a gazdaság. És ugye végső soron itt van az, hogy egy minőségi költségvetési politikára van szükség, ami azt jelenti elsősorban, hogy hatékonyan szedjük be a pénzt, és hatékonyan költsük el. Ilyen egyszerű ez.
1: Ilyen egyszerű lenne, és bár a költségvetési politikánk még annyira nem hatékony, a monetáris politikánk azért eléggé az, és ez nagyban függ az Európai Központi Bank döntéseitől, és hogyha már a megváltozott gazdasági környezet és az infláció erősödéséről és hasonló tényezőkről beszélgettünk, akkor azt is érdemes megemlíteni, hogy ezek a fejlemények a monetáris hatóságokat is tulajdonképpen óvatosságra intették, és így történt az, hogy közvetlenül azelőtt, hogy pozitív hírek kezdtek érkezni a Közel-Kelet irányából, mármint olyan pozitív hírekre gondolok, amik a békekötés irányába mutatnak, az Európai Központi Bank kamatot emelt. De így, hogy mégiscsak elkezdtünk pozitív irányba mozdulni, ez a kamatemelés véget is érhet, vagy amiatt, hogy a közel-keleti konfliktus következményei egy ideig még velünk lesznek, túlzott optimizmus ilyesmin gondolkodni.
0: Meglátjuk, az a válasz erre. Ez LKB döntéshozatala úgy működik, hogy nagyon nagy hangsúlyt fektet arra, hogy mit mondanak a bejövő adatok. Tehát próbáljuk értelmezni azt, amit látunk az adatokban, és ezt így előrevetítjük a jövőre, és igen, az utolsó döntés, a júniusi kamatemelés, ez említette, hogy közvetlenül azután jöttek a pozitív hírek, ezt akkor leellemeztük, számoltunk pozitívabb forgatókönyvekkel is, és még a pozitív forgatókönyvekben is az jött ki, hogy igen, kamatot kell emelni. És itt éppen arról van szó, hogy az inflációs hatás majd csak idővel érkezik, a monetáris politika hatása is csak idővel érkezik meg gazdaságban, tehát eltart egy ideig, amíg kifejti a döntés a hatását az emberek fogyasztói beruházási döntéseikben, és ezáltal az infláció alakulásában, a bérek alakulásában. Ezért is indokolt volt az, hogy kamatemelés jött, Most meglátjuk, hogy egyrészt hogy alakul a közel-keleti helyzet, de inkább fontosabb tényező lesz majd az, hogy a következő hónapokban majd látjuk azt, hogy ez az inflációs sok, az energia ársok hogyan terjed a világban, és hogyan terjed az európai fogyasztói kosárban, tehát hogy melyek azok a tételek, ahol látunk nagyobb emelkedést, hogy ez megegyezik-e az előrejelzésekkel, és ez alapján dönt majd a kormányzó tanács júliusban is, ősszel is. Tehát jelenleg nem lehet megmondani, hogy következő lépések lesznek-e, de azt el lehet mondani, hogy a meglévő információk szerint bárhogy is alakult volna a helyzet az elmúlt hetekben, ez a mostani kamatemelés indokoltnak látszik.
1: Az előrejelzések tehát a következő időszakban is fontosak lesznek, és amikor prognózisokat készítenek, akkor általában több különböző forgatókönyvvel is dolgoznak, és amikor tavasszal beszélgettünk, akkor azt mondta, hogy a középút mellett inkább egy pesszimistább változat lóg a levegőben, most azonban egy optimistább variációval is készültek, de milyen feltételeknek kellene ahhoz teljesülni, hogy valóban ez a kedvezőbb verzió valósuljon meg.
0: A pozitívabb forgatókönyv lényegében az energia árakról szól, az azzal számol, hogy viszonylag gyorsan visszatérnénk a háború előtti szintekre. Itt meg kell mondani, hogy a jelenlegi helyzet az, hogy ugyan a rövidtávú árak csökkentek, tehát azok úgy viszonylag jól alakulnak a pozitív forgatókönyv szerint. A kilátások továbbra is még inkább hasonlítanak arra az előrejelzésre, ami a standard, tehát nem a pozitív forgatókönyvre. Itt ugye közrejátszik az, amiről beszéltünk, hogy valószínűleg eltart még egy ideig, amíg a helyzet normalizálódik, és hosszabb távon is majd csak akkor lehet árcsökkenésről beszélni, de hogyha valamilyen módon, nem mondom, hogy csoda történne, de jobban alakulna a helyzet, akkor igen, készültünk ilyen forgatókönyvvel is, aminek a következménye égében az lenne, hogy majd jobban alakul a gazdaság növekedése is, alacsonyabb lenne az infláció is, de elsősorban jövőre. Tehát az idei évre ennek már valószínűleg nagy hatása nem lesz, lehet, hogy ősszel majd feljebb igazítanánk egy kicsit az előrejelzést, ami a növekedést illeti, elmozdulnánk a 0,5-ről, amilyen szebb szám felé, valószínűleg 1% alatt maradnánk, az igazi hatás majd csak jövőre lenne.
1: És mivel továbbra is bizonytalan időket élünk, ezért gondolom, hogy az előrejelzések tekintetében a változtatás jogát azért ezúttal is fenntartják.
0: Természetesen mi is abban az üzemmódban vagyunk, hogy figyeljük az adatokat, próbáljuk értelmezni, hogy melyik is az a forgatókönyv, amely szerint haladunk, vagy hogyha nem is haladunk konkrétan valamelyik forgatókönyv szerint, mit is mondanak nekünk elsősorban a középtávú kilátásokról, hogy mi lesz jövőre azután. Igen, a helyzet továbbra is nagyon bizonytalan, főleg ami az idei év alakulását illeti. Reménykedjünk, hogy lesznek jó hírek is a nyár után.
1: Bár politikai értelemben véve úgy tűnik, hogy a közel-keleti helyzet még az egymással szembeni csapások jelentette megtorpanások árnyékában is a rendezés felé halad, a háború hatásai egy ideig még biztosan velünk maradnak. Olyan ez, mint amikor egy követ hajítunk a tóba. A kavics szinte azonnal eltűnik, a víz felszínén keletkezett hullámok azonban még tovább gyűrűznek. Figyelmeztetnek a Szlovák Nemzeti Bank szakemberei legfrissebb előrejelzésükben, amely tanulságait az elmúlt percekben Horváth Mihállyal, a jegybank vezető közgazdászával tekintettük át. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben egy a szombati reggeliben elhangzott beszélgetést ismételtünk meg. Tirajcsik Dóra köszöni a megtisztelő figyelmüket.

0: Robert Fico nem akarja, hogy Szlovákia beszálljon az Ukrajnának szánt hadihitelbe. Az izraeli kormány elismerte az örmény népirtást. Hajnalra csupán 26-21 fok közé csökken a hőmérséklet, holnap marad az extrém hőség 40 fok körüli értékekkel.
1: Napzárta Ürge Tamással.
0: Következik mindaz, amiről jó, ha tudnak. Robert Fico nem akarja, hogy Szlovákia beszálljon az Ukrajnának szánt hadihitelbe. A legfőbb közjogi méltóságok a jövő héten várhatóan egyeztetnek a szlovák kormány álláspontjáról a júliusi ankarai NATO csúcs előtt, különösen az Ukrajnának nyújtandó katonai támogatás ügyében. Robert Fico miniszterelnök a Szlovák Rádió tegnapi Szobotné dialógi című műsorában kijelentette, szeretné úgy vezetni a tárgyalásokat, hogy a szlovák küldöttség ne kapjon felhatalmazást arra, hogy jóvá hagyja Szlovákia részvételét az Ukrajnának szánt hadihitelek finanszírozásában. Ladislav Kamenický pénzügyminiszter kijelentette, hogy a költségvetési provizórium nem jöhet szóba nála. A költségvetés benyújtásának rendes határideje október 15-e. Megvolt a szándékunk arra, hogy ez már szeptemberben megtörténjen. Meghallgatom majd a koalíciós partnerek indokait, hogy miért ne szeptemberben legyen, mert ilyen jelzéseket már kaptunk, mondta a Joy 24 televízió Politika 24 című műsorában a tárcavezető. Utalt arra is, hogy a koalícióban tárgyalnak a tranzakciós adó módosításáról. Ez számomra nem egy szent tehén. Ha ezen múlna a költségvetés, hajlandó vagyok feláldozni a tranzakciós adót, de ezt más fiskális intézkedésekkel kompenzálni kell, tette hozzá. A 2025-2026-os tanév a stabilizáció és a változások fokozatos megvalósításának éve volt, jelentette ki Eva Harnyíková, a Szlovákiai Alapiskolák Szövetségének elnöke. Véleménye szerint a szlovák oktatásügy jó irányba halad, de a reform lépések sikere attól függ majd, hogy sikerül-e biztosítani az iskolák számára a hosszú távú stabilitást, a megfelelő számú szakembert, a minőségi pedagógusokat és a kielégítő finanszírozást. Hozzátette, az alapiskolák készek végrehajtani ezeket a változásokat, de szükségük van arra, hogy ne hagyják őket ebben magukra. Az Európai Bizottság mentőcsapatokat és egyéb sürgősségi segítséget küld Venezuelába, miután szerdán kettős földrengés rázta meg az országot, amely az ENSZ szerint legalább 1430 ember életét követelte, és több mint 50 ezer embert eltűntként tartanak nyilván. Az izraeli kormány ma egyhangulag népirtásnak ismerte el az örmények első világháború alatti lemészárlását. Ez a lépés megerősíti a kölcsönös kapcsolatok romlását. Az izraeli hadsereg gázai övezetben indított támadásai, valamint a Hamász mozgalom Izrael elleni 2023. októberi terrortámadásai után. Az izraeli kormányok eddig elkerülték az örmény népirtás hivatalos elismerését, hogy fenntartsák a kapcsolatokat Törökországgal, amely egykor Izrael egyik legközelebbi stratégiai partnere volt a régióban. Újságírói nyomozás tárta fel a Beretta Holdingból Oroszországba irányuló fegyverimportot. A The Insider tényfeltáró riport szerint az 1526-ban alapított olaszországi Beretta Holding európai fegyvergyártó a szankciók ellenére több mint 15 ezer nyugati fegyvert szállított Oroszországba 2022. márciusa és 2024. februárja között. A vállalat vezérigazgatója Pietro Gusalli Beretta 2022-ben a Ruszki Orel orosz importőr igazgató tanácsában tevékenykedett. A holding tagadja a vádokat, és a kereskedelmi tevékenység korábbi leállítására hivatkozik. Ukrajna szombat éjjel két orosz olajfinomítót támadott meg, miközben továbbra is Oroszország energiaiparát veszi célba. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök közölte, erői csapást mértek a krasznodári határterületen található szlávjánszki olajfinomítóra, valamint a jaroszlávi területen lévő egyik további finomítóra. Folytatjuk azokat a hadműveleteket, amelyek gyengítik Oroszország képességét ennek a háborúnak a folytatására, írta az X-en közzétett bejegyzésében az ukrán elnök. Néhány héten belül, 14 év után lemond elnöki tisztségéről Alekszandr Vučić szerb elnök, ugyanakkor továbbra is aktív szerepet kíván vállalni a politikában, és pártja felkérésére részt vesz a következő parlamenti választási kampányban, jelentette be maga a szerb államfő egy belgrádi nagygyűlésen. Hangsúlyozta, hogy az ország folytatni kívánja európai integrációját, miközben fenntartja hagyományos kapcsolatait Oroszországgal és Kínával. Az ukrán főváros Kijev elleni vasárnapra viradó éjszakai orosz támadás legalább két sérültet követelt, közölte a városi katonai közigazgatás vezetője. Hozzátette, hogy a Darnyicki kerületben a támadás következtében lakó és nem lakó épületekben is tüzek ütöttek ki. Az amerikai hadsereg mára viradó éjszaka újabb támadást hajtott végre Irán ellen, amely során rakéta és drónraktárakat, légvédelmi állásokat, aknatelepítési kapacitásokat, valamint partmenti radarrendszereket talált el. Az iráni forradalmi gárda ma bejelentette, hogy az iráni területet ért amerikai támadásokra adott válaszként kuvajti és bahreini célpontok ellen indítottak támadást. Egyúttal figyelmeztettek, hogy minden további agresszió elsöprő válasszal fog párosulni. A budapesti Pride felvonulás az áprilisi parlamenti választások óta az első ilyen esemény volt, amelyben a kánikula ellenére mintegy 10-12 ezer ember vett részt. Ez a létszám jóval elmarad a tavalyi évtől, amikor mintegy 200 ezeren vonultak utcára, miután Orbán Viktor korábbi miniszterelnök taszító eseménynek nevezte a rendezvényt. A résztvevők reményüket fejezték ki, hogy Magyar Péter új kormánya a jövőben napirendre tűzheti az azonos neműek házasságának és örökbefogadásának kérdését. Magyar Péter a jogszabályi változásokra vonatkozó újságírói kérdésekre válaszolva türelmet kért. A budapesti felvonulással párhuzamosan Besterce bányán, Szlovákiában is tartottak Pride-ot, amelyen a Progresszív Szlovákia parlamenti képviselői is megjelentek. Az ottani szervezők célja a növekvő ultrakonzervatizmus és a mélyülő egyenlőtlenségek miatti társadalmi feszültségek felszínre hozása volt. Beáta Jurik, PSS képviselő a közösségi oldalán hangsúlyozta, hogy a Pride mindaddig tiltakozás marad, amíg arra szükség van, de egyben a szeretet és a tisztelet fesztiválja is. Mi történik, ha a gyerekek hetekig mobil nélkül maradnak? Erre a kérdésre kereste a választ az Anton Proksch Intézet, Ausztria egyik vezető nemzetközi hírű addiktiológiai és pszichiátriai klinikája. A tanulmányban több mint 72 ezer gyermek vett részt Németországban, Svájcban és Dél-Tirolban, Ausztriában 600 iskola csatlakozott. Az eredményekről röviden. A gyerekek alvása alapvetően javult, kevésbé voltak depressziósak, és összességében kiegyensúlyozottabbnak érezték magukat. 3 hét mobilmentesség után a résztvevő diákok kétharmada hajlott arra a véleményre, hogy támogatja a gyermekek és fiatalok közösségi média használatának korlátozását.
1: Sport. Zsigárdi Lászlóról. Labdarúgó világbajnokság 2026.
2: Befejeződtek a csoportkör küzdelmei a tengeren túli futball VB-n. 32 válogatott tovább jutott, 16 pedig kiesett. Az eljelű négyesben a nagy esélyes Anglia 2-0-ra verte a már biztos kieső Panamát, és csoportelsőként jutott a 16-ot döntőbe. A kvartett másik mérkőzésén Horvátország 2-1 arányban nyert, a már biztos továbbjutó Gána ellen, és csoport másodikként került a legjobb 32 közé, az afrikai gárda pedig csoport harmadikként. Az egyaránt 16-ot döntős Kolumbia és Portugália játszotta a K csoport zárókörének rangadóját, amely gól nélküli döntetlennel végződött. Ezzel a dél-amerikaiak megőrizték első, a portugálok pedig a szintén továbbjutást érő második helyüket. A négyes másik meccsén Kongó hátrányból fordítva 3-1-re verte Üzbegisztánt, és harmadikként harcolta ki a legjobb 32 közé kerülést. A J-jelű kvartetben a már 16-ot döntős címvédő Argentína harmadik mérkőzését is megnyerte, 3-1-re legyőzte Jordániát, és hibátlan mérleggel lett csoport első. A dél-amerikaiak harmadik gólját a 60. percben csereként beállt Lionel Messi szerezte. Ő az első futballista, aki zsinórban 7 VB meccsen gólt lőtt, így most már 19 találattal vezeti a VB örök rangsort, és 6 góllal a mozzajló világbajnokság góllövő listáját. A csoport másik mérkőzése az Ausztria-Algéria összecsapás drámai hajrát követően 3-3-as döntetlennel végződött. Az afrikaiak a 94. percben előnybe kerültek, de a 7 perces hosszabbítás 6. percében az osztrák csapat kiegyenlített, így csoport másodikként, ellenfele pedig csoport harmadikként ment tovább. Afrika a nagy nyertese, Ázsia pedig a legnagyobb vesztese a ma hajnalban zárult csoportkörnek. A fekete kontinenst 10 csapat képviselte a VB-n, és csak egy, Tunézia búcsúzott a csoportkörben. Ázsia képviseletében 9 válogatott indult, és csak 2, Japán, illetve Ausztrália jutott tovább. Utóbbi ráadásul földrajzilag nézve nem is ázsiai, de Ausztrália az Ázsiai Szövetségnek a tagja, az ázsiai selejtezőből jutott ki a tornára. Ma este egy mérkőzéssel elkezdődnek a 16-ot döntő küzdelmei. A társházigazda kanadaiak 21 órától a dél-afrikaiakkal játszanak. Ennyit a futballvilágbajnokságról, egyéb sporthírek. Előkészületi labdarúgó mérkőzésen Opole lengyel másodosztályú csapat Zsilina 0-0. Guzi Blanka a negyedik, Erdős Rita pedig a hetedik helyen végzett a budapesti öttusa világkupa döntőn. Ogura Ai nyerte a gyorsasági motoros világbajnokság holland nagydíját Assenben. 22 év után először született japán győzelem a MotoGP kategóriában. A Hollandiába VB éllovasként érkező olasz Marco Bezzecchi elesett, a harmadikként célba érő spanyol Jorge Martin átvette a vezetést az összetetben. George Russell a Mercedes brit versenyzője nyerte a 2026. évi Forma 1-es világbajnoki sorozat 8. versenyét, az osztrák nagydíjat. Másodikként a négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája ért célba, míg a dobogó legalsó fokára a VB lovas Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzője állhatott fel. A McLarenek és a Ferrarik végül nem tudtak beleszólni a győzelemért zajló küzdelembe. Már ennyit, sporttal legközelebb holnap reggel, 6 óra után jelentkezünk.
1: Időjárás.
0: Este elszórtan kialakulhat zápor, de az ország nagyobb részén marad a csapadékmentes kánikula. Éjjel többnyire eseménytelen, füllett meleg idő lesz szerte az országban. Hajnalra 26-21 fok közé csökken a hőmérséklet. Hétfőn a változatlanul. Nagyon erős hőség mellett ismét nőni látszik a késő délutáni esti zivatar hajlam. Napközben 40 fok körüli értékek várhatók. A napzártát hallották 2026. június 28-án, vasárnap, Levente, Irén és Beáta napján. Hírekkel legközelebb holnap reggel 6 órakor Csenger Ferenc jelentkezik. Vasiesó Lívia hangmérnök kollégám nevében is köszönöm egész napi szíves figyelmüket. Ürge Tamás kíván további kellemes pihenést valamilyen hűvös helyen, és minden jót, közte a hőség csökkenését is a jövő hétre.
1: Pátria Rádió, a Szlovák Rádió nemzetiségi adása. Rádio Pátria, národnostné vysielanie Slovenského rozhlasu.